0: adózottak, minden első fiú ugye ment lámának, mindenki ugye adózott az egyháznak, és hát felépült egy nagy egyházi hierarchia is, a Dalai Láma, a Pancsel Láma és egyebek. Úgyhogy ott egy nagyon különös buddhizmus jött létre. Nagyon érdekli az embereket talán azért, mert
1: úgy gondolom,
0: van benne egy ilyen...
1: hogy egy pici szünetet tartunk, és utána folytatjuk. Jó. Ugye ennek az érdekessége, amikor megjelenik a láma valamelyik országba, és milyen szinten fogadják, és miért.
0: Igen.
1: Úgyhogy egy kis szünetet tartunk.
0: Jó.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább beszélgetést Mirejsz László elnök úrral, és hát eljutottunk odáig, hogy Tibet, tibeti láma, és hát Tibetbe ugye az államvallás, ez javított vagy rontott magának a buddhizmusnak a még jobb megismerése elterjedésével, vagy kicsit belterjessé vált.
1: Kétségtelen tény, hogy olyan más országokban is találkozunk ebben, hogy a buddhizmus ilyen helyzetben van, hogy tulajdonképpen kvázi államvallás szintű módon beépült a társadalomba, de Tibetben ez rendkívül szorossá vált. Tehát ez annyira szorossá vált, hogy például éppen napjainkban látjuk, hogy az emigrációba kényszerült tibetiek jobbára a buddhizmusuk révén tartják fenn a nemzeti identitásukat. Tehát olyan mértékben összenőtt a tibeti nemzeti identitás és a buddhizmus, hogy szétválaszthatatlan. Tehát ez kétségtelen tény, hogy és nyilván az is szerepet játszott talán abban, hogy a kínaiak ugye volt a Tibetbe bementek, hogy hát maga számukra persze nem volt idegen az a buddhizmus, ami Tibetben volt, de mégis hát ugye egy más típusú, más jellegű világképben éltek, és hát egy nagyon-nagyon zárt világ volt a tibeti. Nem engedtek be tulajdonképpen semmilyen külföldit hosszú ideig, ugye teljesen elzártan éltek a maguk kis közösségébe, és ott gyakorolták a buddhista vallást. Talán ez sem tett jót a tibetieknek, hogy ennyire elzárkóztak és ennyire bezárultak a maguk buddhizmusába. De kétségtelen tény, hogy egy nagyon fontos szerepe mégis volt, hogy nagyon hitelesen meg tudták őrizni azt a fajta ősiségét, a buddhizmusnak azt a fajta eredetiségét, amit hát más országokban ugye akárhogy is, de mégiscsak egy kicsit felhigult vagy átszíneződött. Ők ezt nagyon mélyen meg tudták őrizni éppen a zártságuk
0: miatt. Érdekes ugye hallani azt, hogy a dalai láma nem Tibetbe él. Akkor most már eldőlt, hogy miért Indiába.
1: Igen, hát elmenekült Tibetből, és hát hosszú évek óta Indiába él, és hát ez most éppen a napjainkban nagy vita, hogy a kínaiak annak ellenére, hogy ők azért egy más világképbe élnek, azért mondjuk ki, hogy egy ilyen materisztikus világképbe élnek, de mostanában például jogot szeretnének formálni arra, hogy ők jelöljék ki a következő reinkarnációját a dalai lámának, tehát azért egy picit mégiscsak hisznek a reinkarnációban, mert szeretnék ezt a...
0: Igen, ő tulajdonképpen vagy marad, vagy megy külföldre esetleg közösségeket vezetni, vagy egyáltalán közösségekbe élni.
1: Az az érdekes, hogy nem csak, tehát itt kap egy olyan életmódbeli, hogy is mondjam ezt, egy olyan szemléletet, amivel végül is bárhol megtalálja a helyét. Igen. Tehát az a furcsa, hogy bár szükség volna rá, hogy adott esetben, jó, sokan ugye tanítanak tovább is, például a hit és erkölcs tanoktatásunkban ott 18 tanár van, akik különböző iskolákba kijárnak a hittan, buddhista erkölcstan tanítani, tehát ott is van lehetőségük, meg általában közössége vezetésére is, vagy gyakorlatok vezetésére, de az a furcsa, hogy különböző területekre elmennek, és ott nagyon sikeresek tudnak lenni, mert kapnak egy olyan hozzáállást a világhoz, ami erkölcsi alapokat ad, ami egyfajta tudatosságot ad, ami egy célirányosságot ad, koncentráltságot ad. Tehát olyan képességeket kap, hogy aztán a világban is nagyon jól elboldogul vele.
0: És hát ahogy én tudom, de hát ezt még jobban, hogy azért az alatta lévő intézményrendszerben is benne vagytok egy tigrissel, jó?
1: Hát a tigris azóta megváltozott és nevet cserélt. Igen. A kis tigris gimnázium és szakközépiskola aztonképpen átváltott a nevével a Tankapuja buddhista gimnáziumra. Aha. Tehát úgy alakult, hogy ez lett most a neve, de valóban van a köznevelésben is ilyen szempontból érdekeltségünk. Azt is hozzá kell tennem, hogy az nem annyira azt a célt szolgálja, hogy a főiskolára a gyerekeket előkészítse, hanem inkább egyfajta vállalás, mert ott kimondottan hátrányos helyzetű cigány gyerekek, roma gyerekek járnak oda. egyfajta ilyen, hát, hogy mondjam, egyfajta...
0: Ez Alsó-Szentmárton.
1: Alsó-Szentmárton, így van.
0: Ezt
1: így
0: mondjuk van. El azért, mert nem mindenki tudja, hogy Alsó-Szentmárton hol van.
1: Igen, hát ez Baranya megyében van, Pécstől nem olyan igen. messze, igen, a Dráva mentén.
0: Ez valóban majdnem 100% cigány igen. település. Igen. És van még egy érdekessége, ugye azt mondod, hogy ugye katolikus emberből lettél végül is a buddhizmusnak egyik magyarországi vezetőjévé, hogy ott pedig a katolikus egyház tart fenn, ha jól emlékszem, óvodát, cigány óvodát. Tehát ugyanebben a faluba a két világvallás megjelenési formája együtt neveli a cigány pasztorációba és a cigányság társadalma beilleszkedését. Ez is egy érdekes, és egymás mellett vannak is.
1: De és gondolom, hogy kötelességük is tulajdonképpen az egyházának mindent megtenni. Így van, így van, így van.
0: Hát ez
1: így
0: egy, van. Ez valóban azt lehet mondani, ez is egy misszió, és ebbe ez az érdekes. De én úgy tudom, hogy ezen kívül ti azért a, hogy is mondjam, az egészség nevelésbe is jelentős szerepet játszottuk. Na erről mondjál valamit azért.
1: Hát igazából ez azért van, mert ugye a legalapvetőbb buddhista tanítás, amit úgy neveznek, hogy nemes nyolclétű ösvény, amikor az embernek ki kell bizonyos önmagába bizonyos képességeket fejlesztenie, és ilyen például a helyes világkép, a helyes létszemlet kialakítása, a helyes elhatározás megteremtése, a helyes beszédnek a kialakítása, a helyes cselekvés és a helyes életvitel.
0: Igen.
1: És az életvitel az egy kulcskérdés az emberi egészség szempontjából. Az élettani folyamatok tulajdonképpen attól függnek, hogy mi hogyan vezetjük az életünket. És ez pedig...

0: Lényegében azt mondhatom, hogy a buddhista gyógyászat vagy buddhista élettan az részben egy kicsit ajurvédikus, éppen a sokszínűség, a buddhizmus sokszínűsége miatt egy sok elemből álló, de lényegében azt tanítja meg nekünk, hogy hogyan tudunk egy olyan tulajdonképpen rendezett életvitelt folytatni, ami megőrzi az egészségünket, a szellemiségünket, a frissességünket, tehát azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen ez az, ami segít nekünk abba, hogy jól tudjunk gyakorolni. Tehát, hogy le tudjunk ülni, és nyugodtan tudjunk egy órát, vagy akár többet szemlélődni, vagy koncentrálni, vagy meditálni, mert viszonylag rendben vannak az élettani dolgaink.
1: Mennyire érdeklődnek ezen tevékenységetek iránt? Én szerintem sokan biztos.
0: Igen, azt hiszem a buddhizmus is tulajdonképpen úgy van, mint a nagy vallások, a nagy világvallások, hogy valahogy itt a 21. században a vallásoknak szembe kell nézni avval a kihívással, hogy akárhogy is nézzük a tudomány, ami ugye a megismerésre épül, és hát tulajdonképpen elsősorban a gondolatiságot befolyásolja, tulajdonképpen a hitrendszereket háttérbe szorítja. Ezt sajnos ebben szembe kell nézni. Az európai emberek talán már nem olyan könnyen befogadóak a hit szempontjából, mint korábban, amikor ugye a természettudomány még nem állt azon a szinten, mint ma. A buddhizmus ebből talán annyiban kivétel, hogy a buddhizmus is a megismerésre épül, de a tudománnyal szemben nem a külső világ megismerését tartja a szem előtt, és az a fontos, hanem a belső világunk megismerését. Ilyen szempontból kicsit összevethető a tudománnyal. De amit mondani szerettem volna ezzel kapcsolatban az, hogy a buddhizmust is érinti tulajdonképpen az, hogy az emberek egyre inkább kifele fordulva, egyre jobban a virtuális világ, a látszatok, szóval tulajdonképpen a vallásoknak nagyon komoly feladatuk van, hogy magát az emberi lelkeket, a tudatokat újra meggyőzze arról, hogy vallás nélkül nincs élet. Nincs olyan, hogy egy élet, egy hitrendszer nélkül, hogy valamiben az ember ne hinne, hogy ne legyen egy vezérfonala, amire felfűzi az életét, ilyen nem létezik. És hát ez a mai világ, ami ugye szétszórja az embereket, és hát kifele fordítja, és a fogyasztás felé fordítja, hát ez minden vallást megérint, minden vallást tulajdonképpen hátrányosan befolyásol, de a vallásoknak ezzel kapcsolatban fel kell venni tulajdonképpen idézőjelben a kesztyűt, nem harcolni, hanem egyszerűen meg kell találni azt a módot, hogy az emberek ráébredjenek a vallás jelentőségére, fontosságára, akár a virtuális világ mellett, vagy Arany azt kiegészítendően.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy tényleg valóban jó végszót is mondtál. Igen, hát az ember szolgálata, és lehetőleg ne anyagias, hanem a lelki élet is ugyanolyan, sőt fontosabbá váljon az ember életében. Köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk,
0: és munkához
1: sok sikert kívánok, és remélem, hogy máskor is találkozunk.
0: Nagyon köszönöm én is a beszélgetést, viszont.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találunk Jakab levelében, és ott az első fejezet 22. versétől a 25. versig terjedően a következőképpen. Legyetek az igének cselekvői, ne csukám hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete.

0: Kedves atyánk, köszönjük a te igédnek figyelmeztetését. Te tudod, hogy amikor valami miatt csökken a lelkesedés, nagyobb a fáradtság, amikor a közömbösség kezd eluralkodni, akkor olyan egyszerű magunkat azzal mentegetni, hogy de hát mi rendszeresen hallgatjuk a te igédet, rendszeresen olvassuk a te igédet, rendszeresen teszünk olyan dolgokat, ami a kegyes élethez tartozik, akkor biztos minden rendben van. És köszönjük, hogy arra emlékeztetsz bennünket, hogyha nem vagyunk megtartói a te igédnek, nem vagyunk cselekvői a te igédnek, akkor valami nagyon nagy hiányosság van, hiszen pont az élet hiányzik abból, ami a kereszténységünk lenne. Tudjuk, Úr Jézus, hogy te azért jöttél a világra, hogy a sátán munkáját lerontsad. És az is az ő munkája, amikor megpróbálja az élő kapcsolatot valamiféle kegyes liturgiával, vagy kegyes cselekedetekkel pótolni, vagy kiigazítatni. Kérlek téged, könyörülj rajtunk, hogy be ne csapjon bennünket az ördög. És mi se csapjuk be magunkat, ne hitegessük magunkat semmivel, hanem legyünk valóban a te gyermekeid, akik hűségesen igazodnak a te tanításodhoz. Köszönjük, kedves atyánk, hogy az Úr Jézusért jöhetünk hozzád, és meghallgatsz minket. Amen.
1: Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. 13. tanulmányunk, aminek a címe Megismerni Jézust és az ő igéjét. Vajon miért írta meg János az ő evangéliumát? Nem csak azért, hogy összeszedje azokat a történelmi ismereteket, azokat az epizódokat, történéseket, amelyben ő fiatalon, 15-16 éves korában részt vett, és idős, akkorában visszatekintett ifjúkorára, hanem látta, hogy a kereszténységben milyen erő van, milyen összetartás, milyen kegyelem, hogy milyen sok csoda, milyen sok isteni beavatkozást észleltek mindennapjaikban, az életük legnehezebb időszakában, a keresztény üldözés során is. És azért írta le, azért fogalmazta meg János az ő evangéliumát, hogy évszázadokkal később is lehessen forgatni, hogy a késői nemzedékek gyermekei is meg tudják ismerni Jézust, hogy mi is meg tudjuk ismerni Jézust. És ezekkel a gondolatokkal kezdjük meg, és nézzük az első gondolatsort, találkozás Galileában. János 21. fejezete, János evangéliumának 21. fejezet, és ott az első 8 verse, majd a 15-től 19. terjedő versek. Székely Marika.
2: Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom néktek, amikor fiatalabb voltál, felüveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem.
1: Köszönöm szépen, nagyon plasztikusan, érthetően, világosan, nem teologizálva, egyszerűen fogalmazza meg János ezeket a gondolatokat. Kinek milyen észrevétele van? Marika.
3: Amikor az Úr Jézus kiment kora reggel a partra, és a tanítványainak elkészítette a reggelit, olyan csodálatos számomra, hogy ezt a csodát végrehajtotta, és ezzel a csodával éreztette az őt követőivel, hogy ő mindig velük van, és gondoskodik róluk.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
4: Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy csodálatos halfogás nem csak ebben az esetben történt, hanem még Jézus szolgálatának kezdetén Péter elhívása kapcsán is volt egy csodálatos halfogás. És ez most egy kicsit olyan, mintha, bocsánat, azt mondta volna az Úr, hogy na Péter, akkor most menjünk vissza oda, honnan indultunk. Akkor én azt mondtam, hogy emberhalásszá teszlek, ha követsz engem, és Péter otthagyva a hálót követte. Itt 3 év van mögöttük, 3 Jézussal töltött év, csodákkal, nagyon sok tanulással, a Golgotai kereszttel és a húsvéti feltámadás csodájával, és valahogy mégis a várakozás közepette, mert hogy az Úr ekkor már azért nem volt mindig velük, Péter visszatért az eredeti foglalkozására, és voltak társai, mert a többi tanítvány is azt mondta, hogy jó, elmegyünk halászni. És olyan csodálatos, hogy itt is Jézus utána megy a tanítványoknak. Nem torkolja le őket, hanem úgymond kérdéssel veszi föl a beszélgetés fonalát, hogy van-e ennivalótok, és hát jött a rövid válasz, hogy nincs. De nem tudták, hogy már Jézus készített nekik. Mert megígérte úgy 3 évvel ezelőtt Péternek, hogy ha őt követi, akkor majd emberhalász lehet, és majd gondoskodik róla. És itt most Péternek újra előről kell kezdeni, mert a legtöbben ugye tudjuk, hogy volt egy tagadás. És ezt nyilvánosan történt. Mindenki tudott róla, és a nyilvános probléma, a nyilvános bűn nyilvános rehabilitációt, elrendezést is kíván.
1: Nyilvános bűnvallomást.
4: Nyilvános bűnvallomást, pontosan. És utána azt, hogy úgymond helyreállítják Pétert, és Jézus is helyreállítja, és visszahelyezi a szolgálatba. Én úgy gondolom, hogy ebbe annyi tanulság van nekünk ma élő tanítványainak is. Egyrészt Jézus szeretetéről, gondoskodásáról, ahogy Marika is mondta, hogy tudja a szükségünket. De az is benne van, hogy nem akarja, hogy a bűnünkbe maradjunk. Azt se akarja, hogy megbélyegzettek maradjunk. Mert Péter itt nem akarta, hogy Péterre úgy tekintsenek a többiek, hogy aha, szóval fogadkozott, de tagadott. Hanem azt akarta, hogy tudják a többiek is, hogy elrendezték, és tovább lehet lépni. Én úgy gondolom, hogy ez akkora kegyelem, mert legyünk őszinték, mi is megbotlunk. Remélem nem ilyen nyilvános tagadással, de azért vannak időről időre botlásaink. És ez nem azt jelenti, hogy akkor le kell blokkolnunk, hanem el lehet rendezni, és tovább lehet lépni.
1: Köszönjük szépen, értékes gondolat volt. Marika, aztán István, Tibor.
2: Ugye a szolgálatra való alkalmasság egyik legfőbb jellemzője az alázat. Az ember nem önmagára, hanem Jézus Krisztusra összpontosítja a figyelmét. Jézus feltámadásának egyik legerősebb bizonyítéka az, hogy megbocsátott Péternek, akiből a korai egyház vezetője lett. Nehéz volna magyarázatot találni kimagasló szerepére, ha Jézus nem fogadta volna vissza a szolgálatba a többi tanítvány jelenlétében. Tehát Jézus nem hagyta őt halászként tovább dolgozni, más feladatot bízott rá, nagy feladatot.
1: Visszament érte a tengerhez, ahonnan elhívta. István?
5: Emberileg nézve biztosan vannak úgy olyan cselekedetek, amelyek úgy beleégnek az emberbe, és én úgy gondolom, hogy Péternél is ugyanezt az esetet láttuk, mert eszébe juthatott az, hogy a kereszt előtt ő nagyon erősködött, hogy oda, életét is odaadná Jézusért, és Jézus erre egy meglepő választ mondott, hogy háromszor fogsz megtagadni, ami be is következett. És ha ezt nézzük, akkor ott az én volt a központban. Én. Itt pedig megfordul a helyzet, és azt mondja, Uram, te tudod minden, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Tehát itt megtanulta azt, hogy ahogy kell alázatos lenni, és hogy ne ő magába, hanem Jézusból.
1: Nagyon szépen köszönjük. Parancsolj, Tibor.
6: Két dolgot. Az egyik ez a bizonyos háromszor föltett kérdés. Nagyon sokszor magára a kérdésre koncentrálunk, pedig nagyon érdemes lenne a megbízásra is. Legeltesd, őrizd, legeltesd. Ezt nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha etetjük Isten népét, akkor ezt be is töltöttük itt, nem erről szól. Amikor az Úr Jézus egy halásznak azt mondta, hogy legeltesd, akkor a halászból éppen pásztor készül, már pedig keleten a pásztor, amikor elvitte a nyáját egy új legelőre, előtte sokszor térde meg négykézláb végigment a legelőn, hogy megtudja, hogy ott mi van, ami veszélyeztethetné a bárányait. És onnan eltakarította az veszélyes növényeket, vagy ha netán olyan viperajukakat meg egyebeket talált, akkor gondja volt rá, hogy a bárányai ne kerüljenek veszélybe. Péternek rendkívüli mértékben kell megtanulni a saját esendőségéből is, hogy legeltetni csak Isten igéjével lehet, és az őrzés pedig egy óriási felelősség, hogy itt nem lehet hencegni. A másik dolog, amiről már Anikó beszélt, és én azt reméltem, hogy ezt is fogja említeni, de ezt nem említette, hogy pedig lett volna Péter számára egy nagyon jó kis kimenekedés. Tessék csak emlékezni, visszajönnek az Emmausi tanítványok, és azt mondja nekik az ott lévő 11, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Tetszik tudni erről valamit, hogy mit mondott ott Jézus, mit mondott ott Simon? És azt lehetne mondani, hogy mi már az Úrral elrendeztük négy szem közt. De nem lehet az Úrral elrendezni négy szem közt, és az Úr ezt tudatosítani akarja, aminek a többiek előtt kell elrendeződnie, hogy utána lehessen legeltetni, őrizni és legeltetni, és ne csak etetés legyen az Isten népének a pásztorlása.
1: Köszönjük szépen, Jakó testvér.
7: Fontos a megbízás előtt, hogy tisztázzuk azt, hogy az alkalmasságot, és Péter most lesz alkalmas a szolgálatra, kellett neki ennyi idő a kitérők után, hogy alkalmassá legyen. Sajnos mi is tanulhatnánk ebbe a példából, akárkit nem lehet megbízni, ha nem tudjuk róla azokat a feltételeket, azokat az igei tanácsokat, amit az ige tanácsol ilyenkor.
1: Köszönöm szépen.
8: Marika felolvasta azt az igét is, hogy amikor fiatal voltál, fölövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregedtél, akkor másövesz fel téged, és oda mész, ahova nem akarsz. A mi szempontunkból mit jelent ez? meg önmagában a felövezés. Ugye akkor övezték föl magukat az emberek, amikor valami útra indultak. Tehát a felövezés az az elindulás készségét jelentette, hogy ő valahová, valamilyen irányba el akar menni. Én a más övesz fel téged szöveggel szeretnék foglalkozni, és a jelenből. Én úgy gondolom, hogy nem az életkor itt a fontos, hogy mikor övezik föl az embert, hanem hogy ki övezi föl. Ha a Szentlélek övesz föl bennünket, akkor az egyben nem csak indulási rajtot jelent, hanem feladat kijelölést is. És pedig az, hogy nem akárhova mész, hanem ahova ő vezet, és nem akármit csinálsz, hanem azt, amit ő rád bíz. És ezt kell tudatosítani mindenkinek, mármint minden hívő embernek magában.
1: Köszönöm szépen. A hétfői gondolatsor Jézusra nézve. János evangélium 21. fejezet, ott a 20. versétől 25. verséig. Kulcsár Anikó.
4: Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem? Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket. És tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.
1: Köszönöm szépen. Teológusoknak szól, hogy János evangéliumának kettős befejezése van, és ez a kettős zárás, ez nem véletlen, hiszen magáról Jánosról szól. Kinek milyen gondolata van a felolvasott Biblia szöveggel kapcsolatban, Tibor?
6: Hát, hogyha megengeditek, akkor mivel mi is az atyafiak közé tartozunk, akkor beszéljünk egy kicsit az elterjedt az atyafiak közöttről, mert időnként szükség van rá. Tessék megnézni, mekkora bakot sikerült lőni. Hiszen az Úr Jézus éppen rendre utasítja az éppen helyreállított Simon Pétert, aki kezdi magában tudatosítani, hogy mit is mondott neki Jézus.

0: kérdezett, hogy itt mik az arányok. Sajnos én azt látom, hogy a nők, hát 60%-ban a nők mennek félre, 40%-ban a férfiak. De egyébként, hogyha beszélgetek a férfiakkal, nőkkel, akkor mindig egymásra mutogatnak, hogy a férfiak azt mondják, hogy csak a nők csalnak, a nők azt mondják, hogy csak a férfiak. Én ezt látom, hogy 60%-ban megy félre a nő, és ez azért van, mert egy férfi, az, hogyha nem jól működik a párkapcsolata, akkor ő megoldja másképp. Most itt gondolok arra, hogy gyakrabban nyúl a pornóhoz. A nők általában nem nyúlnak a pornóhoz. Ők is szokták használni, de kevésbé, mint a férfiak. Tehát ezért gondolom én, hogy azért 60%-a a nőknek fordul egy másik férfi felé, mert ő nem használja a pornót, mondjuk a házas életének a megjavításához, érti?
1: Teljesen világosan értem, hogy ne. Alkohol befolyásoltság?
0: Hát alkoholt azt általában fogyasztanak az emberek 90%-a, de ahol alkohol problémák vannak egy párkapcsolatban, tehát arról beszélgetünk, hogy függőség van, akkor ott annak a kapcsolatnak a mélyén, vagy magában az egyénben sokkal mélyebb és sokkal komolyabb problémák vannak. Tehát ahhoz, hogy alkoholhoz nyúljon valaki, mint megoldás, akkor az alatt kell lennie egy olyan problémának, amit ő nem tud kezelni az életében. És ugye egy párkapcsolatnál elsődlegesen az hozza föl, hogy mondjuk a férjem alkoholista, vagy a párom drogokhoz nyúlt és drogozik. De ugye én azt mondom, hogy egy jó párkapcsolatban egymást segítjük át az élet nehézségein, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy segíts abban a párodnak, hogy leszokjon a függőségéről, és aztán találjuk meg, hogy miért nyúl ő az alkoholhoz. Mi az az életében az a probléma, amivel nem akar szembenézni, hanem ehelyett ő fogja magát, és iszik, vagy drogozik, mert mindig meg lehet találni, hogy mi van a mélyén. De ugye ideig általában nem szoktak eljutni. Ez a baj.
1: Igen, elgondolkoztató. Az alkoholfüggőség, illetve egy alkoholfüggőségbe élő emberrel együtt élni, vagy hogyha mind a ketten alkoholfüggők, ezt most mondom a kedves hallgatóknak itt bele a mikrofonban, ha valaki rendszeresen megiszik egy pohár bort este, vagy délután, az alkoholfüggőség.
0: Ez így van, ez a meghatározása az alkoholistának, hogy rendszeresen fogyaszt alkoholt. A drogfogyasztó pedig rendszeresen használja a drogot. Ez a meghatározása szótár szerint.
1: Ugorjunk egy kicsit a generációkkal följebb, 70 és 80 év közötti párkapcsolati problémák. Itt azért figyelembe kell venni, hogy a 60 év fölött azért az már kifutó széria, hogy úgy mondjam, a csikó éveiket már megélték azok az emberek, és elég sok mindenen keresztül mentek. Itt a gyertyafényre gondolok elsősorban, nem akarom kimondani. Tehát az özvegy embereknek a párkapcsolati problémái. Itt egy olyan problémára szeretnék rávilágítani, hogy tudomásom van arról, nem egy, nem kettő, nem három esetben, hogy megtalálták a párjukat 60 év fölött, és bizony a gyerekek bele szóltak. És bizony a gyerekeknek nem tetszik az, hogy az anyunak egy új pasia van, az apunak egy új csaja van, és hogy ezek kéz a kézbe járkálnak, és hogy micsoda undorító dolgokat művelnek. Hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni?
0: Hát ezeket a problémákat is azt gondolom, hogy kommunikációval kell kezelni, és ezt sajnos én is látom, hogy a gyerekek egyre inkább beleszólnak a szülők életébe, holott semmi közük nincs hozzá. Tehát én is találkoztam egyébként már olyannal, hogy egy nagyon rossz, bántalmazó kapcsolatban élő hölgy azért nem vált el a férjétől, mert a gyerekei megmondták neki, hogy ha elválnak, akkor ők minden kapcsolatot megszakítanak azzal az anyával, aki szeretetben nevelte föl őket. Tehát

0: Igen, ez egy probléma, hogy beleszólnak, de az a helyzet, hogy ezt kommunikációval kell kezelni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy problémát jelent az egy fiatalnak, hogyha a szülője próbál beleszólni a kapcsolatába, vagy egy szülő nem fogadja el az ő férjét vagy feleségét, ugye ez egy állandó, stabil párkapcsolati probléma. Tehát ez az elsődleges, ami egyébként elő szokott fordulni. Ugyanígy meg kell értetni egy gyerekkel, hogy ha ő beleszól a párkapcsolati életébe, azzal tönkre teszi a saját szülőjének az életét. Tehát kommunikációval úgy lehet kezelni, hogy leülünk, és megkérdezem, hogy mondd el, hogy mi a bajod. Mondd el is, hagyom, hogy elmondja. Hadd legyen neki igaza. Nem mondok rá semmit, nem állok bele abba, hogy de már pedig ez nem így van, de már pedig nézd meg, hogy a Julika mégiscsak milyen kedves. Nem állok bele, hadd mondja el. Mert én azt tapasztaltam, hogy ha hagyom, hogy egy másik ember elmondja az ő nézeteit, akkor képes változtatni a gondolkodásmódján. Hogyha folyamatosan harcolok valakivel, és be akarom bizonyítani a saját igazamat, akkor abból mindig csak harc lesz. Én azt látom, hogy az a jó, hogyha elengedem, és megengedem a másiknak, hogy hadd legyen igaza, mondja el, hogy ő hogy gondolja, mint gondolja, és lehet, hogy menet közben rájön, hogy hát végül is a Julika tényleg, apukám, hogyha te vele vagy boldog, akkor örülök a te boldogságodnak. De hogyha ez nem működik, hát akkor tovább kell lépni, vagy pedig szűkíteni kell a kapcsolódási pontokat. Tehát akkor lehet, hogy nem fogunk olyan sűrűn találkozni, vagy akkor találkozunk a gyerekekkel, amikor a Julika nincs jelen.
1: Gondolom, hogy a kedves hallgatókhoz átment a tudás, hogy ez hogy működik, és ha megvan a két gyerek 20 és 30 éves házaspárok esetében, az előbb beszélgettünk, illetve feltettem a kérdést, hogy a jobbra kacsintok és a balra kacsintok. Az ilyen eseteket hogyan lehet kezelni? Mit javasol a kedves hallgatóknak, hogy írgom-burgom, elválunk, ásó kapasz, szerte szét, vagy a megbocsájtás?
0: Én hiszek a megbocsájtásban maximálisan, igen. Hiszek benne. Én hiszek abban, hogy ha két ember nagyon szerette egymást, kezdet-kezdetén is, alapvetően stabil a párkapcsolatuk, csak arról van szó, hogy unalomba fulladt az egész, már nem lelnek egymásba olyan nagy örömöt, elkezdett kihűlni az egész, az intimitás megszűnt, és ugye ezek az apró lépések vezetnek el odáig, hogy valaki kikacsincson a kapcsolatból, és ugye ilyenkor nagyon könnyen bejön egy kívülálló harmadik, aki elkezdi felébreszteni a szenvedélyt valamelyik félben, és azt érzi, hogy ő szerelmes, és ez ugye egy nagyon-nagyon vágyott érzés, hogy szerelmesnek lenni, hogy valaki engem elkezd újra csodálni, elkezd rám odafigyelni, törődni velem, meglátni bennem a nőt, hogyha a nőről van szó, vagy meglátni a férfiban a férfit. Ez egy nagyon vágyott dolog, és mivel a saját párkapcsolatában nem kapja meg, ezért ilyenkor hajlamos arra, hogy valóban el is csábuljon. De tapasztalatom szerint az van, hogy soha ennek nem lesz jó vége. Tehát, hogyha el is hagyja valaki a családját, az új emberrel, hát csak úgy, mint a saját párjával elmúlnak ezek az érzések. És nem biztos, hogy egy olyan stabil kapcsolatot fel tud építeni velem, mint mondjuk egy 10 vagy 20 éves házasságot a saját párjával, ahol mondjuk gyerekek is vannak. Tehát egy ilyen kapcsolatban rengeteg a sérült fél. Mert ott van a saját párja, ott vannak a gyerekek, ott van a másik oldalon a párkapcsolat, meg az abból származó gyerekek. Tehát itt nagyon-nagyon sok sérülési lehetőség van, és én tényleg merem állítani tapasztalatomból kifolyólag, hogy azok a felek, akik úgy döntöttek, hogy véget vetnek a saját házasságuknak, és új életet kezdenek a másik féllel, nem jól sikerül az a párkapcsolat, az új. Azok, akik pedig maradnak a saját párjuk mellett, és tényleg egy új dimenzióra képesek emelni a kapcsolatot, mert egy kicsit tanulnak arról, hogy hogyan kell jól működtetni a párkapcsolatot, sokkal boldogabb életet tudnak élni, hiszen most átmentek egy krízisen, kijöttek ebből a krízisből, picit tanultak önmagukról, egymásról, a párkapcsolatukról, és komolyan mondom, sokkal boldogabb kapcsolatban élnek most, ezek után.
1: Körülbelül egy ilyen tréning, az hogyan néz ki?
0: Hát ugye én általában egyénileg foglalkozom a párokkal, tehát mondjuk hármasban ücsörgünk, hat szem közt, vagy pedig szemináriumokat, vagy előadásokat tartok, illetve ugye ingyenes videóim vannak, ahol szösszenetekről mesélek, esetekről, illetve filozófiai kérdésekről, ami a párkapcsolatot illeti. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek tanuljanak arról, hogy mit jelent párkapcsolatban élni. Hogyan tudják kezelni a felmerülő problémákat, nehézségeket, és hogy megtanuljanak kommunikálni egymással. Tehát, hogy mit is jelent a kommunikáció egy párkapcsolatban. Az nem azt jelenti, hogy beszélünk egymáshoz, úgyhogy meg se halljuk a másikat, hanem az onnan kezdődik, hogy odafigyelünk egymásra, hogy képesek vagyunk egymás szemébe nézni, hogy képesek vagyunk figyelni a másik kommunikációra, szándékkal kommunikálni a másikhoz, képesek vagyunk arra, hogy betartsunk egy megfelelő távolságot, mert ugye az se jó, hogyha a férj meg a feleség három emeletnyi távolságból próbál kommunikálni egymással, aztán állandóan összevesznek, mert ilyen banális, apró dolgok is kiderülnek ám, hogy a kommunikáció milyen problémákat tud előhozni, tehát ezekről tanulni kell. Tehát ami előadást vagy szemináriumot tartok, az ilyen. Kommunikációt például nem lehet csak élő formában tanulmányozni, sem online előadás formájában nem működik, hanem csak élőben. Tehát azt gyakorolni kell, meg kell tanulni az elméletét, és aztán gyakorolni kell. És azt látom, amikor a párok együtt csinálják végig a kommunikációs tanfolyamot, akkor olyan magas szintre tudnak érzelmileg emelkedni, hogy ez valami hihetetlen, hiszen most először történik meg az, hogy esetleg órákon keresztül egymás szemébe néznek. Tényleg, jól megnézik egymást. És kiderül, hogy hát valójában ők már évek óta nem néztek igazán egymásra. Tehát ilyen banális dolgok derülnek ki. Ugye, mert egy párkapcsolat kezdetén mi történik? Összejönnek szerelmesek egymásba, és egyfolytában nézik egymást, csodálják egymást, igaz? Aztán ez szépen elmúlik. Évek múltával elmúlik, és észre se veszi egymást a két ember. Nemhogy nem veszi észre azt, hogy milyen jó tulajdonságok vannak a másikba. És akkor utána beszélhetünk arról, hogy már csak a rosszat látják egymásban, és állandóak a veszekedések. Állandó az, hogy hibáztatják a másikat, és ez nem vezet sehová. Na, szóval ilyen kérdésekről szoktunk beszélgetni a párokkal, meg ezeket a kérdéseket veszem át, hogyha előadást vagy szemináriumot tartok.
1: Előbb említette, hogy filozófiai kérdésekkel is foglalkoznak a párokkal, illetve felmerülnek. Milyen filozófia? Tehát Kant?
0: Nem megyek be ilyen mély filozófiába. Azért sem, mert azt látom, ugye visszakanyarodva a beszélgetésünk kezdetéhez, hogy funkcionális analfabetizmus van. Ez az igazság. Tehát én megpróbálom a legesleg alapvetőbb nyelvezetet használni. Megpróbálok mindenféle olyan idegen szavak tollmentes szöveget adni az embereknek, amit nagyon könnyen megértenek. És nagyon-nagyon sok példát. Tehát én például, hogyha azt mondom, hogy filozófiai kérdésekről, már az eleve egy filozófiai kérdés, hogyha meghatározzuk azt, hogy mik az erkölcsök. Mit jelent az, hogy erkölcs, vagy felelősség? Vagy mit jelent az, hogy az összetartozás gondolata? Érti? Tehát én ilyen alapvető dolgokról beszélek. Mit jelent az, hogy megérteni a másikat? Egyetértésben lenni a másik emberrel. Már csak, hogyha ezeket a fogalmakat letisztázzuk, de szótárból, úgyhogy meg is értsék, óriási felismeréseik és nyereségeik vannak. Tehát el tudja képzelni, hogy megérti valaki azt, hogy az erkölcs pusztán annyit jelent, hogy tudod, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Nézzünk rá példát, mi a helyes viselkedés, mi a helytelen viselkedés. Akkor nézzük meg azt, hogy egy párkapcsolatban mit jelent helyesen viselkedni, mit jelent az, hogy helytelen. Mit jelent az, hogy te képes vagy a határaidat kijelölni, hogy megbeszéled a pároddal azt, hogy neked mi fér bele, neki mi fér bele, és ezen az úton gondolkozni, és ezen az úton menni tovább. Mit jelent az, hogy elköteleződni egy párkapcsolatban? Tehát ilyen alapvetéseket tisztázunk le.
1: Elkötelezettség, érdekes kérdés, és visszakanyarodtunk a történetünknek az elejére. Vallási hovatartozás mennyiben gátolja a hosszú távú párkapcsolatot, vagy mennyiben segíti ezt?
0: Én azt gondolom, hogy a vallás nagyon fontos minden ember életében. Egyrészt azért, mert ad egy erkölcsi tartást, ad egy nagyon magas értékrendet, amit mondjuk a két fél képvisel. Az nagyon-nagyon jó, hogyha két ember, mind a kettő vallásos. Mert ugye egyrészt van ez a, hogy ők hisznek valamiben, járnak egy bizonyos úton, ezen kívül tartoznak egy közösséghez. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát nagyon sok párkapcsolati probléma abból fakad, hogy unatkoznak az emberek. Nincs mit csinálniuk. És amikor unatkoznak, ugye mit csinál egy unatkozó gyerek? Egy unatkozó gyerek felmászik a csillárra, és lerángatja a csillárt, rosszalkodni fog. Így van. Na most egy unatkozó felnőtt ugyanígy rosszalkodni fog. De amikor emberek tartoznak egy közösséghez, és van egy céljuk, amit csinálnak, ami lelkesíti őket, akkor azokat az energiákat, amit mondjuk arra pazarolna, hogy ő összeveszik a párjával, tehát neki nincs ideje arra, hogy ő a párjával veszekedjen, összeveszten, mert ő neki dolga van az életben. Tudja? És az is nagyon jó, hogyha valakinek persze a munkahelye megadja ezt a célt, tehát ő azzal a lelkesedéssel jár dolgozni, hogy ő motivált, el akar érni valamit, céljai vannak, akkor az szintén egy kicsit mentesíti a feleket attól, hogy házassági problémáik legyenek. Tehát én egy kicsit azt látom, hogy azoknak vannak problémái, akiknek nincsenek céljaik, nem járnak valamilyen úton, és nincs egy lelkesítő közösség, akikhez tartoznának. Szóval a vallás szerintem nagyon sok mindenben segít. Szerintem az egy fantasztikus dolog, hogyha valaki tudhatja magát valamilyen felekezethez tartozónak.
1: Hit, erkölcs, önkontroll?
0: Igen, ez egy jó dolog, ez egy jó alapvetés szerintem. Mert ugye az, hogy vallásos vagyok, istenfélő vagyok például, akkor az ad nekem egyfajta kontrollt a viselkedésemben. És pontosan tudom, hogy mi helyes, mi helytelen. Hiszen egy vallásban ezt megtanuljuk, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen. Tudjuk, hogy másnak a párját ne szeressük el, másnak a vagyonát ne tulajdonítsuk el, de az az igazság, megmondom őszintén, hogy sajnos azt is látom, hogy vallásos emberekkel is megtörténik az, hogy elcsábulnak. De ővelük sokkal könnyebb. Őket sokkal könnyebb visszatéríteni a helyes útra.
1: Esettanulmányok. Tud-e valami olyan esettanulmányról kedveskedni a rádió hallgatóknak, ami felkelti a hallgatók érdeklődését, hogyha valakinek valamilyen ilyen problémája van, akkor hova tudjon fordulni?
0: Henzel Edit vagyok, a Párkapcsolatok iskolájának a megalapítója, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen megkeresésre, lehet engem keresni, és akkor visszatérek ahhoz, hogy esettanulmány. Kettőt elmondanék, jó? Mert mind a kettő nagyon jól végződött, és mind a kettő egy drámai helyzetből indult. Ugye, mit nevezek én drámai helyzetnek? Hát amikor valaki vagy elkezd már valamilyen harmadik fél felé fordulni, még esetleg nem csalta meg a párját, de már kifelé kacsingat, vagy konkrétan megcsalta a párját. Na most nézzük az első esetet, amikor az történt, egy olyan házaspárról van szó, ahol gyerek is van, fiatalok, 10 éve vannak együtt, nagyon szerették egymást, így indult a kapcsolat, de egyszer csak elkezdett kihűlni a dolog, meg egyéb problémák adódtak, és a hölgy találkozott valakivel, akibe Hát óriási, elképesztő módon beleszeretett. Ugye a férje észrevette rajta, hogy problémák vannak, ugye ennek mindig jelei vannak. Olyan jelei vannak, hogy elvonul, csak a telefonját nézi, láthatóan valakivel kommunikációban van, megszűnik az intimitás a párjával, és a férje rákérdezett, hogy mi újság. Itt a feleség egyébként nagyon becsületes volt, mert megmondta, hogy beleszeretett valakibe. A férje megkérdezte tőle, hogy ki az, úgy konkrétan még akkor nem mondta el, de az a lényeg, hogy egy kolléga, tehát egy ismerősről van szó. És a férje elhatározta, hogy ő helyre akarja hozni ezt a kapcsolatot, és fogta magát, és megkereste. És férfiasan a szemébe nézett, és megkérte, hogy hagyja békén a feleségét. Megkérdezte tőle, hogy mit akar. És nyilván a hódító az csak hebeget, habogott, és elnézést kért, és kezet adott arra, hogy békén lesz hagyva a feleség. Na most ők ezen a ponton jöttek el hozzám, és elkezdtünk együtt dolgozni. Én megmondom őszintén, hogy én örültem annak, hogy a férfi ekkora felelősséget vállalt, bár mondta, hogyha a felesége egyszerűen nem fog lemondani erről a hódítóról, akkor kénytelen lesz azt mondani, hogy jó, legyen vége a kapcsolatnak, de a gyerek érdekében, mert látta a gyereken azt, hogy ő annyira össze akarja hozni a szülőket, tényleg. Tehát látható jelenleg, hogy megfogta mind a kettőjük kezét, összehúzta őket, állandóan arról beszélt, hogy anya, ne haragudj az apára, anya, szeresd az apát. Tehát látni azt, hogy a gyerek mit dolgozik azon, hogy két embert összetartson, ez komolyan mondom felemelő. Na mindegy, elkezdtünk együtt dolgozni, és a feleség belátta, hogy ez tényleg nem helyes, és hát most ott tartunk, hogy arról beszélgetünk, hogy mi vezetett oda, hogy ő kitekintgetett a kapcsolatból, és hogyan tudják úgy újraépíteni a kapcsolatot, ami annak alapján megy, hogy tényleg megtudjuk a másiktól, hogy mire van igénye, mire van szüksége, és oda-vissza azt nyújtjuk. Szóval, amikor ilyen alapokon működik egy kapcsolat, és elkezdenek dolgozni ténylegesen a kapcsolaton, ami egy életen keresztül tart. Tehát dolgozni egy kapcsolaton nem azt jelenti, hogy hát most teszek valamennyit, aztán majd megint elfelejtkezek róla, hanem a párkapcsolat akkor működik, hogyha nap mint nap teszünk a másikért. Szóval ők most itt tartanak, és én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet. És a másik esettanulmány, amit el akarok mondani, és azért akarom elmondani, mert azt látom, hogy egy ilyen helyzetből kijönni csak ezen a módon lehet, hogy hát szintén egy drámai helyzettel fordult hozzám egy házaspár, ott is gyerekek vannak, 3 gyerek, de ott már nagyon komoly megcsalás történt, olyan komoly, hogy a férfi elhagyni készült a feleségét, és el is döntötte, hogy itt akkor vége. Na, és eljöttek hozzám, félt a férfi attól, hogy most bevallja a feleségének, mert akkor a feleség még semmit nem tudott erről az egészről, de mondtam neki, hogy nyugodjon meg, mert tudom, hogy jó vége lesz a dolognak. Bevallott mindent, a feleség is bevallott mindent, mert általában egyébként ez a tapasztalat, hogy egy házasság nem azon múlik, nem egy embernek a hibáján múlik, hanem mind a kettő hibázott a kapcsolat során, de amikor ez sikerül kitisztázni, akkor az a csodálatos az egészben, hogy elkezdik megérteni egymást. Elkezdik megérteni azt, hogy melyiküknek mi volt a motivációja, miért úgy viselkedett, ahogy, miért úgy reagált bizonyos helyzetekben, ahogy, és akkor a férfi elkezdett átfordulni, és azon kezdett el gondolkozni, hogy talán mégsem kellene elhagyni a családját, és megkérdezte tőlem, hogy hogyan csinálja. És ezt szeretném a hallgatóknak ajánlani, hogy ilyen esetben mi az, ami működőképes. Amikor van egy vonzalom egy kívülálló harmadik felé, egy olyan vonzalom, amiről azt hiszi, hogy elpusztíthatatlan, mert ugye ezt a szerelem érzéséről azt gondolják az emberek, hogy elpusztíthatatlan, és amikor fiatal valaki és egyedülálló, akkor legyen szerelmes, és élvezze ki, de amikor családja van, hát akkor ez nagyon-nagyon nincs rendben. Tehát én azt mondtam neki, és tényleg ezt tanácsolom mindenkinek, hogy ilyen esetben a kommunikáció teljes elvágása az, ami célra vezető. Tehát neki ezt a szerelmi szálat olyan szinten el kell vágnia, hogy minden kommunikációs vonalat a másikkal meg kell szakítani. Tehát a social médiáról el kell tüntetnie, meg kell szakítani a kapcsolatot azzal a féllel. Mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor állandóan ez olyan, mint egy seb, ami állandó feltépésben van. Tehát, hogy ő bármikor meglátja azt az illetőt, akkor tépődnek fel a sebek. Újra elkezdi érezni azt, hogy de ő szerelmes, ő vonzódik. Tehát ezért én azt javasoltam a férfinak, hogy minden kapcsolatot azzal a hölgyel vágjon el. Ne találkozzon vele, ne beszélgessen vele, főleg búcsúzzon el tőle, de minden kapcsolatot vágjon el, és koncentráljon arra, hogy újra felépítse a kapcsolatát a párjával. Ebben segítettem nekik, és ők most nem csak hogy boldog házasok, hanem nagyon-nagyon sikeres vállalkozást is csináltak. Tehát ezt látom, ahol sikerül túljutni ezen a krízisen, akkor egy sokkal magasabb minőségű kapcsolatba tudnak átmenni.
1: Műsorunk sajnos lejárt, még odaadnám a mikrofont egy rövid búcsúzkodásra, és hol is lehetne önt megtalálni?
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Hensel Edit vagyok, Párkapcsolatok iskolája. Elérhető vagyok internetes oldalon párkapcsolatokiskolája.hu, illetve párkapcsolatokiskolája.eu, és a párkapcsolatokiskolája@gmail.com e-mail címre lehet nekem írni leveleket. Minden segítségkérő levélre válaszolok.
1: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, műsoridőnk lejár, búcsúzom önöktől, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe, mint a pálma és a cédrus. A mai ige a 92. Zsoltár 13. verse. Az igaz virul, mint a pálmafa. Magasra nő, mint a libanoni cédrus. Gondolatok az igéről. Ezeket a fákat nem ember gondozza és metszegeti. A pálmák, cédrusok az Úr fái. Az ő gondozása nyomán virulnak. Az Úr szentjei épp úgy az ő gondoskodó keze alatt növekednek. Ezek a fák örökzöldek. Minden évszakban egyformán szépek. A hívőknek sincsenek, hol szent, hol pedig istentelen időszakaik, minden életkörülmények között az Úrtól nyert szépségükben állnak. Ahol ezek a fák nőnek, szépségükkel azonnal szembe tűnnek. A táj szemlélője mindenütt azonnal felfigyel a pálmák és a cédrusok királyi szépségére. Jézus Krisztus követői sem rejtőzhetnek el a megfigyelők elől, mert olyanok, mint a hegyen épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni. Isten gyermekének növekedése is hasonló a pálmáékhoz. Teljes erővel fölfelé tör, törzséből egyetlen oldalágat sem növesz. Olyan, mint egy csodálatos oszlop. Oszlop fővel a tetején. Nem ágazik sem jobbra, sem balra, minden erejével a menny felé törekszik, és az éghez legközelebb érleli gyümölcsét. Uram, kérlek, formálj engem, hogy ilyenné legyek én is. A cédrus dacol minden viharral. Az örök hó határán nő, de az Úr gondoskodik arról, hogy a törzsében meleget és erőt adó nedvek folyjanak. Uram, add, hogy én is a te melegeddel és erőddel tudjak dacolni a hideggel és a viharral szemben. Ámen. Véget ér a zsinagógák hete. Augusztus 30-ától még ma, szeptember 17-én zárul a zsinagógák hete, 3 hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd egyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Ma, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül

0: maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. Mi a te örömöd forrása?

De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.

A 72 tanítványt kiküldte Jézus kettessével, hogy járják be az országot, és hirdessék az evangélium örömhírét. Hatalmat adott nekik, hogy a tisztátalan lelkeket kiűzzék, hogy mindenféle betegséget és erőtlenséget meggyógyítsanak, hogy halottakat támasszanak fel, és leprásokat tisztítsanak meg. Amikor visszatértek missziós útjukról, a leglátványosabb eredményekről számoltak be a mesternek. Kifejezték az örömüket amiatt, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nekik az ő nevében. Ez nagy élmény, egy nem várt eredmény volt számukra. Annál is inkább, mert korábban megtapasztalták már azt is, hogy milyen az, amikor nem így történnek a dolgok. Hiszen azelőtt már átélték azt a kudarcot, amikor egy édesapa a megszállott fiát vitte oda hozzájuk, de nem tudtak mit kezdeni vele. Jézus személyes jelenléte kellett ahhoz, hogy megszabaduljon az a beteg fiú.

A mester a láthatatlanokra hívja fel a figyelmüket, miközben ők a láthatók igézetében élnek. Ezért mondja nekik a következő szavakat. De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezáltal a kegyelem forrására mutat rám. Az Istennel való közösségre, amiből meríthetnek.

Mi a te örömöd forrása? Vajon nem azért időszakos-e csupán az örömöd, mert az az eredményeidtől, a sikereidtől, vagyis a láthatóktól függ? Csak akkor lesz állandó örömöd, ha annak forrása Isten lesz. A vele való közösséged, az ő magasztalása, a neki való engedelmesség. Újjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 17-e. Józsué könyve 4. fejezet első 9 verse, majd a 19. verstől az 5. fejezet első verséig. Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: választatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik Józsué: menjetek be a Jordán közepébe, isteneteknek, az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon, ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. 12 követ állított föl Józsué a Jordán közepén is azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt. Ott is vannak mind a mai napig. Az első hónap 10-én jött fel a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. Azt a 12 követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgában állítatta föl Józsué, és ezt mondta Izrael fiainak: ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt a Jordánon. Mert istenetek az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett istenetek az Úr a vörös tengerrel is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek isteneteket, az Urat mindenkor. Amikor meghallotta az emóriak összes királya túl a Jordánon nyugat felé, és a kánaániak valamennyi királya tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermedt a szívük, és elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Látható és láthatatlan kövek. Mind a gilgáli, mind pedig a Jordán mélyén álló kövek az Isten csodájának, hűségének és a nép átkelésének örök tanúi, amelyekre tekintve egy csodát átélők számára megnyílik az emlékezés és a bizonyságtétel lehetőségem. Emlékezni és bizonyságot tenni. Ez Isten népének fontos kötelessége. Nem elég csupán átélnünk Isten csodáit és vezetését. Tovább is kell adnunk. A mi hitünk nem magánügy, hanem örökség azok számára, akik a mi hitvallásunkra követik Istenünket. A Jordánon való átkelés története nem csak az azt átélők identitását formálta, hanem meghatározta az utódaikét is. Amit Isten velünk tett, tovább adva azokban is hitet ébreszthet, akik még nem tapasztalták meg személyesen az ő erejét. Melyek azok a idézőjelben emlékkövek, amelyeket Isten a te életed folyójában állított fel? Voltak-e olyan pillanatok, amikor érezted, ő vezetett, ő mentett meg, ő formált? Kinek beszéltél ezekről? Milyen bizonyságtételeket őrzöl a szívedben, amelyek láthatatlanul, de erőteljesen hordozzák hited és Isten munkájának történetét? Itt az idő, hogy ezek ne csak a szíved mélyén, hanem mások számára is láthatóan álljanak a hívők következő nemzedékének javára. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot George T. Wilkerson írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Krisztust képviselni. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a kolossai beliekhez írt levelének 3. fejezetének 17. verse. Mivel börtönbüntetésemet töltöm, meg kellett hatalmaznom valakit, aki jogi ügyeimben eljár odakint. Ez feljogosítja őt, hogy képviselje érdekeimet, aláírjon hivatalos papírokat, és helyettem döntsön, egész pontosan a nevemben, mintha ő én lennék. Amikor tehát a nevemben jár el, akkor a döntései rám vonatkoznak. Ez a helyzet segített megérteni a Jézushoz való kapcsolatomat, aki a mennyben van. Amikor elfogadjuk Jézust, az ő képviselőjévé válunk itt a földön. Amikor az emberek látnak és hallanak minket, akkor mintha Jézust látnák és hallanák. Jézus pedig Isten megtestesült képviselője volt. Jézus azt mondta, aki engem lát, látja az Atyát. A földi életünkben Krisztust megtestesíteni többet jelent, mint templomba járni, olvasni a Bibliát, vagy megosztani az evangéliumot az emberekkel. Az élet minden területét átszövi ez a különleges kapcsolat. Nem számít kicsi vagy nagy ügy, minden szavunk és tettünk egy lehetőség arra, hogy képviseljük Krisztust. És nem kell kizárólag a képességeinkre támaszkodni. Hála Istennek, a Szentlélek mellettünk áll, tanít és vezet minket mindenen át. Drága Atyánk, taníts minket nap mint nap, hogyan legyünk a Te képviselőid, hogyan hordozzuk Krisztus nevét. Minden váljon a Te dicsőségedre. Amen. Napi gondolat, igyekezni fogok Jézust képviselni mindenben. Imádkozzunk a börtönben levőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Túrmezei Erzsébet most. Most minden út te benned összefut. Most minden cél te benned összeér. Az egész világ körötted forog, s te a nagy mindenséget vezérlő erővel igazgatod. Igazgass engem is. Hadd legyek egy parányi csillagod, melynek fényét észre se venni, de melynek fénye te feléd ragyog. Igazgass engem is. Arra megyek, amerre akarod. Hadd legyek egy parányi csillagod. És hogyha jő az est, ha feketére fest mindent az éjszaka, hadd legyek én is az ének világító csillaga. És sok ezred magammal teremtsek ragyogást, te rólad ragyogást. Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod, igazgass engem is. Hadd legyek egy parányi csillagod.

0: az igazság megvilágosít.
1: Az igazság megszentelő ereje. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. Efézusi levél 1:18. Gondolatok az ígéről. Minden valódi tudás és fejlődés forrása Isten ismerete. Ha őszinte szándékkal kutatunk, hogy megismerjük az igazságot, kapcsolatba kerülünk a láthatatlan, hatalmas értelemmel, aki mindenben és mindenáltal munkálkodik. Az ember lelke összekapcsolódik Isten lelkével, a véges a végtelennel. E kapcsolat hatása a testre, a lélekre és az értelemre egyaránt felbecsülhetetlen értékű. Ebből a kapcsolatból fakad a legmagasabb rendű nevelés. Isten nevelési, fejlesztési módszere ez. Ismerkedj meg ő vele. Ez teremtőnk üzenete az egész emberiséghez. Hasonlóan Énokhoz, aki Istennel járt, mindig közelebb kerülünk az örökké valóság küszöbéhez, míg végül kitárulnak a kapuk és beléphetünk. Nem érezzük magunkat ott idegennek, mert a szentek köszöntenek majd, akik láthatatlan társaink voltak a földön, akiknek a hangját ismertük és szerettük. Aki Isten igéje által kapcsolatban volt a mennyel, otthon érzi majd magát a mennyei társaságban.

0: Jókor, jó helyen.
1: Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Ézsaiás próféta könyve, 35. fejezet, 3. vers. Éjfél fele járt. Az állomás hűvös épületében két idegen várakozott azon a decemberi éjszakán. Hirtelen becsapódott az ajtó, és két toprongyos gyermek lépett a váróterembe. Egyenesen a fűtőtest felé tartottak. A nagyobbik, a barna bőrű úgy 10 éves lehetett. Megragadta a kisebbiket, felültette a radiátorra, majd fürgén ő is felpattant mellé. Látszott, hogy nem vértestvérek. A másik gyereknek fehér volt a bőre, piroslott az arca. A gyermekkor gyöngéd vonásai mellett kísért, fekete szeméből, éhség, kimerültség, bizonytalanság és csüggedés árulkodott. Alig lehetett 6 éves. Az idősebbik rátette kicsi, hidegtől pirosló kezét a radiátorra, a másik kezével pedig előhúzott egy zsebkendőt és letörölte az arcára fagyott könycseppeket. Nyugodt és kedves suttogása bejárta az üres várótermet. Majd meglátod, hogy ott nem ilyenek az emberek. A vonaton meleg lesz. Amikor megérkezünk, szerzek pénzt, és veszek 2 hatalmas doboz joghurtot és meleg pereceket, sokat. Aztán előhúzott a zsebéből egy darabka kekszet, és átadta a társának. Gyors vonat érkezik az első vágányon, harsogta a hangos bemondó. Ez a miénk lesz, mondta a barna bőrű. A jelenetre felfigyelt az egyik idegen. Azonnal kisietett utánuk. Csak 3 percre volt. Az állomás előtt volt egy éjjel-nappali kisbolt, ahol különböző kiszerelésű joghurtot, perecet és sok finomságot lehetett kapni. Míg utolérte a vonatra felszálló 2 gyermeket, átadta nekik a majdnem teletömött zacskót, és sikerült elkapnia a kisebbik gyerek csodálkozó tekintetét is, az égből pottyant joghurt láttán. Minden nap kínálkoznak lehetőségek arra, hogy másoknak jót tegyünk. Ezek a lehetőségek Isten ajándékai számunkra. A mindennapok eseményei közepette is Isten vezetését kell keresnünk, mert a segítségnyújtás alkalmai sokszor látszólag jelentéktelenek, mégis örök értékük lehet. Nem elég csak jónak lenni, ébernek kell lennünk. Ha a Szentlélek munkálkodik bennünk, akkor észrevesszük azokat, akiknek szükségük van egy jó szóra, egy kis segítségre. A szolgálat nem mindig nagy dolgokban valósul meg, hanem kis mindennapi tettekben. Egy mosoly, egy látogatás, egy tanács vagy egy étel is lehet Isten eszköze. Ne várjunk különleges alkalmakra, hanem legyünk készek minden nap, minden helyzetben Isten szolgálatára. A keresztény élet egyik legfontosabb küldetése, hogy figyeljünk a körülöttünk élők szükségleteire, és legyünk készek, jókor jó helyen segíteni. Az apró, de szeretetteljes tettek örök következményekkel bírhatnak. A legfontosabb tehát, hogy észrevegyük a lehetőségeket, és ne halogassuk a jót, amit ma is megtehetünk.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igénk a 142. Zsoltár 8. verse. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Az új szövetségi igét az apostolok cselekedetei 12. fejezetének 5. verséből olvasom. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Simon András egyik grafikáján a tőle megszokott egy vonallal a Szentlélek galambját ábrázolta, amint a csőrével kibogozza egy rács szálait. A kép alá ez az idézet került. Nincs olyan börtön, amelyből lelked az égig ne érne. Átélte ezt Péter és Pál is, amikor börtönben ültek az evangélium hirdetése miatt, és megtapasztalták, hogy Isten országának növekedése nem ismer határokat a szívükben. A későbbi keresztény üldözések is tartogattak fogságot, börtönbüntetést a hívőknek, akiknek ezt el kellett szenvedniük. A börtön világával manapság csak egy-egy találkozása van az emberek többségének. Ismeretlen és zárt világ, melyet szigorúan őriznek. Nem szokványos, hogy összekötjük a börtönt az Isten dicsőítésével. Mégis ebbe az irányba mutatnak a napi igék. Nincs az életnek olyan börtönhöz hasonlító helyzete, amelyben ne lehetne gyakorolni a buzgó imádságot másokért és magunkért, valamint a szabadulás reménységében megígért Isten dicséretet. Imádság és dicséret. Ez vitte előre a zsoltáros és Péter ügyét is, nem pedig a részvét, az együttérzés vagy a menekülés. Bőven és maradéktalanul megfogadható tanács ez nekünk is, akik sokszor beleragadunk saját elképzeléseink, bűnösségünk és tetteink következményének börtönébe. Krisztusban van a szabadulás börtönünkből. Imádkozzunk! Megváltó Istenünk, segíts, hogy benned bízzunk akkor is, amikor akadályokba ütközünk a hitünkben. Küldd el szabadító és vigasztaló lelkedet, aki tovább vezet bennünket. Tanács és erő lelke, maradj velünk, és bíztas ott is, ahol reménytelenség van. Szeretet és erő lelke, frissítsd fel halódó lelkünket, hogy szívesen igyekezzünk betölteni isteni parancsaidat. Amen. Az áhítatót Petriné Csikán Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.

Isten, a mennyei atya szeretettel és gondossággal ajándékozta meg gyermekét. Egy fekete és egy arany dobozt adott a kezembe. A fekete dobozba kellett tennem minden bánatomat, a szomorúságot, a csalódást, és persze a terheket. Az arany doboz viszont az örömök, az áldások és a hálás pillanatok gyűjtőhelye lett. Isten halkan, de határozottan így szólt hozzám. Gyermekem, gyűjtsd össze a bánataidat ebbe a fekete dobozba, és minden örömödet az aranyba. Én pedig gondoskodni fogok mindkettőről. Alázatosan megfogadtam szavait. Napról napra gyűjtögettem a két dobozba. Az örömök doboza egyre nehezebb lett, szinte éreztem a benne lévő áldások súlyát. Minden apró boldogság, minden kedves szó, minden sikeres nap egy-egy aranypénz volt, ami gazdagította a doboz tartalmát.

A fekete doboz azonban más volt. Bár beletettem a szomorúságomat, kudarcaimat, félelmeimet, valahogy mindig könnyű maradt. Napok, hetek, hónapok teltek el, de a súlya alig változott. Kíváncsiságom végül legyőzött, és kinyitottam a fekete dobozt, hogy megtudjam az okát. A doboz alján egy apró, alig látható lyuk volt. Ezen a lyukon a bánataim lassan, észrevétlenül kipotyogtak. Megmutattam a lyukat Istennek, és elgondolkodva kérdeztem. Uram, hová tűntek a bánataim? Miért lett ez a doboz lyukas? Isten gyengéden elmosolyodott, az arca sugárzott a szeretettől és a bölcsességtől. Olyan mosoly volt ez, amely csak azé lehet, aki minden terhünket hordozza és megérti. Lágyan szólt nekem, mintha a szellő suttogna. Gyermekem, mindegyik itt van velem. Én fogadtam be a szívembe minden egyes bánatodat, amit hajlandó voltál elengedni.

Ez a történet mélyen rezonál azzal a gondolattal, hogy a hit az a legfontosabb láncszem, amely összeköt bennünket Istennel. A fekete dobozban lévő lyuk a hit elegendő erejét szimbolizálja. Amikor a bánatunkat és a gondjainkat Isten kezébe tesszük, többé már nem a miénk. Az élet megpróbáltatásai nem arra valók, hogy összetörjenek minket, hanem hogy közelebb vigyenek Istenhez. Sorsunk minden nehézsége, amelyet el tudunk viselni, erőt ad a hittel való növekedéshez. Isten nem csak elviseli a terheinket, hanem el is veszi azokat tőlünk, feltéve, ha rábízzuk.

Az arany doboz pedig a hála és az áldások számolásának fontosságát mutatja be. Ahelyett, hogy a nehézségekre fókuszálnánk, Isten azt kéri, hogy vegyük észre a mindennapok apró csodáit, melyek a kegyelméből fakadnak. Ha számolnánk áldásainkat, ahelyett, hogy a nehézségeinkről beszélnénk, Isten nagyobb dicsőséget kapna tőlünk.

ez a két doboz egyértelműen Isten szeretetének és gondoskodásának szimbóluma. Az aranydoboz azt mutatja, hogy Isten azért ad nekünk örömöket, hogy lássuk az ő jóságát. A lyukas fekete doboz pedig azt mutatja, hogy Isten nem akarja, hogy mi hordozzuk a terheinket. Ő maga vállalta a bűneinket és az összes bánatunkat a kereszten. Így minden alkalommal, amikor rábízzuk a gondjainkat, a dobozunk könnyűvé válik, és a terhek eltűnnek, mert Isten magára vette őket. Végül Jézus megkérdezte, miért adtam neked ezeket a dobozokat? Az aranyat azért, hogy számold az áldásokat, a feketét pedig, hogy megtanulj elengedni, mert a hit elengedés, a hála pedig elfogadás.

Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. 55. Zsoltár, 22. vers.

Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetünk.

0: Atyánk a mennyben van polgári jogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke és Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai keresztjének életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívták közös találkozóra ma, szeptember 17-én, csütörtökön az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az Evangélikus Egyház történetében nagy szerepet játszott az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 151 ezer diák és 15 ezer pedagógus kezdte meg a tanévet a katolikus intézményekben. A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 ezer tanuló és több mint 15 ezer pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú. Sok helyen óvodától egészen a középiskolákig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. A 2026-27-es tanévben két új katolikus óvodát köszönhetnek intézményeik sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is kiemelt figyelmet fordít a magas színvonalú oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézményekbe kihelyezett egynapos szakmai napok és tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek, az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15, 20, 30 és 60 kreditpontot érő képzéseket is folytatják. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek és ifjúságvédelem áll. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet három munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökben várják a munkatársakat. Tanulmányi és Erasmusi koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott

0: eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Kedves hallgatóink, az útra való következik, hogy szépen induljon a nap.
1: De Vászti királyné nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Ezen nagyon fölháborodott a király, és ford benne a harag. Megkérdezte tehát a király a múltat ismerő bölcseket, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvények és ítéletek tudósainak az együttese elé terjesztették. Ezek voltak a hozzá legközelebb állók, Kársená, Sétár és Admátá, Tarszisz és Meresz, Marszená és Memúkán, Perzsia és Média hét vezető embere, akik bármikor megjelenhettek a király előtt, és a legfőbb helyeket töltötték be az országban. Megkérdezték, hogy mit kell tenni a törvény szerint Vásti királynéval, mivel nem teljesítette Ahasvérós királynak az udvari emberek által küldött parancsát. Akkor ezt mondta Memúkán a király és a vezető emberek előtt. Nem csak a király ellen vétett Vásti királyné, hanem Ahasvérós király minden tartományának összes vezető embere és egész népe ellen is. Mert a királyné tettének a híre eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. Ezt fogják mondani, hogy Ahasvérós király is megparancsolta, hogy Vásti királyné vezessék be hozzá, de nem ment. A királyné tettének a hallatára így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és méd asszonyok a király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és fölháborodás. Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt föl a perzsák és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vásti nem jelenhet meg többé Ahasvéros király színe előtt, királynői méltóságát pedig adja a király másnak, nála jobbnak. Ha kihirdetik a király rendeletét, amelyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is megadja majd férjének a tiszteletet. Tetszett ez a beszéd a királynak és a vezető embereknek, úgyhogy a király Memúkán beszéde szerint járt el. Leveleket küldött valamennyi királyi tartományba, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Hirdessék ki minden népnek a nyelvén, hogy mindenütt a férfi legyen az úr a házban. Ezek után lecsillapodott Ahasvéros király haragja, és eszébe jutott Vászti. Az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták. Keresni kell a királynak szép termetű szőzleányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szőzleányt Súsán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégájra, a király hárem őrére, a nők őrizőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. Az a leány legyen Vásti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és aszerint járt el. Eszter első könyve 12-től, második könyve 4-ig.

0: A büszkeség diadala.
1: Ahasvérus már minden gazdagságát bemutatta, kivéve egyet, híresen szép feleségét, Vástit. A bortól feldobott hangulatban született hirtelen ötletét azonnal királyi parancs követte. Vásti azonban nem jött. Megtagadta a király parancsát. Vajon méltatlannak érezte, hogy ittas férfiaknak mutogassák őt? Hisz ő is királyi sarj volt. Inkább látta gyenge természetű férjét a parancsadóban, mint a világbirodalom hatalmas uralkodóját. Sokan egyetértenek a királlyal abban, hogy a rend miatt példás ítéletet kellett hoznia. Sokan azt mondják, gyenge jelleme nem bírta elviselni a visszautasítás megaláztatását, ezért túlreagálta a dolgot. Számunkra a mai világban idegen a férnek való engedelmesség gondolata. Most mégis gondolkozzunk el, mi az, amit ma nekünk taníthat ez a rész kapcsolatainkról és büszkeségünkről. Velünk nem fordult elő, hogy megszégyenítettük férjünket vagy szeretteinket mások előtt szavainkkal, esetleg nyílt ellenkezésünkkel? Nem lehetett volna kettesben megbeszélni? Vagy hogy kihátráltunk gyermekünk mögül egy nehéz helyzetben, amikor a védelmünket kereste? Hogy mindennél fontosabb volt a magunk méltóságának megóvása, akár azon az áron is, hogy mást hoztunk méltatlan helyzetbe? Büszkeségünkkel a legfontosabb kapcsolatainkba is éket verhetünk. Márpedig Jézus a szeretet elsőségét tanítja.

Úgy viselkedünk, mintha a kényelem és a fényűzés lenne az élet legfontosabb feltétele, amikor valójában másra sincs szükségünk a boldogsághoz, mint lelkesedni a jóért.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

Uram Jézus Krisztus, Te vagy az én megváltó Istenem. Alázattal fordulok-e mai reggelen hozzád. Megköszönöm az életemet, hiszen Te teremtettél az Atyával. Kérlek, adj belső békét, ha kudarcoktól kellene szenvednem. Adj bölcsességet és kitartást, ha valamilyen feladathoz kevésnek vélem az erőmet. Szabadítsd föl szívemet a szolgáló szeretetre, ha rám nehezedne az önzés, a mohóság súlya. Kérlek, segíts, hogy legyen bennem elég megbocsájtás, fenntartás és visszakozás nélkül, ha a múlt emlékezete gyötörne, ha nem tudnám elengedni sértettségemet. Kérlek, fogadd el életemet, hogy egyedül csak a Te dicsőségedet szolgáljam. Fogadd el akaratomat egészen, hogy egyesüljek a Te akaratoddal, hogy már csak az legyen, amit Te akarsz. Amen.

0: közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 17-e.
2: Bingeni Szent Hildegárd 1098-1179. szeptember 17 között élt német misztikus, természettudós, apátnő, zeneszerző. Látnoki adottságai miatt Germánia próféta nőjének és Rajnai Szibillának is hívták. Isteni sugallatra tanult meg latinul. Leghíresebb műve a Liber Scivia, Tudd az utat. Ebben vallásos látomásairól, vízióiról számol be. Költeményein kívül természettudományos és gyógyászati témájú munkákat is írt, emellett széles körű levelezést folytatott. Magáról alázatosan így nyilatkozott. Törékeny ember, akiben semmi állandóság nincs, hamu a hamuból, por a porból, aki csak azt mondja és azt írja, amit valaki más oltott belé. Kolostora gyülekezetének szervezését segítő munkái, egy kírie, 35 antifóna, 19 responzórium, 7 himnusz, 7 szekvencia. Egyik leghíresebb műve az Ordo Virtutum című egyházi színjáték, témája az erények és a sátán harca egy lélekért. Az első fennmaradt oratóriumnak is tekinthető. Az egyszólamú művet kísérettel adták elő.
1: 1844-ben született legismertebb feltalálónk, Puskás Tivadar, a Bécsi Műegyetemen végezte tanulmányait. Magyarországon nem tudott érvényesülni, ezért Angliába ment szerencsét próbálni. Egy vasútépítő társaságnál vállalt magyarországi képviseletet, így haza tudott térni, és az északkeleti vasúthálózat építésénél munkálkodott. Amerikai munkája idején ismerte meg a vezetékes távírót, és arra a gondolatra jutott, hogy egy központból több érdekelt fél összekapcsolásával lehetne bővíteni a hálózatot, és így lehetővé válna az állomások közötti kapcsolatteremtés is. Ilyen központot hozott létre Brüsszelben. Ennek sikere alapozta meg hírnevét. Amikor tudomására jutott, hogy Bell feltalálta, Edison pedig tökéletesítette a telefont, visszatért Amerikába. Edison elfogadta a Puskás érveit, és megengedte, hogy az ő laboratóriumában valósítsa meg ötletét. Majd megbízta Puskást a fonográfnak és más szabadalmainak európai értékesítési képviseletével. Sorra készültek a telefonközpontok, 1881. májusában átadták a világ 6. telefonközpontját Budapesten, a Fürdő, ma József Attila utcában. Az Edison társaság igazgatósági tagja lett, majd villanymotorral kormányozható léghajókkal kísérletezett. Legsikeresebb ötlete a rádió ősének tekinthető telefonhírmondó volt, amely a vezetékes telefonhálózatra épülve 1983. február 15-én kezdte meg adását. 1925-ig működött, amikor is egybeolvadt az akkor induló rádióval. Puskás Tivadar alkotó időszakának csúcsán 49 évesen hunyt el, egy hónappal a telefonhírmondó első adása után.
2: 1898. megalapítják az Erzsébet rendet, valamint a hozzá kapcsolódó érmet első Ferenc József felesége emlékére és Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére.
1: 1908. A Veszprémi Nemzeti Színházat Nádasi József Győri Társulata nyitotta meg Csiki Gergely Nagymama című végjátékának előadásával.
2: 1985-ben Magyarországra látogat Billy Graham, amerikai baptista lelkész, evangelizátor. Amerikai evangélista, korának legbefolyásosabb prédikátora. Több mint 3,2 millió ember válaszolt a hívására evangelizációin, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. 2008-tól haláláig Graham hallgatósága 2,2 milliárdra becsülhető, beleértve a rádiós és televíziós közvetítéseket is. 1955-ben meghívta Martin Luther Kinget, hogy együtt hirdessenek az ébredésről New Yorkban.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Példabeszédek könyve, 10. fejezet, 5. vers.

Ismered La Fontaine a Tücsök és a hangya című meséjét? A hangya egész nyáron szorgalmasan dolgozott, gyűjtögetett, gondosan félrerakta térre az eleséget. A tücsök azonban egész nyáron csak hegedült és lazított. Eljött a tél, és mivel nem szedett össze eleséget, a tücsöknek felkopott az álla. Átment a hangyához, hogy adjon neki búzát, mert éhes volt. A hangya kérdőre vonta, hogy miért nincs már tél elején sem elesége, mire a tücsök azt felelte, hogy ő mindenkinek muzsikálta, aki kérte. A hangya nem adott neki a búzából.

0: Ismerünk szorgalmas, dolgos embereket, akiknek ég a kezük alatt a munka. Mindig meglátják, mit kell csinálniuk. Átgondoltan terveznek, előrelátóak és serények. Viszont olyanokat is, akik az egész napot haszontalanul töltik, nem teszik rendbe a környezetüket, nem gondoskodnak a családjukról, nem tekintenek előre, mivel csak a mának élnek. Te melyik csoporthoz tartozol? Szorgalmasan tanulsz, segítesz a szüleidnek, hasznosan elfoglalod magad, zenetanulással, sporttal, olvasással, vagy egész nap csak az ágyon tespetsz, bámulod a képernyőt, és nem érdekel, milyen rendetlenség van körülötted, vagy hogy tanulnod kellene, netán, hogy miben tudnál segíteni. Ha ez utóbbi jellemez téged, akkor igyekezz sürgősen változtatni a hozzáállásodon.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Jót kell tennünk szomszédainkért.
1: A mai ige, példabeszédek 3. fejezet, 27. verse. Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele. Gondolatok az ígéről. Annyira kész, és annyira vágyódik a megváltó szíve arra, hogy örömmel fogadjon bennünket, mint Isten családjának tagjaként, hogy a legelső szóra, amit használnunk kell az Isten iránt közeledve, isteni rokonságunk bizonyosságát helyezi. Mi atyánk. Amikor Istent atyánknak nevezzük, elismerjük, hogy minden gyermeke a mi testvérünk. Mindnyájan az emberiség nagy hálójának része vagyunk, egy család tagjai. Kéréseinkben úgy kell szomszédjainkat is említenünk, mint magunkat. Egyetlen imádság sem helyén való, amelyik egyedül magának kéri az áldást. A legerősebb kötelékekkel kötődünk az Úrhoz, és atyánk szeretetének megnyilatkozása kelti életre a legvalóságosabb testvéri szeretetet és a legszenvedélyesebb hálát. Isten törvényeinek alapzata változhatatlan becsületességben gyökerezik, és olyan keretbe ágyazott, hogy azok boldogságát munkálja, akik megtartják azokat. A hit leckéjében, amit Krisztus tanított a hegyen, az igaz vallás elvei nyilatkoztak meg. A vallás személyes közösségbe hozza az embert Istennel, de nem kizárólag, mert a menny elveit ki kell élni, hogy segítsék és megáldják az embereket. Isten igaz gyermeke szeretni fogja őt teljes szívvel, és a szomszédját, mint saját magát. Érdeklődik fele barátja iránt. Az igaz vallás a kegyelem munkája a szívben, és nyomán az életnek igaz tettekben kell megnyilatkoznia, ahogy a forrás táplálja az élő patakokat. Az igazi vallás nem csak elmélkedésből és imádságból áll. A keresztény világossága jó cselekedetekben válik láthatóvá, és így ismerik meg mások is. A vallás nem választható el az üzleti, mindennapi élettől. Át kell járja és meg kell szentelje foglalkozásai és vállalkozásai. Ha egy ember igazán összeköttetésben áll Istennel és a mennyel, és az a lélek, aki a mennyben lakozik, ez befolyásolja minden szavát és tettét. Isten dicsőíti meg cselekedeteiben, és másokat az ő tiszteletére vezet.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Nem fogod megtalálni békességemet, ha túlzásba viszed a tervezgetést. Megpróbálva kézben tartani, ami a jövőben történik majd veled. Ez a hitetlenség megnyilvánulásának általánosan elterjedt formája. Amikor sok-sok terv formálódik az agyadban, néha már-már karnyújtásnyira van a békesség, és mégis mindig kicsúszik a kezedből. Amikor már úgy gondolod, hogy minden eshetőségre felkészültél, felbukkan egy váratlan esemény, és mindent összezavar. Az emberi agyat nem arra terveztem, hogy kitalálja a jövőt. Ez meghaladja képességeidet. Az elmédet arra alkottam, hogy folyamatos kommunikációban legyen velem. Hozd elém minden szükségedet, reményedet és félelmedet. Bíz mindent az én gondjaimra. Fordulj a tervezgetés ösvényéről a békesség ösvényére.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele, 5. fejezet, 5. 6. vers. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 9. vers. 37. Zsoltár, 5. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 44. rész. A keleti kaput zárva kell tartani. Azután visszavitt engem a szentély keletre néző külső kapujához, de az zárva volt. Akkor ezt mondta nekem az Úr, ez a kapu zárva marad, nem nyithatják ki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr Izrael Istene ment be rajta, ezért marad zárva. Csak a fejedelem tartózkodhat ott, és étkezhet az Úr színe előtt, mivel fejedelem ő. A kapu csarnoka felől menjen be, és arra is jöjjön ki. A léviták szolgálati beosztása. Azután bevitt engem az északi kapun a templom elé, és láttam, hogy az Úr dicsősége betöltötte az úrházát. Ekkor arcra borultam. Az Úr ezt mondta nekem, emberfia, jól figyeld meg, nyisd ki jól a szemedet, és hallgasd meg mindazt figyelmesen, amit elmondok neked az úrházára vonatkozó rendelkezésekről és törvényekről. Jól figyelj arra, hogy kik mehetnek be a templomba, és kiket kell eltávolítani a szentélyből. Mondd meg Izraelnek, ennek az engedetlen népnek, így szól az én Uram, az Úr. Elég volt már mindenféle utálatos dolgotokból Izrael háza, hiszen idegeneket, körülmetéletlen szívű és testű embereket engedtetek bejönni, jelenlétük szentélyemben meggyalázta házamat, amikor kenyeret, kövérjét és vért hoztatok nekem áldozatul. Ezzel megszegtétek szövetségemet, tetézve utálatos dolgaitokat. Nem ti végeztétek a tennivalókat a szent dolgok körül, hanem rájuk bíztátok, hogy azok végezzék a tennivalókat helyettetek az én szentélyemben. Ezt mondta az én Uram, az Úr. Az idegenek, az Izrael fiai között élő, körülmetéletlen szívű és testű idegenek nem mehetnek be a szentélyembe, azok a léviták pedig, akik eltávolodtak tőlem, amikor téveigett Izrael, téveigett, mert a bálványokat követte, bűnhődjenek bűnökért, és ilyen szolgálatot teljesítsenek a szentélyemben, őrködjenek a templom kapuinál, és szolgáljanak a templomnál. Ők vágják le a nép égő áldozatát és véres áldozatát, és álljanak szolgálatukra. Mivel bálványaik előtt szolgálták őket, és ezzel bűnbe vitték Izrael házát, azért felemelt kézzel tettem esküt arra, így szól az én Uram az Úr, hogy bűnhődni fognak bűnükért. Nem járulhatnak elém, hogy mint papok szolgáljanak nekem, és nem nyúlhatnak a nekem szentel dolgokhoz, sem az igen szent áldozatokhoz. Szégyenkezve kell viselniük utálatos tetteik következményét. Arra rendelem őket, hogy a templom körül végezzék a tennivalókat, mindenféle szolgálatot, és mindazt, amit el kell ott végezni. A papi szolgálat kiváltsága. De a Cádók leszármazottai közül való lévita papok, akik szentélyemben végezték tennivalójukat, amikor Izrael fiai tévelyektek, ők elém járulhatnak, hogy szolgáljanak engem. Ők állhatnak színem elé, hogy kövérjét és vért mutassanak be nekem áldozatul. Így szól az én Uram, az Úr. Ők mehetnek be a szentélyembe, és ők járulhatnak asztalomhoz, hogy engem szolgáljanak. Ők végezhetik előttem a tennivalókat. Ha bemennek a belső udvar kapuihoz, vászonruhába öltözzenek. Ne viseljenek gyapjú ruhát, amikor szolgálatukat végzik a belső udvar kapuinál és a templomban. Vászonsüveget viseljenek a fejükön, és vászonnadrágot a derekukon. Ne öltözzenek úgy föl, hogy megizzadjanak. Ha pedig kijönnek a külső udvarba, a kint levő néphez, vessék le azt a ruhájukat, amelyben a szolgálatot végezték, és tegyék le azt a szent kamrákban. Öltözzenek másik ruhába, hogy a szent ruhájukkal meg ne érintsék a népet. Fejüket ne borotválják kopaszra, de hosszú hajat se növesszenek, hanem egyenletesen nyirassák a hajukat. A papok nem ihatnak bort, amikor a belső udvarba mennek. Özvegy vagy elbocsátott asszonyt nem vehetnek feleségül, csak Izraelből származó hajadont, papnak az özvegyét azonban elvehetik. Oktassák a népemet, hogy különbséget tudjon tenni a szent és a közönséges között, és tanítsák meg őt a tisztátalan és tiszta megkülönböztetésére. Peres ügyekben ők álljanak előítélkezni. Az én törvényeim alapján ítélkezzenek. Ünnepeimre vonatkozó minden törvényemet és rendelkezésemet tartsák meg, és szombatjaimat szenteljék meg. Halotthoz nem mehet, nehogy tisztátalanná váljék. Csak apjáért, anyjáért, fiáért, leányáért, testvéréért vagy nővéréért, ha az még nem volt férnél, vállalhatja a tisztátalanságot. Megtisztulása után számoljanak 7 napot, és amikor újra bemegy a szent helyre, a belső udvarba, hogy szolgálatot végezzen a szentében, mutasson be vétek áldozatot, így szól az én Uram, az Úr. Lesz nekik örökségük, én leszek az örökségük, ezért ne adjatok nekik birtokot Izraelben, én leszek az ő birtokuk. Az ételáldozatból, a vétek áldozatból és a jóvátételi áldozatból fognak élni, és övék lesz mindaz, amit Izraelben esküvel szentelnek az Úrnak. Minden első termésnek és minden felajánlásnak a legjava, bármiből ajánljátok fel, a papoké lesz. A tisztátokból készült első lepényt is adjátok a papnak, hogy áldást nyugodjék házatokon. Semmiféle döglött vagy széttépett állatot, legyen az madár vagy egyéb állat, nem ehetnek a papok.

0: Mai szakasz, Ezékiel 44. rész. Az előző fejezet, a 43. utolsó része, amely az oltárról és annak fölszenteléséről beszélt, valamint a jelen fejezet, a 44. különleges szabályozásokat tartalmaznak a templommal és a papsággal kapcsolatban. A 43. fejezet 12. versében Ezékiel a templom törvényéről beszélt. Noha a jelen fejezet témája szertágazónak tűnik, az egész beilleszthető a templom törvénye címszó alá. A fejezet első szakasza a fejedelemmel, azaz a politikai uralkodóval és a keleti kapuval foglalkozik. A keleti kaput folyamatosan zárva kell tartani, mert itt vonult be Isten a templomba. Ez megerősíti az Ezékiel 43:7-ben mondottakat, amelyben kijelenti, hogy Isten soha többé nem fogja elhagyni templomát. Nem lesz még egy kivonulása Istennek, mert a kapu örökre zárva van. Amikor valaki bemegy a templomba, a bezárt keleti kapu arra emlékezteti, hogy Isten örökre az ő népével van. A fejezet többi része azzal foglalkozik, hogy ki mehet be a templomba, ugyanakkor a papok szolgálatával is. Ennek a szakasznak több törvénye párhuzamos a Mózes 3. könyvében kapott törvényekkel, különösen Mózes 3. könyve 17-26. Fejezeteivel. Az alapelv Mózes 3. könyvének 19. szakasza 2. versében található. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. A papoknak és ezeknek a törvényeknek arra kellett tanítaniuk a népet, hogy különbséget tegyenek a szent és a közönséges, a tiszta és a tisztátalan között. Ha az emberek Istenhez akarnak közeledni, szenteknek kell lenniük azáltal, hogy elkönülnek a bűntől és a gonoszoktól. A bűn mindenkor Isten ítéletéhez és Isten jelenlétének elvesztéséhez vezetett. Izrael helyreállított városában a bűnt el kellett választani Istentől, azért, hogy Isten jelenléte ott maradhasson. Ezékiel minden szabályának ezt a szentséget és Isten jelenlétét kell elősegítenie. A bűntől való elszakadás és az Isten iránti szentség vajon jelentenek-e ma mi nekünk valamit?
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napesti valójajgatás miatt. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. 32. Zsoltár, első 3 vers, valamint az 5. vers. Ahhoz, hogy Isten megbocsátó szeretetét elfogadhassuk, és másoknak is közvetíthessük, elsősorban az szükséges, hogy felismerjük Isten hozzánk való szeretetét, és higgyünk benne. Sátán ezernyi cselfogással él, hogy megakadályozzon abban, hogy ezt a szeretetet felismerjük. Azt akarja elhitetni velünk, hogy rettenetesek bűneink és hibáink. Szerinte lehetetlenség, hogy Isten figyeljen imánkra, megáldjon és megmentsen minket. Önmagunkban valóban csak gyengeséget láthatunk, és semmink sincs, aminek alapján jogot formálhatnánk Isten kegyelmére. Sátán erőnek erejével el akarja hitetni velünk, hogy hiába fáradozunk, úgysem tudjuk megváltoztatni jellemhibáinkat. Amikor Istenhez közeledünk, az ellenség a fülünkbe súgja. Semmi értelme sincs az imádnak, mert ilyen és ilyen gonoszságokat követtél el. Vajon nem vétkeztél-e az Isten ellen? Nem cselekedtél-e a saját lelkiismereted szava ellen? Mi azonban ezt mondhatjuk. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minden bűntől. Éppen akkor, amikor úgy érezzük, hogy vétkeztünk, s ezért nem tudunk imádkozni, akkor van itt a legfőbb ideje, hogy imádkozzunk. Lehet, hogy szégyenkezünk és mélyen megalázottnak érezzük magunkat. Mégis imádkoznunk és hinnünk kell. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Timoteushoz írott első levél, első fejezet, 15. vers. A bűnbocsánat és az Istennel való kiengesztelődés nem a szolgálatunk jutalma. Nem érdemként adja Isten a bűnös embernek, hanem olyan ajándék, mely Krisztus szeplőtlen életszentsége folytán lesz a miénk.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A régi szép idők. Az öregedő emberek mindig fiatalságuk korszakát dicsérik. Akkor minden szép volt, jó volt, nem úgy, mint most. A természet így szoktatja lassan az embert, hogy majd ne nagyon fájjon itt hagyni ezt a rosszat. Kemény Simon.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jellemformáló döntések. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el arra a földre, amelyet mutatok neked. Mózes első könyve 12. fejezet első vers. Az egyik író így fogalmaz: szeretnél olyan gyereket, akit egész életén át neked kell irányítgatnod e képpen? Azt a ruhát vedd fel, azokra az órákra jelentkez, abba az iskolába járj, erre a munkára jelentkez, azzal az illetővel kös házasságot, ezt a házat vedd meg, és akinek, amíg csak él, pontosan meg kell mondanod, hogy mikor, mit csináljon. Ugye, hogy nem? És miért nem? Azért nem, mert az a fő célod, hogy jellemes és kiváló ítélőképességű ember váljék belőle. Ezt pedig nem érheti el másként, csak ha sok-sok döntést hoz. Ami persze azt jelenti, hogy sok rossz döntést is fog hozni. Te is a döntéseidből tanulhatsz a legtöbbet. Isten sok esetben azért bízza rád a döntést, mert a döntéshozatal a jellemfejlődés szerves része. Az Úr elsősorban a jellemünket formálja, nem pedig a körülményeinket alakítja. Ábrahám semmi ilyesmit nem kérdezett. Pontosan hová viszel, Uram? Milyen ott a gazdasági helyzet? Milyen a munkaerő és az ingatlan piac? Jók ott az egészségügyi létesítmények és az iskolák? A Bibliában ez áll. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8-as vers. Ábrahám úgy döntött, hogy maradéktalanul követni fogja Istent, és megbízik benne, így végül győztesen került ki. Az Úr nem részletes tájékoztatást ígér, hanem bölcsességet. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Jakab levele 1. fejezet 5-ös vers. Miért így cselekszik Isten? Azért, mert a döntések formálják a jellemet.

Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.

0: Technikai és média nap a baptista házban. Hitelesség és szeretet a kommunikációban. Segítséget, bátorítást, új lendületet kívántak adni a szervezők mindazoknak, akik elfogadták a baptista egyház kommunikációs szakembereinek meghívását a szeptember 12-én megrendezett technikai és média napra. A budapesti baptista ház előadóterme megtelt érdeklődőkkel. A kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a gyülekezeti szolgálatnak. Nem csupán arról szól, hogy hírt adjanak programjaikról, arról is, hogy hitelesen mutassák be közösségeik életét, szólítsák meg és segítsenek hozzá minél többeket az evangélium megismeréséhez. E szavakkal vezette be a nap eseményeit a szervezők nevében Kovács Viktória. A találkozó célja az is volt, hogy közös gondolkodásra hívják a résztvevőket, miként lehet összekapcsolódni ezeken a területeken, segítve egymást a szolgálatban. Pap János, egyházelnök, az együtt gondoskodás jelentőségéről szólva kijelentette. A napjainkban a média és annak használata nagyon fontos segítség a gyülekezeti szolgálatban, miközben lehet akadály és kihívás is. Ha felkészülten használjuk a lehetőségeket, azok áldássá válhatnak. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Roma csendes nap volt újra Kürtös pusztán. A Kürtös pusztai közösségházban jöttek össze egy kiadós, balatoni fürdés után alsó zsolcaiak, abonyiak, tatabányaiak, hogy több év után újra találkozhassanak a Kürtös pusztai testvérekkel, és 4 napon keresztül összesen mintegy 100-an együtt dicsőítsék az Urat, és nagy adagokban táplálkozzanak Isten igéjével, és a bőségesen főzött finom ételekkel. Csendes napjaik témája a Krisztus világosságában való járás volt. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Ézsaiás 2:5. A Szentírásban ez a bűneik megvallását, az őszinteséget, az Isten igéje fényének igénylését, a hitünk megvallását és a szeretetben élést egyaránt jelenti. Lelkesítő bizonyságtételeket hallottak főként fiataloktól, különféle bűnökből, függőségekből való szabadulásról, a Krisztusban való élet öröméről. Többen megújultak hitükben, megerősítették az Úrral és a testvéri közösséggel kötött szövetségüket. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az evangélikus egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.

A 72 tanítványt kiküldte Jézus kettessével, hogy járják be az országot, és hirdessék az evangélium örömhírét. Hatalmat adott nekik, hogy a tisztátalan lelkeket kiűzzék, hogy mindenféle betegséget és erőtlenséget meggyógyítsanak, hogy halottakat támasszanak fel, és leprásokat tisztítsanak meg. Amikor visszatértek missziós útjukról, a leglátványosabb eredményekről számoltak be a mesternek. Kifejezték az örömüket amiatt, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nekik az ő nevében. Ez nagy élmény, egy nem várt eredmény volt számukra. Annál is inkább, mert korábban megtapasztalták már azt is, hogy milyen az, amikor nem így történnek a dolgok. Hiszen azelőtt már átélték azt a kudarcot, amikor egy édesapa a megszállott fiát vitte oda hozzájuk, de nem tudtak mit kezdeni vele. Jézus személyes jelenléte kellett ahhoz, hogy megszabaduljon az a beteg fiú.

A mester a láthatatlanokra hívja fel a figyelmüket, miközben ők a láthatók igézetében élnek. Ezért mondja nekik a következő szavakat. De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezáltal a kegyelem forrására mutat rám. Az Istennel való közösségre, amiből meríthetnek.

Mi a te örömöd forrása? Vajon nem azért időszakos-e csupán az örömöd, mert az az eredményeidtől, a sikereidtől, vagyis a láthatóktól függ? Csak akkor lesz állandó örömöd, ha annak forrása Isten lesz. A vele való közösséged, az ő magasztalása, a neki való engedelmesség. Újjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 17-e. Józsué könyve 4. fejezet első 9 verse, majd a 19. verstől az 5. fejezet első verséig. Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: választatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik Józsué: menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek, az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon, ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. 12 követ állított föl Józsué a Jordán közepén is azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt. Ott is vannak mind a mai napig. Az első hónap 10-én jött fel a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. Azt a 12 követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgában állítatta föl Józsué, és ezt mondta Izrael fiainak: ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt a Jordánon. Mert Istenetek az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek az Úr a Vörös-tengerrel is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor. Amikor meghallotta az emóriak összes királya túl a Jordánon nyugat felé, és a kánaániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermett a szívük, és elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Látható és láthatatlan kövek. Mind a gilgáli, mind pedig a Jordán mélyén álló kövek az Isten csodájának, hűségének és a nép átkelésének örök tanúi, amelyekre tekintve egy csodát átélők számára megnyílik az emlékezés és a bizonyságtétel lehetőségem. Emlékezni és bizonyságot tenni. Ez Isten népének fontos kötelessége. Nem elég csupán átélnünk Isten csodáit és vezetését, tovább is kell adnunk. A mi hitünk nem magánügy, hanem örökség azok számára, akik a mi hitvallásunkra követik Istenünket. A Jordánon való átkelés története nem csak az azt átélők identitását formálta, hanem meghatározta az utódaikét is. Amit Isten velünk tett, tovább adva azokban is hitet ébreszthet, akik még nem tapasztalták meg személyesen az ő erejét. Melyek azok a idézőjelben emlékkövek, amelyeket Isten a te életed folyójában állított fel? Voltak-e olyan pillanatok, amikor érezted, ő vezetett, ő mentett meg, ő formált. Kinek beszéltél ezekről? Milyen bizonyságtételeket őrzöl a szívedben, amelyek láthatatlanul, de erőteljesen hordozzák hited és Isten munkájának történetét? Itt az idő, hogy ezek ne csak a szíved mélyén, hanem mások számára is láthatóan álljanak a hívők következő nemzedékének javára. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot George T. Wilkerson írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Krisztust képviselni. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Pál apostolnak a kolossai beliekhez írt levelének 3. fejezetének 17. verse. Mivel börtönbüntetésemet töltöm, meg kellett hatalmaznom valakit, aki jogi ügyeimben eljár odakint. Ez feljogosítja őt, hogy képviselje érdekeimet, aláírjon hivatalos papírokat, és helyettem döntsön egész pontosan a nevemben, mintha ő én lennék. Amikor tehát a nevemben jár el, akkor a döntései rám vonatkoznak. Ez a helyzet segített megérteni a Jézushoz való kapcsolatomat, aki a mennyben van. Amikor elfogadjuk Jézust, az ő képviselőjévé válunk itt a földön. Amikor az emberek látnak és hallanak minket, akkor mintha Jézust látnák és hallanák. Jézus pedig Isten megtestesült képviselője volt. Jézus azt mondta, aki engem lát, látja az Atyát. A földi életünkben Krisztust megtestesíteni többet jelent, mint templomba járni, olvasni a Bibliát, vagy megosztani az evangéliumot az emberekkel. Az élet minden területét átszövi ez a különleges kapcsolat. Nem számít kicsi vagy nagy ügy, minden szavunk és tettünk egy lehetőség arra, hogy képviseljük Krisztust. És nem kell kizárólag a képességeinkre támaszkodni. Hála Istennek, a Szentlélek mellettünk áll, tanít és vezet minket mindenen át. Drága Atyánk, taníts minket nap mint nap, hogyan legyünk a Te képviselőid, hogyan hordozzuk Krisztus nevét. Minden váljon a Te dicsőségedre. Amen. Napi gondolat, igyekezni fogok Jézust képviselni mindenben. Imádkozzunk a börtönben levőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Túrmezei Erzsébet most. Most minden út te benned összefut. Most minden cél te benned összeér. Az egész világ körötted forog, s te a nagy mindenséget vezérlő erővel igazgatod. Igazgass engem is. Hadd legyek egy parányi csillagod, melynek fényét észre se venni, de melynek fénye te feléd ragyog. Igazgass engem is. Arra megyek, amerre akarod. Hadd legyek egy parányi csillagod. És hogyha jő az est, ha feketére fest mindent az éjszaka, hadd legyek én is az ének világító csillaga. És sok ezred magammal teremtsek ragyogást, te rólad ragyogást. Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod, igazgass engem is. Hadd legyek egy parányi csillagod.

0: az igazság megvilágosít.
1: Az igazság megszentelő ereje. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. Efézusi levél 1.18. Gondolatok az ígéről. Minden valódi tudás és fejlődés forrása Isten ismerete. Ha őszinte szándékkal kutatunk, hogy megismerjük az igazságot, kapcsolatba kerülünk a láthatatlan, hatalmas értelemmel, aki mindenben és mindenáltal munkálkodik. Az ember lelke összekapcsolódik Isten lelkével, a véges a végtelennel. E kapcsolat hatása a testre, a lélekre és az értelemre egyaránt felbecsülhetetlen értékű. Ebből a kapcsolatból fakad a legmagasabb rendű nevelés. Isten nevelési fejlesztési módszere ez. Ismerkedj meg ő vele. Ez teremtőnk üzenete az egész emberiséghez. Hasonlóan Énokhoz, aki Istennel járt, mindig közelebb kerülünk az örökké valóság küszöbéhez, míg végül kitárulnak a kapuk és beléphetünk. Nem érezzük magunkat ott idegennek, mert a szentek köszöntenek majd, akik láthatatlan társaink voltak a földön, akiknek a hangját ismertük és szerettük. Aki Isten ígéje által kapcsolatban volt a mennyel, otthon érzi majd magát a mennyei társaságban.

0: Jókor, jó helyen.
1: Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Ézsaiás próféta könyve, 35. fejezet, 3. vers. Éjfél fele járt. Az állomás hűvös épületében két idegen várakozott azon a decemberi éjszakán. Hirtelen becsapódott az ajtó, és két toprongyos gyermek lépett a váróterembe. Egyenesen a fűtőtest felé tartottak. A nagyobbik, a barna bőrű úgy 10 éves lehetett. Megragadta a kisebbiket, felültette a radiátorra, majd fürgén ő is felpattant mellé. Látszott, hogy nem vértestvérek. A másik gyereknek fehér volt a bőre, piroslott az arca. A gyermekkor gyöngéd vonásai mellett kísért, fekete szeméből, éhség, kimerültség, bizonytalanság és csüggedés árulkodott. Alig lehetett 6 éves. Az idősebbik rátette kicsi, hidegtől pirosló kezét a radiátorra, a másik kezével pedig előhúzott egy zsebkendőt és letörölte az arcára fagyott könycseppeket. Nyugodt és kedves suttogása bejárta az üres várótermet. Majd meglátod, hogy ott nem ilyenek az emberek. A vonaton meleg lesz. Amikor megérkezünk, szerzek pénzt, és veszek 2 hatalmas doboz joghurtot és meleg pereceket, sokat. Aztán előhúzott a zsebéből egy darabka kekszet, és átadta a társának. Gyors vonat érkezik az első vágányon, harsogta a hangos bemondó. Ez a miénk lesz, mondta a barna bőrű. A jelenetre felfigyelt az egyik idegen. Azonnal kisietett utánuk. Csak 3 percre volt. Az állomás előtt volt egy éjjel-nappali kisbolt, ahol különböző kiszerelésű joghurtot, perecet és sok finomságot lehetett kapni. Míg utolérte a vonatra felszálló 2 gyermeket, átadta nekik a majdnem teletömött zacskót, és sikerült elkapnia a kisebbik gyerek csodálkozó tekintetét is, az égből pottyant joghurt láttán. Minden nap kínálkoznak lehetőségek arra, hogy másoknak jót tegyünk. Ezek a lehetőségek Isten ajándékai számunkra. A mindennapok eseményei közepette is Isten vezetését kell keresnünk, mert a segítségnyújtás alkalmai sokszor látszólag jelentéktelenek, mégis örök értékük lehet. Nem elég csak jónak lenni, ébernek kell lennünk. Ha a Szentlélek munkálkodik bennünk, akkor észrevesszük azokat, akiknek szükségük van egy jó szóra, egy kis segítségre. A szolgálat nem mindig nagy dolgokban valósul meg, hanem kis mindennapi tettekben. Egy mosoly, egy látogatás, egy tanács vagy egy étel is lehet Isten eszköze. Ne várjunk különleges alkalmakra, hanem legyünk készek minden nap, minden helyzetben Isten szolgálatára. A keresztény élet egyik legfontosabb küldetése, hogy figyeljünk a körülöttünk élők szükségleteire, és legyünk készek, jókor jó helyen segíteni. Az apró, de szeretetteljes tettek örök következményekkel bírhatnak. A legfontosabb tehát, hogy észrevegyük a lehetőségeket, és ne halogassuk a jót, amit ma is megtehetünk.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igénk a 142. Zsoltár 8. verse. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Az új szövetségi igét az apostolok cselekedetei 12. fejezetének 5. verséből olvasom. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Simon András egyik grafikáján a tőle megszokott egy vonallal a Szentlélek galambját ábrázolta, amint a csőrével kibogozza egy rács szálait. A kép alá ez az idézet került. Nincs olyan börtön, amelyből lelked az égig ne érne. Átélte ezt Péter és Pál is, amikor börtönben ültek az evangélium hirdetése miatt, és megtapasztalták, hogy Isten országának növekedése nem ismer határokat a szívükben. A későbbi keresztény üldözések is tartogattak fogságot, börtönbüntetést a hívőknek, akiknek ezt el kellett szenvedniük. A börtön világával manapság csak egy-egy találkozása van az emberek többségének. Ismeretlen és zárt világ, melyet szigorúan őriznek. Nem szokványos, hogy összekötjük a börtönt az Isten dicsőítésével. Mégis ebbe az irányba mutatnak a napi igék. Nincs az életnek olyan börtönhöz hasonlító helyzete, amelyben ne lehetne gyakorolni a buzgó imádságot másokért és magunkért, valamint a szabadulás reménységében megígért Isten dicséretet. Imádság és dicséret. Ez vitte előre a zsoltáros és Péter ügyét is, nem pedig a részvét, az együttérzés vagy a menekülés. Bőven és maradéktalanul megfogadható tanács ez nekünk is, akik sokszor beleragadunk saját elképzeléseink, bűnösségünk és tetteink következményének börtönébe. Krisztusban van a szabadulás börtönünkből. Imádkozzunk! Megváltó Istenünk, segíts, hogy benned bízzunk akkor is, amikor akadályokba ütközünk a hitünkben. Küldd el szabadító és vigasztaló lelkedet, aki tovább vezet bennünket. Tanács és erő lelke, maradj velünk, és bíztass ott is, ahol reménytelenség van. Szeretet és erő lelke, frissítsd fel halódó lelkünket, hogy szívesen igyekezzünk betölteni isteni parancsaidat. Amen. Az áhítatót Petriné Csikán Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.

Isten, a mennyei atya szeretettel és gondossággal ajándékozta meg gyermekét. Egy fekete és egy arany dobozt adott a kezembe. A fekete dobozba kellett tennem minden bánatomat, a szomorúságot, a csalódást, és persze a terheket. Az arany doboz viszont az örömök, az áldások és a hálás pillanatok gyűjtőhelye lett. Isten halkan, de határozottan így szólt hozzám. Gyermekem, gyűjtsd össze a bánataidat ebbe a fekete dobozba, és minden örömödet az aranyba. Én pedig gondoskodni fogok mindkettőről. Alázatosan megfogadtam szavait. Napról napra gyűjtögettem a két dobozba. Az örömök doboza egyre nehezebb lett, szinte éreztem a benne lévő áldások súlyát. Minden apró boldogság, minden kedves szó, minden sikeres nap egy-egy aranypénz volt, ami gazdagította a doboz tartalmát.

A fekete doboz azonban más volt. Bár beletettem a szomorúságomat, kudarcaimat, félelmeimet, valahogy mindig könnyű maradt. Napok, hetek, hónapok teltek el, de a súlya alig változott. Kíváncsiságom végül legyőzött, és kinyitottam a fekete dobozt, hogy megtudjam az okát. A doboz alján egy apró, alig látható lyuk volt. Ezen a lyukon a bánataim lassan, észrevétlenül kipotyogtak. Megmutattam a lyukat Istennek, és elgondolkodva kérdeztem. Uram, hová tűntek a bánataim? Miért lett ez a doboz lyukas? Isten gyengéden elmosolyodott, az arca sugárzott a szeretettől és a bölcsességtől. Olyan mosoly volt ez, amely csak azé lehet, aki minden terhünket hordozza és megérti. Lágyan szólt nekem, mintha a szellő suttogna. Gyermekem, mindegyik itt van velem. Én fogadtam be a szívembe minden egyes bánatodat, amit hajlandó voltál elengedni.

Ez a történet mélyen rezonál azzal a gondolattal, hogy a hit az a legfontosabb láncszem, amely összeköt bennünket Istennel. A fekete dobozban lévő lyuk a hit elegendő erejét szimbolizálja. Amikor a bánatunkat és a gondjainkat Isten kezébe tesszük, többé már nem a miénk. Az élet megpróbáltatásai nem arra valók, hogy összetörjenek minket, hanem hogy közelebb vigyenek Istenhez. Sorsunk minden nehézsége, amelyet el tudunk viselni, erőt ad a hittel való növekedéshez. Isten nem csak elviseli a terheinket, hanem el is veszi azokat tőlünk, feltéve, ha rábízzuk.

Az aranydoboz pedig a hála és az áldások számolásának fontosságát mutatja be. Ahelyett, hogy a nehézségekre fókuszálnánk, Isten azt kéri, hogy vegyük észre a mindennapok apró csodáit, melyek a kegyelméből fakadnak. Ha számolnánk áldásainkat, ahelyett, hogy a nehézségeinkről beszélnénk, Isten nagyobb dicsőséget kapna tőlünk.

ez a két doboz egyértelműen Isten szeretetének és gondoskodásának szimbóluma. Az aranydoboz azt mutatja, hogy Isten azért ad nekünk örömöket, hogy lássuk az ő jóságát. A lyukas fekete doboz pedig azt mutatja, hogy Isten nem akarja, hogy mi hordozzuk a terheinket. Ő maga vállalta a bűneinket és az összes bánatunkat a kereszten. Így minden alkalommal, amikor rábízzuk a gondjainkat, a dobozunk könnyűvé válik, és a terhek eltűnnek, mert Isten magára vette őket. Végül Jézus megkérdezte: miért adtam neked ezeket a dobozokat? Az aranyat azért, hogy számold az áldásokat, a feketét pedig, hogy megtanulj elengedni. Mert a hit elengedés, a hála pedig elfogadás.

Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. 55. Zsoltár, 22. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Segítünk a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvos etika

0: a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban felmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvos etika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által felvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta, idei konferenciájának témája pedig az élet kezdetén jelentkező krízis helyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a baptista szeretetszolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet. Oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott. De még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotban, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Istennel.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Én már a 8. alkalom, amikor valamilyen módon Bálám személyéhez kapcsolódó történettel foglalkozunk. Ma sem lesz ez másként, bár azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg utoljára. Mindezek, amiket eddig megbeszéltünk, igazán méltó helyet foglaltak el a Nehéz esetek sorozatban, mert egyik vagy a másik nehezebb volt, mint ahogy gondoltuk volna. Nehéz volt megérteni azt, hogy hogy lehet, hogy egy ember, akinek világosan megmondja az Úr, hogy mit kell tennie, mégis egészen más tesz. És gondolkoznunk kellett azon, hogy és velem mi is van? Hiszen ha nem is úgy találkozom Istennel, mint Bálám találkozott, de találkozom Isten kijelentett szavával, a Bibliával, az igével. Tudom, hogy mi Isten akarata. Mégis fölvetem talán ugyanazokat a kérdéseket, mint Bálám. És pont olyan helyzetben. Nem biztos, hogy pénzt ígérnek, de a világ különböző előnyöket ígér, és lehet, hogy én is ugyanúgy elindulok, és azt kérdezem magamtól. Lehet, hogyha újra imádkoznék, és újra megkérdezném Isten véleményét, talán megváltoztatná a véleményt. És arra is rá kellett döbbennünk ebben a sorozatban, hogy még az is megtörténhet, hogy Isten megváltoztatja a véleményét. Az más kérdés, hogy ki hordozza a következményt. Nem Isten égett le azon az úton, amint Bálám végigment. Nem Istennek a lábát nyomta a kőfalhoz a szamár. Nem Istenről bizonyult be, hogy miközben egész népek sorsát szeretné irányítani, egy szamarat nem képes kezelni. Nem Istenről bizonyosodott be az sem, hanem Bálámról, hogy egy szamár is többet lát és többet tud, mint ő. És nem Istenről bizonyosodott be az sem, hogy nem képes ura lenni a saját akaratának. Mert Bálám mindannyiszor, amikor varázslást és nagy áldozatokat akart bemutatni azért, hogy az istenséget a maga oldalára állítsa, bebizonyosodott, hogy nem képes mást mondani, csak amit Isten vele el akar mondatni. Bálám története nagyon kettősen fejeződött be. Egyrészt Bálák szószoros értelmében hazazavarta. Ám Bálám talán azért, hogy valamit mégis kapjon abból a nagy jutalomból, vagy talán azért, hogy bosszút álljon valamennyire az őt hatalmában tartó Istenen, mielőtt hazament volna az Eufrátesz mellé, még adott egy tanácsot Báláknak. A tanács így hangzott: ami nem megy szellemi régióban, nem lehet megrontani Izraelt a szellemi régióban, az majd menni fog testi vonalon. Csak hívják meg a lányaitok az Isten tiszteletre Izrael fiait. És ha elfordulnak az Istenüktől, majd elfordul tőlük az Isten is. Ennek egy részéről már a múlt héten beszéltünk. Most Mózes 4. könyve 31. fejezeténél van nyitva a Bibliám, ahol az első verstől ezt olvasom. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez: állj bosszút Izrael fiaiért a midiániakon. Azután oda körülsz elődeidhez. Mózes így beszélt a néphez: fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra. Támadjátok meg Midiánt. Álljatok bosszút Midiánon az Úrért. Ezret küldjetek el egy-egy törzsből. Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret, 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Aztán elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként ezret, velük együtt Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Harcot kezdtek Midian ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit. Megölték Midian királyait, lemészárolták együtt Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát. Midian 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midian asszonynépét és a családtagokat azonban foglyulejtették Izrael fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Aztán fogták az egész zsákmányt, és minden embert és állatot, amelyet elfogtak és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izrael fiai közösségéhez, a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba Moáb síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak elejük a táboron kívülre. De Mózes megharagudott a haderő vezetőire, az ezredesekre, a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes: hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte a csapás az Úr közösségét. Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált. De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfivel való hálást, ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt. Már nem is mondom, kedves hallgatom, hogy tudom, hogy nagyon vérgőzös és nagyon rettenetes ez a történet. De már az elmúlt alkalmakon is találkoztunk ilyesmikkel. Mi ennek az értelme? Az egyik dolog, hogy visszakanyarodjunk Bálámhoz, a következő. Tetszett már azon gondolkozni, hogy hogy került ebbe a csatába Bálám? Hiszen ő visszament az Eufrátesz vidékére. Mit keresett ebben a csatában? Én azt gondolom, hogy Bálámot nem hagyta nyugodni a vére. Szinte látom magam előtt, ahogy visszafele megy, és mélységesen megalázva, porig sújtva, minden tekintélyét elveszítve vonszolja magát visszafelé. Ide jövet, ő volt a nagy ember, a nagy proféta, a nagy mágus, a nagy varázsló. Visszafele, minden szempontból kudarcot vallott ember, akinek nagyon sokba került ez a kirándulás. És úgy tűnik nekem, hogy Bálám bizony sútba vágott mindent. Ott hagyta az Eufrátesz melletti szentélyt, ahol addig végezte a maga különös munkáját, és visszajött, és képes volt karddal harcolni az ellen az Izrael ellen, amelyről ő maga mondta ki, hogy nem verhető meg karddal. Talán azért is visszajött, hogy megnézze a saját tanácsának a következményeit. És talán azért is visszajött, mert hallotta, hogy a tanács bevált, és hogy valóban Izrael fiai elindultak ezen az úton, és talán visszajött megnézni, hogy ami nem ment rontás útján, az a testi gyönyörök felajánlása útján hogyan fog beteljesedni. És talán azt is meg akarta nézni, hogy vajon hogy hagyja el ezt a népet Istene, aki megígérte, hogy soha nem hagyja el. Bálám életének szörnyű tanúsága van. Az a tanulság, hogyha az ember egyszer tudatosan szembefordul az élő Istennel, nagyon nehéz onnan már visszajönni. Hiszen egyre mélyebbre sodródik az ember. Egyre áldázabb dű és makacs ragaszkodás kell az ember szívében, amiatt, hogy bebizonyítsa, hogy mégsem úgy lesz, ahogy Isten akarja. Ám de van itt egy másik tanulság is. Izrael fiai megértették, mit akar az Úr. Azt is megértették, mit akar Mózes. De azt gondolták, hogy ezt a harcot meg lehet vívni másként is. Még mielőtt kedves hallgatóim azt gondolnák, hogy azért mégiscsak szörnyű kegyetlenség volt ez az egész, azt kell mondani, hogy tessenek egy kicsit itt megállni. Az ókori feljegyzések szerint Moab, Midian és a többi keleti törzsek között, akikre nézve Isten ilyen szörnyű ítéletet mondott, a szexuális elhajlások következtében pusztító méreteket öltött a különféle nemi betegségek terjedése. Nem lehetett védekezni. Lehetett volna. Úgy lehetett volna, hogy tiszta életet élnek, és elkerülik Midian lányait, például Izrael fiai is. Nem véletlen, hogy az ítélet kimondásakor azt mondja Mózes, hogy azokhoz nem szabad hozzányúlni, akik szexuálisan még tiszták. Hiszen ők nem fognak betegséget terjeszteni tovább, ezt nem mondhatta így nekünk el, hiszen nem tudott mit mondani vírusokról, baktériumokról, fertőzésekről, hiszen ő maga sem volt ezzel tisztában. Az Úr se kötötte az orrára. Az Úr csak egyszerűen elpusztította azt a részt, amely a fertőzést tovább vitte volna. ezekben a napokban, amikor millió számra öljük meg azért a madarakat, nehogy influenzát kapjunk tőlük. Mi valami hasonlót teszünk. Csak persze könnyebb földolgozni ezt nekünk, hiszen nem emberekkel történik, hanem állatokkal. De a cél ugyanaz, és az eszköz is ugyanaz, kedves hallgatóm, amit mi most használunk. Annak érdekében, hogy mentsük az egész emberiséget, ezért súlyos áldozatot hozunk. Isten valami hasonlót tett. Azt mondta, hogy itt kétféle megromlás van már, testi és lelki. A lelki megromlás miatt a testi is be fog következni. Ha Izrael fiai elindulnak Midian lányai után, akkor előbb-utóbb, mégpedig nagyon hamar, előbb a testük is megromlik. És éppen ezért Isten azt mondta, ezt a szörnyű ítéletet végre kell hajtani. Nem azért, mert kegyetlen az Isten, hanem pont azért, mert kegyelmes. Azért, hogy tovább lehessen élni ezen a területen. Izrael fiai, természetesen, milyen szörnyű ezt mondani, hogy természetesen, de mégis ezt kell mondani, megpróbálta görbe úton járni. Mentek volna a szemük meg a vágyaik után. Kedves hallgatóm, a jövő héten már egy másik rész, egy másik nehéz eset következik. De milyen megdöbbentően fénylik mindezek fölött Krisztus keresztje, aki nem Isten ítéletét hozta el nekünk, hanem a nagyon megromlott világ számára elhozta azt a reményt, hogy szabadulást ad az Isten. Szabadulást a testi és a lelki bűnök alól. Mégpedig úgy, hogy szabaddá teszi a lelket, hogy utána tiszta maradhasson a test is. Elgondolkoznál ezen, kedves hallgatóm? És ha igen, imádkozz. Imádkozz önmagadért, és a Midian féle létbe belevesző magyar népünkért is.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A mai igénk, szemben az előző hetek igéjével, egy kicsit talán könnyebb, kedves hallgatóim. De remélem a végén majd kiderül, hogy nem is annyira, és tényleg érdemes rá odafigyelni. Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből olvasok egy szakaszt. Ekkor előálltak Célófád lányai. Célófád Héfer fia volt, ez Gileát fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Mahlá, Noá, Hoglá, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kóra csoportjában, hanem a maga vétke miatt halt meg. Fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségből? Csak azért, mert nem volt fia. Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr ezt mondta Mózesnek: igazat mondanak Célófád lányai. Adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj: ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a lányainak, ha leánya nincs, akkor adjátok az örökséget testvéreinek. Ha testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségéből a legközelebbi rokon, az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogy megparancsolta az Úr Mózesnek. Mitől nehéz eset ez a nehéz eset? Talán így első hallásra nem is tűnik annak, ám de azt kell mondanom, kedves hallgatóm, néha rendkívül nehézé válik a számunkra egy olyan helyzet, ami emberileg is könnyen megoldható lenne, ám de megköti a kezünket a szokás, a tradíció, talán a kulturális alap, amiben felnevelkedtünk, ahol megtanultunk, hogy egy-egy élethelyzetre hogyan is kell reagálnunk. Célófád lányai nagyon jól látták azt a helyzetet, amibe kerültek. Édesapjuk, bár Józsefhez tudta visszavezetni a családfáját, mégis fiak nélkül maradva gyakorlatilag ugyanarra a sorsra jutott volna, mint azok az emberek, akik valami rendkívüli bűn következményeképpen jogfosztottakká, örökségfosztottakká válhattak Izraelben. Célófád lányai nem véletlenül Kóra fiai példáját hozzák föl. Amikor Isten ítéletet mondott Kóra fiai fölött, akkor az egyik legsúlyosabb ítélet pont az volt, hogy nem lehet semmiféle örökségük Izrael népében, sem nekik, sem utódaiknak. És Célófád lányai nagyon bölcsen úgy érezték, hogy miközben édesapjuk semmi hasonlót nem tett, mégis ugyanerre a sorsra jut. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez Izrael népe? És talán ennél is fontosabb, hogy hogyan viszonyul ehhez a néphez maga Isten? Azt hiszem, testvéreim, nagyon váratlan fordulat lehet némelyeknek Isten szó szerinti idézése ebben a kérdésben. Mit is mond az Úr? Azt mondja az Úr: igaza van Célófád lányainak. Ez abban az időben több mint rendkívüli volt. Nem ismerte ezt a fajta örökösödési lehetőséget sem az Ábrahám dinasztiának a jogrendszere, amennyiben jogrendszernek lehet nevezni ezt a hagyományokon alapuló jogrendszert, sem a sumér jogrendszer, ahonnan Ábrahám származott, nem ismerte ezt a fajta lehetőséget az egyiptomi jogrendszer sem, és még nagyon hosszú évszázadok teltek el, amikor először megjelent ennek csak az árnyéka valamikor a görög jogrendszerben. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy a kérdés fölvetés jogos, igaza van Célófád lányainak. Úgy tűnik, a kérdés megoldódik. Ám ez a kérdés egy másik kérdést vet föl, és ehhez odébb kell egy kicsit lapoznunk a Bibliánkban, ugyanennek a könyvnek, tehát Mózes 4. könyvének a legvégén visszatér még egyszer ez a kérdés a 36. fejezetben. Tessék csak figyelni! Előálltak a Gileát fiainak nemzetségéből való családfők,
Gileád, Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fia nemzetségeiből, és beszéltek Mózes előtt, meg a vezető emberek, azaz Izrael fiainak a családfői előtt. Ezt mondták. Neked, uram, azt parancsolta az úr, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izrael fiainak. Neked, uram, azt is parancsolta az úr, hogy testvérünknek, Célófádnak az örökségét a leányainak add. Ha azonban Izrael fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyáink örökségéből, oda kerül annak a törzsnek az örökségeihez, ahová ők kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz. És ez a kérés jogos-e? Mit is mondott a múltkor az úr? Igaza van Célófád lányainak. És vajon erre mit mond majd az úr? Azt fogja mondani az úr, hogy nem érdekli Gileád fiainak a fölvetése? Mert ez bizony ugyanúgy igaz, ugyanúgy jogos. És néha úgy érezzük, hogy hát ilyenkor aztán nincs megoldás. Ha valakinek Isten kedvezett, akkor nyilván valakinek a kárára tette. Ezért is emeltem be ezt a történetet a Nehéz Esetek a Bibliába sorozatba, testvéreim, hogy megértsük, Isten, amikor kedvezményt ad egy bizonyos helyzetben, soha nem adja úgy, hogy ez egyben ne jelentene felelősséget is. Nem ad úgy kedvezményt Isten, hogy fölmentsen a felelősség alól. És éppen ezért Célófád lányai számára pedig Istennek ez az üzenete. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férjhez, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség Izrael fiainak törzseiből, mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. Célófád lányai úgy cselekedtek, ahogy a Mózesnek megparancsolta az Úr. Na de hát, a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön, aki kelet. Hogy is mondta ezt Petőfi, ugye, kedves hallgatom? Hát lehetett azt mondani Mahlának, Tircának, Hoglának, Milkának és Noának, Célófád lányainak, hogy ne hallgassatok a szívetekre, a szerelem az nem érdekes, az örökség az érdekes. Az Úr azt mondta, tessék ebben a dologban dönteni. Ha a szívetekre akartok hallgatni pusztán, le kell mondani az örökségről. Ha pedig az örökségetek van előttetek, akkor megállt kell parancsolni bizonyos helyzetekben a szíveteknek. És itt már, kedves hallgatóm, az új szövetségnél tartunk. Mert hogy milyen sok leány álma oda az élő Isten elé, mennyei örökséget kérve a maga számára. Akkor, amikor az Úr Jézus idejött a földre, a héber emberek úgy gondolták, hogy a mennyben a nőknek nincs osztályrésze. Azt mondta az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Isten, már hogy ne lenne, Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Van öröksége a nőknek is, a mindenható Istennél, a mennyben ugyanolyan osztályos részes társaink. Ám de, kedves férfi és kedves nő hallgatóim, az örökség és a szívünk között néha dönteni kell. Azért itt megállnék egy pillanatra. Nem arról szól a Biblia, hogy szegény Mahla, Tirca, Hoglá, Milka és Noa egész életükben boldogtalanok voltak, mert az örökséget választották. Nem tűnik ez ki a Szentírásból. Néha hiteget bennünket ezzel az ördög. Azt mondja, hogy ha mennyei örökség szerint választasz magadnak férjet, azaz olyan valakit választasz, aki örökös társad ebben is, akkor biztos rámegy a boldogságod. Ha pedig a szíved szerint választasz, rámegy az örökséged. Ez nem így van. Én biztos vagyok benne, hogy Célófád lányai 20-30-40 év múlva sem bánták meg, hogy Isten elé álltak ebben az ügyben, és részes társai akartak lenni Izrael fiainak az örökségben. De örökösnek lenni felelősséggel jár. Tudni kell, kitől kaptam az örökséget, tudnom kell, kinek tartozom az örökségemmel elszámolással, és tudnom kell azt is, hogy nem szakíthatom ki az örökségem egy részét, és nem vihetem máshova. És ez lelki élet
területén, lelki értelemben ugyanígy van, kedves hallgatóm. Hadd kérdezzek valamit. Számolsz-e ezzel a felelősséggel? A mennyei örökséged hordozza-e benned annak a súlyát és annak a felelősségét, annak a terhét, ha tetszik? Én, mint örökös társa Krisztusnak, felelős vagyok a döntéseimért, és az én örökségem mindennél fontosabb. Még akkor is, amikor párt kell választanom. Még akkor is, amikor férjet vagy feleséget keresek. Remélem, ez a rész gondolkozóba ejt, és talán imádságra kényszerít.

Járfás fehér Eszter, új hitet. Új hitet akarok. Olyan igazit, ami kőszív hegyeket tengerbe dobál. Nem retten, jöhet vész halál, amilyent még te sem találtál Izraelben, amit a gyermek szívekben rejtettél el, hogy el ne oltsák farizeus kezek. Ha életem tüzes kemencéiből kihozol, és hitem új cserép edénye kezedben áll, ne mondd el senkinek. Inkább engedd, hogy észrevétlen vizet vigyek oda, hol szomjan halnak agyak porszemek. Vígaszom névtelenül karoljon át útvesztett lelkeket. Kezem legyen az árvák magányán nyugvó kezed. Várjak veled az úton tékozló fiúkra, porosan, álmatlanul, atya szívvel. Ha a 300. kakasszóra sem törnének szilánkokra, a nem ismerem ezt az embertel tele szívek. Szemeiddel engedj belátni jeges kamrák forró kiáltásai közé. Aztán küldj el. Olvadjanak didergő vulkán fiaid. Parazsad érintsen némaságom. Hadd mondjam el, hogy jössz. Hadd mondjam el, Uram, hazaviszel.

0: Egészségpercek.
1: A megvastagodott érfal nagy kockázatot jelenthet a szív- és érrendszeri megbetegedésekre. Különösen, ha ez a szív koszorú erejében jön létre. Minden ilyen vastagodás lényegében az érelmeszesedésnek köszönhető, amelynek a vége egy teljes érelzáródás lehet, ami a szívben lényegében a szívinfarktust jelenti. Ha ennek veszélye áll fenn, általában gyógyszeres terápiát javasolnak, illetve súlyosabb esetben kicserélik az adott érszakaszt, bypass műtétet végeznek. Azonban keveset szoktak arról beszélni, hogy az érfal megvastagodás nem csak gyógyszeresen vagy műtét útján kezelhető, hanem életmódváltoztatással is. Egy tanulmány szerint egy év alatt a megfelelő életviteli elemek beépítésével is csökkenhet a megvastagodott érfal mérete. Ehhez csökkenteni kell a testsúlyt, hetente legalább 150 percet intenzíven kell mozogni. A vérnyomás 140/90 alatt kell tartani, a koleszterin szintet is alacsonyan kell tartani, és naponta legalább 25 g élelmi rostot kell fogyasztani. Mindez elérhető egy növényi alapú, testmozgással kombinált étrendi változtatással.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 28. rész. Jobb tisztes szegénységben élni, mint bűnnel szerzett gazdagságban. Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet. Ha szegény ember a nincstelenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér. Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak. A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az Urat, egészen megértik. Jobb a fedhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár. Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken. Aki elfordítja a fülét és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a fedhetetlenekre szép örökség vár. A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta. Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik. Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve. Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig él. Akit vérontás bűne terhel, hadd fusson a sírig, ne segíts neki. Aki fedhetetlenül él, a segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik. Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiába valóságokat hajhász, annak szegénység jut. A megbízható ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar meggazdagodni, nem marad büntetlenül. A személy válogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert. Gyorsan akar gazdagságra jutni a kabzsi, de nem tudja, hogy ínségbe jut. Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg. Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek. A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az Úrban bízik, az gyarapodik. Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül. Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sokátok éri. Ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember, de ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak.

0: Mai szakasz, példabeszédek 28. Aki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a síma nyelvű, mondja a 23. vers. Mai kultúránkban néha nehéz elhinni ezeket a szavakat. Olyan társadalomban élünk, amely arra tanít, hogy senkit ne sértsünk meg, és ha valaki sértve érzi magát, akkor bizonyára megbántották. Ha őszinte akarok lenni magamhoz, be kell vallanom, hogy naponta mindannyiunknak szembe kell néznünk magunkkal, amikor Isten szavát tanulmányozzuk. Kétségtelen, hogy a Biblia tele van nagyszerű és fölemelő szavakkal, ugyanakkor sokszor a szívünkbe is hasít, mert életünk ellentétben áll Isten szavával. Felszínesen gondolkodva eltűnődhetünk, hogy miért sebezné meg valaha egyik igaz barát a másikat. Mélyebben belegondolva azonban rájövünk, hogy természettől fogva bűnösök vagyunk, és ezért természetes, hogy Isten szava újra meg újra megsebez bennünket. Isten azonban igaz velünk, nem hízelek szavaival, a valós érdekeinket tartja szem előtt. Állandó vágyunk legyen tehát jellemünk csiszolása, hogy alkalmasak legyünk amennyire. Vegyük észre, hogy fontos életfeladatunk segíteni egymásnak, és fejleszteni egymást. Ismerőseink gyakran kényelmetlennek érzik, hogy rámutassanak hibáinkra, de az igaz barátok megtalálják a módját, hogy bátran és szeretettel tegyék ezt. A példabeszédek könyve 27. fejezetének 17. verse szerint miképpen az egyik vassal a másikat élesítik, aképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Barátként az a dolgunk, hogy fölkészítsük és finomítsuk egymás jellemét amennyire.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte. Kiáltsatok földnek mélységei. Újongva énekeljetek, hegyek, erdő és benne minden fa. Mert megváltotta az Úr Jákobot, és Izraelben megdicsőíti magát. A megváltás művébe angyalok vágyakoznak betekinteni. Vajon nem méltó jelenleg is teljes figyelmünkre és gondos tanulmányozásunkra? Jézus végtelen kegyelme és szeretete értünk hozott áldozata megkívánja, hogy a legkomolyabban elmélkedjünk róla. Több időt kellene fordítanunk arra, hogy szeretet megváltónk és közbejárónk jellemét tanulmányozzuk. Jézus azért jött e világra, hogy megmentse népét a bűneiből. Erről a küldetéséről szüntelenül gondolkodnunk kellene. Ha ez foglalkoztatja elménket, hitünk és szeretetünk növekszik, erősödik. Imáink mindinkább elfogadhatók lesznek Isten számára, mert egyre inkább áthatja őket a hit és a szeretet. Értelmes és búzgó könyörgésekkel fogunk Isten elé járulni. Jézus iránti mély és állandó bizalom jellemez majd minket. Naponkénti élő tapasztalat lesz számunkra, hogy ő mindenképpen üdvözítheti a maga hatalmával azokat, akik általa járulnak Istenhez. Amikor megváltunk, tökéletes jelleméről gondolkodunk, vágyakozni kezdünk arra, hogy teljesen átalakuljunk, és megújuljunk az ő tisztaságának hasonlatosságára. Lelkünk éhezni és szomjúhozni fogja, hogy hasonlóvá legyünk ő hozzá, akit imádattal tisztelünk. És minél többet foglalkozunk gondolatban Krisztussal, annál többet szólunk majd róla másoknak is, annál inkább képviseljük őt a világ előtt.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jellemformáló döntések. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el arra a földre, amelyet mutatok neked. Mózes első könyve 12. fejezet első vers. Az egyik író így fogalmaz: szeretnél olyan gyereket, akit egész életén át neked kell irányítgatnod eképpen? Azt a ruhát vedd fel, azokra az órákra jelentkez, abba az iskolába járj, erre a munkára jelentkez, azzal az illetővel kös házasságot, ezt a házat vedd meg, és akinek amíg csak él, pontosan meg kell mondanod, hogy mikor mit csináljon. Ugye, hogy nem? És miért nem? Azért nem, mert az a fő célod, hogy jellemes és kiváló ítélőképességű ember váljék belőle. Ezt pedig nem érheti el másként, csak ha sok-sok döntést hoz. Ami persze azt jelenti, hogy sok rossz döntést is fog hozni. Te is a döntéseidből tanulhatsz a legtöbbet. Isten sok esetben azért bízza rád a döntést, mert a döntéshozatal a jellemfejlődés szerves része. Az Úr elsősorban a jellemünket formálja, nem pedig a körülményeinket alakítja. Ábrahám semmi ilyesmit nem kérdezett. Pontosan hová viszel, Uram? Milyen ott a gazdasági helyzet? Milyen a munkaerő és az ingatlan piac? Jók ott az egészségügyi létesítmények és az iskolák? A Bibliában ez áll. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8-as vers. Ábrahám úgy döntött, hogy maradéktalanul követni fogja Istent, és megbízik benne, így végül győztesen került ki. Az Úr nem részletes tájékoztatást ígér, hanem bölcsességet. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Jakab levele első fejezet 5-ös vers. Miért így cselekszik Isten? Azért, mert a döntések formálják a jellemet.

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, negyedik rész. A felkínált országos egyezmény elfogadása helyett ezt mondták a fejedelmek a császárnak. Utasítsuk el ezt a rendeletet. Lelkiismeret dolgában nincs súlya a többségnek. A küldöttek kijelentették. Az 1526-os rendeletnek vagyunk adósai a birodalom békéjéért. Annak eltörlése bajt és viszályt hozna Németországra. Az országgyűlés csak arra illetékes, hogy megőrizze a vallásszabadságot addig, amíg a tanács újra összejön. A lelkiismereti szabadság megvédése az állam feladata, vallási ügyekben csak addig terjed a hatalma. Minden világi hatalom, amely polgári hatóság által kísérli meg szabályozni, vagy kikényszeríteni a vallási előírásokat, megsérti azt az elvet, amelyért a luteránus keresztények olyan nemesen küzdöttek. Róma hívei elhatározták, hogy véget vetnek annak, amit vakmerő makacságnak neveztek. Először megpróbáltak megoszlást támasztani a reformáció hívei között, és megfélemlíteni azokat, akik nem foglaltak nyíltan állást mellettük. Végül a szabad városok képviselőit az országgyűlés elé idézték, hogy nyilatkozzanak, elfogadják-e a javaslat feltételeit. A képviselők hiába kértek halasztást. Amikor szint kellett vallaniuk, majdnem a fele a reformátorok mellé állt. Azok, akik nem voltak hajlandók eladni a lelkiismereti szabadságot és az egyén döntési jogát, jól tudták, hogy állásfoglalásuk miatt bírálni, kárhoztatni és üldözni fogják őket. Az egyik delegátus ezt mondta: vagy megtagadjuk Isten igéjét, vagy elégetnek minket. Ferdinánd király, aki az országgyűlésen a császárt képviselte, látta, hogy a rendelet súlyos megosztottsághoz vezet, ha csak a fejedelmeket nem sikerül rávennie arra, hogy elfogadják a rendeletet. Ezért rábeszéléssel próbálkozott, mert jól tudta, hogy az erőszak még eltökéltebbé teszi ezeket az embereket. Ferdinánd könyörgött a fejedelmeknek, hogy fogadják el a rendeletet, és biztosította őket arról, hogy a császár nagyon meg lesz velük elégedve. De ezek az álhatatos emberek, akik a földi uralkodók felett álló tekintélyt ismerték el, nyugodtan válaszoltak: mindenben engedelmeskedünk a császárnak, ami a béke ügyét és Isten dicsőségét szolgálja. Végül a király kijelentette a választófejedelemnek és barátainak, hogy az ediktum császári rendelet formájában fog megjelenni, és csak egy lehetőségük van, engedelmeskedni a felsőbbségnek. E szavak után otthagyta a gyűlést, nem adva alkalmat a reformátoroknak sem megfontolásra, sem válaszra. Hasztalan küldtek küldöttséget a királyhoz, hogy visszatérésre bírják. Tiltakozásukra csak ezt válaszolta: ez elintézett ügy, ennek csak engedelmeskedni lehet. A császári párt meg volt győződve arról, hogy a keresztény fejedelmek ragaszkodni fognak a szentíráshoz, amelyet az emberi tanítások és kívánalmak elé helyeznek. Tudták, hogy ahol ezt az elvet elfogadják, a pápaság végül megbukik. De ők is azzal áltatták magukat, hogy a császár és a pápa ügye erős, a reformátoroké pedig gyenge. Ha a reformátorok csupán emberi segítségben bíztak volna, erőtlenek lettek volna, miként a katolikusok gondolták. És bár kevesen voltak, és meghasonlottak Rómával, mégis erősek voltak. Az országgyűlés jegyzőkönyve helyett Isten igéjére appelláltak, Károly császár helyett pedig Jézus Krisztushoz, a királyok királyához és uraknak urához fordultak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áita címe, mint a pálma és a cédrus. A mai ige a 92. Zsoltár 13. verse. Az igaz virul, mint a pálmafa. Magasra nő, mint a libanoni cédrus. Gondolatok az igéről. Ezeket a fákat nem ember gondozza és metszegeti. A pálmák, cédrusok az Úr fái. Az ő gondozása nyomán virulnak. Az Úr szentjei épp úgy az ő gondoskodó keze alatt növekednek. Ezek a fák örökzöldek. Minden évszakban egyformán

0: királyi szépségére. Jézus Krisztus követői sem rejtőzhetnek el a megfigyelők elől, mert olyanok, mint a hegyen épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni. Isten gyermekének növekedése is hasonló a pálmáékhoz. Teljes erővel fölfelé tör, törzséből egyetlen oldalágat sem növesz. Olyan, mint egy csodálatos oszlop. Oszlop fővel a tetején. Nem ágazik sem jobbra, sem balra, minden erejével a menny felé törekszik, és az éghez legközelebb érleli gyümölcsét. Uram, kérlek, formálj engem, hogy ilyenné legyek én is. A cédrus dacol minden viharral. Az örök hó határán nő, de az Úr gondoskodik arról, hogy a törzsében meleget és erőt adó nedvek folyjanak. Uram, add, hogy én is a te melegeddel és erőddel tudjak dacolni a hideggel és a viharral szemben. Ámen. Véget ér a zsinagógák hete. Augusztus 30-ától még ma, szeptember 17-én zárul a zsinagógák hete, három hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd egyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet-fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Ma, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva, egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, hallgatókat, televízió nézőket. Azt a nehéz feladatot kaptam, hogy egy hozzávetőlegesen rövid egy órába beszéljek egy olyan páli levélről, ami bár nem a leghosszabb levél az Új Szövetségben, de minél rövidebb valami, annál többet lehet vele foglalkozni, annál több információt lehet róla fellelni, hogyha elkezdjük ezt kutatni. Hadd kezdjem a Galata levél helyét az Új Szövetségben behatárolni. A Biblia kánon történeti szempontból több érdekességgel is szolgál. Amikor az Új Szövetség keletkezett, a zsidóság még nem döntött el, hogy mely bibliai könyvek kerülnek egy kánonba, mint Ószövetség, hiteles szentírásként. Ez az első század végén, vagy a második század elején történt meg. Ez a jelenség azt eredményezte, hogy a keresztények az Új Szövetség kialakulása idején szabadon idézték a szent iratokat,

0: többféle hagyomány és irányzat szerint, amelynek Pál apostol az egyik jeles képviselője volt, aki maga is egy farizeusi iskolához tartozott. Az idézetek alapjául az Ószövetség görög fordítása szolgált, de nem egyszer különösen Pál apostol úgy idézte a görög szöveget, hogy a héber eredetiből pontosabbnak talált szavakat fordított le görögre, és így megváltoztatta az akkor ismert görög Ószövetség szövegét. Ez több hivatkozás, több kapcsolódási pontot teremtett egyszerre a görög és egyszerre a héber ószövetségi jelenlévő iratokkal. A Galata levélben erre több példát is találunk, amelyekre teszek majd utalást. Egyes levelek és evangéliumi iratok keletkezését illetően a Biblia olvasót, a hétköznapi embert, aki a Bibliáját forgatja, könnyen megtéveszti az a kánoni sorrend, ami az Új Szövetségben a négy evangéliummal kezdődik, és az apostolok cselekedeteivel folytatódik. A történeti háttér a keletkezést illetően más sorrendet igazol. E tanulság szerint az első újszövetségi iratok egyike lehetett a Galata levél. Egy-két hónapos különbséggel szóba jöhet még a Tesszalonika beliekhez írt első levél is, de ennek elsőségét többen elvitatják. Meg lehet még említeni Jakab levelét is, ami azonban egy másik hagyományanyaghoz tartozik, ennek szerepét is szeretném majd érzékeltetni. A levél jelentősége nagyon fontos minden újszövetségi kutató számára, hiszen két eseményt érdemes megemlíteni. A reformáció korában a hitáltali megigazulás tantételét a reformátorok főként a római levél alapján fogalmazták meg. Fontos azonban megemlíteni, hogy sokkal koncentráltabb tartalommal a Galata levélben nagyon sok mindent megtalálunk, ami a római levélben bővebben van leírva más történeti és más kontextuális közegben. Így például a hetednapi adventista mozgalom kialakulásában egy különös belső ébredési mozgalmat indított el a Galata levél ilyen olvasata, amely a 19. században egy új jelenségnek számított. Az újszövetségi kánon kialakulása, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi kezünkben tartott Bibliánk újszövetségi könyveinek az egysége nagyon hamar, második század közepén, már hozzávetőlegesen azt a képet mutatták, amit ma ismerünk, majdnem néhány évtizeddel az úgynevezett Jamniai zsinat után, amely az Ószövetség kanonizációját jelentette. Ezek között Pál levelei elvitathatatlan egységet képeztek. Galata levél tekintélyét jelentősebben nem szokták elvitatni Pál apostoltól. A holland teológiában vannak ilyen jellegű próbálkozások, illetve egyes részleteit nem tekintik Pálinak, de ezekről kevésbé kívánnék szólni. Pál apostol szerepe viszont rendkívül fontos az egész újszövetségi irodalom kialakulását illetően. Kizárólagosan az apostolok cselekedetei és Pál levelei azok az iratok, amelyekből tudjuk rekonstruálni Pál életét. Az archeológiai és egyéb adatok nem sok, vagy szinte semmilyen külső információval nem szolgálnak Pál apostolról. Ebből a szempontból a Galata levélben a történeti rész több párhuzamot és néha sajnos ellentmondást is képvisel az apostolok cselekedeteiben felsoroltakkal egyetemben. Így én elsősorban szubjektív tényekre szeretnék rámutatni, amelyek a történeti újszövetség kutatás végeredményeinek mondhatók egy bizonyos szempontból. A Jézus halála és feltámadása után a legjelentősebb esemény a 12. apostol megválasztása volt, hiszen hiányzott Júdás, az áruló a 12-ből. Ezt a választást erősen tekintély alapon tették meg az apostolok, két személyt jelöltek, Mátyást és Barsabást, akinek második neve Justus vagy József, majd azt mondták Istennek, hogy te döntsd el e kettő közül, ki legyen az újabb apostol. A tanács Mátyást választotta. Nem sokkal később olvasunk arról, hogy Pált, aki ekkor még Saulus, az egyház üldözője, damaszkuszi úton fény és hangjelenség kíséretében megszólítja közvetlenül Jézus Krisztus, a feltámadott, és elhívja apostolnak. nagy Saul, aki egyházüldöző, és Saul király nevének hordozója volt, aki hajdanán Dávidot üldözte, Paul lett, pontosabban Paulus, ami azt jelenti, hogy kicsike. Ezzel az alázatos hozzáállással indult Pál missziójának a története, amely már önmagában is árulkodik a 11 apostol magatartása és Isten kiválasztása közötti különbségről, hogyha a jeruzsálemi 11 apostolhoz viszonyítunk. Fentiek alapján kimondható az, hogy Pál és a jeruzsálemi 11 között Mátyás nélkül mindig is feszültség volt a tekintély és az alázat miatt, minden bizonnyal azért hívta el Isten Pált, aki korának egyik legműveltebb embere lehetett, hogy ezt mutassa Isten, hogy hogyan teszi meg a kiválasztást, milyen elvek alapján, ugye egy ószövetségi párhuzamot húzunk, akkor Dávid király kiválasztására gondolhatunk. Pál megkezdte missziós tevékenységét Damaszkusz környékén, vagyis Szíriában. Erre a tevékenységre megpróbálta megnyerni a jeruzsálemi apostolokat is, akik Pál mellé adtak egy ciprusi származású lévitát, név szerint Barnabást, aki aztán Pál követője volt sokáig, tanbéli hasonlóságok miatt arra következtethetünk, hogy nagy valószínűség szerint ő volt a zsidókhoz írt levél szerzője, az egyik mindenképpen szóba jöhet, mint személy, ugye a zsidókhoz írt levél szerzőjét pontosan nem tudjuk, hogy ki volt. A jeruzsálemi apostolok és Pál között a feszültség azonban Barnabás szolgálatával nem oldódott meg, inkább bizonyos értelemben a szövegekből következtethetünk arra, hogy volt egyfajta fokozódás. Pál és Barnabás munkásságának a hatása, hogy Antiókiában, Szíriában Krisztus követőit először kezdik keresztényeknek, azaz krisztiánusoknak nevezni, miközben Jeruzsálemben a kereszténységet feltételezhetően a zsidóság egyik szektájának vagy csoportosulásának gondolják a köztudatban. Ez a jeruzsálemi közösség, habár az apostolok cselekedeteiből úgy derül ki, hogy szeretett közösségként kerül bemutatásra, nagyon sok esetben vissza is élt a pozíciójával. Ilyen visszaélésnek tekinthetjük az Anániás és Szafira esetét, akik félretettek mezőjük árából, habár mindketten megígérték, hogy ezt a pénzt Péter apostol lábai elé teszik. Ezen a történeti talajon kell elképzelni Pál leveleinek a megírását, és azon belül pedig a Galata levél megírását is. A Galata levél kortörténeti szempontjaira is hadd mutassak rá. A levélből tudjuk, hogy Pálnak nagyon komoly fejtörést okozott, hogyan oldja meg azt a feszültséget, ami a jeruzsálemi 11 és az ő elhívása között van. Erről többször találunk a különböző leveleiben utalást, például a korintusi első levél 15. részében a feltámadás himnusz, ahol Krisztus feltámadását bizonygatja. Ez milyen fontos, legalább olyan fontos, mint a kereszthalál, de úgy a Galata levélben is találunk erre vonatkozó nyomokat. Pál elhívása 34 környékén történhetett meg. Galata levelet 51-ben, vagy 51 környékén írhatta. 48-ban, vagy 49-ben történt az első úgynevezett jeruzsálemi zsinat, ahová Pálnak el kellett mennie, és bizonyságot kellett tennie az addigi tevékenységéről, ami ekkor már mintegy 15 év munkája volt. Bizonnyal a jeruzsálemiek azzal vádolták Pált, hogy liberális, hiszen egyszerre tudott foglalkozni a régi zsidósággal, az Ószövetség görög fordítását olvasó úgynevezett istenfélő görögökkel, akik közül való volt Lukács, egyik tanítványa Pálnak, de voltak szavai a szélsőséges nézeteket valló zsidó szakadár mozgalmakhoz is, valamint római állampolgár révén, a latin nyelv ismerőjeként a magasabb társadalmi rétegeket is képes volt megszólítani. Eközben Jeruzsálemben meglehetősen zárt közösség alakult ki a szeretett közösségből, mint egy torzult a közösség, amelyre az úrvacsora szereztetéséből tudunk következtetni, miközben az apostolok cselekedetei azt mondja, hogy Jeruzsálemben naponként törték meg a kenyeret, és nem is liturgikus jelleggel gyakorolták az úrvacsorát, hanem inkább az együttétkezésre tették a hangsúlyt. Addig Pál apostol a korintusi első levélben azt mondja, hogy ezt a szokást ne gyakorolják, hiszen a gazdagok és a szegények elkülönülnek egymástól, majd idézi az igéket, és liturgikussá teszi az úrvacsora szereztetését és gyakorlását. Pál 15 év szolgálat után Jeruzsálembe megy, amely nem volt könnyű feladat, hiszen a Galata levél ezután az esemény után keletkezett, mint egy tanúságként a Galáciában élő keresztényeknek, zsidóknak, valamint olyan szélsőségeseknek is, akik egy harmadik csoportosulás lehettek és izgatták a kereszténységet, illetve a zsidóságot nagyon sokszor egymás ellen. Pál apostol úgy írta le történteket, hogy az mindenki számára legyen tanulság, mind a három csoport számára. Pontosan ma sem tudjuk, hogy 49-ben, 48-ban Jeruzsálemben mi történhetett, de a szubjektumokra itt is rá lehet mutatni egy-két olyan mondat alapján, amelyet Lukács, illetve Pál írtak irataikban. Pál apostol a levélben nem csak zsidó származását hangsúlyozza ki, hanem a zsidósághoz való viszonyát is, amely összehasonlítást érdemel a Filippi levélben leírottakkal. Családfáját ott levezeti egészen Benjámin törzséig, és megemlíti, hogy nem csak kegyes farizeus volt, de azt nagyon intenzíven, túl buzgón is gyakorolta. Ezzel rámutat műveltségére, egy farizeus, alapos ismerője volt a héber nyelvnek, tudta megfelelő szabályok szerint idézgetni a Tórát, a proféták könyveit, a legfontosabb zsoltárokat, csak úgy, ahogy a Jézus Krisztus is tette ezt, és ugye ennek mint a példája a Máté evangélium első fele, hogy Jézus Krisztus nagyon sok részt idéz a Tórából és az Ószövetség különböző részeiből. Megemlíti Pál azt is a Filippi levélben, hogy Tarzusból származik, Lukács pedig az apostolok cselekedeteiben felidézi ezt, és ismét ő is írja, hogy Pál apostol Tarzusból származik. Ez nem csak születési anyakönyvet jelent, ahol beazonosítható valaki, hogy milyen városból származik, hanem egyben a műveltségének is egyfajta fémjelzője. Tarzus jelentős központ volt az ókorban, filozófiai iskolák működtek ott, nem csak zsidó, hanem hellén filozófiai iskolák is, ahol Pál nem csak zsidó bölcseletet tanult, hanem elsajátíthatott más tudományokat is. Ezért nem jelentett problémát számára, amikor Athénban, a legrangosabb helyen, az Areopáguson epikúreus és sztoikus filozófusokkal vitatkozott. Megemlíti a levél a legtöbb fejtörést okozó adatot is, Gamálielt, akinek lábainál tanult, ugye ez a Filippi levélben olvasható. Gamáliel farizeus, bölcs rabbi volt, akitől féltek a jeruzsálemi keresztények, hiszen az apostolok cselekedeteiben, a történeti részben Pétert és társait beidézik Gamáliel tanács elé, aki a keresztények vallás szabadsága érdekében megakadályozza az üldözéseket, ekkor még Pál apostol Saulus volt. Galata levél megírásánál nem említi Gamálielt Pál, ez később teszi, hanem egy nagyon nehezen értelmezhető kijelentést tesz, amit a saját fordításom szerint szeretnék bemutatni, hogy egy kicsit tükrözzem azt, ahogyan jelenleg én látom ezt a kérdést. Így írja ezt Pál apostol a Galata levélben. 14 esztendő elteltével aztán ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, együtt és magammal vittem munkatársként Tituszt is. Fölmentem pedig a kinyilatkoztatás ügye érdekében, és elébük bocsátottam vizsgálatra az evangéliumot, amelyet a nemzeteknek hirdettem. Sőt, még külön-külön a tekintélyesek számára is rendelkezésre bocsátottam, nehogy valamely módon a jelenlegi vagy a korábbi törekvéseim hiába valóak legyenek. A tekintélyesek pedig, bármilyenek is voltak egykor, nem törődöm azzal, mert az Isten nem nézi az ember személyét, szóval ezek a tekintélyesek semmit sem parancsoltak meg nekem. Sőt, ráadásul, amikor elismerték azt, hogy az Isten engem bízott meg a pogányok evangéliumával, csak úgy, mint Pétert a körülmetélkedésével. És majd egy folytatásos rész következik. Van egy nehezen értelmezhető szakasz ebben a mondatban, az egyik újszövetségi kommentátor azt mondja, hogy nem is értem, hogy miért van az, hogy Pál apostol válaszol egy kérdésre, amit nem tett fel senki, más kérdésekre pedig, hogy a tekintélyesek hogyan jutottak ahhoz a forráshoz, amelyeket elébe bocsátott, arra nem ad választ Pál apostol. Így két mondat van egy mondatban, de sajnos a mondat a közepén van a másiknak. Ezt különleges szerkesztésnek hívják, ami igen-igen sok fejtörést okoz a magyarázóknak. Minden bizonnyal arra kell gondolni, hogy ezek a tekintélyesek a 11 apostol voltak. Van azonban, aki a nyelvi rekonstrukció alapján egy kicsikét ettől eltér, és egy másik dolognak is hangot ad a 11 apostol mellett, és ez nagyon érdekes. Nem kizárt, ugyanis, hogy Pál Gamálielt is tájékoztatta arról a munkásságáról, ami már keresztény létele után történt. Elhívása után 3 évvel járhatott Jeruzsálemben, erről a tartózkodásról nem sok adatunk van, illetve egyesek a 48-49-es jeruzsálemi évet is elvitatják, és arra a következtetésre jutnak, hogy akár többször is járhatott Pál apostol, olyan alkalmakkor, amelyekről semmilyen információt az apostolok cselekedeteiben nem találunk. Mi történt akkor vajon, hogyha Pál már Pálként, nem pedig Saulusként elment Gamálielhez? Mi alapján tudtak kommunikálni arról, vagy mit kommunikáltak egymással arról, hogy a Pál tevékenysége miben változott meg a farizeusi iskolához képest, vagy sem. Minden bizonnyal, ha Gamálielhez ment, azt kérdezte tőle Gamáliel, hogy miért teszed ezt? Szembefordultál-e a korábbi kegyességeddel, farizeusi kegyességeddel, vagy sem? Pál a következők szerint érvelhetett. A zsidók nem csak egy kinyilatkoztatást ismertek, hanem volt egy közvetlen kinyilatkoztatás, amikor Isten a mennyből szólt, ezt Bát Kolnak nevezték héberül. Az evangélisták alkalmazzák ezt Jézus keresztségénél, és a megdicsőülés hegyén az Atya a mennyből közvetlenül szól, és ezt mondja, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Pál mondhatta azt, hogy a damaszkuszi úton Bát Kolt kapott, amikor a feltámadt Krisztus jelent meg neki, és hívta el őt. Ezt erősíti egy szövegkutatás is, ami a következőre épül. Az apostolok cselekedeteiben 2 helyen, a 26. rész 14. versben, és egyes szövegvariánsok szerint a 9. rész 5. versben is találunk egy idézetet. Itt Jézus Krisztus megszólítja Pált, nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Ez egy görög író, Euripidész, a Bakhásnők című tragédiájából vett idézet, amelyet Lukács nyilván céllal idézett, amikor az apostolok cselekedeteit írta. A darabban Penteosz, Téba királya sem istenként nem akarja elismerni, sem a dicsőséget nem akarja megadni Dionüzosznak, aki Zeus és egy tébai származású földi asszony gyermeke, tehát Isten fia. Dionüzos ezekkel a szavakkal inti Penteoszt, mielőtt őrülettel sújtaná, nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Lukács szerint ezt akkor mondta Pál, amikor Agrippa király előtt fogolyként védi magát. Lukács tudta, hogy Agrippa nem ismerheti a zsidó irodalmat, tehát Pál szájába ad egy olyan kijelentést, ami arra utal, hogy ez egy bátkól volt, tehát isteni hang, amelyet nyilván a hellén kultúrkör szerint Agrippa király másképpen értelmezhetett. A Biblia olvasó sejtheti vagy gondolhatja azt, hogy Pál apostol így értelmezte a saját szolgálatát, amit aztán Lukácsnak elmondott és megtanította. Ezt a Galata levélben Pál így adja vissza. Amikor tetszett annak, vagyis Istennek, aki elkülönített engem az anyám méhétől fogva, és jó kedvéből elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, és én hirdessem őt a nemzeteknek, rögvest nem vetettem össze ezt az emberek hagyományával, amely testtől és vértől származik, sőt, még Jeruzsálemben sem mentem föl azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem tovább mentem Arábiába, majd onnan ismét visszatértem Damaszkuszba. Ezzel meg tudta győzni Pál Gamálielt, hogy amit tanít, az nem tanbéli elhajlás a farizeusi tanításoktól. Éppen ellenkezőleg, hiszen minden farizeus nagyon jól ismerte a nagy prófétákat, ahol konkrét felszólítások vannak arra, hogy menjenek el a pogányokhoz, vagyis a népekhez, és hirdessék nekik is a Tórát. Ilyen Jeremiás próféta, akitől a negyedik részből idézek, ha visszatérsz Izrael, ezt mondja az Úr, hozzám térj vissza, s ha eltávolítod a te utálatosságaidat előlem, és nem ingadozol, s így esküszöl, él az Úr, hűségben, egyenességben és igazságban, akkor ő benne áldják majd magukat a nemzetek, és benne dicsekszenek. Nem véletlen, hogy Pál önmagát Jeremiással azonosítja, hiszen Jeremiás is anyaméhtől elhívott próféta volt. Pál ugyanerre utal, akkor azt mondja, hogy Isten elkülönített az anyám méhétől fogva, és amikor tetszett neki, akkor pedig elhívott erre a szolgálatra. Így tehát Pállal nemigen mertek vitatkozni, mert Pétert és az apostolok hatalma kevesebb Péter és az apostolok hatalma kevesebb tekintét jelentett, mint Pál védelme, ami lehetett Gamáliel részéről valamilyenféle informális védelem is. Erre bizonyítékként láthatjuk, hogy a jeruzsálemi apostolok tekintélyüket mindig arra a tényre alapozták, hogy látták Jézust még életében, ellenben Pál mindig a damaszkuszi úti élményre, illetve a feltámadás fontosságára teszi a hangsúlyt, Krisztus halálát keresztjének a kérdését pedig teológiai célzattal tanítja, és magyarázza, hogy hogyan kell azt érteni. Második bizonyíték szintén egy szubjektum a levélből, a Galata levél második részének egy jelentős szakaszából. Itt erről ír Pál, hogy és miután Jakab, Kéfás és János elismerték a nékem adott kegyelmet, akik a gyülekezet tekintélyes vezetőiként ismeretesek, a közösség jobb kezét nyújtották nekem és Barnabásnak, hogy mi a nemzetek között, ellenben ők a körülmetélkedettek között munkálkodjanak. Csak hogy aztán megemlékezzünk a szegényekről is, amit azóta igyekszem megcselekedni. Itt tehát Pál kimondja, hogy a misszió két irányba válik, a jeruzsálemiek inkább a körülmetélkedettek, a zsidóság között tevékenykednek, míg Pál a tekintélyesektől, a 11-től is felhatalmazást kapott a nemzetek közötti misszióra. Rövid szöveg, amelyet Pál idéz, hogy csak azután megemlékezzünk a szegényekről is, minden bizonnyal Jakabtól eredhetett, aki levelében így írja, tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket a nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Később azt is látjuk, hogy Pál megfogadta a 11 tanácsát, valóban szervezett gyűjtést a szegényeknek, két ízben is, egyszer a korintusiakat, máskor a galatákat kérte meg Pál, hogy gyűjtsenek adományokat, de nem az ő szükségleteire, hanem éppen a jeruzsálemi gyülekezet szükségleteire, akik közben elszegényedtek. Ebből arra lehet következtetni, hogy a jeruzsálemi szegénység következménye volt annak a felekezeti gondolkodásnak, amit Péter és a 11 képviseltek, lévén Mátyásról nem tudunk, mint 12-ről semmit. A szegénység az egész városra kiterjedt, amelynek hangot ad apostolok cselekedeteiben Lukács, egy Agabus prófétanőről beszél, aki megjövendölte ezt. Azonban a jeruzsálemiek nem rendelkeztek kiterjedt kapcsolatokkal, hogy kezeljék ezeket a szociális állapotokat, ellenben Pállal, akinek tehetős anyagiakkal rendelkező személyekből álló kapcsolatrendszere volt már ekkor. Egyik ezeknek Erasztos, Korintus város egyik tisztviselője, akinek nevét Korintus feltárásánál meg is találták az egyik építőelembe bevésve, ami igazolja, hogy valóban egy neves személyiségről lehetett szó. A Galata levelet tehát érdemes olvasni úgy, mint egy iratot, amely jelentős mértékben próbálja kiegyensúlyozni a jeruzsálemi és a páli látás közötti vita két oldalát, a Tóráról és a prófétai iratok szerepéről való különböző gondolkodás módokat. Hátralévő időben hadd mutassak ezzel kapcsolatosan is néhány példát. Pál megfogalmazza, mint farizeus, megtért keresztény a Tóráról való álláspontját. Így ír a harmadik részben, a Galata levélben, mindenek előtt Isten a hitről rendelkezett, majd a Tóra szövetsége megőrzött bennünket, s a kettő védelme által egyben tartott minket Isten, még mielőtt az eljövendőbe vetett hitet kinyilatkoztatta volna. Így lett a Tóra Krisztusra vezérlő vagy nevelő eszközünké, hogy a hit szövetsége tegyen bennünket igaz emberekké. Azonban a hit kinyilatkoztatást nyert, így többé már nem vagyunk a nevelő eszköz, vagyis a Tóra védelme alatt, hanem inkább mindnyájan Isten fiai vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hit szövetsége értelmében. Ezek szerint Pál kijelentette a levelében, hogy Krisztussal egy új világkorszak kezdődött, amely szerint át kell gondolni a Tórához való viszonyt, és minden bizonnyal ennek hátterében a Tóra görög fordítása állt, amellyel Pál nagyon sok esetben vitatkozik, megváltoztat igeidőket, szavakat kicserél, máshogy idézi azt az új szövetségben, mint ahogyan a görög fordításban áll. E kijelentés viszont annyira erős volt, hogy hatására létrejöttek más levelek is, Pál később többi gyülekezetnek és más helyzetekben, más kontextusokban leveleket ír, visszatérő témákat hoz elő és magyaráz az adott kontextusnak megfelelően. Később azonban megíródik a négy evangélium is, ami részint takarja azt a szemléletet, amelyet Pál próbál kiegyensúlyozni. Jézus teljes élettörténete, amely a Bibliában négy evangéliumban négyféleképpen található, azért található négyféleképpen, mert más volt a szükséglet a jeruzsálemieknek, ez feltételezhetően a Márk evangéliuma volt, más volt a szükséglete és látása a Pál követőknek, ez feltételezhetően Lukács evangéliuma volt, más volt a nyelvezete a gnosztikusoknak, ez János evangéliuma volt a legkésőbbi, és más kellett a farizeusoknak, illetve esetlegesen a szélsőségeseknek írni, ez pedig Máté evangéliuma volt. Pál volt tehát az a személy, aki kultúrtörténeti szempontból megteremtette a hátteret egy olyan módon ehhez az irodalomhoz, hogy a zsidó és görög gondolkodású tudományos és műveletlen rétegeket összetudta kapcsolni egymással. A kapocs mindig Jézus Krisztus feltámadásába vetett hit volt. E rétegek összeütközése ismert jelenség volt Galáciában, ezért nagyon érdekes képekkel, szokatlan módszerekkel ír arról Pál, hogy a feszültséget hogyan kell kiegyensúlyozni, különösen akkor, ha kétféleképpen gondolkodó rétegek között megjelent egy harmadik, akinek az volt a célja, hogy gerjessze a feszültséget a másik kettő között. Saját kutatásaim alapján, ami a szöveg tartalmára vonatkozik, szeretnék erre is néhány példát mutatni. Idézi a Galata levél 5. rész 14. versében azt, amit Jézus Krisztus is mond. Az egész Tóra egyigében foglalható össze, szeresd fele barátodat úgy, mint saját magadat. Ha pedig egymást halálra sértegetitek, és egymáson élősködtök, figyeljetek oda, nehogy egymást fel is emészszétek. Egy szó, amit itt az apostol használ, külön kortörténettel rendelkezik. Létezett egy házi állat a görög világban, amit Hermész megtestesítőjének tartottak, ez a kígyó volt. A házi kígyó isteni tulajdonságokról volt ismeretes a görög mitológiában, ezért nagyon sok tanmesét mondtak róla. Az egyik ilyen mese az volt, amelyet Pál egy szóba sűrítve próbál a galatáknak tanácsként közzétenni. A tanmese szerint két kígyó volt, az egyik az isteni természetet, a másik az emberit testesítette meg. De ahogy az isteni és az emberi az emberben nem tud békére jutni, ugye ez a két kígyó sem, amelyek összevesztek, majd a két kígyó saját természete révén kölcsönösen egymást falta és marta, farkánál fogva, és ahogy ették egymást, előbb-utóbb a két kígyó eltűnt, egyik a másikát kölcsönösen megette. Pál intésként mondja, hogy ha pedig egymást halálra sértegetitek és egymáson élősködtök, figyeljetek oda, nehogy egymást fel is emészétek, vagy nehogy úgy járjatok, mint a két kígyó, ami a farkánál kezdi a társát, és végül mind a kettő pórul jár. Ez egy nagyon fontos illusztrálása a szeresd fele barátodat úgy, mint saját magadat kijelentésnek. A körülmetélkedésről való véleményét is kifejezi Pál, hogy önmagát hova sorolja és milyen identitású. Saját körülmetélkedésének tényét nem említi e levélben, nem kellett, hiszen tudták, hogy hová tartozik, ezért egy szolidaritást vállaló, sokkal erősebb kifejezést használ az apostol már a levél elején. Azt mondja, hallottátok, hogy milyen volt az én korabeli viselkedésem a zsidóság körében, rendkívüli módon üldöztem az Isten egyházát és romboltam azt, és kiemelkedtem zsidó kortársaim közül, fölülmúlva buzgóságban őket azzal, ahogyan rajongtam őseim hagyományaiért. Innen egy szót szeretnék kiemelni, ha bár kettőt kellene igazság szerint, ez a kortárs, akikkel azonosítja magát Pál apostol. Valójában nem egyszerűen kortársra vonatkozó kifejezés ez, hanem egy összetartozást vagy identitást jelző, identitást azonosító kifejezés, amely az azonosan gondolkodó tóra magyarázók identitás tudatát erősítette és fémjelezte. Ez sokkal erősebb kifejezés volt, mint a körülmetélkedés, nem csak a nemzeti identitás miatt, amely hangsúlyozását kerülte Galáciában a nacionalista eszmék miatt, amelyek az izgató csoport egyik ismertető jegye voltak, hanem a tudását, műveltségét is kifejezte ezzel azok számára, akik egy bizonyos csoportosuláshoz tartoztak. Ezzel szemben egy ellentétes jelentésű, hasonlóan hangsúlyos szóval illeti az úgynevezett antiókiai incidens alkalmával Péter viselkedését, amikor a pogányoktól elkülönülve étkezett, hogy kifejezze és erősítse a saját zsidó identitás tudatát. Ezt így írja. Amikor pedig Péter Antiókiába jött, nyíltan szemtől szembe álltam ellene, mivel megvádolták őt a viselkedése miatt. Mert még mielőtt egyesek odajöttek volna Jakabtól a gyülekezetbe, a pogányokkal együtt étkezett, amikor pedig ők, Jakab követői, megérkeztek, visszavonult, és elkülönült tőlük félve azoktól, akik a körül metéltek közül valók voltak. Sőt, együtt képmutatóskodtak vele, ellenszegülve az evangélium szövetségének, a többi zsidók is úgy annyira, hogy Barnabást is magukkal ragadták alakoskodásuk révén. Hanem mikor láttam, hogy az evangélium igazsága szerint nem járnak egyenes úton, ezt mondtam Kéfásnak, vagyis Péternek, mindenki jelenlétében, ha te zsidó létedre úgy élsz, mint más népek, és nem, mint egy zsidó, akkor miért sarkallod magatartásoddal a népeket arra, hogy judaizálódjanak? Ebben a kulcsszó az együtt képmutatóskodni. Azt a szót, amit Pál mond, hogy kortárs, a nagyon hasonló előtag fejezi ki a görög nyelvben, mint itt a közösséget vállalni azokkal, akik képmutatóskodnak. Amíg Pál bátran nevezhette magát kortársnak a zsidóság elit csoportjában, addig Péter csak judaizált, és másokat akart judaizálódásra bírni magatartásával, ami együtt képmutatóskodásra sarkalt mindenkit, mert a kereszténységben ez a magatartás már értelmét veszítette Krisztus keresztje miatt. Hasonlóképpen szembeállítja a körülmetélkedést is a keresztény identitástudattal. Ez is nagyon sajátságosan történik a levélben. Ezzel zárja tulajdonképpen ezzel a gondolattal a levelét. Így írja a 6. rész 17. versében, későbbiekben senki ellenem ne forduljon, mert én testi jegyként, mint egy ékszergyanánt a Krisztusért való bántalmazás sebeit viselem magamon. Ez a testi jegy szó szerint így mondjuk, hogy stigma. Szintén sajátságos kortörténete van a szónak, sokan úgy gondolták egy időben a kereszténység történetében, hogy Pál kezein a jézusi stigmák rajzolódtak ki. Ehelyett azonban más érdekességeket mond el a kortörténet. Észak-Galácia területén, Lisztrában, Derbében és Ikóniumban járt a korábbiakban Pál. Itt majdnem meghalt, amikor megkövezték a Krisztusról szóló tanításai miatt. Így testén bizonnyal kis sebek lehettek a megkövezés nyomai, más helyen meg is vesszőzték, így a hátán a vesszők nyomait is hordozta. Szóba jöhet még a szembetegsége is, ami szúró fájdalmat jelentett időnként, és amelynek hangot is ad a korintusi levélben, ahol pontosan egy olyan szót használ, ami valamilyenféle szúró, vájó kifejezést jelent. Három közül bármelyikre gondolt, vagy akár mindegyikre együttesen, a Krisztusért való olyan jegyekről beszélt, amit a Krisztus bizonyságtételeért szerzett, és a stigmákhoz hasonlóan szúró fájdalmat jelentettek Pál testében. Van azonban egy érdekes fordulat abban, ahogyan használja ezt a szót Pál. A stigma az énekek éneke görög fordításában megtalálható sajátságos kifejezés, amely kicsit a fordításban elveszíti annak a lényegét, erejét, ami a szó mögöttes tartalma és az eredeti héber kifejezés alapján következtethetünk rá. Ezt így ismerjük, aranyláncokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel. Ezek nem biztos, hogy aranyláncok voltak, lehettek testékszerek is, amelyeket a testbe helyeztek el, és átszúrják a test különböző részeit, oda arany vagy egyéb gyöngyöt téve. A héber tór szó pedig gyöngyfűzért jelent, és ez esetben, ha a gyöngyfűzérnek a megfelelője lenne a stigma, akkor arra kell gondolni, hogy a gyöngyök összefűzésénél használt tű szúrására utal ez a szó. Akár egyik, akár másik jelentést alkalmazzuk, mind a kettő nemes értelemben beszél az ékszerről, nem mint negatívumról, hanem mint a gazdagság, a magasabb társadalmi rétegbe tartozás kifejezéseként. Pál úgy beszél tehát a Krisztusért szerzett sebekről, mint amik a büszkeségei ékesítik a testét. Valahányszor belehasított a fájdalom a testének valamely pontjába, nem megbánta, hogy apostol lett, nem is fájdalommal emlékezett vissza a történtekre, amelyet a megkövezés, a megvesszőzés vagy a damaszkuszi élmények jelenthettek, hanem büszkén beszélt arról, hogy a jegyek vagy stigmák Krisztus elhívásának, szolgálatának és a hozzávaló tartozásnak a bélyegei. Ezért senkinek nincs joga, hogy bántsa, hiszen bizonyítani tudja hűségét. Pál ezért magas társadalmi körökbe tartozik, ami a létező legmagasabb volt akkor, Isten polgára, akinek Krisztus a királya és Krisztus a papja. Ha figyelembe vesszük, hogy a stigmatizálás egy templomhoz való tartozást is jelenthetett, ami valamilyen bélyeg, testen való hordozását jelentette, e szóval kifejezte a kereszténységhez való tartozás egyszeri, ám minden tekintetben véglegesnek mondható stigmáját. Azt állít, hogy ezek a sebhelyek, amelyeket bármikor bárkinek meg tudok mutatni a testemen, fémjelzik azt, hogy én most már a Jézus Krisztus követője vagyok, az ő templomához tartozom, ami a földön van a keresztények között, nem egy konkrét hely, nem négy fallal körülhatárolható intézmény, és amelyről aztán később a zsidókhoz írt levélben valamely Pál követő azt írja, hogy a mennyben van a mintája a templomnak, és ott Krisztus maga a pap. Ha figyelembe vesszük ezeket, akkor Pál büszkén mutogathatta e stigmákat, és büszkén beszélhetett arról, hogy ha a körülmetélkedés a zsidósághoz való tartozás testi jegye, akkor az ő stigmái a Jézus Krisztushoz való tartozás jegyei. Végül Pál elbúcsúzik levelében a Galatáktól, jelenlévők engedjék meg, hogy én azokkal a szavakkal köszönjek el, amely szavakkal Pál apostol is búcsúzik a levél végén. E szavak így szólnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Pál levele a Galatákhoz. 4. rész.
2: Krisztus által Isten fiai vagyunk.
1: Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
2: Óvás a visszaeséstől.
1: Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek.
2: Emlékeztetés a Galaták első szeretetére.
1: Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.
2: Hágár és Sára a két szövetség példája.
1: Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt, mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak tesz szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában, megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjongj, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a tesz szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk.

0: Mai szakasz, Galácia, negyedik rész. Bizonyára valamennyien ismerjük a régi mondást, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Amennyire ismert ez a mondás, annyira nem igaz, amikor a megváltás szemszögéből nézzük. Mint a galáciaiak, mi is gyakran megfeledkezünk erről a tényről a mindennapi teendőink között. Megtanultuk, hogy csak magunkra hagyatkozhatunk ezen a földön, ha valamit el szeretnénk érni, és ezt átvisszük a lelki életünkbe is. Pál utolsó kísérletként megemlíti a Szentírásból a galáciaiaknak, hogy milyen ostobaság ez a gondolkodás, és Ábrahámra emlékezteti őket, aki egykor bizony kételkedett Isten ígéretében. Hogyan is volt? Miután már 10 éve vártak a megígért gyermekre, Ábrahám és Száráj végül úgy gondolták, Isten csak arra vár, hogy ők tegyenek valamit. Mivel az ősi szokások szerint a rabszolganők helyettes szülőként szolgálhattak terméketlen feleség esetén, Ábrahám és Száráj úgy döntöttek, hogy az egyiptomi szolgálójukon Hágáron keresztül szülessen gyermekük, Mózes első könyve 16:1-6. Azonban a tervük már a kezdetektől fogva kudarcra volt ítélve. Ahelyett, hogy áldás lett volna, a tervük csak zűrzavart és fájdalmat okozott, és mikor a gyermek megszületett, az egyetlen csodálatos elem az Izmael világra jöttében az volt, hogy Sára hajlandó volt megosztani férjét egy másik nővel. Mindez nagyjából 15 évvel azután volt, hogy Ábrahám végre fölismerte, Isten ígérete a megváltásról olyan dolog, amit csak Isten tud véghez vinni. Éppen, mint Izsák születése a meddő Sárától. Visszanézve, könnyű elítélni Ábrahámot és Sárát, hogy milyen rövidlátóak voltak, amikor segíteni akartak Istennek ígérete megvalósításában. Azonban mi magunk is. Hányszor cselekszünk hasonlóképpen? Ahelyett, hogy várnánk az Úrra, hogy megtegye, amit megígért, a mi, a családunk, a barátaink, vagy akár a világ életében türelmetlenek leszünk, és magunk akarjuk véghez vinni, miközben csak romokat hagyunk magunk után. Ábrahám tapasztalatából tanulva, próbáljunk meg kevésbé bízni magunkban, és sokkal mélyebben Isten ígéreteiben.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Szabó László, századik Zsoltár. Te roppant föld, hű lelkedet most dicsérő zsoltárokba sződ. Az Úr elé örvendve járulj, víg lélekkel szolgáljad őt. Tudjátok meg, az Úr az Isten. Ő alkotott, s nem mi magunk. Az ő népe, s az ő pázsitja pásztorolt juhai vagyunk. Tornácaiba dicséretekkel, hálás szívekkel lépjetek. Szent csarnokában áhítattal áldjátok nevét, emberek. Mert jó az Úr, s áldott kegyelme nemzedékek felett örök. Hűségének imádatában gyúlnak a legszebb örömök.

0: az igazság megvilágosít.
1: Az igazság megszentelő ereje. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. Efézusi levél 1.18. Gondolatok az ígéről. Minden valódi tudás és fejlődés forrása Isten ismerete. Ha őszinte szándékkal kutatunk, hogy megismerjük az igazságot, kapcsolatba kerülünk a láthatatlan, hatalmas értelemmel, aki mindenben és mindenáltal munkálkodik. Az ember lelke összekapcsolódik Isten lelkével, a véges a végtelennel. E kapcsolat hatása a testre, a lélekre és az értelemre egyaránt felbecsülhetetlen értékű. Ebből a kapcsolatból fakad a legmagasabb rendű nevelés. Isten nevelési fejlesztési módszere ez. Ismerkedj meg ő vele. Ez teremtőnk üzenete az egész emberiséghez. Hasonlóan Énokhoz, aki Istennel járt, mindig közelebb kerülünk az örökké valóság küszöbéhez, míg végül kitárulnak a kapuk és beléphetünk. Nem érezzük magunkat ott idegennek, mert a szentek köszöntenek majd, akik láthatatlan társaink voltak a földön, akiknek a hangját ismertük és szerettük. Aki Isten ígéje által kapcsolatban volt a mennyel, otthon érzi majd magát a mennyei társaságban.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke és Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai keresztjének életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívták közös találkozó.

0: vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 151 ezer diák és 15 ezer pedagógus kezdte meg a tanévet a katolikus intézményekben. A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 ezer tanuló és több mint 15 ezer pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú. Sok helyen óvodától egészen a középiskolákig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. A 2026-27-es tanévben két új katolikus óvodát köszönhetnek intézményeik sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is kiemelt figyelmet fordít a magas színvonalú oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézményekbe kihelyezett egynapos szakmai napok és tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek, az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15, 20, 30 és 60 kreditpontot érő képzéseket is folytatják. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek és ifjúságvédelem áll. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökben várják a munkatársakat. Tanulmányi és Erasmusi koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották. A bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
2: Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Példabeszédek könyve, 10. fejezet, 5. vers.

Ismered La Fontaine a Tücsök és a hangya című meséjét? A hangya egész nyáron szorgalmasan dolgozott, gyűjtögetett, gondosan félrerakta térre az eleséget. A tücsök azonban egész nyáron csak hegedült és lazított. Eljött a tél, és mivel nem szedett össze eleséget, a tücsöknek felkopott az álla. Átment a hangyához, hogy adjon neki búzát, mert éhes volt. A hangya kérdőre vonta, hogy miért nincs már tél elején sem elesége, mire a tücsök azt felelte, hogy ő mindenkinek muzsikálta, aki kérte. A hangya nem adott neki a búzából.

0: akiknek ég a kezük alatt a munka. Mindig meglátják, mit kell csinálniuk, átgondoltan terveznek, előrelátóak és serények. Viszont olyanokat is, akik az egész napot haszontalanul töltik, nem teszik rendbe a környezetüket, nem gondoskodnak a családjukról, nem tekintenek előre, mivel csak a mának élnek. Te melyik csoporthoz tartozol? Szorgalmasan tanulsz, segítesz a szüleidnek, hasznosan elfoglalod magad, zenetanulással, sporttal, olvasással, vagy egész nap csak az ágyon tespetsz, bámulod a képernyőt, és nem érdekel, milyen rendetlenség van körülötted, vagy hogy tanulnod kellene, netán, hogy miben tudnál segíteni. Ha ez utóbbi jellemez téged, akkor igyekezz sürgősen változtatni a hozzáállásodon.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Volt egyszer egy traktor.
1: Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. 139. Zsoltár, 16. vers.

Dániel a traktort vezette, közben a rádióban sugárzolt dal dúdolta. Amikor végzett a családi birtok felszántásával, abba hagyta a dalolást és csendben figyelte a látóhatár mögött lebukó napot. Nem is olyan rossz földművesnek lenni, gondolta. A 8. osztály végén Dánielnek beszédet kellett tartania az osztály előtt arról, hogy milyennek látja a következő 10 évét. Pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Tudta, hogy a farmon fog dolgozni. Csak hogy az ifjúsági lelkész által szervezett heti biblia tanulmányozások nyomán újabb ötlete támadt. De tartott tőle, hogy kinevetik, ha elmondja az álmát. Ráadásul nem akarta bántani a szüleit sem, mivel a lány testvére és a sógora már elhagyták a családi farmot. Sosem látta olyan szomorúnak az édesapját, mint akkor. Ez csak egy buta álom, gondolta Dániel magában. Lehet, hogy alaposabban meg kellene indokolnom, hogy miért akarok földműves lenni. De talán mégsem áltatás, mert nem vagyok képes elmondani a szüleimnek, hogy lelkész szeretnék lenni. Édesapám biztosan nagyon dühös lenne.

ki vezérli az életedet. A szüleid úgy döntöttek, hogy olimpiai úszóbajnok leszel, de te mégis a művészi pályát választottad. Szeretnél agysebész lenni. A szüleid viszont azt állítják, hogy még neked sincs elég agyad. Édesapád azt várja tőled, hogy legyél a hű hasonmása, de te megelégedsz a kukázással. Kinevetnek, megfednek, és te megérted, hogy vagy alkalmazkodsz, vagy vállalod a következményeket. Az alkalmazkodás viszont akár hasznos is lehet. A szülői befolyás nélkül lehet, hogy otthagynád az iskolát, a prédikáció alatt dudorásznál, és ha nem kapnád meg azt, amit akarsz, isztiznél, mint egy kisgyerek.

0: helytelen dolog lenne engedelmeskedni a szülőknek, ha nyilvánvalóan rossz dolgot követelnének tőled. Mint ahogy helytelen lenne engedetlenkedni, amikor jó és helyes dolgot várnak el. A különféle viták esetében azonban már nem ennyire egyértelműek a megoldások. Tedd fel magadnak a kérdést. Miért akarsz kilógni a sorból? Kinek akarsz megfelelni? Nem az kell, hogy legyen a célod, hogy ingereld a szüleidet, vagy hogy csínytevéseket kövess el, hanem az legyen a célod, hogy tedd azt, amit Isten elvár. Tanúsíts hűséget és engedelmességet a szüleid iránt, de teljes mértékben engedelmeskedj Istennek, és törekedj arra, amit elvár tőled. A szüleid adtak neked életet, de téged Isten teremtett. Így az övé vagy.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Unger Károly lelkipásztor mai áhítatában az Úr Jézus szeretetéről, gyógyító erejéről és a démoni világ jellemzőiről tanulhatunk.
2: Hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, ahogyan az írva található Lukács evangéliuma 8. részéből a 36-os és 37-es verseket. Elbeszélik pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngös, és kéré őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el. Szeretett rádióhallgató testvéreim, vannak nehezebben érthető történetek, ilyen ez a mai is. Egy démonilag megszállt emberről hallunk. Egy olyan világ tárul elénk, amely idegen a mi számunkra. De talán mégsem, mert nem is gondolnánk, mennyire jelen van hétköznapjainkban. Hamarosan látni fogjuk, hogy az Isten ellenes erők miként befolyásolják személyiségünket, hitünket, kapcsolatrendszerünket. Az első két versben ezt olvassuk, és mennének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére, és amint a hajóból kiméne Jézus, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztáttalan a lélek volt. Egy másik fordításban ez áll, és szembe jött vele egy ember. Milyen sokat mond ez a vers. Szembe menni Jézussal. Hányszor mentünk már mi is szembe Jézussal, amikor pontosan tudtuk, mit kellene tennünk, mi az ő akarata, de mégsem tettük azt meg. A 10 parancsolat 4. törvénye a nyugodalom napjáról szól. A végén ezt olvassuk, és Isten megszenteli azt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten bennünket jó, helyes irányba fordít. Minden héten érhetnek ugyanis olyan negatív hatások, melyek rossz irányba akarnak sodorni. A vasárnap megszentelésével azonban Isten megállít, és nem engedi, hogy idegen utakra térjünk. Visszafordít az ő útjára. Ha megvizsgáljuk a főszereplő életútját, a történet elején még Jézussal szembe ment, frontálisan ütközött vele. A végére viszont ezt az embert jó irányba fordította az Úr, Isten felé, az Úr akaratával egyenlő útra. Már nem ment többé vele szembe, már nem állt ellene közeledésének, hanem Jézussal akart maradni, ragaszkodott hozzá. Azt olvassuk róla, sok időtől fogva ördögök voltak benne, más szóval, Isten ellenes lelkek. Pál apostol azt írta a korintusi levélben, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy felöltöztetett az ő tiszta, szent, tökéletes és örökké való lelkével. Aztán hamarosan jött a deformáció, amikor Ádám és Éva inkább hitt az idegennek, mintsem az Úrnak. Ha megnézzük a Galata levélben, melyek Isten lelkének a gyümölcsei, akkor látjuk csak meg igazán, milyenné torzít el bennünket a démoni világ. A lélek első gyümölcse a szeretet, az ördögi világ első gyümölcse pedig a gyűlölet. A lélek második gyümölcse az öröm. Ezzel szemben a démoni lélek mindent elkövet, hogy megmérgezze a mi örömünket. Helyette legyen bennünk állandó elkeseredés, panasz, siránkozás. A harmadik gyümölcse a békesség. Az ördög viszont a békesség, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság ellensége. Ő táplálja, ő generálja ember és ember között a feszültséget, a gonosz indulatokat, az egyet nem értést, az ellenségeskedést, a háborúságot. És lehetne sorolni tovább. A következő mozzanat mindez alátámasztja. Azt olvasok az igében, amikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutott és fennhangon kiáltotta, mi közöm nékem te veled, Jézus, ne gyötörj engem. Testvérek, Jézus közelsége hány embert zaklat fel? Ha mondanám nekik, démonilag befolyásolt emberek vagytok, hogyan tiltakoznának? Pedig Jézus nevének csupán említése már idegessé, izgatottá teszi őket. Végig sem engedik mondani, már közbevágnak, figyelj, semmi közöm sincs hozzá, ne fáradj. Jézus gyógyítani akar, a sátán meg hárítani, távolságban tartani. A sátán Jézust mindig ellenségként festi le előttünk. Jézus jön, mi meg tolatunk. Jézus szól, mi meg csak mantrázzuk, de nem akarom hallani. Semmi közöm sincs hozzá, nem kell. A tragédia az, hogy sok ember így is hal meg. Vajon miért járnak kevesen a templomba? Mert azt mondják, nekem ugyan ne beszéljen bele se Isten, se Jézus az életembe. Testvérek, fertőzött világban élünk. Gadara ezt szimbolizálja. Mivel foglalkoztak? Disznókkal. Ez zsidó szemszögből tisztátalanság. Miből éltek? Még nyersebben fogalmazva, disznóságokból. Ilyen világban élünk ma is, tisztelet a kivételnek, rengeteg ember disznóságokból keres 10, 100, 1000 milliókat. Kell nekik Jézus tisztasága? Tiszta, egyenes útja? Nem kell. Mi közünk hozzá? Sőt, mire kérték Jézust? És kéri őt a gadarénusok közül való tartományok egész sokasága, hogy közülük menjen el. Határozottan felszólították Jézust, távozzon közülük, távozzon földjükről. Meg sem fordult a fejükben, talán lehetne Jézussal egy új korszakot kezdeni, hiszen elképzelhetetlen csodát hajtott véghez az ördöngős emberben. Meg kellene talán közelebbről ismernünk Jézust, ki is ő igazán. Amit nem sikerült nekünk láncokkal és kötelekkel végrehajtanunk, az neki egyetlen egy szavával sikerült. De nem. Mert bennük is megszületett a Jézus ellenes szlogen, mi közünk van nekünk hozzád, Jézus. Semmi. Menj el. Az összes disznót elvesztettük, ki miatt? Te miattad. Jézus mit mond? Kérjetek, és adatik néktek. Ezek a fertőzött emberek mit kértek? Nem az, hogy jöjjön el a te országod, hanem az, hogy távozz tőlünk, Jézus. És Jézus el is ment. Testvérek, Jézus sohasem erőlteti rá magát senkire. Ha kell, akkor ő jön. Ha nem kell, eltávozik, de örökre. Visszatérve a démonizált emberhez, mi jellemezte őt? Az ördögtől a pusztákba hajtaték. Megnéztem az eredeti szövegben, mit jelent ez a kifejezés, hogy hajtaték. Kilökni, kiűzni, kihajszolni, kikergetni a pusztába, a nihilbe, a semmibe, a halottak közé. Ezzel szemben Jézus mit csinál? Vezet. Előttünk megy, mutatja az utat. Milyen világban élünk? Rohanó világban. Hányszor hallottam, de kár, hogy a nap nem áll 48 órából. Csendesen megjegyzem, az sem volna elég. Miért? Mert a démoni világ siettet, rohantat. Jézus Urunk ma azt helyezi a mi szívünkre, ne rohanj, csak fuss. Ha rohansz, ideges leszel, kapkodni fogsz, elhamarkodott döntéseket hozol. Nem lesz időd a megállásra, az átgondolásra, az imádságra, Jézusra való odafigyelésre. Református iskolánk 26-27 tanévre szóló igéje, Aki rám hallgat, biztonságban lesz. Ha rohansz, vigyázz, mert Jézust mindig be fogod előzni. Rohanás helyett elégedjél meg a futással. Futás közben ugyanis van idő a tiszta gondolatokra, az igére való odafigyelésre, az imádságra. Uram, te mit akarsz? A futás józanságban tart, a rohanás pedig elveszi az eszedet. Pál apostol sem úgy fogalmazott élete végén, amanemes harcot megharcoltam, a rohanásomat elvégeztem, hanem azt mondta, hogy a futásomat végeztem el. Testvérek, a démoni világ sietett az őrületbe. Ezzel szemben Jézus vezet az ő békességébe. Ezért ne rohanj, csak fuss. Befejezésül történetünknek van még egy speciális vonása. Eddig ugyanis olyan gyógyításokat ismertünk meg, melyeknek feltétele a hit volt. Például a gutöltött embernél Jézus látta a négy beteg hordó hitét. A holdkoros kisfiú apjától pedig megkérdezte Jézus, hiszed-e, hogy én ezt megtettem? Valamint Jairusnak is azt mondta a kislánya halálhíre után, ne félj, csak higgy. És még lehetne sorolni a példákat, amelyek úgy fejeződtek be, hogy a te hited megtartott téged. Történetünkben viszont nem hallunk semmiféle hitről. Mégis megtörtént a csoda, megtörtént a fordulat. Miért? Mert Jézusban volt hit. Milyen emberen segített? Olyanon, akiről már mindenki lemondott, akit mindenki otthagyott, magára hagyott, aki kezelhetetlen, fékezhetetlen volt. Testvérek, lehet, hogy mi is lemondtunk már valakiről, akiért korábban megtettünk mindent, de mind hiába. Próbáltuk megállítani, próbáltuk meggyőzni, megszelidíteni, lecsendesíteni, kijózanítani, ne rohanj a vesztedbe, de nem sikerült. Aztán belefáradtunk, elengedtük, sorsára hagytuk. Mai evangéliumunk viszont azt mondja, ezek után jön Jézus. Mi tehetetlenek vagyunk, de Jézus nem. Jézus felismerte, hogy ez az ember az övé. Ugyan örjöngött, mert szabadulni akart a démoni hatás alól, csak nem tudott. Kitörni akart, de az idegen lélek erősebb volt nála. Szenvedett, vergődött, rohangált, mint akinek elment az esze. Jézus viszont nem került előtt, hanem pontosan hozzám ment, és egyetlen egy szavával kiparancsolta gyermekéből az idegen lelket. Betöltött a békesség, a józanság és a szeretet lelkével. Majd utána ezt mondta, térj vissza a házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett veled az Isten. Nem kell mindenkinek Afrikába menni misszióba, elég, ha hazamész. Van otthon is épp elég dzsungel és benszülött. Tégy bizonságot Isten nagyságos dolgairól, milyen voltál a démoni hatás alatt, és milyen lettél az áldott orvos Jézus által. Térj vissza tehát házadhoz, és úgy fénylik a te világosságod az emberek előtt, hogy lássák a te jó cselekedeteidet, és dicsőítsék a te mennyei atyádat. Így legyen. Amen.
1: Irgalmas Istenünk megtartó szeretetében bízva köszönünk el kedves hallgatóinktól. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Varga Diana, a Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkésze a Tolna megyei Gyönkön. Diana koraszülött volt, ennek folyamányaként nem lát. Mégis tisztán látja Isten szeretetének működését az életében, aki őt lelkészi szolgálatra hívta el. Ennek útjáról is kérdezem a következő közel fél órában.

0: Mit jelentett számodra a gyülekezeted kisgyerekként?
1: A gyülekezet az biztonságot jelentett. Igazából akkor nem is gondoltam bele, hogy számomra mit jelent ez, csak elmentünk akkor minden vasárnap. Az otthoniasságot, az otthoni gyülekezet jelentette, de a nagymamámnak a hite volt az, ami kislánykoromban eléggé szembetűnő volt nekem. Ő teológiát végzett levelező szakon, utána ő tanított is kisgyerekeket, és azt is jó volt egy kicsit közelebbről látni. Mi Móron laktunk akkor, anya pedig a móri gyülekezetbe vitt el. Meg ott volt Dédi, aki a természet szeretete által mutatta meg nekem az Isten jelenlétét a világban. Még akkor búzát is termelt, mutatta a búzát, hogy néznek ki a szemek, és akkor a kertben, meg az üvegházban sokat voltam vele. Az nagyon szép volt, a nagypapámmal, meg a szőlőben voltunk. Úgyhogy amikor nem Pestre jártam iskolába, honnan hétvégenként mentem haza, ezeket tapasztalhattam meg otthon.
0: Akkor számodra szinte, amennyire vissza tudsz emlékezni, természetes volt, hogy Isten létezik, és hogy őt meg is szólíthatod akár?
1: Igen. Azt sose kérdőjeleztem meg, érdekes azt nem, hogy létezik-e vagy sem. Nem is az volt a kérdés számomra, hogy ő van-e, hanem sokszor inkább az, hogy miért enged meg történéseket a világban, hogy miért nem avatkozik közbe jobban, vagy hogy nem hagyja el az embert, hanem tényleg úgy van, ahogy megígéri, hogy velünk van, hogy ezt miért nem lehet mindig érezni. De az, hogy Isten létezik, azt valahogy sose kérdőjeleztem meg. Az is nagy bizonyítéka volt számomra a létezésének, hogy amikor én megszülettem, és koraszülött voltam, hogy elmesélték, hogy háromszor élesztettek újra, meg agyvérzést is kaptam, aminek a következtében a jobb lábam az rövidebb lett, és hogy tényleg csak ennyi bajom lett, hogy nem látok meg a jobb oldalam, egy kicsit ügyetlenebb, mint a bal. Tudtam tanulni, hogy nem vagyok értelmileg akadályozott. Ezek mind az Isten csodái számomra.
0: Csodálatos már ez is, hogy így nézed, tehát hogyha erről az oldalról nézzük, akkor hálása lehet az ember. Más pedig azt mondaná, hogy te is mondhatnád Istennek, hogy miért engedte ezt. A szüleidben nem tudsz róla, hogy esetleg okozott törést, hogy te nem teljesen éppen tudtál felnőni?
1: Az elején ők mindent megmozgattak, hogy én lássak, aztán ez nem sikerült. Lehet, hogy akkor azért szomorúak és kétségbe esettek voltak, de ahogy szerintem látták, hogy más bajom nem lett, úgy elfogadták. Inkább a nagynéném az, aki valahogy szerintem a mai napig nem tudja ezt elfogadni, hogy én nem látok, sajnos. Ő mindig azt mondogatja, hogy hát ha nagyobb hitünk lett volna, akkor Isten ezt nem engedi. Ha most nekem is hitem lenne, akkor Isten visszaadná a látásomat, amiben én nem is kételkedek, hogy meg tudná adni Isten, hogy lássak. De én el tudom fogadni azt, hogy így vagyok. Én úgy vagyok vele, hogy inkább azt nézzem, ami van, és nem azt, ami nincs. Tehát én ezért nem szoktam külön imádkozni. És számomra ez nem betegség, hanem egy állapot.
0: Hogyan élted meg kisgyerekként mégis, hogy más vagy, mint a többiek? Aztán hogyan kerültél Istenhez is közel?
1: Először katolikus iskolába jártam Pestre. Már 3,5 évesen oda kerültem óvodába, és ott a katolikus liturgiához elég közel kerültem. Meg otthon eljátszottam hétvégéken. Emlékszem, ott öntögettem a vizet, mintha az lenne a bor, és akkor mondtam, hogy ez Jézus vére. És akkor Dédi azt mondta, hogy egyszer belőlem pap lesz. Ezeket komolyan vettem, meg sokat énekeltem, meg imádkoztam is, de akkor ez még nem volt annyira tudatos szerintem. Később, ahogy a vakok iskolájába kerültem, ott fura volt, hogy vegyes osztály van, és valahogy ott már úgy elkezdődött az, hogy kinézték egymást a gyerekek. És akkor hazakerültem, ott is egy katolikus iskolába, ott egy ideig katolikus hittant is hallgattam, aztán evangélikust is, meg konfirmáltam is, szóval, hogy akkor még közelebb kerültem Istenhez. Utána gimibe kerültem Móra, ott kezdtem el először azt esténként, hogy a Bibliát végigolvasom teljesen, mert akkor már CD-n meg volt az egész Biblia. Fú, az emlékszem, az annyira nagy szám volt, hogy tudtam a teljeset olvasni. Éjszakákon keresztül így olvastam, Ószövetségen teljesen átrágtam magam. Aztán jött az Új Szövetség, amit azért már ismertem a Braille-ben olvasottak után. Akkor volt ugye az, hogy pályaválasztás és az ember jelentkezzen. Hát én először a gyógypedagógiára akartam, de közben meg elkezdett érdekelni az, hogy az emberekkel így megbeszéljem a problémáikat. Gondoltam, hogy de én nem pszichológiát szeretnék tanulni, hogy teljesen azt, hanem inkább lelki gondozást, ami a hithez kötődik. Valahogy azt mondták, hogy hát ahhoz jobb lenne elvégezni a teológiát, hogy utána az könnyebb legyen a mentálhigiénére, jó, akkor azt még nem így mondták, de hogy oda eljutni a lelki gondozói szakra. Jó, én jelentkezek a teológiára, de nem lelkész szeretnék lenni, mert én nem szeretnék prédikálni. Úgyhogy lelkész nem leszek, de azért elvégzem a teológiát. És akkor imádkoztam is ezért, és akkor végül is azt mondtam, hogy oké, de akkor Jézus nélkül nem fogok egy tapottat sem menni, és akkor az utolsó pillanatban adtam be a teológiára a jelentkezést, és csak oda. És akkor föl is vettek, erre akkor elhívásként tekintettem. És akkor végül is Győrbe kerültem idősek otthonába, 2 évig dolgoztam idősek között, úgyhogy istentiszteleteket tartottam. De orvosházán már jó gyakorlatot szereztem ezekből, az jó volt. Ott jöttem rá, hogy intézményi lelkész szeretnék lenni, nem gyülekezeti. Érdekes, hogy ahogy mondta a püspök, hogy ez a lelkészség, ez szerinte nem, úgy egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy szerintem meg igen, azt szeretnék lenni.

0: a Lélekhangolóban Varga Diánát, a Gyönki Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkészét kérdezem. Hogyan dönti el az ember, hogy most az ő akarata szerint menjen tovább, vagy Isten is szólt ebben, vagy Isten adta azokat a gondolatokat, amik benned megszülettek, és hogyan lehet jól dönteni szerinted az ilyen nagy döntésekben?
1: A jó döntéseknél is megvan mindennek az akadálya. Utána nem az lesz, hogy simán megy minden a maga útján, hanem valamiért akkor is meg kell küzdeni. Szerintem onnan lehet tudni azt, hogy mi az Isten akarata mondjuk az életükben, legalábbis az én életemben, amit én megtapasztaltam ebből, hogy békességem van-e abban, amit döntök például. Hiszem azt, hogy mondjuk ha lehetetlen helyzetekbe is kerülök, akkor Isten ott van. Tehát például az, hogy felvettek a teológiára, azt, hogy a görög hébert, azt meg tudtuk oldani együtt a tanárokkal, hogy le tudtam szigorlatozni szóban, hogy ezeket például együttműködve meg tudtuk csinálni. Ezek számomra azt jelentették, hogy Isten nem szeretne mást, és hogyha meg nem lenne békességem ebben, akkor ő mutatott volna mondjuk egy másik utat. Viszont arra most kezdek rájönni, hogy küzdelem nélkül az út sem igazi. Hogyha nem lenne vívódás, meg nem kellene megdolgozni az életünkért, akkor nem tudnánk úgy értékelni azt, ami van. Isten azt akarja, hogy felnőtt emberek legyünk a hitünkben is, és persze vele erről lehet beszélgetni, és kell is, de vannak olyan helyzetek az életünkben, ahol nekünk kell meghozni a döntést. De az elhívást az ember meg úgy is érzi, mint ahogy én is éreztem. Tehát, hogy az alap az mindig a lelkiség, meg a lelki gondozás lesz.
0: Olyat is említettél, hogy Jézus nélkül nem mennél. Mit jelent neked, hogy veled van Jézus abban, amerre mentél?
1: Elsősorban az, hogy ő mutat nekem valamit, és hogy én így belevonom az életem összes dolgába, úgy, mint egy barátot. Most is, hogyha lakókhoz is megyek például, és van egy sugallatom, hogy XY-hoz be kellene nézni. Mondjuk eredetileg nem hozzá készültem, és akkor van úgy, hogy kiderül, hogy de jó, hogy benéztem hozzá, mert vagy olyan volt, hogy már később rosszabbodott az állapota, vagy pedig szüksége volt éppen arra, hogy valaki ott legyen vele. És valahogy az elhívásomnál is ezt éreztem, hogy ha nem oda jelentkezek, akkor megmaradna bennem ez a noszogatás, vagy el lehet egy idő után hallgattatni, csak azt azért mindig megbántam később.
0: 2019-től Gyönkön szolgálsz, végül is intézményi lelkész lettél a Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálatnál. Többféle telephelyen működik ez a szolgálat, ha jól tudom.
1: Igen.
0: És leginkább idősekkel dolgozol együtt.
1: Én egyelőre most csak Gyönkön vagyok, és 7 épülete van 215 lakóval, meg 70 dolgozóval körülbelül, és minden nap másik épületbe megyek. Délelőtt szoktak lenni általában az Isten tiszteletek, és akkor az Isten tisztelet után pedig a személyes egyéni beszélgetések jönnek. És akkor a lakókhoz bemegyek szobába. Most már, ahogy egyre jobban ismernek, azért egyre többen igénylik a beszélgetést, hogy legyek ott velük egy kicsit. Tehát a legtöbbeknek van igényük a személyes beszélgetésre, van, akinek meg csak egyszerűen arra, hogy oda köszönjek neki, és megkérdezzem, hogy hogy van. Van 2 épület, ahol azért vannak elég súlyos demensek, hát ott Isten tiszteletet tartani, az ott nehéz. Ott általában inkább meseolvasással érdemes, vagy bibliai történetek elmesélésével, mintha a mesekönyvből olvasnánk, úgy megértik, főleg az enyhén súlyosak. Vagy a múltkor karácsonykor kitaláltam egy mesét a betlehemi csillagról, hogy hogyan követte nyomon Jézus születését, és ami benne volt a fejemben, azt elmeséltem mese formájában, és nagyon figyeltek a lakók, azt mondták, úgyhogy most karácsonyra szeretném teljes egészében leírni ezt a mesét, tényleg akkor el tudjam úgy mesélni, hogy rendesebben.

0: Lélekhangoló.
1: Mit jelent számodra a lelki gondozás, ha az idősekhez mész be? Mit látsz, milyen problémáik vannak leginkább, és mik azok a pontok, ahol érzed, hogy Isten ott van veled, és valamit tud nekik adni rajtad keresztül?
2: Az időseknél én nagyon sokszor azt érzem, hogy ez inkább tűzoltás. Mert ugye ők elkerültek otthonról, nekik a gyökereik azok otthon maradtak. Nagyon kevesen vannak, akik teljesen elfogadják azt, hogy ők otthonban vannak. Persze azért a legtöbben megértik azt, hogy be kellett kerülni, meg van, aki magától kezdeményezte ezt. A témájuk nagyon sokszor a múlt szokott lenni, hogy mi volt akkor. Most meg inkább arra van szükségük, hogy valaki mellettük legyen, mert sokszor gyanúsítják a szobatársukat, hogy ellopják a pénzüket, meg nem tudom. Tehát, hogy ilyenkor, amikor olyat mondanak, ami nem igazán történt, meg például az a kihívás, hogy ezt úgy komolyan venni, hogy közben viszont ne bántsam őt meg, ne sértsem meg, hogy esetleg nem emlékezett jól, hogy én őt akkor is ne gyereknek tekintsem, mert ő akkor is ember. Akkor is tisztelettel beszéljek vele. Mert nekik az szokott szerintem a legnagyobb probléma lenni, hogy ugye leesnek a lábukról, pelenkázni kell őket, ebben a nehéz helyzetben ott lenni mellettük, segíteni nekik abban, hogy ha ezt ők nem is tudják elfogadni teljesen, de hogy próbáljanak meg egy kicsit megbékélni ezzel. Meg az szokott még nagyon számítani, amikor például imádkozunk. Egyszer voltam haldokló mellett, és az utolsó időszak az nekem nagyon szép volt, ahogy ő hálás volt, hogy akkor én őt ott meglátogatom, és hogy ott vagyok mellette. Meg itattam őt vízzel, ilyen kis, olyan cumis üvegszerű üvegből, és az nekem is nagyon nagy sikerélmény volt, hogy tudtam itatni, és az nekem is nagyon jó érzés volt. Igazán azzal lehet nekik segíteni, hogyha az ember mellettük van, és rendszeresen rájuk néz.
1: Te hogyan gondozod a saját lelkedet, vagy hogyan lelki gondoz téged Isten?
2: Nekem nagyon fontos az Istennel való közösség kapcsolat. Tehát, hogyha nem lenne a mindennapjaim része, akkor nem is csinálnék semmi ilyesmit, ami a lelkészséghez, meg a lelki gondozáshoz kapcsolódik. Nagyon fontos volt számomra a mentálhigiéné, mert ott volt spirituális óránk. És tényleg olyan volt, mint egy lelki gyakorlat, mint egy ilyen csendes napra ült volna be az ember. És az Istennel való kapcsolatot egy kicsit így fejleszteni, más perspektívából látni, hogy mondjuk mindenről beszélgetni vele, azokról is, akiket lelki gondozunk, meg hogy a saját magunkról is, hogy nem mindegy, hogy mi hogy vagyunk lelkileg, ezt ott nagyon-nagyon ránk bízták, hogy ne legyen mindegy, hogy mi hogyan vagyunk lelkileg. Tanított minket a Pál Feri, aki ugye nagyon népszerű ma, ő mondta, hogy muszáj a szabadság, mert egyszerűen, ha az ember nem töltődik föl, akkor nem tud másoknak segíteni. Tehát nem az a cél, hogy az ember rosszul létig másokért égjen, mert csak akkor lehet minőségi szolgálatot nyújtani nekik, meg Istennek is, amiben elhív, abban is akkor tudunk jól benne lenni, hogyha figyelünk magunkra. Nekem a szemlélődő imádság, amit én akkor kezdtem el megismerni, amikor a mentálhigiénét tanultuk, mikor vagy mondok valamit, vagy nem, vagy elképzelek képeket, ha nem is mondok szavakat, és hogy Istennel így vagyok együtt egy jelenlétben, az nekem nagyon fontos. És ugye ez nem ilyen pár perces imádkozás, hogy akkor jó, amikor van egy percem, akkor megcsinálom, mert ehhez azért több idő kell. Ez többször is lehetne, mert ez az igazán feltöltő. De amit szoktam, az, hogy például reggel 4-kor fölkelek, és akkor teát iszok, meg kávét iszok, és akkor közbe beszélgetek Istennel, meg megtervezem a napomat, meg megosztom vele az érzéseimet, nem feltétlenül úgy, hogy elmondom szavakkal, hanem csak úgy magamban, ahogy előjönnek belőlem. Megkérdezem őt is, hogy mit szeretne, meg hogy mit csináljak akkor az adott napon, meg hogy sugalljon, ahogy eddig, és jönnek ezek a sugallatok, és ezt nagyon jó megélni, hogy amikor jönnek, akkor azok nem véletlenül jönnek. És akkor így, amikor ez megvan, akkor felkészülök a napomra, egy kicsit tornázok, meg egy kicsit ráhangolódom még arra a témára, amit majd Isten tiszteleten kicsit boncolgatni fogok, és akkor már el is jön a reggel, majdnem 9 óra, és akkor szépen átvonulok az adott épületbe. Arra jöttem rá, hogy nekünk lelkészeknek, ha van szabadságunk, már pedig van, akkor azt komolyan kell venni. Magamon is megtapasztaltam, meg másokon is láttam, hogyha az ember ezeket nem veszi komolyan, akkor a kiégésének a következtében sokkal súlyosabb dolgok történhetnek vele, és sokkal hosszabb időre kieshet a szolgálatból, mint hogyha azt mondaná, hogy akkor abban az évben azokat a napokat, heteket igenis arra szánom, hogy kikapcsolódom. És azért is vannak szerintem havonta az LMK-k is, hogyha bármi van, akkor tudjunk egymástól segítséget kérni. Ez fontos.
1: A lelkészi munkaközösségeket mondod,
2: igen.

0: A Lélekhangolóban Varga Diánát, a gyönki Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkészét kérdezem. Talán nehéz elképzelni a hallgatóknak, hogy hogyan bátorodtál így fel, hogy egy ilyen nagy önállóságot és jövésmenést igénylő és mindenféle aktivitást igénylő szolgálatot vállalj, illetve hivatást vállalj. Soha nem tör rád egy olyan bizonytalanságérzet, hogy ott vagy a világban, és mennyi minden rád van bízva, és hogy egyszer csak nem fog menni.
1: Igen, mostanában tud szorítani az, hogy tényleg sok ember rám van bízva, tehát hogy a lakók, azért a dolgozók is, hogy ők hogy vannak, és nehéz, mert mondjuk közülük nagyon sok mindenkiről utólag tudom meg, hogy amikor felmondtak, azt előtte mi előzte meg bennük, hogy sokakról kár, hogy nem tudtam, mert nem mondták el a küzdelmeiket. Persze ez nem baj, mert annak mondják el, akinek szeretnék, csak hogy sokszor annyira bánt az engem, hogy de hát, hogyha tudtam volna róla, akkor tudtam volna érte imádkozni, vagy tudtam volna rá gondolni. 285 ember van így rám bízva, ha az intézményen belüli embereket nézzük, és igen, nem azt mondom, hogy sok, de mostanában kezdett el úgy rám törni az, hogy igen, ez felelősséggel jár, mert jó, nem én vagyok felelős az életükért, viszont amit tudok értük megtenni, azt úgy szeretném megtenni. Én nem szeretek mulasztani, de sokszor azt veszem észre, hogy óhatatlanul is sokszor mulasztok. És azért ennek a bizonytalansága valahogy bennem van. Ebben próbálok egy kicsit jobb lenni.
0: Nem azért mondtam ezt, hogy most felkavarjak benned valami nem. Olyasmit, ami bánt téged, csak talán így gondolhatunk mi is rád, hívő testvérként, de egyébként mi bátorít téged, vagy mi hoz ki, vagy esetleg tudsz olyan igét mondani, ami most így a szíveden van, vagy segíteni szokott?
1: Az, hogy Jézus azt mondja, hogy a juhai nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket a kezéből, az olyan stabilitást ad, meg biztonságérzetet, mert mostanában sokszor nem érzem magam stabilnak. Ez nem baj, hogy én ezen most átmegyek, mert szerintem az embernek az életében, mivel az életünknek szakaszai vannak, ezért mindegyik szakasznak megvan a maga küzdelme. De hát ahhoz is bátorság kell persze, hogy én fölmenjek Pestre, közlekedjek a bottal, és ezek kellenek. Ezek jó, hogy vannak, jó, hogy járok föl Pestre, meg járok a pszichodrámára, meg járok ebbe a munkaközösségi csoportba. Ezek fontosak nekem, meg hogy találkozom a barátaimmal is. Szeretek olvasni is, irodalmi műveket is, regényeket is, meg teológiát is igyekszem. Tehát azt mondjuk nem mondhatom el magamról, hogy unatkozom, mert azt nem szoktam. De igen, most van az életemben egy ilyenfajta nehézség, és ez persze ez lehet azért is, mert hogy nincsen külön családom, származási családomon kívül, de ott meg más problémák lennének, és az embernek mindig megvan a maga megküzdeni valója.
0: Te önmagadat is én úgy látom, hogy tudod építeni, bátorítani, illetve Istennel való kapcsolatod számomra példaértékű, és én szeretnék ilyen békés és feltöltődéssel járó órákat tölteni Istennel. Szerintem ez mindannyiunknak ajánlható. Még mit üzennél, ami a szíveden van tényleg most, és amit csak te tudsz nekünk elmondani?
1: Egyrészt szerintem mindenkinek szüksége van a kicsit tudományosabban a transzcendenshez való kötődésre. Én mondanám, hogy az Istenhez való kötődésre, a Jézussal való kapcsolatra, mert hogy bennem most annyira az van, hogy Jézusban válunk nagykorúvá. Tehát Jézusban válunk lelkileg felnőtt emberekké. Mert a szabadulás az éppen, hogy oké, hogy felszabadít, de felelősséget is tanít nekünk, én szerintem. Bennem van a kis hercegből az a mondat, a róka mondta azt, hogy felelős vagy a rózsádért, és valahogy én azt tudnám mondani, hogy mi felelősek vagyunk saját magunkért. Tehát Isten ezt tanítja nekünk, hogy ő felelősséget vállal értünk, meg szeret bennünket. Lényeges tanulnunk a szeretetet, hogy egymás hogy szeressük, de ahhoz mi is kellünk. Ugyanúgy szerintem én azt gondolom, hogy meg akar minket tanítani arra, hogy saját magunkért is tudjunk felelősséget vállalni. Mert ő ott van nekünk, mindig is ott lesz, kapaszkodhatunk bele, viszont nagyon fontos, hogy felnőttekké tudjunk válni, hogy uralkodni tudjunk, akár mondjuk a saját indulatainkon, hogy meg tudjuk ezeket tanulni, hogy felelősséget vállaljunk magunkért, hogyha elfáradunk, vagy hogyha azt mondjuk, hogy most éppen szükségünk van feltöltődésre, hogy ne szégyeljük ezt kimondani, mert ma inkább az szégyen, hogyha valaki nem küzd időhiánnyal. Nem is csoda, hogy sok lesz a személyiségzavar az emberek között, egyre többször lesz szükség pszichiáterre, mert akkor idejük adunk ki. És nagyon fontos, hogy megálljunk, hogy az ember ezt akarja. Isten nélkül én azt gondolom, hogy ez nem megy, de ő mindig ott van. És az, hogy ő egy élő kapcsolatot akar velünk, és azt akarja, hogy lelkileg is egészségesek legyünk. Meg talán még az is egy fontos, amire rájöttem, hogy az Isten akarata általában az, ami a békével meg a szeretettel összhangban van.
0: Az Evangélikus Rádió Misszió műsorában a Lélek Hangolóban vendégünk egy látássérült lelkész volt, aki teológiai mellett mentálhigiénés végzettséggel is rendelkezik. Lelki gondozói elhivatottságát 2019 óta a Gyönki Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkészeként éli meg. Amint hallhatták, a Jézussal való mély kapcsolatából erőt és útmutatást merítve képes hálát adni az életéért, és támogatni a rábízottakat. Az interjú megtalálható, újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a http://missio.luteran.hu webcímen találhatnak meg. Az Evangélikus Rádiómissziónak írhatnak e-mailt a következő címen evmis@luteran.hu, illetve SMS üzeneteiket a 0620 620 36 79-es számra várjuk. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzom. Erős várami is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Technikai és média nap a Baptista házban. Hitelesség és szeretet a kommunikációban. Segítséget, bátorítást, új lendületet kívántak adni a szervezők mindazoknak, akik elfogadták a Baptista Egyház kommunikációs szakembereinek meghívását a szeptember 12-én megrendezett technikai és média napra. A Budapesti Baptista Ház előadóterme megtelt érdeklődőkkel. A kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a gyülekezeti szolgálatnak. Nem csupán arról szól, hogy hírt adjanak programjaikról, arról is, hogy hitelesen mutassák be közösségeik életét, szólítsák meg és segítsenek hozzá minél többeket az evangélium megismeréséhez. E szavakkal vezette be a nap eseményeit a szervezők nevében Kovács Viktória. A találkozó célja az is volt, hogy közös gondolkodásra hívják a résztvevőket, miként lehet összekapcsolódni ezeken a területeken, segítve egymást a szolgálatban. Pap János, egyházelnök, az együtt gondoskodás jelentőségéről szólva kijelentette. A napjainkban a média és annak használata nagyon fontos segítség a gyülekezeti szolgálatban, miközben lehet akadály és kihívás is. Ha felkészülten használjuk a lehetőségeket, azok áldássá válhatnak. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Roma csendes nap volt, újra Kürtös pusztán. A Kürtös pusztai közösségházban jöttek össze egy kiadós, balatoni

0: Napjaik témája a Krisztus világosságában való járás volt. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában, Ézsaiás 2:5. A Szentírásban ez a bűneik megvallását, az őszinteséget, az Isten igéje fényének igénylését, a hitünk megvallását és a szeretetben élést egyaránt jelenti. Lelkesítő bizonyságtételeket hallottak főként fiataloktól, különféle bűnökből, függőségekből való szabadulásról, a Krisztusban való élet öröméről. Többen megújultak hitükben, megerősítették az Úrral és a testvéri közösséggel kötött szövetségüket. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az evangélikus egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Testi Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdája vagyok, Gábel Bea, és nagyon érdekes, hogy ugye elméletileg van ugye négy erő a világban, az egyik a víz. És most egy olyan vendéget hívtam, aki tulajdonképpen ezt a vizet képviseli, bár szerintem nagyon sok benned a levegő is, hogyha most ilyen szellemiségről kell beszélni, és ugye én úgy láttalak nagyon sokszor, hogy egyenruhában, mert most is nagyon elegáns vagy, de ugye ez az egyenruha is kifejezi kicsit a munkádat, amit csináltál, csinálsz közben, ugyanis oda kell az egyenruha, méghozzá kapitányi egyenruha. Úgyhogy a mai vendégem egy hajós kapitány, sőt most már kapitányok kapitánya, így nézzük, tehát most már menedzseri rangra emelkedtél. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Major Ernőt a műsorunkban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Én nagyon örülök, hogy itt vagy, mert ugye én Ernőt aztán meg 2-3 éve ismerjük egymást.
1: Igen.
0: Körülbelül, és én azt nagyon szeretem benned, hogy nagyon sok témáról lehet veled beszélgetni, és ugye tudsz kommunikálni is, hála Istennek, és van véleményed, és ezért nagyon könnyű veled tényleg a beszélgetés. És ha már itt vagyunk az egyenruhánál, nekem egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy neked ugye tényleg, amikor a hajót vezeted, akkor azt fel szoktad venni, és annak tényleg van egy ilyen tekintély, és most nem csak a nőknél, hanem úgy általában is. És azon gondolkoztam, hogy szerinted például ennek az egyenruhának van egy olyan fajta jelképe, és talán súlya,

0: is, hogy amikor lenne mondjuk valamilyen vészhelyzet, és most nem a hajón, hanem általában, ha mondjuk te egy egyenruhában lennél, és mondjuk te elkezdenél az embereknek utasításokat adni, hogy gyerünk emberek ide, meg most segíteni kell ilyesmi, szerinted jobban figyelnének rád, hogy egyenruhában vagy, mint arra, aki nem? Tehát, hogy ebben mi a tapasztalatod, ha van ilyen?
1: Hát nyilván az egyenruhácsokot próbáltam ki, ahol való a hajón. Ott nagyon nagy a jelentősége, és én egy szállodahajón, illetve több szállodahajón dolgoztam az utóbbi 27 évben, ahova azért jönnek az utasok, hogy egyenruhás kapitányt lássanak.
0: De most komolyan, tényleg?
1: Hát igen, tulajdonképpen igen, azért jönnek. Van nagyon sok cég, aki nem kéri annyira szigorúan, hogy hordják az egyenruhát, vagy nem is ad egyenruhát, és mindenki szerezzen be valamit, és akkor kicsit ilyen szedetvedettek a srácok. Én ezt nem tartom jónak, mert a cégnek van egy profilja, bármelyik cég is legyen az, uh-huh. és hogy ott jól nézenek ki. Tehát a kapitánnyal el lehet adni egy terméket tulajdonképpen. Uh-huh. És ez számít, hogy legyen egy erőírás a szakáll vagy a hajra vonatkozóan, és igen, a kérdésed, hogy számít az egyenruha, nagyon sokat számít. Nem beszélve arról, tudod, hogy manapság a biztonság a legfontosabb, és a legtöbb cégnél elvárják azt, hogy biztonsági bemutatót, vagy menekülési, evakuációs bemutatót tartsál, és ha egyenruhába tartod mindezt, akkor annak sokkal nagyobb a ereje, mint hogyha csak elmondanád egy mackonadrágban. Tehát azért jöttek, hogy egy kapitány kiálljon, és ez elmondja, hogy mire számítsanak. Különben aztán persze már rárakják televízióra, nem tudod bekapcsolni a televíziót úgy, hogy ezt az ismertetőt megnézzed. Tehát vannak erre már különféle megoldások, de a klasszikus az, hogy a kapitány kiáll és elmondja, amit szeretne.
0: De akkor tényleg hajón is létezik ilyen, mint a repülőn, hogy kiáll. Én még életemben nem láttam.
1: Ez így lett, nem lett mindig, vagyis nem volt mindig, de aztán lett, és egyre nagyobb a hangsúly, meg a cégek kérik természetesen, mivel ezek idegen nyelvű hajók, német, angol, amerikai vagy francia, ezért hát nem árt, hogyha a kapitány ezeken a nyelveken tud beszélni. Van olyan, aki nem tud, annak vagy elmondja a szállodigazgató, vagy elmondja a cruise manager tulajdonképpen, akinek a legjobb a nyelvtudása, de hát a legjobb az akkor hangzik, hogyha a kapitány mondja az egyenruhába. Az utas ezt várja.
0: Igen, igen. De az egyenruha a lényeg, hogy annak lényeg, van egy
1: van. Legalább ott álljon, legalább ott álljon és bólogasson, hogy igen, ezt ő is így gondolja. Ő is így gondolja, hiszen ma már nem lehet elkerülni azt, hogy ne gyakoroljuk az evakuálást. Ezt megint egy céges policy írja elő, hogy két hetente, egy havonta.
0: Bocsánat, a policy az azt jelenti, hogy egy irányelv, ugye?
1: Igen, egy céges szabályzat írja elő az, hogy a hajón az evakuálást vagy az utasokkal, vagy utasok nélkül csak a személyzettel gyakoroljuk. Ennek vannak mindenféle riadótervek, mindenkinek megvan a pozíciója, mindenkinek megvan amikor hajóra száll, megvan az a kártyája, ami alapján ő tudja, hogy mi lesz a feladata. Illetve hát elolvasta még onnantól fogja, nem tudja. De hamarosan lesz egy gyakorlat, és akkor, ha nem tudja, hogy hova kell állni, akkor meg van neki mutatva.
0: Na, ez például most, hogy így mondod ezt az egészet, ugye ezt muszáj megkérdeznem, ez szerintem automatikusan jön ez a kérdés, hogy van ilyen előírás akkor, hogy tényleg a süllyedő hajót a kapitány hagyhatja el csak utoljára, tehát hogy utoljára kell a kapitánynak pontosabban
1: elengedni.
0: Tehát ez tényleg van egy ilyen szabály, hogy...
1: Hát van, mivel ő felelős a biztonságért. Tehát ő csak akkor hagyhatja el a fedélzetet, ha megbizonyosodott arról, hogy mindenki elhagyta előtte arra fedélzetet.
0: Nekem nagyon érdekes volt, hogy én már körülbelül szem 3-4-szer hajóztam úgy veled, és majd ugye erre visszatérünk egyébként, mert te most már ugye nem, főleg nem hajót vezetsz, de hogy nekem abban a szerencsében volt részem, hogy nem csak, hogy láttalak ugye az egyenruhádban, hanem a hajós kapitány fülkében utazhattam veled, és ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk, ugye még megyünk ott a Dunán. Nagyon vicces volt, amikor így mondtad, hogy hát a hajózás alapvetően a szerencsém múlik, hogy minden szerencse. És akkor emlékszem, még ugrattalak is, hogy na jó, akkor légy szíves, akkor most kös ki, mert én szállok ki a hajóból, mert hogyha a szerencse vezeti a hajót, nem te, akkor lehet, hogy nem maradok a fedélzeten. Akkor szerinted minden a szerencsém múlik? Tehát ennyire hiszel a szerencsében?
1: Én hiszek a szerencsében, és az a tapasztalatom, hogy valóban az, hogy az ember vagy a hajó odaérjen A-ból B-be, ehhez legalább 51% szerencse kell. Itt lehet aztán bármekkora nagy tudás az ember mögött, meg egy nagyon jó háttérszervezet, hogyha nincs víz a Dunába, akkor nem fogunk odaérni. Vagy hogyha Gabcsikovónál, ez ugye a bősi vízlépcső, nagy szél fúj, akkor ott van egy üzemeltetési szabályzat, nem enged föl a felvízre, és akkor állni kell. Tehát igen, most ugye ebbe az évbe olyan alacsony a vízállás, hogy egy Amsterdam-Budapest hajózóutat nem lehet teljesíteni a hajók merülése miatt. Úgyhogy hát aki idénre foglalt, annak nem volt szerencsé, hogy végigmenjen az úton. Sajnos, de eddig viszont volt. Úgyhogy,
0: Nekem azért volt vicces egyébként, de így megértem így, tehát köszönöm, hogy ezt így helyre tetted, mert nyilván időjárás, meg ugye főleg akkor az időjárás, ami egy ilyen nagyon konkrét tényező, hogy most akkor lehet-e hajózni, vagy sem, és akkor az meg ugye befolyásolja a vízállást.
1: Így van. Általában az időjárásra gondolok, hogy szerencsére, de persze lehet egy olyan zsilipzár, lehet egy olyan baleset, lehet egy olyan, leszakad egy zsilipkapu, lehet, hogy már oda se érnénk, ha tovább mennénk mondjuk egy nap múlva, nem tudnánk teljesíteni a menetrendet, és akkor valami más opció van, hogy átterheljük az utasok egy másik hajóra, hogy pont onnan jönne vissza, és őt se tud jönni, és akkor egy ilyen hajócsere történik.
0: Értem. És akkor ezek szerint, akkor mondhatjuk azt, hogy most viccelek egy kicsit, hogy nem is te választottad ezt a pályát, hanem ez is a szerencsém múlt, tehát a szerencse sodort ezekre a vizekre?
1: Abszolút. Különben igen, abszolút a szerencse sodort. Ide én vidéken nőttem fel, és nem voltam egy mintatanuló, és az édesanyám mondta, hogy hát valóban tovább kell menni tanulni, és a hajózási szakközépben, amikor én kezdtem, abban az évben pont nem volt felvételi, és az iskolának föl kellett venni talán 160 diákot, és én belefértem a 160-ba, úgyhogy fölvettek.
0: És akkor még úszni se kellett
1: tudni. És még akkor úszni se kellett, bár igazolást kellett vinni róla, és volt is igazolásom, de ez nem ment annyira tökéletesen az úszás. Aztán így megtetszett ez az egész, szerettem szerelgetni, volt motorom, volt biciklim, és ez az iskolában még akkor ment a szerelgetés, lehetett hegeszteni, lehetett kéziszerszámokkal, sőt kellett is műhelyfoglalkozáson esztergálni, aztán harmadik osztályba kikerültünk a hajójavítóba, ott kellett folytatni a szerelést, és ott magyarázták, úgyhogy így nagyon megtetszett, dacára annak, hogy nem nagyon ment jól a tanulás, de így aztán így tovább lendültem. És meglett az érettségem, meglett a technikus is, és akkor azt mondta anyukám, hogy hát kisfiam, eddig etettünk, most már innentől fogva a saját lábadon kell állni. És aztán jelentkeztem ilyen-olyan cégekhez, és valaki fölvett, és elmentem hajózni. Abban az időben még úgy működött, hogy 300 napot a hajón kellett tölteni, és az
0: de akkor ez itt volt Magyarországon?
1: Nem, vagy ez már itt kezdtem el dolgozni, de csak 3/4 évet, és utána egy külföldi szállodahajós céghez kerültem. Viszont akkor még nem ilyen előírások voltak, a 90-es évek végéről beszélek, mint most van, hanem 300 napot töltöttünk a hajón, és 65 nap szabad nap volt, amit két hetet ebből ki lehetett venni nyáron, és a többi másfél hónapot pedig télen. De hát ez a hőskor, erre így emlékszünk vissza, jó volt, és a mai napig, hogyha valaki, akivel beszélek, fiatal, annyi idős, mint akkor én voltam, mindenkinek javasolom ezt a szakmát, mert egy nagyon jó szakma, a szabadban lehet dolgozni, lehet vele csavarogni, de nem mindenki szeret csavarogni, tehát az nem menjen oda, aki nem szeret.
0: Akkor tulajdonképpen tényleg volt egy elméleti tudás is, amit meg lehetett szerezni, viszont akkor tényleg kellett mondjuk a hajófoltozáshoz is érteni.
1: Hát nyilván, tehát, amikor végeztem az iskolával, a technikus után 19 évesen, én nem értettem még semmihez. Én bennem csak a csavargási vágy volt meg, és mindezért, hogy pénzt adnak. Tehát azért ez egy jó kombó volt, és elkezdtem. Először gépész szerettem volna lenni, de nem úgy alakult, talán a harmadik évben lehettem gépész, és aztán egyből ekcémás is lett a kezem, a sok akkumulátorsav, akkumulátorcipelgetés, motorolajtörölgőteljes, és akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy ezt akarom, hogy tönkre menjen itt a kezem. Aztán úgy döntöttem, hogy inkább a fedélzetre megyek fehéringbe, mint hogy állandóan tiszta kosz legyen a kezem, ami lesejön, meg tényleg a bőröm már szétmegy, és aztán elindultam a fedélzeten. Ez azt jelenti, hogy 5-ig tartott a munkaidő, 5 után fürdés, föl a kormányállásba, ingbe, egyenruhába, és akkor ott volt egy kis térképem, amit dirogattam, néha a kapitány beengedett a székbe, néha nem, attól és akkor ott töltöttem ki, attól függ, igen.
0: Uh-huh. És tudtatok-e közösen sörözni?
1: Hát igen, így összekovácsolt minket, mert hát 300 napot együtt voltunk tulajdonképpen. Nem volt az, hogy így hazamegy valaki, nem ment az a senki, mindenki ott volt a hajón akkor. Tehát ennek ez volt a romantikája, kvázi jóban, rosszban. Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen motiválóbb is volt, mint most, akkor az embernek volt hajója. Tehát akkor azon a hajón voltam egész évben szinte, 300 napot, jövőre is azon, meg azután is, tehát minden szegletét ismertem. Mindenhol be kellett bújni, mindent ki kellett takarítani, mindent le kellett mosni, mindenhol tönkrement valami, oda azért be kellett menni, és akkor hát nyilván, amikor nem én voltam a gépész, de kellett emberre, akkor segítettünk. Tehát így ezt a 110 méteres hajót tövülről hegyire megismertük.
0: Itt volt akkor egy ilyen összetartás is, úgymond.
1: Hogyne, hogyne.
0: Ami összekovácsolt az embereket, úgymond.
1: Igen.
0: Amikor beszélgettünk egyszer, volt egy ilyen mondatot, hogy az élet nagy lehetőségeket dob, és ugye, hogy rajtad múlik, hogy kihasználod-e vagy nem. De most is ezeket a labdákat leütöd, amikor dob az élet valamilyen lehetőséget? Tehát ez a mai napig így az életedet úgymond követi?
1: Hát legelőször is annak örülök, hogy egészséges vagyok. Ez legfontosabb. Így lehet ezen gondolkozni, ugye. És ami engem körülvesz, vagy amiben benne élek, azok a kollégák, azok a ismerősök. Hát tulajdonképpen 14 éves korom óta én azokkal a kollégákkal voltam kollégista, akik később a kollégáim lettek. Azokkal a diákokkal. Tehát ismerjük egymást a magyarokkal. Hát nyilván nem mindenkivel, de nagyon sokan hozzánk így betársultak ebbe a külföldiek. A lehetőségek folyamatosan adódnak. Dolgoztam ilyen cégnél, aztán a másiknál jobbat ígértek, oda mentem, ezért jobb volt, azért nem. Tehát csodák nincsenek. Viszont én a saját bőrömön azt tapasztaltam, hogy időnként jó váltani. Vannak olyan osztálytársaim és kollégáim, akik sose váltottak.
0: Tényleg? Tehát, igen, hogy éveken keresztül...
1: 27 éve ugyanannál cégnél, és tényleg, mondjuk 12 éve ugyanazon a hajón. Ennek is megvan az előnye és hátránya. Én azért ennél többet szeretek. Tehát én nekem az a vérmérsékletem, hogy ennél többet szeretek látni. Van olyan osztálytársam, aki javában csak itt Budapest belterületén hajózik, napi 10 kört. Valaki, a másik kollégám Budapest-Amsterdam között hajózik, és ez is rövid neki. Tehát minden van. Én szeretek mindent látni. Voltam Franciaországba hajózni, itt a Dunán hajóztam. Nagyon szerettem volna az Aldunára menni. Pont a jugoszláv háború betett ennek, hogy lehetett oda menni, és akkor fölfelé, Amsterdam felé kellett elindulni. Akkor sok cég így járt, aztán valaki vagy szerencsés volt, lekerült az Aldunára, vagy nem, úgyhogy nekem túl sok tapasztalatom nincs is ott.
0: Tehát akkor nem völgymenetbe kapcsoltál, hanem hegymenetbe.
1: Igen.
0: Azért mosolyogtam, mert én azért jártam párszor síelni, és ugye teljesen más jelent ott a völgy meg a hegy,
1: igen,
0: mint itt a hajózásban, és akkor amikor mondtad ezt, akkor ez így megütötte a fülemet, és ugye nem mindenki tudja, hogy ez mit jelent.
1: Igen, hát akkor a kommunikáció, amikor a rádióban kommunikálunk, akkor azt be kell mondani, hogy a hajó völgymenetbe vagy hegymenetbe megy, mert más prioritások vannak völgymenő és hegymenő hajókra, és hát tudni kell, hogy melyik irányba fog most kibeszél. Eleve, hogyha köd van, ugye most már azért vannak nagyon jó navigációs berendezések, de ez nem volt mindig így, és akkor az főleg fontos volt, hogy ki merre fordul egy mellékágból való kihajózásnál, ne adj Isten, hogyha köd volt, ugye jobbra vagy balra fordult, persze, de vannak angyalek, ezeket már minden nem jönnek elő a gyakorlatban, dacára annak, hogy előírás, de ezt kommunikáljuk. Tehát ez benne van mindig a mondatban, hogy hegymenet vagy völgymenet lesz.
0: Igen, ezt tényleg hallottam többször is, és az a vicces ugye pont a Dunán, hogy van a budai oldal, ahol tényleg vannak hegyek, és van a pesti oldal, ahol pedig ugye síkabb a rész, a terület. Hogy akkor ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy Buda felé megyünk.
1: Nem Buda felé megyünk, hanem hegymenetbe a folyás irányjal szembe megyünk, völgymenetbe pedig a torkolat felé megyünk, tehát a tenger felé. Tehát itt Budapesten az Árpád hídtól a déli vasúti összekötő felé megyünk völgymenetbe. Völgymenetben nézzük mindig a folyónak az oldalát, tehát a budai rész mindig a jobb part. Ha hegymenetbe megyünk, akkor is az lesz a jobb part.
0: Jó, igen, értem. Tehát olyan, mint hogyha a sodrást követve, hogyha megy a sodrás,
1: az az orientáció.
0: Az orientációs a sodrás. Oké, hát ezt köszönöm, mert akkor ez nekem még világosabb.
1: És ami fontos, hogy Budapesten mindig balra fordulunk, mert ugye kötelező jobbra tartás van, és amikor megfordul a hajó, akkor az csak balra tud megfordulni. Vannak kivételes esetek, amikor mondjuk a Batthyány térre érkezik, és onnan el kell indulni, akkor jobb oldali találkozás lett, de ez ritka, és ezt megint csak be kell mondani a rádió, hogy az ember tudja róla.
0: Jöttem.
1: Igen.
0: Nekem egyébként még azért volt nagyon érdekes élmény így a kapitány fülkéből hajózni, mert én nagyon meglepődtem egyébként, hogy milyen nagy a Dunán itt Pestnél, ugye itt most azt mondom, hogy mondjuk a Margit híd és a Rákóczi híd között, hogy milyen nagy a forgalom, és én tényleg megdöbbentem, mert főleg a karácsonyi időszakban, tehát nagyon, hogy nagyon. Így a Dunáról nézve, ott azért tényleg észnél kell lenni, hogy ki honnan jön, és hogy völgybe vagy hegybe
1: nagyon
0: kapcsol.
1: És nem véletlen, hogy az összes külföldi utazási irodának a katalógusaiba is Budapest van a parlamenten lefényképezve és a cégnek a hajójával, hiszen ez minden krúznak a highlightja, tehát ilyen nincsen. És ez nem azért mondom ezt az elfogultságot, mert hogy én itt hajós vagyok, és ráadásul pont magyar, hanem azért, mert amikor Amsterdamból elindulunk, és lejövünk Budapestre, akkor ez az a hely, amit kétszer néz meg az utas, megnézem, amikor keresztül megyünk, plusz még van egy mondjuk Budapest by night hajózás, ahol még egyszer Budapest fényét megnézik. Ilyen nem szokott
0: lenni. By night?
1: Hát Budapest by night, ez az éjszakai hajózás, ahol a fényeket lehet látni, a parlamentet kivilágítva, meg a Gellért hegyet, Halászvesztje, stb. Ilyet nem csinálunk Amsterdamban, nincs Amsterdam by night, nincs Rotterdam by night, nincs Köln by night, pedig ezek is szép helyek, de azért nem éri utol Budapestet. Tehát ez tényleg fantasztikus, és nem véletlenül, hogy ennyi hajó van, ami még nagyjából megközelíti, csak hogy nyilván a folyó szélessége és a hidak magassága nem teszi lehetővé, az Párizs. Párizsban is sok hajó van a méretéhez képest, a folyó lehetőségeihez képest, de oda már az átlag szálldahajó nem tud fölmenni, mert a hidak 6 méternél alacsonyabbak.
0: Pesten meg magasabbak?
1: Pesten magasabbak, igen.
0: Tehát akkor Széchenyi előre gondolkozott, amikor,
1: így van.
0: amikor a Lánchidat úgymond
1: igen.
0: létrehozták.
1: Igen.
0: A gyerekeimnek én szoktam mondani, hogy attól még, hogy nagyon sok ember nem gondol valamit és nem hisz valamiben, ez lehet akár több ezer, több millió ember is, attól még valami létezhet, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami azért még létezhet attól még, hogy azt gondoljuk, hogy nincs, és ezt is fejeztem magamnak, amikor egyszer így beszélgettünk. Mondtál egy ilyen mondatot, hogy minden van, amiről azt gondoljuk, hogy van, meg az is, ami nincs. Ezt szó szerint írtam le.
1: Igen.
0: Erről mit gondolsz? Tehát én értem, hogy ugye, mert beszélgettünk nyilván, csak számomra ez egy nagyon érdekes gondolat egyébként, hogy akkor most mi van és mi nincs.
1: Hát amint el tudunk képzelni, mert tudjuk, hogy van, mert azt már tudjuk, hogy van. És amire gondolunk, hogy de jó lenne, vagy el se tudjuk képzelni, hogy az lehet, az már valószínű van. Tehát nyilván, hogyha valaki sokrétű és kíváncsi a világ dolgaira, utána olvas valaminek, bárminek, én szeretek szabad időmben rádiózni, és keresek valamit, és hopp, hát ez már létezik is. Amire én csak gondoltam, hogy de jó lenne, ha lenne, vagy bármi. Szóval az ember gondolatában valami megjelenik, ez de jó lenne, és egy kis keresés, hát most már szerencsére van internet, vagy nem szerencsére, mindegy van. Nem kell könyvtározni, nem kell ott úrni, hanem erre rá lehet keresni, és az lesz. Például elindulunk a hajóval, hogy visszatérjek a hajózásra, elindulunk Budapestről Amsterdamba, vagy fordítva, minden ideális, de jó, végén fogunk menni, vízállás jó, nem fúj a szél. Aztán megtörténik egy olyan dolog, amire abszolút nem gondoltunk. Ugye? Tehát például ez is. De különben, mivel mondtam is, hogy szerintem az szerencse kell, és én nagyon szerencsésnek tartom magam eleve, hogy ebbe a szakmába kerültem, és szeretem is, és sok embert ismerek, és ők is ismernek engem, hogy mindig minden jól alakul. Így vagy úgy, mindig odaérünk. Valamilyen megoldás úgy is lesz, és ez jó lesz. Hát olyan nem volt még, hogy rossz legyen.
0: De azért, ha egy kicsit kötekedhetek, akkor itt azért kell egy kicsi emberi rész is, nem? Tehát, hogy ha van egy szerencsében, van mondjuk egy nem annyira szerencsés fordulat, akkor azért
1: nyilván,
0: kell az emberi beavatkozás is.
1: Nyilván, meg az, hogy a megoldást keresünk, ne a problémát. Tehát, hogyha ha egy probléma fölmerült, és mindig merül fel a probléma, ez a hajózás talán azért jó, mert minden nap más, és minden nap más problémával kell szembenézni, és ennek a megoldását kell keresni. És mindenre van megoldás. Csak lehet, hogy reggel, amikor fölkelek, meg nem is gondolok arra, hogy ez probléma lesz, és estér meg is lesz a megoldása.
0: Egyébként én azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, mert ugye mindenki képvisel valamit, tehát hogy mondjuk neked is ugye van egy szakmád, de én azért szeretem, mert minden ilyen mondatnak van egy ilyen áthallása. Tehát, hogy ez végül is tényleg nem csak a hajózásra igaz, hanem az életre is. Hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy megoldásokban gondolkozik, akkor az életét is sokkal könnyebben tudja kezelni.
1: Pontosan, nem? Pontosan. Így van. Ez így van. Ezt lehet, hogy a hajózásnál láttam, és azért onnan hoztam a privát életbe, vagy amúgy is velem jött, ez nem tudom, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de most már így közel 50 évesen ezt látom, igen, hogy ez így működik. Tehát nem kell feladni, mert mindig lesz annak a napnak valami jó megoldása, vagy hogyha van egy probléma, egy rossz e-mail, erre hát mindenre kell elaludni egyet vagy kettőt, és aztán meg is születnek a megoldások egy pillanat alatt.
0: Ezt tényleg annyira köszönöm, hogy mondod, mert nekem is az a célom ezzel a műsorral egy kicsit, hogy az emberekbe egy kis reményt csöpögtetni, tehát hogy nagyon sokszor tényleg kicsit viharosan, ha most megint a szerencse és az időjárás, kicsit viharosan tudjuk látni az életet, viszont hogyha tényleg így gondolkodunk, hogy pozitívan, és tényleg nem azt nézzük, hogy mondjuk felhők gyűltek össze, hanem hogy ki fog sütni a nap, akkor tényleg teljesen másképp fog alakulni mindenkinek a privát élete is.
1: Abszolút, abszolút.
0: És ezt látod végül a saját életedben is, hogy ezt, tehát ott is ezt a fajta elvet követed, amikor kilépsz a hagyófedélzetéről.
1: Igen. Mindig a megoldást kell keresni. A problémát.
0: Nagyon szuper. Hoztál egy zenét, amit ugye lehetőség van arra, hogy a beszélgető partnerem válaszol két zenét, és itt a szünetben ezt a zenét fogjuk meghallgatni, és aztán várjuk vissza a hallgatóinkat a szünet után.
1: Rendben.

0: Üdvözlöm újból hallgatóinkat, azokat is, akik most kapcsoltak a műsorunkba. A mai vendégem Major Ernő hajóskapitány, úgyhogy most elég ilyen össze-vissza vizekre hajózunk. És ami egyébként még engem nagyon érdekelne, hogy azért mondtad, hogy nyilván ennek a hajózásnak, tehát van ugye az a technikai rész, amikor tényleg érteni kell különböző dolgokhoz, a műszerekhez, meg egyéb ilyen időjáráshoz, a szerencséhez, a fizikai dolgokhoz, meg minden egyebekhez. Viszont ugye van azért mégiscsak az emberi tényező is, és mondjuk ez ilyen... Érdekes kérdés számomra, hogy ha mondjuk tényleg lenne egy olyan fajta tengeri esemény, amikor mondjuk a hajó zátonyra futna, vagy teljesen mindegy, elromlana minden eszköz. Akkor tehát mondjuk tudom, hogy van egy ilyen műszer, de ezt pont egyszer kérdeztem is tőle, tehát van egy ilyen navigációs műszer, ennek pont tudom a nevét, hogy én is egy kicsit villogjak ezzel a hajós tudásommal, amit szextánsnak neveznek, ami ugye egy ilyen navigációs, olyan, mint egy ilyen iránytűszerűség, ha jól emlékszem. Tehát, hogyha az embernek tényleg minden eszköz elfogyna a palettájáról, minden elromlana, akkor te képes lennél arra mondjuk egy hajót úgy navigálni, hogy most ez így, na, tehát nyilván nem a fákon a mohákat nézni a tenger közepén, de mondjuk, hogy el lehetne egy hajót így akkor azért vezetni, még így is, hogy jó, mondjuk a motor az működik, azt még tegyük fel, de hogy egyébként semmi más.
1: Hát, ugye ennek vannak fokozatai, hogy minden leáll. Ha minden leáll, volt egyszer egy példa az én hajómon, nem én voltam szolgálatban, de az én hajómból egyszer véletlenül a gázolaj napi tartály, az manuálisra lett váltva, és elfogyott a tartályból a gázolaj, és valamiért se a gépész, se a kapitány, vagy nem volt ő az alarm, mindegy. Lényeg az, hogy nem tudtunk róla, és éjjel 2-kor ment a hajó a Duna-Majna-Rajna csatornán, és hát megállt, és csak sodródott. Hál' Isten a kapitány, a kollégám már a kormányállást leengedte, mert volt egy nagyon alacsony híd, úgyhogy nem történt ilyen jellegű baleset.
0: Mert ezt úgy értve, hogy szó szerint a magasságát kellett leemelni, hogy kell,
1: hogy átférjen a híd alatt. Igen, és ez mind megtörtént, viszont elfogyott az áram, és elment az áram, meg elment a hajtás, elment minden, és a hajó csak sodródott. És mivel a csatorna az egy betonteknő, egy betonvájú, az egy mesterséges csatorna, nem lehet horgony dobni, de a rádióban még volt annyi áram, hogy fölhívta a kollégám a Zsilipest, és mondta, hogy hát itt sodródunk, úgyhogy a horgonyt szeretnénk legalább leengedni, hogy valami megtartson, és akkor végül is biztonságban le lett engedve, föl lett pumpálva a gázolajnak, volt egy trükkje, nem volt annyira egyszerű, egy 45 perc gépészkedés hajnalba, és akkor lett gázolaj, el tudtunk megint indulni. Én nem voltam tengerész, de volt egy tengerész kollégám, aki mondta, hogy valamelyik magyar tengeri hajónak a nagy javítás után leesett a propellerje, és a motor forgott, de hát nem hajtotta semmi a hajót, és hát nyilván ez nagyon veszélyes. Akkor ők hívtak egy vontatóhajót, és akkor a legközelebbi hajógyárba vontatták, akkor kapott egy új propellert. Úgyhogy vannak fokozatai, hogyha minden elmegy, meddig lehet ezzel elmenni, valamikor lehet, valamikor nem lehet. Azért nyilván a Dunán, vagy a folyón, ahol látjuk a partot, ott azért jobbak a lehetőségek. Volt olyan hajó már, aki egy szűk kanyart nehezen tudott bevenni, és keresztbe állt az egyik orra, vagy az orra az egyik parton, a fara a másik parton volt, tehát hidat csinált, úgyhogy akkor egyből meg is állt, meg is lett a megoldás, hogy most akkor nem sodródik tovább. De ha minden berendezés tönkre megy, akkor horgony dobunk, az a klasszikus, ugye, és akkor megáll a hajó, vagy hát reménykedünk benne, hogy megáll. De hát megáll.
0: Tehát ezt teljesen megértettem te válaszodat, és ez tényleg ez is egy érdekes dolog, hogy ennyi minden történhet, hogy tényleg akkor megint a szerencséről beszélünk. De tehát, hogy arra lennék viszont kíváncsi, hogy viszont annak a navigációs ismeretek. Tehát azért mondtam pont ezt az erdő példát, hogy az erdőben ugye tanultunk ilyet, hogy van ez az ember, mit tudom én, ugye felszerelkezik ilyen túlélő csomaggal, és akkor mit tudom én, az erdőben lehet nézni, azt hiszem az északi oldalon szokott lenni a moha.
1: Igen.
0: Ugye, hogyha jól vizsgázom most, igen, az ilyen túlélő csomagból, meg akkor legyen nálunk ugye medve, ledel, meg ilyenek, na mindegy, igen. És akkor hát ugye, tehát nem erdőben vagyunk, hanem a tengeren, és ugye nyílt tengeren például, tehát tényleg az ember ott lenne, mert régen mondjuk, amikor voltak a viking hajók, meg egyéb hajók, ott tényleg nem volt ilyen navigációs rendszer. Mondjuk csak hát még az iránytű is, nem tudom az iránytűt, azt mikor fedezték fel. Most ebbe pont nem készültem. De hogy akkor hogy lehetett tényleg navigálni egy hajót. Tehát akkor mi lenne az a...
1: Még annak idején a Kolumbusz Kristófnak?
0: Akár,
1: például. Hát úgy, hogy elindult A-ból B-be, aztán megérkezett C-be. Ugye például ő is 500 évvel ezelőtt. Tehát akkor ezek nem voltak, akkor, hát akkor is szerintem múlott, hogy ki hova ér. Ugye? Ha szerencsés volt odaért, ha nem, akkor nem. De azért most már azért odaérnek a hajók. Most már azért vannak mindenféle navigációs berendezések, mindenki tud mindent, olyannyira, hogy az olcsó kínai csomagküldő szolgálatnál, hogyha rendelek egy bizonyos rádiót, akkor beledugom a komputerembe, tudom nézni, hogy ezek a hajók hol vannak, és még a térképen is megjeleníti 18 000 forintért. Tehát ma már minden van. Minden. Ilyen, hogy eltűnik egy hajó, vagy hogy ez elképzelhetetlen. Persze az emberi butaság azért most is jelen van, mert egy folyami hajót nem lehet a tengerre vinni, mert az nem oda való.
0: Bocsánat, egy folyami, tehát ugye a folyami az, hogy mint a folyó, gondolom a folyón közlekedő hajó, azt jelenti a folyam, hogy a folyó mint folyik, ugye? Hogy,
1: igen.
0: De a kettő között akkor mi a különbség mondjuk egy folyami hajó, vagy egy tengeri hajó között?
1: Az a különbség, ugye, hogy a tengeren vannak nagy hullámok, és a folyami hajók pedig a nagy hullámoknak nem állnak ellen. Tehát vagy vízvonalhoz, a vízvonalához képest nagyon alacsonyan van ablak, ami be tud törni a hullámzástól, vagy akkora ablakfelület van, hogy egy kicsit magasabban van, de be tud törni a hullámzást, és javább el szokott lenni. Tehát ezért nem szokott engedélyt kapni. Vagy ha hátulról jön a szél, a kipufogó annyira a vízvonal környékén van, hogy oda bele tud folyni a víz, hogyha nem jár, az a bizonyos motor vagy generátor is ettől megáll. Tehát más előírásai vannak a tengeri hajó építésének, mint a folyami hajónak. Általában itt Európa belvízi útjain közlekedő hajóknak félméteres hullámra van a engedélyez. Ez zóna 1, ha jól emlékszem.
0: A félmétert azt
1: úgy... A hullámmagasság, 0,5 méter, az van a szertifikátban, a hajó papírjában írva. Múltkor valamit kerestem, és pont meg is találtam. Más a zóna 1, a német zóna 1, más a holland zóna 1, a magasságban, nem sok a különbség, de más. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket a hajókat, amit itt látunk a Belgrád rakparton, ez átmehet Antwerpenbe, azon a Westerscheldén, ami az Északi-tengernek egy öblözete, ahol van 25 méter átlagos vízmérség, Dagánynál tengeri nagy 400 méteres konténerhajók jönnek ki be, ott lehet közlekedni jó idő esetén. De hát, hogyha már nagyobb a hullámzás, vagy nagy a szél, akkor nem. Akkor van egy kerülőút, akkor arra lehet menni.
0: Egyébként olyan érdekes, nekem most beugrott egy film. Aztán volt egy olyan film, ahol George Clooney volt a főszereplő, jól emlékszem. És az pont arról szólt, hogy nem is tudom, hogy mire vadásztak, tehát, hogy nyilván halászok voltak. És elmentek, hogy zsákmányt szerezzenek, és fel kellett tankolni, úgymond a hajót hallal, és abból éltek ugye nyilván a halászok. Közben kaptak egy olyan hírt, hogy lesz egy nagyon nagy vihar, abba az útirányba, ahol amerre mentek volna, viszont közben elromlott a hűtés, valami ilyesmi volt, tehát hogy nem tudták megoldani a halaknak a hűtését, és ezért kellett egy döntést hozni, hogy akkor most belevágunk a viharos útszakaszba, vagy pedig, és akkor nem fog megromlani a hal, vagy pedig ugye kikerüljük a vihart, de akkor meg a megélhetésünk veszélybe kerül. És egyébként nagyon jól megcsinálták ezt a filmet, tehát ott tényleg, tehát én, amit most mondasz, hogy egy fél méteres hullám, hát az tényleg semmi, de ott akkora hullámok voltak, még a filmben is megcsinálva, hát gondolom a George Clooney még ma is él, tehát hogy igen, valószínű, hogy...
1: Hollywood.
0: Igen, tehát hogy volt egy kis hollywoodi szintér, ugye az egészben, egy kis díszlet,
1: igen.
0: Tehát valószínűleg nem igaziból küldték ki őket a tengeri hullámok közé, de hogy ott tényleg megdöbbentő nagyságú hullámok voltak, és amit az ember tényleg a YouTube-on néz pár ilyen felvételt, egy-két ilyen videót, hogy félelmetes, amikor tényleg ilyen hatalmas tengerjáró hajó, és mondjuk akkora hullámok, mint a hajó tényleg. És igaziból csak az jutott eszembe most így nagyon hirtelen ez a film, mert ott tényleg kellett hozni egy döntést. Tehát az ember, hogy az életben nagyon sokszor tényleg ott van, hogy vagy jobbra, vagy balra, vagy így, vagy úgy, hogy döntést kell hozni. És neked például volt így a hajózásban ilyen döntésed, tehát ilyen fajta kényszered. Tehát itt most nem is az a lényeg, mert itt aztán hát nem akarom lelőni a filmet, úgyhogy nem mondom meg, hogy hogyan döntöttek végül is. nézze meg mindenki ezt a filmet, hogyha valakit érdekel, de hogy amikor, tehát amikor nagyon hirtelen kellett egy olyan döntést hozni, hogyha egyébként, hogy tényleg sok minden múlt rajta, hogy milyen döntést hozol.
1: Főleg most a kisvízbe, amikor a kisvíz kezd lenni globálisan itt az Európa belvizein, az a legszűkebb keresztmetszet az Wilshofen Straubing, ez a Bajor Duna. Ott szokott leghamarabb kisvíz lenni, olyan kisvíz, hogy mondjuk az 1,70 m hajó már nem tud elmenni, és az a legrosszabb, amikor hát még van mondjuk 20 centi a hajó alatt, de apad. Na akkor elinduljak, vagy ne? Le fog apadni, mire odaérek, vagy nem fog leapadni? Mekkora lesz a forgalom, amikor szembe fog jönni, tudok neki helyet adni, úgy ne húzzák ki alólam a vizet, vagy nem. Tehát azért ez megint szerencse. Ha fölértem, szerencsém volt, akkor nem volt akkor a forgalom. Nyilván, ha kiapad egy hajó, mert kihúzzák alól a vizet, akkor is majd le fog tudni jönni valahogy. Tehát ez nem fog elsüllyedni, tehát ez nem veszélyes. Csak a kapitánya minden felelősség, és azon az éjszakán, amikor erről döntést hoz, vagy azelőtt, ő lehet, hogy nem alszik olyan nyugodtan, mert ezt meg kellett hozni. Rámondta a cégnek, hogy igen, megyünk. És lehet, hogy nem az lesz a legpihentetőbb éjszakája, sőt, akkor inkább nyitott szemmel arszik, és alig várom, hogy elinduljunk, mert minden perccel több víz van, még centiméterek számítanak a hajó alatt, és amikor Wilshofenbe leért, átment a hídon, akkor azt mondja, hogy jó, na jó, van akkor. Most már iszok még egy kávét. Igen, szóval vannak ilyen stresszek. Ez javában, aki arra felé jár, ez egy nagy stressz, meg hát azért be kell látni, hiába van bárkinek akár mekkora több évtizedes tapasztalata, én a szállodahajózásról tudok beszélni, azért csak van néhány hónap leállás általában. Az újrakezdés mindenkinek az első út azért egy kicsit stresszes. Megcsinálták a hajót télen, jól csinálták meg, vagy rosszabb lett, mint volt, minden jól működik, milyen újdonságok lettek, bár van hajósoknak szóló hirdetmény, de lehet, hogy valamit nem hozott, vagy felületesen olvastam el. Vannak olyan dolgok, amik tavaly nem voltak ott, úgyhogy az első út az stressz. Aztán utána már rutin lesz.
0: Egyébként igen érdekes volt, amit mondtam, és két gondolat is eszembe jutott. Az egyik, hogy pont az előző műsorban egy szemész doktornővel beszélgettem, és ugye tényleg rengeteg ilyen dolog volt, ami a szemmel kapcsolatos, és akkor most pont azért hülyeskedek itt, hogy ezzel a példával, hogy akkor tulajdonképpen vakon kellett dönteni valahol, tehát amikor vannak olyan helyzetek, amiket egyszerűen tényleg vakon kell döntened, és akkor aztán majd meglátod, hogy
1: hát igen, van egy tapasztalat, ami már működött. Aztán van ebbe egy kis bevállalás, hogy akkor, hát figyelj, a múltkor is meg volt alattunk víz, és most 5 centivel kevesebb, hát biztos, hogy nem lesz ebből gond. Az a baj, hogy a mélységmérő általában, amit a hajóra beszerelnek, az 30 centig mér. Tehát ami 30 centinél kisebb mélység, azt már nem méri arra, tehát mindig 0,3-at mutat, ha kis víz van. Vagyis hogyha a hajóz átonyra futott, akkor is 0,3-at mutat. És azért 30 centi az akkor, mint egy 30 centis vonalzó, azt mindenki ismeri. Nagyon sokszor egy ilyen kanálnyi vízbe kell tolni a 135 méteres hajót. Az alá nem látunk, hogy mi van. Viszont a vízmércék, amit mondanak, és gázlójelentés nagyjából jó, lehet ráutazni. És hát a matematika kiadja, hogy meddig tudunk elmenni, és már mikor butaság elindulni. Persze olyan is történhet, hogy ez tapasztalat, hogy hétvégén elengedik a vizet, hogyha valamilyen zsilippek között van a hajó, hogy hétfőre legyen áram, amikor majd terhelés lesz az erőműveknél, mondjuk Ausztria, és volt egy vízállás, aminél még volt garantált 15 centi a hajó alatt, viszont hétvégén az el lett engedve, és hát a hajónak leért az alja. Előfordulhat. Hozzáér a mederhez, igen. Igen. Dacára annak, hogy az előrejelzés nem mutatta. Uh-huh. Nyilván megint nem fog elsüllyedni, csak hát van egy kellemetlen zaj.
0: Nem megnyugtató. Igen. Igen. Megint a kapitánynál tartunk, igen. Akkor nem mindegy, amikor ugye a légtérben ugye elkezd a repülő össze-vissza mozogni, itt meg pont ellenkezőleg, hogyha ilyen hangok hallatszanak alulról, akkor itt meg így az van. A probléma, tehát így hogy van. Mindenféleképpen az félelmet tud okozni. És egyébként például, ha már megint a kapitány szeretnél tartunk itt, szabad az embernek félnie szerinted? Vagy itt pont nagyon
1: mit
0: le kell győzni
1: a... Gondolod? Vagy igen, mit utas?
0: Itt a kapitány szerepre gondolok, tehát, hogy egy kapitánynak szabad félnie, mert hogy a félelemre szokták mondani, hogy ez tényleg így lebénítja az embert, és az nem mint egy ilyen békjó.
1: Hát úgy gondolom, hogy akit első kapitánynak neveznek ki, az már látott másodikként annyi mindent, meg matrózként, hogy azért sok mindenre fel van készülve. Mindenre nem lehet, de sok mindenre fel van készülni, szerintem félelem nincsen. Mindenki már megélt olyan vihart, hogy a radarban meg a szemével se látott semmit. Akkor a vihar volt, ez a felhőszakadás, ugye? És pont akkor, amikor hajózik, a radar annyira tele lesz ilyen félehóval, ilyen hibás visszhangokkal, hogy ott se lát semmit, kinéz az ablakon, ott se lát semmit, tehát nulla orientáció. Hát akkor meg kell állni, le kell lassítani, a többi hajónak jelezni, hogy ez egy forgalmas rész, hogy hát én most nem látok semmit, és itt megálltam. Valószínűleg többi se lát különben, és azok is lelassítanak és megállnak. Nincs ilyen, hogy félelem, inkább olyan, hogy tudom, hogy rázós lesz a holnap este, mert kis víz van, vagy nagy víz van, a számok jók, tehát végig tudunk menni, de itt meg ott meg amott nagyon kell majd figyelni. És lehet, hogy én vagyok az első kapitány, én fogok döntést hozni, de a másodkapitánynak, mert ő is tapasztalt, őt is fölhívom, és ezt a részt együtt csináljuk meg.
0: Ez annyira jó, amit mondasz most tényleg a félelemről, és azért jutott eszembe most egy teljesen spontán egyébként ez a kérdés itt a beszélgetés vonalán, mert pont tegnap kaptam valakitől egy olyan fajta kis videót, hogy egy férfi, nem is tudom, hogy ő most ilyen, milyen posztban volt, de nagyon érdekes volt, amiket mondott így gondolatokat, hogy tulajdonképpen a gondolatnak az erejéről beszélt. Ugye itt is a félelem, vagy félünk, nem félünk, hogy az ember milyen döntést hoz, és hogy áll ezekhez a dolgokhoz. És olyan érdekes, volt egy olyan metaforája, egy ilyen hasonlata, hogy amikor az ember éli az életet, az körülbelül olyan, hogy mint amikor van egy ilyen vetítőgéped, és akkor a vetítőgép ugye fényt vetít ki. És ebbe a vetítőgépbe rakunk egy filmet. És ezeket a filmkockákat aztán ugye kivetítjük egy vászorra, egy képernyőre. És hogy tulajdonképpen ezeket a filmkockákat mi szerkesztjük meg. Ugye, mint a filmgyártásban. És ha mondjuk valami szomorú dolgot gyártunk magunknak, és az lesz a filmen, akkor azt fogjuk projektálni, kivetíteni arra a képernyőre. Ha valami vidám, pozitív dolgot, akkor szintén azt fogjuk ugye kivetíteni. De hogy addig, hogyha, tehát hogy ezt, tulajdonképpen ezt a filmet, ezt mi gyártjuk saját magunknak, és ez lesz az életünk. Tehát egy nagyon szép gondolat nagyon, volt egyébként, nagyon. Ilyen nagyon elgondolkoztat, és ezt mindenféleképpen fel akartam hozni, tehát ezt így fel is írtam magamnak, és pont kapcsolódik ez, amit most mondtál így a,
1: tökéletesen.
0: Így a félelemmel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen annyira nem mindegy, hogy ebbe a vetítőgépbe milyen filmtekercset tekerünk.
1: Igen, de nyilván azért az első kapitány az, aki mindenért felelős, ő neki azért tudni kell, amilyen szakaszba fog járni, hogy ott mik lehetnek, amire veszélyt jelent. Tehát így vakon, hogy a felét ismerem, a felét nem, az úgy kamikázze. Az úgy nem lehet. Tehát ott, aki berakja a sluszkulcsot a hajóba, és elindítja, és megbízták, hogy első kapitány, azért ő neki már tudni kell, hogy ez menedzselhető, vagy nem. Olyan nincs, hogy hát elvállalom, de igazából nem vagyok képbe. Mert az ő felelőssége lesz.
0: Ön ezt tényleg saját szememmel láttam, ha már megint a látás, hogy nekem tényleg nagyon megdöbbentő volt, és így nagyon, nagyon csodáltam tényleg azt a fajta ilyen kiállásodat, meg úgy szó szerint lélek jelenlétedet, amikor tényleg ki kellett kötni. És azért én nem tudom, amilyen hajón voltunk, az nem tudom mekkora, hogy az hány tonnás, de egy elég nagy hajó volt. Nem?
1: Igen, nagy hajó volt. Hát ezt a kikötés gyakorolja az ember már, nyilván elsőre nem megy, elsőre, amikor...
0: Nem hiszem, tehát én amikor láttalak, semmi kétel nem volt benned.
1: Amikor először az ember kiköt, akkor hát a keze remeg, és azért ő a joystickokba törli az izzadságot, mert tényleg annyira, vagy a nadrágjában, ami az ott keletkezett izzadság, de aztán ez rutinná válik. Ez olyan, mint a garázsba való beállás, vagy egy parkolóházba két autó között beállás. Hogyha az ember tudja, hogy a tükörben mit kell nézni, és mit hova viszonyít, akkor ezzel nincs gond. Egy kikötésnél ugyanezt kell nézni, valamit valamihez viszonyítani kell. Egy zsilipbe való beállásnál ugyanez van. Nem kell, hogy én átlássam az egészet, azt tudom, hogy hova akarok állni, ahhoz, hogy oda akarok állni, ahhoz melyik két pontot kell nézni, és hogyha minden ideális, mondjuk a hajó alatt lesz víz, akkor is fogok tudni állni, vagy a szél nem fog elfújni, vagy a matróz ott van már, és meg tudja kötni, a kötél nincs elszakadva, tehát megint sok tényezős, de de ha minden ideális, akkor ez működni fog, és odállunk, és megállunk, az utas kiszáll, és folytatjuk az utunkat.
0: Ha minden ideális, és ha nem férsz.
1: És ha nem férsz, igen.
0: Ezek így összekapcsolódnak. Igen. Amit mondta egyébként pont a garázsba állásról, hát egyáltalán nem egy retro kinézeted van, tehát hogy nagyon fiatalos vagy, közel az 50-hez, de tényleg egy eleve egy fiatalos kinézeted van, és mégis retro dolgokat gyűjtesz, ugye jól tudom, matchboxot, autót, motort, ilyeneket.
1: Igen, igen.
0: Ez, ebben van valami koncepció is, tehát ez úgymond egy kicsit valami nosztalgia, vagy az időnek a megállítása, vagy akár egy kicsit ilyen befektetés tudatosság is.
1: Gyerekkoromban külföld ismerős küldött ruhákat, és a ruhákba mindig az oknikba, vagy a kis nadrágokba elrejtett az ő fiának a kis kinőtt kis autóit, vagy a már nem használt kis autóit, és nekem olyan jó volt ezt megtalálni a dobozokba. És aztán itt sok kis autóm lett, majd valahova letettem, és egy tárolóból valaki ellopott körülbelül 100 matchboxot, ami nekem kedves volt. És a hajózás során valahogy egyszer egy bolhapiacra kerültem, ahol 1 euróért voltak olyan kis autók, ami nekem valamikor megvolt. Ráadásul szép állapotban.
0: Ja, tehát akkor kárpótoltad, úgy
1: magadat. Amivel kárpótoltad, és néztem, hú, a katalógusban annak idén azért csorgattam a nyálamat, és most itt van 1 euró. Igaz, hogy az most már 30 éve volt, de hát akkor is csorgattam a nyálam. És akkor, hát én azért adok 1 eurót. És aztán valahogy ez ilyen hobbivá vált. Most már van ilyen 10 dinnyes ládányi autóm, gyűjtöm őket, még így fejbe van nagyjából, hogy mi nincs meg, vagy mi nincs, vagy mi van meg, és milyen színben még nincs meg, tehát azért elég nagy a spaletta, és azért látom a gyűjtőket, hogy miket gyűjtenek, ahhoz képest, hogy másnak milyen gyűjteménye van, én még sehol nem tartok, de igen, szeretem, és van egy kisfiam, aki majd remélem, hogy ezt majd a gyűjtést tovább viszi, vagy nem, hát igazából mindegy is, és hát a járművekkel van, igen, van 9 motorom, de szerintem még nem elég.
0: Az már egy szép szám egyébként.
1: Most már úgy érzem lassan, hogy tetőzik a gyűjtemény. Nem beszélve az, hogy mindent karban tartani, egyszerűen hát nem lehet. Lesz. Nagyon sok időt vesz igénybe, úgyhogy nyilván a 9-ből talán 3-mal járok rendszeresen, a többivel nem, de majd biztos el fog jönni az az idő is, amikor ezt így cserélgetem, vagy egyáltalán. Az, hogy van, az nem kér annyira enni, elfér, viszont bármikor föl lehet rá ülni, és lehet vele menni. Tehát ez egy jó dolog. Én itt Budapesten lakom, és nyilván nem mindenki szeret motorozni. Én voltam Kambodzsában, Vietnámban, ott úgy él több száz millió ember, hogy motoron ül, és ez az egyetlen közlekedési lehetőség, és az egész család öten ülnek egy 125-ös motoron.
0: És még valamit szállítanak
1: is. És ez nekem ott nagyon megtetszett, és én is beszereztem egy olyan motort, és azt hiszem, hogy ezzel gyors vagyok a városban, lehet menni a buszsávba, nyilván ki vagyok téve a veszélynek, de én hiszek a szerencsébe, ugye?
0: és nem
1: úgy indulok el, hogy el fognak kenni, meg hát oda kell figyelni, hogy nem megyek át a piros lámpán, defenzíven vezetek, és akkor ez talán nem történik meg.
0: Ez nagyon érdekelne, említetted a kisfiadat, és akkor szerintem lassan ez lesz az utolsó kérdésem, mert nem fog beleférni több a beszélgetésünkbe. A kisfiadnak mi az, amit nagyon szeretnél a te életedből, a te gondolkodásmódodból, a te karrieredből, pályafutásodból átadni?
1: Gyerekként nincsen elvesztegetni való idő, gyerekként játszani kell, ez nagyon fontos, játszon. Le kell vele ülni játszani, meg kell mutatni az autót, hogy toljuk, a lentkerekest így, a hátrahúzóst úgy. Mit lehet vele játszani? Ezek, ha nem tudja, meg kell mutatni, hogy ez miért jó ezzel játszani. Viszont onnantól fogva, hogy iskolás, onnan már annyira nincsen elvesztegetni való idő. Tehát itt az, hogy mondjuk leérettségizik, én nem tudtam egyből akkor tovább tanulni, én elmentem majorra dolgozni, és nem lehetett bealudni. Ha bealudtam volna, akkor most nem tartanék, hogy tol most tartok. Tehát erre nincs idő. Nincs olyan, hogy most egy fél évig nem csinálok semmit. Nekem ez nem fér bele, és nyilván a vasárnapi ebédeknél ezt így próbálom átadni, amikor már erre vevő lesz, most még kicsi, hogy kisfiam, nem, mindig valamit csinálni kell, mindig megyünk előrébb.
0: Nagyon szépen köszönöm, Ernő, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És kívánom mindenkinek, hogy mindig menjünk előrébb, így és van. Ne féljünk.
1: Köszönöm szépen.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, mint a pálma és a cédrus. A mai ige a 92. Zsoltár 13. verse. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Gondolatok az igéről. Ezeket a fákat nem ember gondozza és metszegeti. A pálmák, cédrusok az Úr fái. Az ő gondozása nyomán virulnak, az Úr szentjei épp úgy az ő gondoskodó keze alatt növekednek. Ezek a fák örökzöldek, minden évszakban egyformán szépek. A hívőknek sincsenek, hol szent, hol pedig istentelen időszakaik, minden életkörülmények között az Úrtól nyert szépségükben állnak. Ahol ezek a fák nőnek, szépségükkel azonnal szembe tűnnek. A táj szemlélője mindenütt azonnal felfigyel a pálmák és a cédrusok királyi szépségére. Jézus Krisztus követői sem rejtőzhetnek el a megfigyelők elől, mert olyanok, mint a hegyen épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni. Isten gyermekének növekedése is hasonló a pálmáékhoz. Teljes erővel fölfelé tör, törzséből egyetlen oldalágat sem növesz. Olyan, mint egy csodálatos oszlop. Oszlop fővel a tetején. Nem ágazik sem jobbra, sem balra, minden erejével a menny felé törekszik, és az éghez legközelebb érleli gyümölcsét.

0: szemben. Amen. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva, egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke és Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai keresztjének életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívták közös találkozóra ma, szeptember 17-én, csütörtökön az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az Evangélikus Egyház történetében nagy szerepet játszott az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 151 ezer diák és 15 ezer pedagógus kezdte meg a tanévet a katolikus intézményekben. A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 ezer tanuló és több mint 15 ezer pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú. Sok helyen óvodától egészen a középiskolákig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. A 2026-27-es tanévben két új katolikus óvodát köszönhetnek intézményeik sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is kiemelt figyelmet fordít a magas színvonalú oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézményekbe kihelyezett egynapos szakmai napok és tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek, az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15, 20, 30 és 60 kreditpontot érő képzéseket is folytatják. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek és ifjúságvédelem áll.
1: Kulturális programajánló.

0: 35. országos evangélikus hittanverseny. Az evangélikus egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában. Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Mária Skłodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Segítünk a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az életkezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban felmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvos etika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által felvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta. Idei konferenciájának témája pedig az élet kezdetén jelentkező krízis helyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a baptista szeretetszolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet. Oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott. De még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotban, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Változékony, néhol nyárias, néhol őszi az idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű. A folytatásban a hidegfront hullámvetése által kialakuló mediterrán ciklon érintheti hazánkat. Így gyakran erősen megnövekedhet a felhőzet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Segítünk a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az életkezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban felmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvos etika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által felvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta. Idei konferenciájának témája pedig az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a baptista szeretett szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet. Oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott. De még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adja

0: életpálya népszerűsítésére. Idén is, szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Jakab levelében, és ott az első fejezet 19. versétől a 22. versig terjedően a következőképpen. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim! Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragra nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szerintem fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyenek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

0: Köszönjük neked a te áldott igédet, és köszönjük neked azt is, hogy nem akarod, hogy belefeledkezünk a mindennapi élet szokásaiba, terheibe, és belefásuljunk abba, ahogy viselkedünk, vagy ahogy viselkedni látunk másokat. Nagyon komoly lecke megtanulni, Uram, késedelmesnek lenni a haragra, késedelmesnek a szólásra, de megtanulni azt is, hogy ember haragja Isten igazságát nem mozdítja előre. Arra kérlek téged, Uram, segíts, hogy amikor a te igédről beszélünk, akkor az ne hújjon alkotó elemeire, ami szívünkben, ami gondolatainkban, hanem lássuk azt, hogy értünk üzented, értünk mondtad, nekünk adtad a tanítást, azért pont, hogy cselekvői legyünk a te igédnek. Olyan jó lenne most is úgy beszélgetni a te igédről, mint akik nem csak valamiféle elméletet akarnak továbbadni, és nem csak az elmét csiszolgatni kívánják saját maguk életében sem, hanem gyakorlatba kívánjuk azt ültetni. Szükségünk van ehhez az Úr Jézus Krisztusnak az erejére, lelkednek a jelenlétére, Atyánk. Kérünk, hallgass meg bennünket a te fiad az Úr Jézusért. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat országhatáron belül és kívül, mindazokat, akik látnak bennünket, vagy csak a hangunkat hallják. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Az ötödik tanulmányunknál tartunk, az isteni szeretet haragjánál. Istenben szeretet van, arról nem kell beszélni, az magától értetődik. De hogy a szeretetnek van haragja is, hiszen a mai modern világban egyre több olyan prédikáció hallatszik szószékeken, hogy az Isten csak szeretett. Az Isten semmi más nem tud, csak szeretni. Nem, az Istennek van haragja is, de ez a harag, ez nem indulatból, hanem szeretetből következik be. Ennek a haragnak mindig egy nevelési eszköze van, hogy megtérjünk, hogy megváltozzunk. Miközben Isten szeretete mértéktelen, de haragja mértékes. Emlékszünk, amikor Dávid elköveti a bűnét, amikor a népszámlálást megtartja, és akkor azt kérdezik tőle, hogy azt kérdezi az Isten tőle, hogy most az ellenséget kezébe akarsz esni, vagy 3 napig az én kezembe, is azt mondja, jobb az Úr kezébe esni, mint az ellenségem kezébe. Szóval a haragnak mindig van mértéke, a szeretet az mértéktelen Istennél. És a harag nem indulatból, nem a büntetéseként értelmezendő, hanem azért, hogy neveljen bennünket a döntéseinkben, hogy észrevegyük, hogy mi a rossz és mi a jó között a különbség. Ennyi kis bevezető gondolat után nézzük az első stációt, gonoszság miatti szomorúság. A 78. Zsoltár 8. versétől a 17. verséig, illetve még a 38. verse is. Székely Marika.
2: Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, melynek lelke nem maradt hű Istenhez. Mint az íjjal felfegyverzett éfraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyet látniuk engedett. Őseik előtt csodákat művelt Egyiptom földjén, Coán mezején. Tengert vágott ketté, és átvezette őket. A víztömeget gátként állította meg. Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűzfényével. Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inniuk a mélységből. Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította levízüket, de továbbra is vétkeztek ellene, lázongtak a felséges ellen a pusztában. Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt, sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata.
1: Köszönöm szépen. Csodálatos ez a 78. Zsoltár, ami mint egy visszatekint, és történelmi távlatokról, az Isten szeretetéről és büntetéséről szól. Kinek milyen gondolata támadt? Marika.
3: A tanulmányunk ír arról, hogy a 78. Zsoltár a többségtől eltérően nem Istenhez szól, hanem az emberekhez. És nagyon érdekes az is, hogy a szerző valószínűleg segíteni akart, hogy emlékezzenek Isten hatalmas és csodás tetteire. Az volt a célja, hogy a pusztában vándorló nemzedékekkel ellentétben ne felejtsék el, hogy Isten az, aki vezeti az ő népét.
1: Köszönöm szépen, értékes gondolat. Parancsolj, Tibor.
0: A 78. Zsoltár is tulajdonképpen egy nagyon komoly bizonyíték, de ha a Szentírást olvassuk, az is egy nagyon komoly bizonyíték arra, hogy a mi Istenünk egyrészt valóban képes nagyon világos és egyértelmű módon értésünkre adni, hogy valamivel nem ért egyet és nem azonosul, és nem is akarja, hogy arra haladjunk, vagy nem is tűri. De tessenek csak arra gondolni, hogy akárhányszor ítéletet hirdet az Isten, ott mindig ad arra időt, hogy valaki végighallgassa, hogy miért és miben fog ítélni. Ki kérhetne Istentől számon, hogyha azt mondaná, hogy most volt elég, puff, ahogy világot egy szavával teremtett, szerintem világot eltörölni is tudna úgy. De ezt nem teszi. A költő ezt valahogy úgy fogalmazta, hogy megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát, de megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. És én azt hiszem, ezt nagyon meg kéne szívlelni, és azt a másik kérdést is nagyon komolyan meg kéne szívlelni, hogy amikor Istentől csak azt várjuk, hogy az ő szeretetéről biztosítson, és bocsánat, de egy szentimentális szeretetet szeretnénk tőle látni, az milyen mértékben káros ránk nézve. Maga az elvárás is. Ha arra gondolok, hogy az elmúlt évek nevelés elméleti torzulásai ezen a területen hova vezettek? Akár a gyereknevelésben. Elképesztő irányokat vettünk, például nagyon egyszerűen sajnos be kell látnunk, hogy elmarad a társadalomban az, hogy férfiak nevelődjenek föl. Anyámasszony katonáival, narcisztikus személyekből van bőven, de pontosan amiatt, mert nem tudják a határt. És ez nagyon kijózanító, a múltkor egy fiatalember mondta a tanárjának, miután az nagyon keményen elmondta neki, hogy ez így nem mehet tovább, hogy most már tudom, hogy szeretsz engem, mert helyre akartál igazítani. Mert nem tudom, hogy hova igazodjak. És mi ezt sokszor elfelejtjük, hogy amikor Isten haragszik, és mondjuk a római levél azt írja, hogy haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden gonoszsága és istentelensége és hitetlenségével szemben, akkor az értünk haragszik, mert azt akarja, hogy ne veszünk el.
1: Köszönöm szépen. István?
4: Tibor gondolatát úgy folytatnám, hogy tulajdonképpen itt nagyon fontos, amikor Isten haragja, de a gonoszság miatt. Értünk a gonoszság miatt gerjedt haragra, és tulajdonképpen ez egy szeretettől fakadó reakció a rosszra és az igazságtalanságra, és kellő válasz mind arra, ami rossz és igazságtalan. Tehát ezt a haragot, ez motiválja, hogy a gonoszság miatt gerjedő haragra.
1: Köszönöm szépen, Marika, aztán Gyula.
2: Még két rövidke kis szakaszt olvasnék, hogy ezek után is csak vétkeztek, és nem hittek csodáiban. És a másik, hogy de csak szájukkal hitegettek, nyelvükkel hazudoztak neki. És mi nem így vagyunk, hogy mi nem is gondoljuk meg, hogy mit mondunk, és annak a szónak milyen káros hatása van, pedig nekünk másként kéne gondolkodni, és másként kéne azt kifejezni. Mert nincs összhang, akkor az hitelteleneké válunk.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
5: Nézzétek meg, a 38. versbe azt olvassuk, pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt, sokszor visszafojtja a haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Meg itt az isteni tulajdonság, milyen Isten tud önkontrollt gyakorolni, ezerszer végig gondolja, mielőtt meghozna az ítéletet, hogy kétség se férjen senkihez, hogy ő igazságtalanul ítélne meg bármit. És ez az Izrael történetében nagyon sok, mint sokszor olvashatjuk, meg tanulhatjuk, hogy ilyen Istenünk van, hogy milliószor meggondolja, nem siet el semmit.
1: Köszönöm. László testvér.
6: István nagyon hangsúlyozta, hogy Isten a gonosz miatt haragszik. De akkor most már mondjuk meg egyértelműen, hogy a Biblia mit ért gonosz vagy gonoszság alatt. Mert gyakran használjuk a fogalmat, nagyon sokan sokfélét gondolnak rá, de azért a Bibliából egyértelműen kiderül, hogy Isten szerint mi a gonosz. Az, ami az ő akaratával, szándékaival szembe megy. És ez bármi lehet. És nem feltétlenül azt kell érteni, amit a köznyelvért, hogy gonosz minden rossz, amiből nekem károm származik. Isten szemével kell látni.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Én gondolkodtam itt rajta, hogy szerintem a legtöbb embernek, ha azt mondjuk, hogy harag, akkor egy negatív életért, egy indulat jut eszébe, és hát lehet, hogy összerázul még a gyomra is, és lehet, hogy eszébe jutnak olyan események, vagy olyan emberek, akik úgymond hirtelen haragvú ember, vannak ilyenek, és akik hát ki tudják tölteni a bosszújukat, a haragjukat, legtöbbször a náluk gyengébbek felé, mert hát azért ez így szokott lenni. És az a baj, hogy mi nagyon sokszor ezeket az emberi tapasztalatainkat vetítjük Istenre. Tehát valahogy Istent is így képzeljük el, bocsánat, és tényleg mindenkitől elnézést kérek előre is, mint aki mérges, tombol, mond olyat, tesz olyat, amit meg se gondol. Lehet, hogyha egy picit lecsillapodott volna, mielőtt mond, mielőtt cselekszik, mielőtt üt, akkor a felét se teszi meg. Isten nem ez. Ő nem az indulat vezérelt, dühöngő valaki, aki most mi rajtunk, szegény embereken kitölti a haragját, és aztán úgy megnyugszik, mert nagyon sokan akkor úgy érzik, hogyha ezt megtették egy náluk gyengébbekkel, akkor na, ő most megmondta, és akkor ő most valaki. Nem, Isten mindig az érdekünkben teszi, és ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, hogy ő nem leigázni akar és megsemmisíteni a haragja tárgyát, hanem ő épp ahogy mondtuk, a bűn miatt haragszik, és felemelni akar minket. Tehát teljesen ellentétes a folyamat. Tehát Isten haragja nem negatív, nem megsemmisítő, hanem amikor már a szeretetre, a jó szóra nem hallgatunk, akkor erősebb eszközökhöz folyamodik azért, hogy mentsen minket.
1: Köszönöm István, aztán Tibor.
4: Igen, az is foglalkoztat, hogy mi motiválja Isten haragját. Ugye ezt mondtuk, azt, hogy a nép elhagyta, elárult az Urat. Tehát ez az előzmény, hogy elhagyta, elárult az Urat. És érdekes, hogy erre az isteni reakció. Ez nem emberi, mert mi azt mondtuk, hogy elhagytad, akkor kész, vége, be van fejezve. Hanem az Isten te végtelen hűséggel, hosszú tűréssel, türelemmel, kegyelemmel és könyörülettel fogadja ezeket. Tehát a szeretet a megfelelő válasz a gonoszságra, mivel a gonoszság, mint Adikó is mondta, mindig árt valakinek, akit Isten szeret. Tehát a szeretet és a gonoszságra ez a megfelelő válasz, és nem találok rá példát, hogy az Isten önkényesen, igazságtalan módon gerjedne haragra, hanem mindig van egy motiváció, ez pedig az, hogy újból és újból elhagyják, elárulták az Isten tulajdonképpen, és lázadtak is Isten ellen.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: amikor Isten ítéletére vagy haragjára gondolunk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokszor nem számolunk azzal, hogy az esetek döntő többségében nem egy Sodoma-Gomora jellegű ítélet következik, hanem úgy, ahogy azt Ézsaiás prófétán keresztül üzente Isten, elveszem a kerítést. És amikor elveszi azt a védelmet, amiről sokszor mi nem is tudunk, nem vagyunk tudatában, hogy folyamatosan oltalmas, sokszor még önmagunktól is, és hagyja, hogy na akkor most menjünk a saját fejünk szerint, és viseljük el a következményeiket, nagyon sokszor annál nagyobb büntetés már nem is kell nekünk. Olyan ez, mint amikor egy édesanya vagy egy édesapa tudja, hogy a gyerek már 28-szor akar valamit megtenni, és megengedi, hogy megfogja a forró poharat most már 98. rászólás után, mert az ő ujja fog megégni, de hát ha akkor legközelebb nem nyúl bele a tepsibe. Hogy értse már meg, hogy amikor szól a szülő, akkor annak oka van. Na hát sokszor így bánik velünk Isten. És erre lehet azt mondani, hogy hát hogy tehetett Isten ilyet? Inkább azt kellene kérdezni, hogy hogy nem figyeltem már 150-szer rá, amíg Isten odáig eljutott, hogy akkor most akkor csináld a magad feje szerint.
1: Köszönöm, Marika, és aztán László.
2: Ugye Isten szomorúsága gonoszság miatt van. És Noé idejében az emberek olyan gonoszokká váltak, hogy megbánta, hogy embert teremtett. És majdnem ott volt, hogy akkor az embereket, állatokat is eltörli a föld színéről. És Noé kegyelmet talált. És az Isten bármit el tudna törölni, eltüntetni, de mégis az ő szeretete folytán mindig megcsillan az a maradék, amelyik mégis hűséges Istenhez. És a szeretetének hatalmas kegyelme van, de fegyelme is, amit sokan nem akarnak elfogadni.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
6: Beszéltünk arról, hogy ugye Izrael népe hűtlen volt Istenhez, és Isten szemében a hűtlenség is gonoszságnak minősül. Én csak annyit mondanék, érdemes lenne mindenkinek a saját életét végig gondolni, hogy hányszor volt hűtlen Istennel szemben, és a többit pedig vonja le belőle.
1: Köszönjük szépen! A következő gondolatsor késedelmes a haragra. Jónás 4. fejezete, és ott az első 4 verse. Kulcsár Anikó.
7: Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol?
1: Köszönöm szépen. Egy kérdéssel fejeződik be. Néha azért haragszunk, mert az Úr nem úgy cselekszik, ahogy mi szeretnénk, hogy cselekedjen. De az Úrban a harag, ahogy Anikó is említetted, egy ilyen nevelési eszköz, egy ilyen felemelés, egy ilyen megjobbítási eszköz, a mi emberi haragunk pedig egy ilyen elnyomó, egy ilyen megsemmisítő eszköz. Tibor?
0: Azt hiszem, igehirdetőként, és itt most hadd szólítsa meg azokat, akik szoktak ilyet tenni, egy nagyon fontos kérdés, hogy mit várunk? Legyen úgy, ahogy én elmondtam, még akkor is, hogyha az üzenet az Úrtól jött, vagy azt várom, hogy az Isten irgalma könyörüljön azokon, akiknek szól az üzenet, még ha az ítéletes is. Mert ez, az egyik az rólam szól, hogy legyen úgy, ahogy én elmondtam az ige hirdetésben, és bocsánat, de dicsőüljek meg, ha egy mód van rá, A másik az Istenről szól, hogy ő dicsőüljön meg minden körülmények között. Érdekel-e engem, hogy azok az emberek, akik hallgatják az ige hirdetést, az örömüzenetet, az evangéliumot, megtérésre jutnak-e, vagy sem? Vágyom-e rá? Volt egy eset, amikor olyan helyen kellett prédikálnom, ahol egy csomó gazember ült körül. Ez onnan lehetett tudni, hogy be is kaszniszták őket, börtönben volt ez az istentisztelet. Az istentiszteleten részt vett több mint 100 elítélt, és az első dolog, ami eszembe jutott, amikor megláttam őket, hogy azt mondta a tanárnénim, amikor második osztályos voltam általános iskolában, hogy az akasztófán fogom végezni. Ezt az apukámnak mondta a fülem hallatára, és értett a szakmájához, körülbelül azon az úton jártam, hogy kinőjem magam egy olyan valakivé, akinek ott lenne a helye a többiek között. Mármint a börtönben. És ez nagyon megrázó volt látni azt, hogy vajon az Isten kegyelme értük is van? Vagy én itt azért beszélhetek, mert több vagyok, nagyobb vagyok, vagy jobban szeret engem Isten? Azt hiszem, ez totál félreértés. És Jónásnak az a sértett hiúsága, hogy néven nevezzük a dolgot, hogy most nem úgy lett, ahogy én mondtam, és tudtam előre, úgyhogy inkább nem is akartam idejönni, mert még a végén kegyelmet adsz, ez azt hiszem nagyon elárulja a mi lelkületünket. Nem az a kérdés, hogy el tudjuk-e magyarázni, hogy mi szeretnénk a többieket veszni, hagyni, vagy a kárukat látni, hanem az a kérdés, hogy Krisztus szemével és lelkületével látom-e az embereket, akik előtt állok és beszélek.
1: Ez a nagy kérdés, igen, ez az utolsó két mondat. Marika, aztán utána Székely Marika.
3: A tanulmányból szeretnék egy nagyon érdekes gondolatot felolvasni. Az a héber kifejezés, ami a fordításban nagy türelmű, és a késedelmes a haragra, szó szerint azt jelenti, hogy hosszú az orra. A héber szólásban ez a hasonlat összekapcsolja a haragot az orral, és a hosszú orr metaforája arra utal, hogy milyen soká gerjed valaki haragra. Az Isten hosszú órára tett utalás tehát azt az üzenetet közvetíti, hogy ő késedelmes a haragra, hosszú tűrő.
1: Köszönöm szépen. Szóval a hosszú orrúak azok legyenek hosszú tűrőek is. Marika?
2: Jónás tulajdonképpen egy kiáltó szó volt abba a városba, és ugye mit csinált a város? Nem tudjuk, hogy hány évtizedig éltek bűnbe, romlottságba, de mégis megváltozott bennük valami. És az egész város apraja, nagyja, a király is megtért. És ha nekünk szól az Úr, mi hogy válaszolunk? Úgy, mint Ninive? Hogy valami bennünk lévő rosszat, ami nem tetsző az Úrnak, hogy azt tényleg másként csináljuk. Meghallgatjuk mi is, mint ninivejek Jónás szavát? Vagy élünk ugyanúgy, hangzott valami, és mi meg ugyanott folytatjuk, ahogy eddig. És Jónás haragja Isten ellen is volt, mert hát minek kell nekem idejönni, mikor úgy is tudom, hogy milyen az Úr, meg a bokor ellen is, hogy ugye elszáradt, és nem adott neki hűs árnyékot. És a kegyelem, amit Isten ad, az nem érdemekért jár. Azoknak kell inkább tisztába lenni ezzel, akik már tapasztalták Isten kegyelmét, ezért így forduljanak másokhoz is. Jónás reakciója azt emeli ki, hogy Isten jellemének központi része a könyörület és a kegyelem. És amikor Isten haragja nem azonnal mutatkozik meg a mi életünkbe, hanem később, akkor azt hiszük, hogy nem veszi észre az Úr, és mi bármit megtehetünk, mert úgy sincs következménye. csak az Úr türelmes, és a következmény viszont nem fog elmaradni. Csak az Úr kegyelme, irgalma ment meg bennünket.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
7: Ne ütődjetek meg, vagy ne csodálkozzatok, de amikor ezt a szakaszt olvastam, nekem megjelent előttem egy dühöngő kisgyerek képe, aki áll a szülő előtt, és nagyon mérges. Hát Jónás valahogy így viselkedik, egy ilyen nagyon mérges, nagyon dühöngő gyerekes viselkedéssel fordul Isten felé, és hát ugye a szülő ilyenkor vérmérséklettől függően vagy majd elneveti magát a gyerek dühén, vagy van, akit nagyon fölhúz ez. Hát én az első kategóriába esek, de azért mindig szoktam magam tűrtőztetni, hogy elnevessem magam a gyerek hatalmas felháborodásán. De komolyra fordítva a szót, mi nem sokszor hasonló módon viselkedünk, mint Jónás. Valamit elgondoltunk, hogy Istennek mit kéne tenni. Ezt mi meg is mondtuk neki, imádságnak álcázva sokszor, és aztán, ha Isten mégsem azt teszi, akkor dühöngünk. És hát itt különböző módon lehet, van, aki átkozódik, van, aki csapkod, és sorolhatnám. Isten Ninive halálát se akarta, Jónás halálát se, de a mi halálunkat sem akarja, hanem ő a javunkra hozza meg a döntéseit, és sokszor a gyerek tényleg nem látja, hogy amit mondjuk megtiltottak neki, azért tiltották meg, mert az az ő érdeke. És nem lehet, hogy Isten azért nem adja meg azt, amit mondjuk nagyon kérünk, mert az a mi érdekünk. Lehet, hogy így kéne bizonyos élethelyzetekre néznünk, és megpróbálni a hálaadás oldaláról közelíteni Isten fele, hogy Uram, ha Te nem adtad meg, akkor biztos tudod, hogy miért, és segíts meg elfogadni és megérteni a Te döntésedet.
1: Köszönjük szépen.
6: Idézőjelben Jónás szapuljuk, mert ugye hiányzott belőle az a lelkület, aminek minden hívő emberben meg kellene lenni. És ez a lelkület az együttérzés. Most nézzen ki magában, hogy valóban mindig együttérző volt, amikor arra szükség lett volna, és az együttérzését tettekben is ki kellett volna nyilvánítania. Mert a Jónás történet akkor mond nekünk valamit, ha megtanuljuk azt, hogy ne olyanok legyünk, mint ő. Ha ezt megtanuljuk és gyakorolni is tudjuk, akkor tanultunk a Jónási történetből.
1: Köszönöm, István, és aztán megyünk tovább.
4: Nekem tulajdonképpen nagyon emberi ez a történet, ugye, mert Jónásnak a kegyelmességgel van a problémája, annak ellenére, hogy Anikó is felolvasta a szövegbe, azt írja a szöveg, hogy tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmes, hosszú türelmet, hosszú szereteted nagy. Tehát mi is általában úgy vagyunk, hogy tudjuk, de mégis azért az a motoszkál bennünk ez az egyetlen értés, vagy a vitatkozás, vagy a felülbírálás, vagy más elképzelés. Tehát ez nagyon érdekes a számomra az, hogy ő tisztában volt ezzel, de mégis azért hogy jön az, hogy pont azoknak, akik tulajdonképpen gyűlölték az asszírokat azért, amit Izrael ellen tett, ez motiválta tulajdonképpen Isten kegyelmének a felülírását, mert ahogy a Marika is mondta, ez az Isten kegyelme nem attól függ, hogy milyen érdemekek van, mert ha jól belegondolunk, semmiféle érdem nem volt az Isten kegyelmének. Már nem volt egy kiérdemelt kegyelem tulajdonképpen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos gondolatnak tartom azt, hogy tulajdonképpen mi is úgy vagyunk, hogy tisztában vagyunk vele, de azért mégiscsak megkérdőjelezzük.
1: Köszönöm szépen. Jogos harag. Máté evangélium 21. fejezet, 12. és 13. verse. Tokics Marika.
3: Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait, és a galamb árusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek.
1: János evangélium a második fejezet 14, 15 és 16. verse.
3: A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává.
1: Köszönöm szépen, Tibor, aztán László.
0: Azt hiszem, nagyon fontos tisztázni magunkban, hogy amikor az Úr Jézus haragra gerjedt, és még az is megtörtént, hogy kötélből ostort fogott, akkor nem arról szólt a dolog, hogy az Úr Jézus hirtelen elveszítette az isteni türelmét vagy békességét, hanem úgy gondolta az Úr Jézus, hogy akkor most itt világossá teszi a helyzetet. Mert hogy mi is volt a helyzet? Ami ott a templomban történt, a Salamon tornácába, ami az utolsó hely volt, ahova még egy pogány származású bemehetett imádkozni, gyakorlatilag Isten nevével álcázott bazár. Mert amit itt felsorolt a Szentírás, ez mind az áldozathoz kötődött. Áldozatot vásárolni csak ott lehetett, áldozatot csak szent pénzzel lehetett kifizetni, szent pénzt kizárólag a templomban lehetett váltani, hát ki tehetett róla, hogy mindennek ott van a helye. És semminek nincs ott a helye. És az Úr Jézus világossá akarta tenni, hogyha mi rákenjük a mi dolgainkat Istenre, és nagy szent képpel fogjuk előadni magunkat, hogy igazából az Isten iránti buzgalom miatt dolgozunk a saját zsebünkre, akkor Isten előbb-utóbb azt fogja mondani, hogy elég volt. És amikor Isten azt mondja, hogy elég volt, akkor még az is lehet, hogy kötélből ostort von, és kihajt bennünket az ő templomából. Ez rettentő riasztó. De azért még egy mondatot tessenek megengedni. Azért, amikor ezt a történetet elolvasok, a legtöbbször itt be is fejezzük. Pedig olyan kegyelmes Isten, hogy értésünkre adja, hogy miután ez megtörténik, vakok és sánták és bénák mennek Jézushoz, ott, ugyanabban a helyzetben, és ő mindegyiket meggyógyítja. Mert pontosan azt akarta az Úr Jézus, hogy értsék meg, hogy itt Istennel kéne találkozni, nem pedig valamivel, amit Istenre fognak.
1: Köszönöm szépen, László.
6: Ugye Jézus azért háborodott föl, mert kalmárkodás házává tették a templomot. De a felháborodása mögött valójában az volt, hogy Isten dicsőségét fosztották meg. Mert ha a templomot megszentségtelenítik, akkor az olyan, mint az Istent szentségtelenítenék meg. Na most folytatom tovább. Ugye a Bibliában az van, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Tehát magyarul a testünk is templom. Mi ezt a templomot mindig szentnek tartjuk, soha nem szentségtelenítjük meg. Nagyon sok mindent lehet erről mondani, de tudom, hogy kevés az idő, ezért maradjunk meg a kérdésnél, meg a kívánságnál. Nézze meg mindenki saját magában, hogy vajon szentnek tartja-e a testének templomát.
1: Köszönjük szépen, István és Marika.
4: Röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a Tibor megközelítése nekem nagyon tetszett, mert előjött a közgazdász mi voltom. Ugye három pillért látok itt, az egyik az, hogy elképesztő árakat kértek az állatokért. Tehát nem volt konkurencia. A másik az, hogy a hasznot megosztották a papok és a vezetők között. Ez is egy nagyon mai jelvá teszi ezt a történetet, és a harmadik pillér pedig az, hogy a nép rovására gazdagodtak meg tulajdonképpen. Ez is egy nagyon-nagyon mai világban való történet ez a számomra.
1: Köszönöm.
2: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a mai templomunkba evangelizáció címén mit viszünk be? Hogy presszót csinálunk az Isten házából, vagy kávézónak megfelelő dolgokat viszünk be, és úgy néz ki, mint a világ, vagy tényleg Istennek szentelt helyet tartjuk meg?
1: Köszönöm szépen. Isten nem bánt szándékosan, mondja a következő gondolatsor. Esdrás 5. fejezet 12. vers, Varga Gyöngyike.
8: Őseink azonban haragra ingerelték a menny istenét, ezért ő Babilónia királyának, a Káldeus Nebukadnezernek a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába.
1: Krónikák 2. könyve 36. fejezet 16. verse.
8: De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt tűztek profétáiból, míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentségük.
1: Tehát azt látjuk a történelem során, folyamán, hogy Isten egy ideig csendben van, tűr, megint csendben van, és amikor már azt hiszik, hogy ez a nem normális helyzet a normális helyzet, akkor Isten változtat. És ebben a változtatásban nagyon sok fájdalom, de még több kegyelem van. Tehát mindig lássuk meg, Isten büntetésében, Isten haragjában mindig nagyon sok evangélium is meghúzódik. Parancsolj, Anikó.
9: Egy mondattal egészíteném ki, addig, amíg Isten csöndben volt, azért a proféták által üzent, a megtérésre hívta a népét, csak hát csüket fülek voltak a válasz.
1: Így van, köszönöm szépen. A következő gondolatsor együttérzéssel. Római levél 12. fejezet, 17. versétől a 21. verséig, Jakó Rózsika.
10: Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.
1: Ez az együttérzés, ez egy nagyon-nagyon fontos kifejezés. Talán megint azt mondhatom, hogy szánalom, írgalom, megint visszajutunk a tanulmányunknak az elejére. Tehát érezzünk együtt a gonosszal, a rosszal, a tisztességtelennel, de nem úgy, hogy cinkosává váljunk, hanem úgy, hogy őt felemeljük abba a szférába, ahol az Isten jellemét szemlélheti, meglátja, érzékelheti. Parancsolj, Tibor!
0: Nagyon-nagyon sokszor teszi nehézzé ennek az igének az értését, hogy olyan, mintha elénk gátat rakna Isten, és ez következmények nélküli világhoz vezethetne. De Isten nem azt mondja, hogy itt ez rendben van. Ő azt mondta, hogy ő megfizet. És tessenek csak arra gondolni, amikor szemmel láthatóan a világtörténelemben, Isten elengedi azt, hogy akkor most, bocsánat, de el kell számolnunk a dolgainkkal, mint emberiségnek. Ez rettentően fájdalmas, és amikor olyan helyzet következik be, mint amit Sámuellel tesz Isten, aki azt mondja Sámuelnek, hogy hagyd abba az imádkozást, ne imádkozz tovább Saulért. Ez rettenetesen félelmetes, de nem előzmények nélkül. De Isten nem következmények nélküli világot akar, azt akarja, hogy bízzuk rá, hogy ezeket a következményeket ő egyszer majd mindenkivel letárgyalja, ha nem jut bűnbánatra.
1: Köszönöm. István?
4: Csak egy rövid mondatot szeretnék hozzáfűzni, az, hogy a Isten haragja és csak és kizárólag mindig azok ellen fordul, akik ártanak a teremtményének. Ez az egyik gondolat. A másik pedig az, hogy könyörületes, de sosem az igazság kizárásával. Tehát az igazság mindig a fókuszban van.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: És amikor Isten haragszik a gonoszra, és valamilyen módon ugye ennek szerét, jelét is adja, aki elkövette, ez még nem az ítélet. Ez Isten haragja, de az Isten igazságos, és nem szabad elfelejteni, hogy a mennyben zajlik az ítélet. És amikor Jézus visszajön, akkor már mindenki megítéltetett aszerint, hogy mit cselekedett.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, az összefoglalás.
10: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, a 80. oldal. A Biblia hasonlatai szerint Istennek is van indulata, de az más, mint a miénk. Isten nem rám haragszik, hanem értem. Ezért haragjának feloldása nem a bosszú, hanem a kegyelem, az új lehetőség, amit ő teremt életemben, hogy győzzek a bűn felett. Isten haragjának három pozitív tulajdonsága van. Először az, hogy Isten nem közömbös, érzéketlen, hanem velem együtt érez. Ő haragszik a bűnre, ami életemet tönkreteszi. A másik pozitívum az, hogy Isten érzelmileg elkötelezi magát én mellettem, éppen úgy, mint az emberiség mellett. Bár a bűn őt sérti, és ő megtehetné, hogy minket kiiktat a teremtettség rendjéből, de ő ezt nem teszi, mert szeret bennünket. Az ő haragja a szeretet haragja. Harmadszor Isten haragja azt is elmondja az embernek, hogy a bűn magába hordozza következményét. Következmények nélkül nem lehet vétkezni, mert minden bűn szembefordít Istennek azzal a szeretetével, amellyel Jézus által bennünket szeret. Így Isten indulatának indítéka a szeretet, míg az emberi indulatoké a gyűlölet.
1: Köszönöm szépen. Tehát, ha nehézségbe keveredünk, akkor mindig tegyük fel a kérdést. Vajon nem azért jutottunk ebbe a nehézségbe, mert Isten szeret bennünket, és valami más úton szeretne látni? Tettem, gondoltam, szóltam-e valamit, ami az Isten ellen volt, és lehet, hogy az Isten most engem ezen a nehézségen keresztül akar tanítani és nevelni. És azt hiszem, ha így állunk az élet nehéz dolgai felé, ezzel a szemlélettel, akkor meg tudunk újulni. Mi mást kívánnék nektek, kedves barátaim, testvéreim, tudjunk megújulni az Isten szeretetének haragja által. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk, megköszönjük jóságodat, kegyelmedet, szeretetedet. Megköszönjük szeretetednek haragját is, amely nem azért van, hogy megsemmisítsen bennünket, hanem azért, hogy megújítson. Add, hogy mindig lássuk azt a végtelen szeretetet, jóságot, amelyet te Jézuson keresztül felmutatsz a mi életünkben. Add, hogy megtérjünk, hozzád forduljunk, megvalljuk bűneinket, megbánjuk tetteinket, hogy te elfogadhass bennünket, mint gyermekeidet. A te áldásodat kérjük életünkre, Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áita címe, mint a pálma és a cédrus. A mai ige a 92. Zsoltár 13. verse. Az igaz virul, mint a pálmafa. Magasra nő, mint a libanoni cédrus. Gondolatok az igéről. Ezeket a fákat nem ember gondozza és metszegeti. A pálmák, cédrusok az Úr fái. Az ő gondozása nyomán virulnak. Az Úr szentjei épp úgy az ő gondoskodó keze alatt növekednek. Ezek a fák örökzöldek. Minden évszakban egyformán szépek. A hívőknek sincsenek, hol szent, hol pedig istentelen időszakaik. Minden életkörülmények között az Úrtól nyert szépségükben állnak. Ahol ezek a fák nőnek, szépségükkel azonnal szembe tűnnek. A táj szemlélője mindenütt azonnal felfigyel a pálmák és a cédrusok királyi szépségére. Jézus Krisztus követői sem rejtőzhetnek el a megfigyelők elől, mert olyanok, mint a hegyen épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni. Isten gyermekének növekedése is hasonló a pálmáékhoz. Teljes erővel fölfelé tör, törzséből egyetlen oldalágat sem növesz. Olyan, mint egy csodálatos oszlop. Oszlop fővel a tetején. Nem ágazik sem jobbra, sem balra, minden erejével a menny felé törekszik, és az éghez legközelebb érleli gyümölcsét. Uram, kérlek, formálj engem, hogy ilyenné legyek én is. A cédrus dacol minden viharral. Az örök hó határán nő, de az Úr gondoskodik arról, hogy a törzsében meleget és erőt adó nedvek folyjanak. Uram, add, hogy én is a te melegeddel és erőddel tudjak dacolni a hideggel és a viharral szemben. Ámen. Véget ér a zsinagógák hete. Augusztus 30-ától még ma, szeptember 17-én zárul a zsinagógák hete, három hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd egyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Ma, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református imaéjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva, egy éjszakán át együtt imádkozik.

0: Tődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
1: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Mai vendégem Sefcsik Magyar Anna, ha jól mondom, aki egy nagyon-nagyon érdekes témával látogatott meg minket, ő már évek óta képviseli a méhen belüli szűrést, illetve a baba genetikával foglalkozik. Üdvözlök, ha megengedik a kedves hallgatók, régi ismeretségünkre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, megtisztel, hogy meghallgatnak.
2: Hát akkor legelőször is onnan induljunk ki, hogyha jól tudom, te amúgy is nagyon erősen kötődsz a családhoz, neked is több gyermeked van, és valamennyire a témában, amivel foglalkozol, is érintett vagy.
3: Így van. Nekem 4 gyermekünk van a férjemmel, van 2 nagylányunk és 2 kisebb fiunk, és már a 2 kisebb fiunknál is el tudtunk menni azokra a genetikai szűrővizsgálatokra, amire az 5. gyermekünknél, aki tavaly született volna, elmentünk. Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ezek nem államilag támogatott vizsgálatok, amiken mi részt vettünk, és az alapján tudhattuk azt meg, hogy a mi gyermekünk fejlődési rendellenessége van esetleg.
2: Ez egy nagyon komoly társadalmi problémára mutat rá, mert tulajdonképpen, hogyha a méhen kívül, vagy a méhen belüli terhesség ideje alatt egy csomó mindenre rájönnek, egy csomó költségtől megszabadulhat a társadalom, nem csak a családról veszi le a terheket. Miért alakult ki így ez a rendszer szerinted?
3: Én úgy gondolom, hogy a költség része az egy része, de inkább a lelki része.
2: Természetes, de akkor se lehet a kettőt külön választani.
3: Abszolút így van, nem lehet. Én mondjuk előbbre teszem a lelki oldalát, és az anyagi meg nagyon fontos olyan szempontból, hogy az államnak ezt próbáljuk mi így valahol megértetni, hogy nem mindegy, hogy mibe kerül például egy ellátás, illetve ma Magyarországon én úgy gondolom, hogy a társadalom nem berendezkedett arra, hogy esetleg egy fogyatékossággal élő embert megfelelően elfogadjon, és megfelelő fejlesztéseket kapjon.
2: Értem, de egy kicsit induljunk ki abból, hogy ugye téged a 4 gyerek miatt, meg amúgy is az előszocializációd miatt eléggé fogékony vagy a társadalmi szükségletekre, de hogy jött az, hogy először mozgalom, utána pedig már egy egész intézmény alakult ki ebből a készségből?
3: Hát mondják azt, hogy mindenkinek van egy küldetése, és néhány héttel, miután mi a babánkat elengedtük, jött nekem egy ilyen ötlet, hogy én azt látom, hogy nincsen ma Magyarországon megfelelő tájékoztatás, és akkor elindítottam egy Facebookos csoportot erre, egy zárt csoportot, ahol főleg terápiás jelleggel működünk, és azt éreztem, hogy ennél sokkal nagyobb szükség van tájékoztatásra, és ez nőtte ki magát ma már egy egyesületté.
2: Akkor nézzük meg, hogy néz ki ma ez az egyesület. Tehát kik vannak benne, és mit tart fent? Milyen célzattal jött létre, kezdjük úgy.
3: Hát a célja van valahol egy rövid és egy hosszabb távú. A rövid távú célunk az, hogy mindenki megkapja a megfelelő tájékoztatást, és amennyire lehet ezt hiteles szakemberektől, akik már így mögöttünk állnak. Komoly partnereket tudhatunk magunknak, erre én nagyon büszke vagyok. És a hosszabb távú része pedig az, hogy azt szeretném, hogy mindenki megkapja ezeket a szűrővizsgálatokat térítésmentesen. Addig is viszont mi a rászorulóknak például megpróbáljuk az egyesületbe befolyt pénzekkel ezeket fedezni.
2: Ezt akkor hogy képzeljük el ezt a támogatást? Tehát honnan vannak forrásaitok?
3: Hát most például egy partnerkártya készül kialakításra, ahol kedvezményt kapnak azok is, akik igénybe veszik, illetve nem kedvezményt, hanem támogatást kap az egyesület. Bizonyos 100% kedvezményért vásárolhatnak például egy fejlesztőjátékosnál, vagy mehetnek el szűrővizsgálatra partnereinkhez. Plusz közben az egyesületünkhöz is befolyik egy összeg, és ebből tudok én például egy rászorulónak segíteni, akit küldenek hozzám.
2: Jó van. Nézzük meg, hogy kiderül a családba, hogy terhes a hölgy,

0: És hogy kezdődik el a procedúra, felveszi veletek a kapcsolatot, mind kell neki átmennie, vagy mire kell odafigyelni, vagy egyáltalán kell, hogy eljusson hozzátok, vagy egy ilyen szűrővizsgálatra?
1: Én azt gondolom, hogy hozzánk nem is kell, hogy eljusson, hanem meg kellene, hogy kapja a megfelelő tájékoztatást a védőnőjétől, nőgyógyászától. Amennyiben valami gyanú merül fel, általában akkor is szoktak hozzánk eljutni ezek az anyukák vagy apukák, és próbálunk nekik abban segíteni, hogy mi a legjobb út, hogy mi hamarabb kiderüljön az, amit ők szeretnének tudni így a kisbabájukkal kapcsolatban.
0: De még mindig nem válaszoltál a kérdésemre, hogy jó, eljut egy ilyen, mi fogok keresztül menni, mit fognak vizsgálni? Tehát itt kicsit arra akarok kiukadni, hogy akármennyire a 21. században élünk, és akármennyire felvilágosult emberek vagyunk kvázi, egy csomó nő nincs tisztában abban, hogy mire kell odafigyelni, akár a terhesség elején, milyen vitaminokat vegyen, hogyan változtasson életmódon, és pluszban hogyan szűrje ki, hogy esetleg a későbbi kisbabának, gyereknek milyen problémái lehetnek. Erről beszéljünk egy picit.
1: Én úgy gondolom, hogy ez az egész onnan indul, normál esetben, hogy családtervezés. Tehát, hogy eldönti egy pár, egy házas pár, hogy ők gyermeket szeretnének, és akkor ezt megtervezik például azzal, hogy elkezd vitamint szedni az anyuka, elkezd utána olvasgatni annak, hogy milyen lehetőségei vannak, hova kell menni, milyen orvost választana, szülésznőt, stb., hogy szülne. És akkor jön az a része, hogy eljut a körülbelül így a 10-12. Héthez, amikor a genetikai szűrővizsgálatokra kötelező is elmennie. Tehát törvényileg előírt az, hogy 12-18. Héten genetikai ultrahangra mennek az anyukák, csak ez kevés, és ez nem mindegy. A másik fontos az, hogy azt is tudni kell, hogy mit szeretne. Tehát van, aki igenis szeretne megtartani egy fejlődési rendellenességgel születendő babát, ez az ő döntése. Nekünk egy feladatunk van, ha ő megkeres minket, tudjunk neki segíteni, hogy hova fordulhat ezzel kapcsolatban, minden támpontot megadni. Például ezért van a Down Dadától egy szakértőnk, aki ebben kiválóan tud segíteni.
0: Ha már mondtad, akkor nézzük meg, hogy kikkel dolgozol együtt.
1: Jó. Van például genetikusunk, aki...
0: Nyugodtan nevesítsd is őt, és hogy mivel foglalkozik, hogy tudjuk.
1: Oké, dr. Fülöp Viktor, ő az EGRI kórházban dolgozik, és az Istenhegyi Géndiagnosztikai Központban van itt Budapesten például, de nagyon szívesen áll mindenki rendelkezésére például, hogyha egy kérdést tesz fel így weben keresztül. Ez rendszeresen elő is fordul, de ezt bármelyik szakértőnkkel megtehetik. Menjünk szépen sorjában?
0: Hát, hogyha inkább terület szerint, hogy értsük, hogy miért van rá szükség, vagy miért van nálatok.
1: Rendben. Van nőgyógyászunk, ő dr. Pető Boglárka például. Ő az, akit én úgy gondolom, hogy már a családtervezés pontjánál meg lehet keresni a kérdésekkel. Ő például az endokrinológia útjait is ismeri már valamennyire.
0: Tehát... Igen, még mielőtt bármilyen kifejezést mondunk, meg kell magyarázni, mert nem minden hallgatónk tudja biztos, hogy mi az, hogy endokrinológia.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ő az, akit, hogyha bármi nemű probléma van, akár például pajzsmirigy működéssel, akár például inzulinnal kapcsolatban, tehát így...
0: Tehát a belső mirigyek által termelt hormon ellátásokért tud tanácsokat adni, ha jól értem.
1: Például abban is, de a nőgyógyász ugye sokkal tágabb körben mozog, neki azért minden ilyesmihez a belső mirigy oldalához is kell érteni, de például, hogyha valakinél cukorbetegségnek a gyanúja fel, ami terhességnél kialakulhat, akkor is tud, illetve hogyha már ez mondjuk a terhesség során kialakuló is, akkor ott van egy másik szakértőnk, Faragó Panni, ő dietetikus, és ő kiválóan tud segíteni a felmerülő kérdésekben. Én nagyon fontosnak és hangsúlyozottnak tartom a lelki részét, amire ott van terapeutánk, Bibók Bea. Én őt tisztelem, szeretem, nekünk ő a saját terapeutánk, rengeteget segít abban, hogy a gyászt is feldolgozzuk, illetve ő család és párterapeuta is, tehát így minden kérdésben, mert hogy azért itt nem szabad elhagyni azt, hogy onnantól fogva, hogy állapotossá válik egy nő, a hormonjai teljesen megbolondulnak, és ki tudja, hogy milyen hatást vált ki, és azt gondolom, hogy ezzel a részével is foglalkozni kell, hogy mindannyian ezt az állapotot tudjuk kezelni, mind az apuka, mind az anyuka, mind esetleg a gyermekeik tekintetében.
0: Egy nagyon fontos dologra tapintottál rá, vagy mondtál, ugyanis az ember és harmónia, mert akárhogy változunk, egy harmonikus szintet meg kell tartani, tehát ugyanúgy a gyászról, ugyanúgy a terhességről, ugyanúgy, tehát amikor az valakinek, de ez nem csak nő, hanem férfi is gyereke van, megváltozik az életmódja. Nem ugyanazt csinálhatja, vagy más lehetőségé vannak. Nem, ne nevezzük mindenképpen korlátozásnak, de mindenképpen a státuszába, egzisztenciájába, lelkiekben megváltozik.
1: Így van, így van.
0: Fontos ezt a harmóniát mindenben megtartani az élet során? És most kifejezetten gyerekről beszélünk, meg akár ilyen, akár a szülővizsgálatok után, akár terhesség után a kisgyerekes családoknál.
1: Hát hogyne. És én például az vagyok, aki nagyon hangsúlyozom azt, hogy az egy dolog, hogy odafigyelsz a gyermekedre, például, hogyha egy testvér érkezik, de ott az apuka, akinek nagyon szüksége van a figyelmedre, mint férfi továbbra is. És én minden egyes barátnőmnek például ezt a tanácsot szoktam adni, hogy nagyon figyeljen arra oda, hogy foglalkozzon az apuka lelkével, hisz nekik valahol sokkal komolyabb feldolgozni valójuk van egy gyermek érkezésével.
0: Igen, mert nincs olyan testközeli kapcsolat, nem hordja ki, nem. Tehát neki a 9. hónap után esik le, hogy itt történt valami, és én nem ugyanúgy működnek a dolgok. Tehát egy nagyon fontos dolog, tudom, hogy egy picit túlmutat azon, amivel csináltok, de fontos, hogy gyerekvállalás után a nő maradjon, a férfi maradjon, a család harmóniában legyen. Tehát az, hogy ebben ti mondjuk mennyivel tudtok foglalkozni, vagy szükséges-e, ha nem foglalkoztok vele, mi a vélemény, hogy szükséges-e a társadalomba, és szükséges erről beszélni?
1: Abszolút szükségesnek tartom. Én például magam hangsúlyozom azt, hogy mindig próbáljunk meg együtt lenni. Tehát próbáljunk meg kettesben is egy kicsit így, amennyire lehet egy nagymamára rábízni, nagypapára a gyerekeket, és egy kicsit így magunkra időt szakítani, elmenni sétálni, fagyizni, akármi, egy kicsikét így beszélgetni, kinyitni egy bort, és így amellett így megbeszélni azt, mit, hogy élünk meg. Nálunk ez például egy ilyen ritus valahol, hogy mondjuk hetente egyszer legyen egy kicsit egy ilyen időnk, de külön-külön egyedül is, és ezt mindenki, és azt is fontosnak tartom, ha például testvérek vannak. Múlt héten például lányaimmal elmentem egy kicsit külön, és volt egy csajos délutánunk. Tehát mindenki igényli a külön figyelmet.
0: Itt még egy nagyon fontos dolog jutott eszembe, de még mielőtt ezt mondanám, elnézést, egy picit beszéljünk arról, hogyha térünk vissza megint ott, hogy valaki oda megy hozzátok, és segítséget kér, vagy nem is segítséget, hanem javasolják. Milyen folyamaton, procedúrán megy keresztül, mit fogtok mérni nála?
1: Én azt gondolom, hogy nem én vagyok az, akinek mérnie kell. Én megnézem azt, amit ő írt, és az alapján megpróbálom kiválasztani azt a szakembert, aki neki segíteni tud. És az a szakember veszi onnantól fogva kezébe az ő ügyét, úgymond. Ez rendszeres, és általában ez odáig szokott elmenni, hogy ő felkeresi ezt az embert, mert ugye azért itt komoly törvények is vannak, a genetikai törvény, az nem enged azért egy csomó mindent már így írásban, itt komoly szabályok vannak. Rendszeresen, meg én úgy gondolom, hogy az a sokkal fontosabb is, hogy egy személyes találkozóval ezt az egészet sokkal hatékonyabban tudják, és jobban tudnak segíteni is adott esetben, és itt nagyon sokszor gyors reakciók kellenek, tehát gyorsan kell, hogy elmenjen egy vizsgálatra, mert ugye szeretném minél hamarabb tudni. Nagyon nehéz időszak az, amikor várakoznak ezek a szülők, várják azt, hogy mi van esetleg a babájukkal, abban próbálok segíteni, illetve most már több olyan is volt, akinél sajnos meg kellett szülniük a babát, mert beteg volt, és akkor őket így végig kísértem ezen az úton.
0: Az mit jelent az esetben, hogy megszülni?
1: Az, hogy ők úgy döntenek, hogy nem tartanak meg egy babát, és akkor nagyjából így a 14. hét után, a 24. hétig már meg kell, hogy szüljék ezeket a gyermekeket.
0: Ez, jól értem, ez nem abortusz, hanem...
1: Ez már nem abortusz, hanem egy szülés. Elindítanak egy szülést, és hát sajnos meg kell, hogy szüljék ezeket a babákat, ez óriás lelki teher. Ez bárkinek is egy óriás lelki teher, ezt meg kell élni, és én mindig azt javaslom nekik utána, hogy találják meg azt az utat, aki segíteni tud. De nagyon nem mindegy, hogy akár egy terapeuta, akár a lelkésze, csak találják meg azt, aki
0: ebben segít. Hogyha tőletek kérnek segítséget, ti tudtok az utógondozásba segíteni?
1: Igen.
0: Milyen módon?
1: Hát például a terapeutával, és amit most mi tervezünk, majd ősztől, azok csoportos terápiás foglalkozások, egyszer a gyászfeldolgozásra is, apukának, anyukának, illetve magára a várandóságra is, természetesen különbontva a kettőt. és azt így havi egyszeri rendszerességgel, terapeuták vezetésével szeretnénk, természetesen egyéni foglalkozásokkal is, hogyha arra igény van.
0: Mi menjünk picit abba bele, mert mondtad, hogy nem mindent vizsgáltok, de mégis azért mi az, amit általánosságban kell, hogy nézzenek egy ilyen terhességi szűrésnél?
1: A genetikaira gondolsz?
0: Genetikaira, meg amit még fontosnak. Tehát akkor először nézzük szűken a genetikait, jó?
1: Jó, én fontosnak tartom azt, hogy amikor valaki eljut a 12. hét környékére, akkor ne csak egy genetikai ultrahangra menjen el, mert annak az eredménye nem ad egy biztos eredményt, hisz biológia sose lesz így biztos ilyen szempontból, hanem igenis menjen el további vizsgálatra, akár anyai vérből történő szűrésre, ami ma már azért megtalálható ilyen 94-99%-osan is, illetve ha más nem, akkor egy úgynevezett invazív vizsgálatra, ezek ugye, amit úgy szoktak népnyelven, hogy hasba szúrós vizsgálatok ismerni. Itt vagy a lepényi mintavétel van, vagy a magzatvíz vizsgálat, ez a terhességi időtől függ, ugye, hogy hol tart az anyuka. Ezek már 99%-os eredményt adnak. Akkor megy, úgymond, biztosra valaki, hogyha végig lépked ezeken a lépcsőkön, és összességében kap egy eredményt.
0: Két dolog érdekelne, mert ugye mondtad, hogy legrosszabb esetben meg kell, hogy szülje a gyereket idő előtt, mert ez azt jelenti, hogy ugye a gyerek halálával járt, mert hogy olyan rendellenességgel született. De hogyha teszem azt, gondolom, van olyan forma is, amikor a méhen belül kell valamit csinálni, és nem biztos, hogy betegen születek a gyerek, de ezt el kell végezni. Erre milyen módszerek vannak, és mit tudtok tanácsolni? Tehát tudnál egy esetleg ilyenre példát mondani?
1: Hát én azt tudom például, hogy van olyan, akinél méhen belül észreveszik azt, hogy szívrendellenessége van a babának, akkor már megfelelő szakember segítségével tudják azt, hogy olyan helyen fog szülni ez az anyuka, ahol rögtön odafigyelnek arra, hogy ez a kisbaba tovább legyen kísérve, adott esetben például itt egy műtét lesz. Tehát már a kórház, ahol megszüli, felkészült erre, és utána már tudják azt, hogy annak a szakembernek kell ebben foglalkoznia. És ez nagyon fontos, hogy amit még így visszatérve arra, amit mondtál, bocsánat, de fontosnak tartom, hogy sokszor úgy döntenek, ugye például egy Down-szindróma esetében élhetne adott esetben minőségi életet is ez a gyermek. Itt az a lényeg, hogy a szülő eldönti azt, hogy mit szeretne. És ennek függvényében van az, hogy például megszüli, vagy például a terhességnél mondjuk meg tudják azt nézni, hogy van egy szívrendellenesség annak a Down-szindrómás babának, és úgy készülnek fel a születésre, és ez a nem mindegy, hogy mondjuk kiderül, és ő fel tud készülni arra, hogy fogadja ezt a babát.
0: Igen, azt hiszem, ez fontos. Mi az a Down-szindróma? Ezt sokat halljuk, de nem tudjuk.
1: Hú, ebben már szakértőt kéne jobban kérdezned. A Down-szindróma is egy fejlődési rendellenesség, egy kromoszóma számbeli eltérés. Az a nagyon fontos, hogy több fokozata van. Tehát van olyan, amikor Down-kóros a gyermek, és mellette például nincsen olyan más rendellenesség, akár szívrendellenességgel szokták legjobban, vagy más fogyatékosság pluszban, de aztán vannak fokozatai, amikor sajnos sokkal súlyosabb, és onnantól fogva már ugye teljesen másképp kell foglalkozni vele. Ami nagyon fontos a Down-nál, hogy ez általában nem látható, hogy milyen fokozatú, így ezért sokkal nehezebb a döntés a szülők kezében, mivel nem egy élettel összeegyeztethetetlen betegségről beszélünk, hanem itt nem lehet tudni, hogy milyen gyermeket kapsz a kezedbe. Amit én etikátlannak tartok, hogy egyes genetikusok lebeszélik így a szülőket a Down-os babákról, fotókat mutogatnak, el akarják őket rémiszteni. Én nem gondolom, hogy ez a megfelelő út arra, hogy valakinek a döntését így...
0: Az objektív döntés több oldalról, pozitív és negatív oldalról meg kell támogatni, informálni kell a szülőket, ha jól értem a dolgokat, és nem mindenképpen el lehet lenteni, mert ez egy felelős döntés.
1: Így van.
0: Nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, és itt nem azért felmerült az is, hogy a ti felelősségetek nem csak abban jár, amikor már az gyerek terhes lesz, hanem tudtok ezért valamit tenni, hogy akár ez az iskolákba elkerüljön, vagy a tinédzser lányokhoz eljussanak olyan információk, mert ez nagyon fontos. Prevencióról beszélünk, illetve családtervezésről. Mennyi időskorba kell elkezdeni?
1: Családtervezést? Hát én úgy gondolom, hogy onnantól fogva, hogy elkezded a szexuális felvilágosítását a gyermekednek, ami most már igen korai. Tehát nagyjából 9 éves korában elkezdesz ezekről beszélgetni, mert ma igen korán érnek ezek a lányok, fiúk, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről őszintén tudj beszélgetni a gyermekeid, de minél inkább. Nekünk ugye meg is élték ezt a folyamatot, tehát nálunk még mélyebb beszélgetéseket kellett folytatni például így a lányaimmal.
0: És ez hogy néz ki szerinted, hogy hogy kéne? Most nem a te személyes dolgaidról beszélek, de mivel ilyennel foglalkoztok, biztos, hogy van ilyen fajta áttekintésetek, vagy legalábbis jövőképetek, hogy hogy kéne ennek kinézni?
1: Hát én úgy képzelem ezt, hogy elsődlegesen azok, egy az, hogy a szüleivel tudjon így beszélgetni a gyermek, kettő, meg egy védőnő, egy házi orvos, ha nőgyógyászhoz elviszed a lányodat így elsőnek, akkor ő vele tudjon megfelelően kommunikálni. Én ezt tartom, de leginkább a szülővel való jó kapcsolat az, ami számomra fontos ebben.
0: Megint egy picit ugrálok. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen az egyesületetek milyen rendszert épített ki, és hogy működik.
1: Most már még friss az egyesületünk, ezt hozzá kell tenni. Azt kell tudni, hogy abból a csoportból, amiről meséltem az elején, a Facebook csoportból lettek olyan emberek, akik így az elejétől fogva követik a tevékenységünket. Van olyan, aki például 2 havonta egy pénzbeli támogatást küld, és ez nekem nagyon sokat segít abban, hogy például szórólapokat tudjak nyomtatni, meg egy csomó ilyen. Van olyan, aki a weboldalunknak vállalta az elkészítését teljesen ingyenesen, és úgy gondolom, hogy gyönyörű munkát végzett. Van olyan, aki a Facebook oldalunknak a mindennapi életében segít, és egyre inkább, egyre többen csatlakoznak, amire én nagyon büszke vagyok, hogy például lett egy futócsapatunk is, és egy csomó futóversenyen, illetve csak ilyen esti futásoknál lehet találkozni baba genetikás pólós emberekkel, ők is azért vannak, hogy egyre inkább az emberekhez eljusson, hogy van ilyen, hogy baba genetika. Tegnapi napon például egy pici piac nevezetű eseményen voltunk, ez magyar ilyen designer vásár, ahol gyerekeknek szólnak leginkább az árusok, magyar termékeket kínálnak, és ott mi vagyunk egy ilyen szerelem projekt része, azaz ingyen kimehetünk a koraszülöttesekkel, akik partnereink, hisz összefonódik valahol a tevékenységünk, és ott voltak olyanok, akik odajöttek hozzám, és tudták azt, hogy mi az, hogy baba genetika, ismertek már engem is, és nekem ez valahol már egy siker. És úgy gondolom, hogy az, hogy már így egyre inkább eljutunk, és tisztában vannak azzal, hogy miről szólunk, ez egy nagyon nagy dolog.
0: Azt hiszem, igen. Kérdésem ahhoz, mert ugye egy egyesület, most már lassan szerintem intézmény is vagytok, ahogy látom. Szüksége van olyan társadalmi partnerekre, közösségekre, akikkel tudtok kapcsolatot tartani. Van-e ilyen?
1: Hát folyamatban van a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezetével egy megállapodás, ami azért is jó, mert ugye mi azt is felvállaltuk, hogy próbálunk továbbképzéseket tartani, és minél több fórumon megjelenni, hogy segítsünk azzal, hogy milyen utat kell, amit te is kérdezted, végigjárnia így a szülőknek ilyen esetekben. Illetve amit tervezünk mi jövő évtől, az például Budapesten a születéshete, ami már sokkal tágabb fórum, mert ott nem csak a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban fogunk tájékoztatni, de úgy gondolom, hogy ezek annyira összekapcsolódó dolgok, hogy fontos, hogy így egyben egy ilyen eseményen megjelenhessen mindenki. Lesz ott a terapeuta, lesz ott a dietetikus, nőgyógyász, tehát megpróbáljuk ugye azt, ami az oldalon van, azt minél inkább eljuttatni személyesen is a közönséghez. A Magyar Védőnők Országos Szövetségével lesz egy megállapodásunk, így párhuzamosan a Vöröskereszttel. Ez nagyon fontos azért, mert úgy gondolom, hogy a legnagyobb szócsöveink valahol a védőnők, akivel ugye kapcsolatba kerül
0: a szakmai szinten ők a legérintettebbek ebbe.
1: Így van, pontosan. Mert azért a nőgyógyászok sokszor sajnos elfogultak, tehát velük azért nehezebb. És ami nagyon fontos és szomorú rész, hogy genetikus nagyon kevés van ma Magyarországon. Tehát nagyon kevesen tudnak segíteni megfelelően azért, hogyha valaki belekerül egy ilyen szituációba?
0: Bocsánat, el kell, hogy hangozzon egy név, aki nagyon sokat tett azért, hogy Cezar Endre, aki nemrégiben hunyt el, és egy egész szép hálózatot épített ki, ebben mi van, vagy ebben hogy tudjátok tartani a kapcsolatot?
1: Mi kapcsolatban vagyunk a Cezar Intézettel, ők is partnereink szerencsére, ők is próbálják segíteni a munkánkat, úgyhogy hát Cezar Endre úgy gondolom, hogy ő egy példaértékű ember mindannyiunk számára, és hát pont ez az, hogy az ilyen szakemberekre van és emberekre szükség ezen a területen is.
0: Tehát vehetjük úgy is ezt a rádióműsort, mint egy felhívást arra, hogy nyitottak vagytok, akkor picit még a szünet előtt sorold el, hogy kiket látnál szívesen a sorotokban, vagy mint szövetségesként.
1: Köszönöm. Mindenkit, aki úgy gondolom, hogy szakmailag és minőségileg tud kapcsolódni és támogatni minket. Többek között ugye az orvosokhoz is azért próbálunk eljutni, hisz nekik is fontos az, hogy az anyuka, aki kikerül így milyen hangulatban és hogy éli meg az állapotosságát. De a magánszférából is úgy gondolom, és ez a nagyon-nagyon fontos, és bármikor elmegyek egy üzleti találkozóra ezzel kapcsolatban, mindenkit érint. Sosem tudhatjuk azt, hogy a környezetünkben ki az, aki érintetté válik, és nagyon szomorú ezt kimondanom, de többen már későn jutottak el hozzánk. Tehát én azt szeretném, hogyha mindenki úgy indulna neki a családtervezés részének, hogy ezt is így tudja azt, hogy kihez fordulhat.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon szép zárszava volt az első fél időnek. Tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és aztán utána még szélesebb körben megnézzük, hogy tud ez a mozgalom előre haladni.
1: Köszönöm szépen!

0: szünet előtt ott tartottunk, hogy kicsit elmondtad, hogy kiknek szükséges, vagy ki kellene jó kapcsolatba lépni. De egy picit akkor beszéljünk még arról, hogy vajon a magyar társadalomban mennyire van benne ez a köztudatban, hogy ez szükséges dolog, kéne ebben foglalkozni, egyáltalán a mai média és tehát picit most egészségügyi politikai helyzet mennyire kedvez ennek a irányzatnak?
1: Hát nagyon kettős a kérdésedre a válasz. Az egyik az az, hogy úgy
0: gondolom... A kérdés is kettős.
1: Igen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a téma, és hát ugye ma az egészségpolitika az a családokról szól rendszeresen, és a családnak a szuperségéről, és legyen minél több gyermek, és nem tudom, csak az a kérdés, hogy milyen gyermekeket szeretnénk. És itt jön a kényes része ennek a kérdésnek, mert én úgy gondolom, hogy igenis helye van egy Down-os gyermeknek is ebben a társadalomban. Amit én problémásnak tartok, az az, hogy az ítélkezés, az elfogadás, és a támogatása ezeknek az embereknek ma Magyarországon sajnos nagyon rosszul áll, és nagyon-nagyon rosszul működik. Mi ebben is próbálunk segíteni, és én ezért tartom fontosnak a születés utáni résznek a követését is, mert például egy Szejzel Barbarával kerültünk kapcsolatba, aki ugye a korai fejlesztőnek a vezetője is többek között, és pont ugyanúgy beszél a szűrővizsgálatok fontosságáról születés után, de hát ez születés előtt is emiatt is jelentős, hogy nem mindegy, hogy erre a babára, amit az előbb is mondtam, hogy készül fel egy család. Nem mindegy, hogy ez a baba például Budapesten egy viszonylag jó anyagi körülmények között család, élő családhoz érkezik meg, illetve a tanyavilágban, ahol mondjuk így megszületik harmadik gyermeknek, és fogalmuk sincs arról, hogy mi a fejlesztés. Én ezt tudom, hogy valahol egy súlyos kimondott rész. De azért ez Magyarországon ma így van, hogyha mondjuk az alföldi tanyavilágban megszületik egy Down-szindrómás gyermek, ott nem tudnak mit kezdeni vele sajnos sokszor. Nem tudják fejlesztésre hordani. Nem csak azért, mert hogy az nem támogatott államilag, fogalmuk sincs róla még, hogy vannak ilyen lehetőségek, illetve ezek iszonyatosan drágák ma Magyarországon, és ebben is sajnos kevés a szakember.
0: És ti tudtok azért valamit tenni, hogy olcsóban hozzájussanak a hozzátok fordulók ezekhez a lehetőségekhez, vagy ez még a ti erőviszonyaitokat is meghaladja?
1: Nem, tudunk ezért tenni, és ezért is mindent megteszek, hogy egy megfelelő fejlesztővel kapcsolatba lépjünk. Igazából partnerségi tárgyalás az folyamatban van többel is, csak én azt szeretném elérni, hogy adjanak kedvezményt, segítséget is ők is esetleg egy partneri kapcsolattal, vagy mondjuk, hogyha úgy befolyik összeg hozzánk, akkor mi tudjunk segíteni adott esetben.
0: De milyen cégeket lehet ebben kapcsolatban megkeresni, hogy segítsenek a finanszírozásban? Kinek lehet érdeke?
1: Hát mondjuk annak, aki érintett már ebben a témában. Én azt érzékelem, amikor ilyen találkozókra elmegyek, hogy azokat tudom megfogni, akinek eszébe jut egy személyes érintettség. Esetleg van egy fogyatékos a családban, és akkor azt így összeköti azzal, amivel mi foglalkozunk, vagy mondjuk veszítette egy gyermekét, és akkor emiatt fogja meg. Vagy egyszerűen csak szeretne gyermeket, tehát családtervezés előtt áll, és megérzi ennek a fontosságát. Igazából viszonylag sok területről kezdtek el érdeklődni irántunk, és ez nekem nagyon jó érzés, hogyha elmegyek egy ilyen közegbe, és beszélek erről, azt látom, hogy a fogorvostól kezdve megfogom vele akár a koncertszervezőt is, mert mindenkivel meg lehet találni a közös pontot, amiben ő tud minket segíteni, és esetleg mi is őt.
0: Azt hiszem, hogy ez nem is kérdés, de ami engem nagyon meglep, hogy például beszéltem már Cezer intézet, vagy csomó mindenről, de például kórházakról, orvosokról, szűrőhelyekről nem. Tehát őket ez nem érdekli, vagy presztízs kérdést csinálnak belőle, vagy miért van az? Tehát a legkevesebbet egészségügyi intézményekről beszéltél.
1: Uh-huh. Ez úgy néz ki, hogy a SOTE egyes intézménye az ma Magyarországon, ami genetikailag egy ilyen központnak számít. Én ott bent voltam Rigó professzornál, és ő is tártkarokkal fogadta a kezdeményezésünket, ami nagyon fontos ebben az egészben, hogy ma ugye térítésesen kapják meg a teljes szűrővizsgálatot a szülők, és ebben ők azért így, akikkel én beszélgettem, nőgyógyászok, sajnos nem látják túl pozitívan a helyzetet, és ők azt mondják, hogy ha mi ezt az OEP-nél elérjük, hogy ez támogatott legyen, akkor az nagyjából egy csoda. Én meg azt mondom erre, hogy miért? Miért ne lehetne elérni?
0: Akkor lehetséges, hogy olyanokkal is ki kéne bővíteni az egyesett munkát, mint jogászok, egészségbiztosítási szakemberek, vagy nem tudom, hogy ez az irányvonal felmerült-e benned, vagy egyáltalán milyennek a törvényes háttere, hogy ti ebbe nem belenyúlni, hanem javaslatokat tenni, esetleg lobbizni tudjátok ezért. Uh-huh. Ezzel már gondolkodtál-e?
1: Hogyne. Én erre mondom azt, hogy azért egy az, hogy keresem azokat az embereket, akik megfelelően tudnák közvetíteni a mi üzenetünket. Másodszorja, és ebben megköszönök bármilyen ötletet mindig mindenkitől, viszont azért azt gondolom, hogy az állam felé, hogy belépjünk, ahhoz egy gondosan összeállított csomaggal kell mennünk, és nem csak így odaállni, hogy én azt szeretném, hogy térítésmentes legyen, és pont ezért is keresem úgymond a néphangját is, hogy minél többen legyünk, akik ezt így tudjuk sugallni. Előjött már egy olyan, hogy készítsünk egy petíciót erre vonatkozóan, úgyis most a petíciókorát éljük valahol. Illetve én nagyon fontosnak tartom ugye a média megjelenéseket, és ezért is vagyok hálás minden egyes meghívásért, mert ezáltal is tudok minél több emberhez eljutni, és minél inkább berögzülni az a baba genetika, hogy miről szól ez az egész.
0: Picit még nem tartunk a riport végén, de azért ha már így beszéltünk, akkor kérlek mondd el az összes olyan utolérhetőséget, ahol titeket, mert ez mégis közügy, utol tudnak érni, akár honlap, akár Facebook, akár egyéb utolérhetőség, vagy székhely.
1: Abszolút. A weboldalunk az a babagenetika.hu. Úgy gondolom, hogy ha valaki beírja ezt a Google-be, hogy babagenetika, nem is gondolom, én ezt már meg is néztem, akkor azonnal minket fog előhozni a weboldalunkat, a Facebookos oldalunkat, az most Baba Genetika Egyesület néven fut már, ugye? És igazából elérhetőségek megtaláltak, engem is el lehet érni bárhol, és én nagyon nyitott vagyok minden segítségre és ötletre, és nagyon hálás, mert sosem tudhatja az ember, hogy ki az, aki és miben tud, és ezért kell leülni, egymással elkezdeni beszélgetni, és rögtön rájövünk, hogy melyik az a terület, amiben az adott ember tud segíteni.
0: Picit mellé megyek a témának, de nagyon megfogott, amit mondtál, beszélgetés, eszmecsere. A ti szempontátokból is fontos, sőt nagyon fontos, okay. hogy látod, hogy akár a ti kommunikációtok, vagy akár a társadalmi kommunikáció mennyire segíti elő a munkátokat, vagy mennyire szükséges, hogy ez kialakuljon. És most nem csak neked szól a dolog, hanem úgy általában, hogy tudunk-e rendesen kommunikálni problémákról.
1: Hát... Rátapintottál egy nagyon lényeges részére a mi életünknek. Nagyon kényes kérdésben mozgolódunk mi, és én ezért nagyon fontosnak tartom a megfelelő kommunikációt, és oda is figyelek arra, hogy milyen híradások mennek ki rólunk, milyen cikkek, riportok, stb. És azt látom ezeknél a szervezeteknél és embereknél, hogy sajnos ma Magyarországon hajlamosak vagyunk arra, hogy sajátos szövegértelmezést folytatunk, és mindenki ugye azt fordítja le, amit szeretne egy szövegből, és ebből eredően rengeteget ítélkezünk, amit nem szabadna. Rengetegszer lendülünk támadásba, és olyan szervezetek hadakoznak, akiknek össze kéne fogni, és azt kellene megérteni, hogyha ezek a szervezetek összefognának, sokkal többre vihetnénk együtt, és sokkal többet tudnánk segíteni. Én nagyon hiszek abban, hogy egységben az erő.
0: Azt hiszem, ez fontos, de akkor egy picit még maradjunk a kommunikáció mellett.
1: Igen.
0: Hogyha kommunikációban szeretnél még többet elérni, vagy még több emberhez eljutatni, kikhez keresel a kapcsolatot, kiket szeretnél elérni, mik a hosszabb távú kommunikációs terveid?
1: Én minden egyes média megjelenésre nyitott vagyok például, hogy elmenjünk, szakértőkkel nyilatkozzunk. A születéshete is valahol egy óriás kommunikációs út. Avval kapcsolatban már hívtak minket Szombathelyre, Pécsre, tehát hogy minél több helyre megjelenjünk. Voltunk Pakson is egy születéshetén. Tehát én azt tartom fontosnak, és ebben fontos az, hogy olyan emberek álljanak melletted, akik hitelesen tudják ezt a mozgalmat képviselni, és adott esetben, hogyha mondjuk te leszólítod, akkor ő is tudjon veled erről beszélgetni. És minden egyes forrást megragadni, és próbálni eljutni minél több emberhez.
0: Igen, ez nagyon fontos. Itt pont sajtóügyben nézem az oldaladat, és látom, hogy a pici piacot tetted fel.
1: Igen.
0: Voltatok családháló emléknapon, és szintén a családos rendezvényeken vagytok. A nagycsaládosok egyesületével tartjátok a kapcsolatot?
1: Nem, de szeretném, mert alapjáraton is nagycsaládos vagyok, és azért is javasolták már, hogy megkeressem, de így az egyesület révén is, úgyhogy megköszönöm, ha bárki tud hozzájuk kapcsolatot, ha más nem, akkor én weben szerintem felkeresem őket.
0: Egy picit megint ugráljunk. Hogy gondolod, mert nagyon sok emberrel beszélsz és találkozol, mennyire, és most nem a hivatalos dolgokra vagyok kíváncsi, hanem mennyire tartod egészségesnek a Magyarországon, vagy akár az Európában kialakult családképet, mennyire tudunk egymással beszélni, mennyire tudjuk a problémákat megbeszélni, mennyire tudunk szerves, organikusan gondolkodni a családról, és itt nem csak ami kezdődik a ti dolgotokról, de utána a gyerekneveléstől elkezdve ahogy beszéltünk, férfinő kapcsolatok, de ugyanúgy az öreg gondozásig, vagy az idősebbek emberhez való hozzáálláshoz. Hogy látod ezeket a dolgokat?
1: Elkeserítően. Ha nagyon őszinte akarok lenni, elkeserítően. Azt látom, hogy rohanunk, stresszelünk, bántjuk egymást, nem figyelünk oda a másikra, nem tulajdonítunk jelentőséget egy kapcsolat megtartásának. Tehát valahol ilyen mobiltelefon jelleget vettek fel ugye a kapcsolatok is. Nem érzem azt, hogy küzdünk azért, hogy egy kapcsolat megmaradjon. Rengeteg válást látok magam körül, rengeteg megcsalást. Engem ezek elkeserítenek. Én úgy gondolom,
0: Kezdjük el a kis alapoktól. Igen. Tehát akkor kezdjük úgy, hogy beszélgetés, empátia, odafigyelés, kíváncsiság. Ez a négy dolog valami létezik-e? Megismétel még egyszer?
1: Nem. Megvannak nekem, hogy miket mondtál. Bennem igen, de sajnos...
0: Látszólag nem függ össze, ha valamit csinál, szerintem viszont nagyon szorosan is összefüggnek ezek a dolgok.
1: Abszolút így van. Számomra például az empátia egy nagyon fontos dolog, és keresem az emberekben mindig ezt, hogy beszélgetés útján, hogy meglejjem azt, amiben egy kicsikét így az empátiáját felkeltem, és ezt nagyon sokszor nem érzem már, és ez elkeserít, és olyan hirtelen ítélkeznek emberek egy olyan szituációról, amiről fogalmuk nincsen, nem szabad, sosem tudhatjuk, hogy mikor kerülünk egy olyan helyzetbe, és én azt gondolom, hogy egy feladatunk van, hogy segítsünk. Ha egy állatról van szó, amit elütöttek előttünk az úton, akkor is, hogyha egy emberről van szó, aki fekszik előttünk a járdán. Nekem télen volt egy ilyen esetem, hogy több mint egy órán keresztül álltam egy bácsi mellett, akihez mentőt hívtam. Senki. Tehát, hogy senki nem állt meg. Elmentek emberek fölötte, mellette. Senki. Egy család jött a végén, aki ismerte is őt. Tehát ez nem szabad. Most gondolj bele. Azt mondod, hogy Atya Úristen, hogy lehet ilyet? És meg kell találnod azokat a pontokat, igenis, és el kell indulnod ezen az úton. És valahol azt gondolom, ha minden ember mondjuk a nap végén, amikor így tusol, fürdik. Egy kicsit így elgondolkodna ezen, hogy na, a mai napomban mi volt az, ami... És ezzel feküdne le, lehet, hogy másképp kelnénk fel. Én ebben nőttem fel, ezt kaptam a szüleimtől. Nekem ez onnan indul. Tehát a család szentsége, a nagyszülők tisztelete, az emberek tisztelete, és hát a gyermekeim meg a mindenek. Úgyhogy nálam így ez az első.
0: Szüleid mivel foglalkoztak?
1: Anyukám gyógyszerész. Jelenleg is van egy gyógyszertára. Azt gondolom, hogy egyedülállóan szuperember. Tehát én ilyen türelmes és kedves embert nem ismerek még egyet, és ezt bizton azok az emberek is, akik az ő patikájába járnak, megerősítik. Az apukám pedig rendőr volt. Most már nyugdíjas, de dolgozó. Tehát ő is abszolút aktívan dolgozik, már a magánszférában. Azt hiszem, tőle örököltem egy kicsit ezt a katonásságon meg a...
0: De azt hiszem, hogyha valaki valami nagy dolgot akar végrehajtani, mert úgy értem, ami szociális is, az ez a fajta fegyelem és akaratosság kell is, amit egy ilyen fajta apai szigor tud adni.
1: Ez abszolút így van. Én nagyon hiszek abban, hogy azért valamilyen szinten ezeket a kereteket fontos tartani, és a saját gyermekeink nevelésénél is ezt így előtérbe próbálom
0: helyezni. És hogy látod, hogy a gyerekeid, ők egyrészt mi az, amit szeretnek, mennyire ragad rájuk ez a szociális érzékenység, és hogy telnek a mindennapjaik?
1: Hát például a pici piacra kijöttek velem a lányaim. Úgy gondolom, hogy ebben minden ott van. Jöttek, osztották a szórólapot, beszélgettek ők is, de közben elmentek egy kicsit üzleteket nézni. Tehát megvolt a kamaszos oldala is, de eljöttek szívesen segíteni. Azért is, hogy segítsenek, és azért is, hogy velem lehessenek. És nekem ez egy óriási visszacsatolás. A kisfiaim viszik ki, a 4 kismacska került a kertünkbe most az elmúlt héten, viszik ki nekik az ételt, és teszik ki, és figyelik azt, hogy jön a cica. Tehát én azt gondolom, hogy ha példát mutatsz, ha megpróbálod átadni azt, amit hoztál, akkor ez így működhet. A férjem keményebb eset. Tehát önállam meg kell, őt például mi tanítjuk meg egy csomó mindenre, és azt gondolom sikeresen.
0: Ő foglalkozása szerint lehet tudni?
1: Hogy ő ügyvéd.
0: Aha, tehát ő egy egész más. Tehát bár mondjuk egy ügyvédi segítség az nem jön rosszul ilyen szempontból, és bár nem tudom, hogy mennyire fogékony erre, hogy...
1: Hát neki köszönhetem az Egyesületnek a megalapítását valahol abszolút. Úgyhogy ő is segítségem, ilyen szempontból is, meg hát ő támogatja azt mondjuk, hogy tegnap is elmentem egész napra, a 2 kicsivel ő volt közben, számíthatok rá, és ez nekem rengeteget jelent.
0: Fontos a családi háttér. Nem mehetünk el az előtt a dolog, hogy itt a nyár, és ugye, hogy azért nem csak munkából az élet, hogy fog eltelni a nyár egy ilyen nagyobb családos embernek?
1: Hát mi leginkább otthon vagyunk most, mert a férjemnek munkát keresünk, és emiatt így inkább azért majd megpróbálunk elmenni egy kicsit még nyaralni is, de nemrég például összcsaládilag, tehát a szüleimmel, és a testvérem családjával, ők így 4 vannak, elmentünk együtt így a Balaton felvidékre, ami valahol ugye egy ilyen csapatépítő tréning is volt, és azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos lenne minden családnak, hogy minél több időt töltsenek együtt.
0: Van lehet tudni, hogy ugye nagyon sokat elvesz ez a munka az életedben, meg a család is, de hogy van olyan, ahogy te mondtad, ez fontos, hogy az ember a saját magával, a saját lelkével tudjon foglalkozni. De neked ez, hogy van-e rá időd, és egyáltalán csinálod-e?
1: Nem sok időm van rá. Nálam például ez az idő, amit én így említettem is, hogy ha így beülök egy kicsit a fürdőkádba, és így ott tudok egy kicsit, vagy kimegyek a kertünkbe, és a függőágyba így kifekszem, és ott szeretek olvasni, vagy egy kicsit így gondolkodni, így arról, ami zajlik így körülöttem.
0: Miket olvasol?
1: Hú, a skandináv krimiket szeretem például, ami így kikapcsol. Meg én az ilyen lélekelemzős személyiség lélektanos könyveket szeretem.
0: Mint például ez kemény pszichológia, vagy ilyen kicsit bestseller-szerűség?
1: Nem, bestseller, nem. Coelhót egy ideig olvastam például, de például már őt sem annyira. Nem, inkább az ilyen, ami így már a személyiség lélektanra és annak az elemzésére.
0: Mondasz egy-két szerzőt, hogy tudjunk képbe kerülni, vagy hogy milyen témában?
1: Hú, a szerzőt nem tudom, a Szeresd önmagad című könyv, azt gondolom, hogy mindenkinek el kéne olvasni. Főleg így akár párkapcsolati, akár bármilyen társas kapcsolati tekintetből nézve, nálam az egy ilyen alapkönyvé vált.
0: Azt hiszem ez a hétköznapi pszichológiába adták ki, és kifejezetten ilyen életvezetési tanácsokat ad, és ez egy sorozat.
1: Több része is van, úgy tudom, én csak ezt olvastam belőle, nekem ez ilyen nagyon alappá vált.
0: Nem akarok butaságot adni, de talán Hauk írta, de nem vagyok benne biztos.
1: Szerintem nem tudom, én sem.
0: Na mindegy.
1: Úgyhogy az, meg mi volt az utóbbi időben, amit olvastam? Azt hiszem a skandináv krimi volt így az elsődlegesen. Mert azok, amik nem annyira mélyen visznek így bele, azt megmondom őszintén.
0: És amúgy, amikor úgy régebben még egy picit szabadabb voltál, vagy mondjuk színház, vagy kirándulás, vagy mozi ilyenek, vagy zene, az meghatározó volt az életedben, vagy sport?
1: Hát inkább a színház és a zene, mert koncertekre szeretek én is járni jobban, És amit még én nagyon szeretek, én spinningeltem, biciklisztám, az volt az én sportoldalam, és mi túrázni szoktunk. Tehát mi azt szeretjük például itt családilag, hogy el szoktunk menekülni, a Mecsekben van egy falu, úgy hívják, hogy Püspök Szent László. Ez egy zsákfalu, a Zengőhöz vezet fele a kék túra például onnan, és se térerő, se semmi sem, és ott úgy ki tudsz kapcsolni. Ott vannak a gyönyörű mezők, ott van az erdő, ott a nyugalom. Tehát nekünk például az egy menekülési hely. A fiúkkal most nagyon túrázni ugye nem tudunk, de amit én például most szeretnék így a közeljövőben az, hogy a kettesben a férjemmel elmenni a Cuha völgybe egy kicsit így kikapcsolni, mert nekünk ezek ilyen nagyon, nagyon jó kis...
0: Fontos és lényeges dolgok.
1: Igen.
0: Cuha völgy az hol van?
1: Vértesben. Uh-huh. Úgyhogy ez viszonylag közel, mert mi ugye Érden lakunk, és ez viszonylag közel van, és akkor ilyeneket...
0: Arra lennék még kíváncsi egy riport vége felé, hogy akár az egyesületben, akár az életedben mik a hosszabb távú célok? Tehát, hogyha 10 év múlva megtekintjük, mi az, amit szeretnél elérni? Akár, ezt lehet, mondom, akár a magánéletben, de lehet azt is mondani, hogy társadalmi szinten ide szeretnéd ezt a mozgalmat eljuttatni.
1: Hát családilag nagyon szeretnénk egy babát, úgyhogy remélem, hogy nem sokára így arról is beszámolhatunk. És nagyon szeretném, hogyha a kamaszodó lányaimmal továbbra is a hangot azért így megtartanám, igen, ahogy ezt így az arcodon látom, nagyjából te is gondolod, hogy miről szól ez valahol, és ez fontos ebben a korban, hogy megmaradjon a bizalom, és társadalmilag meg törekszem arra, hogy ezt a példamutatást, ezt minél inkább elérjük, és összefogjanak ezek a szervezetek jobban, és minél több sikertörténetet tudjunk.
0: Intézményi szinten hogy képzeled a mozgalmatokat, vagy az egyesületeteket? Tehát képül egy országos hálózat, még nagyobb, nyugodtan merjünk egy kicsit álmodni, hogy szokták mondani. Hallgatom az álmaidat.
1: Abszolút. Közhasznúak szeretnénk lenni, pont a rászorulók segítése miatt is. Azt szeretném, hogyha Tolnától Baranyáig mindenhol tudnák azt, hogy mi az, amit mi közvetítünk, minél több emberhez eljutnánk országosan, személyesen is. Tehát, hogy így elindulnánk így szépen, és végigjárnánk akár megyeszékhelyeket, akár más városokat, és elérni azt, hogy az állam támogassa ezeket a szűrővizsgálatokat egységesen, illetve már a születés utáni szakban is sokkal jobban támogassa a fogyatékosságot, az elfogadást és a társadalmat, ezzel erősítsük.
0: Végezetül akkor azt szeretném, hogy fogalmazd meg azoknak, akik gyerekvállalás előtt vannak, hogy mire figyeljenek oda, és hogy kezdjék el ezt az egész dolgot.
1: Ó, ez mint anya, akkor inkább
0: Teljesen, tehát ha magánszemélyként vagy anyaként akarod, akkor úgy kérlek, és ez szép zárszava lesz a mai riportunknak.
1: Köszönöm. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy soha ne anyagi háttértől tegye függővé a gyermekvállalást, hanem felelősséggel gondolja végig azt, hogy ő mennyire áll készen a párjával erre, és nagyon fontos az, hogy a család szentségét próbáljuk megtartani mindebben, akár megházasodva, akár nem megházasodva, akár örökbefogadással, akármilyen úton. Én nagyon szeretném, hogyha a családok azok így megmaradnának.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Annának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm szépen.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke és Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai keresztjének életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívták közös találkozóra ma, szeptember 17-én, csütörtökön az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az Evangélikus Egyház történetében nagy szerepet játszott az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 151 ezer diák és 15 ezer pedagógus kezdte meg a tanévet a katolikus intézményekben. A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 ezer tanuló és több mint 15 ezer pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú. Sok helyen óvodától egészen a középiskolákig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. A 2026-27-es tanévben két új katolikus óvodát köszönhetnek intézményeik sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is kiemelt figyelmet fordít a magas színvonalú oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézményekbe kihelyezett egynapos szakmai napok és tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek, az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15, 20, 30 és 60 kreditpontot érő képzéseket is folytatják. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek és ifjúságvédelem áll. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet három munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökben várják a munkatársakat. Tanulmányi és Erasmusi koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél és

0: Minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a lélek hangolóval. A felvidéki Nagytárkányból származó Kunfalvi Ádám Eleonórát hivatásbeli elkötelezettségéről kérdezem, és annak útjáról is, hogy hogyan vált a munkahelyéül szolgáló lakóotthon egyik fiatal lakójának keresztanyjává.
2: Hozzád megyek, áldom neved.
1: Műsorunk folytatásában Győri András Timóteust, korábbi egyházi médiamunkást, operatőrt hallhatják hite formálódásáról. Tartsanak ma is velünk! Vendégem a lélekhangoló műsorban Kunfalvi Ádám Eleonóra, aki a Szélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat lakóotthonában szociális gondozó és ápoló. Induljunk ki a te személyes életedből, a gyerekkorodtól. Fő témánként említhetem mai beszélgetésünkben az elköteleződést, a hűséget. Te a családban ezen a területen mit kaptál, mit láttál?
0: Negyedik gyermekként születtem evangélikus családba, de nem gyakorolt vallásosságot, és így éltük hétköznapjainkat. 10 éves koromban halt meg édesanyám, onnan középiskola, aztán egy kis munka, és aztán egy magyarországi bibliaiskola lehetőség jött velem szembe. 93 nyarán jött a nagytárkányi gyülekezetbe Bozorádi Zoltán ifjúsági csoportjával. A gyülekezetünk szorgos tagja, nővérem keresztanyja szólt, hogy tudnék-e fogadni egy testvérpárt.
1: Akkor te mennyi idős voltál?
0: 20 éves voltam, és délután értük mentem, nem igazán jártam én templomba, talán akkor léptem át először a küszöbét, mikor megszólítottak, hogy bátorkodjak bemenni a templomba a fiatalokhoz. Sokan voltak a templomba a fiatalok is, és énekeltek, bizonyságot tettek. Nem volt sok idő, mert később jöttek, és akkor egy ilyen negyed órát, ha még én ott lehettem. És akkor hazamentünk a testvérpárral. Sokáig voltunk fönt, és kérdezték, hogy van a Bibliám, mondtam, hogy nincs. A fiú testvér felajánlotta nekem, az Attila, hogy nekem adja. És elbúcsúztunk, felmentem az emeletre, és aludni nem igazán tudtam, mert forgott a fejembe minden, hogy legyen, mint legyen a másnap. És akkor elővettem a Bibliát, és a Ézsaiás 53 került szem elém, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járdán gyógyultatok meg. Azt mondtam, hogy nekem ő kell, nekem ez kell, nem tudom mi ez, de nekem ez kell.
1: Ezt a Bibliát, ami számodra ismeretlen könyv volt, és láttad, hogy a fiataloknak viszont olyan fontos, hogy valószínű, hogy egy nagy ajándékot kaptál, csak úgy kinyitottad?
0: Igen, lapozgattam, és akkor valahogy ott megragadta szemem a mondatokon. És másnap reggel kérdeztem Attilát, hogy hát mi ez, és mondta, hogy majd ő szól Bozorádi Zoli bácsinak, és akkor elmagyarázza neked. És akkor volt egy Isten tisztelet, azon belül volt egy keresztelő, és volt egy úrvacsora.

0: És azt mondtam magamnak, hogy ez nekem mind kell, mert ezt kerestem egész életembe.
1: Most belevágtál a te megtérésed történetébe, illetve hogy Isten téged elég váratlan módon megtalált. Ezen a ponton kötnék vissza az első kérdésemhez, hogy miért érezted, hogy neked ez nagyon kell? Ami a szívedben lejátszódott mindaddig az életedben, az hogy állt össze egy ilyen vágyakozását?
0: Az életem csak úgy ment. Teltek az évek, iskolás koromba, egyik szünidő a másik után, semmi hétköznapok voltak. Édesapám dolgozott, mezőgazdasági területen volt paradicsomgyárban, akkor az otthoni fóliázások mentek. Szeretek kertészkedni, mezőgazdasági iskolát végeztem, úgyhogy tengtek-lengtek a napjaim.
1: Az édesanyád nem hiányzott? Ez nem volt benned, hogy szeretet hiányot értél volna meg emiatt, hogy nem volt veletek?
0: Nem tudom. Nem hiányzott. Nem ismertem. Nagyon-nagyon-nagyon keveset emlékszem rá. Nem tudom. Elástam, lefettem. Nem kötődtem. Valahogy én ezt így lezártam. Nem is beszélgettünk otthon róla, hogy hova ment, vagy nem jöttek nálunk, hogy jaj, szegény kis hiány, ez történt, vagy az történt. Senki nem jött tovább felénk. A rokonság az csak egy ideig volt velünk. Úgy voltunk vele, hogy fel kell szívni magunkat, meg kell oldani, fel kell nőni, és ez minket vitt. És akkor eljött ez a 10 év, hogy jött a Zoli bácsi, és megtalálta az úr, hogy oda vezetett, hogy ez a te családod, ez a te egyházad, ez a házad.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, hogy azonnal az egyházhoz is érezted kötődőnek magadat. Ő arra is tanított, vagy segített, hogy akkor ezt a közösséget érezd magadinak, és legyen helyed benne?
0: Igen, igen. Zoli bácsi első nap megismerkedtünk, beszélgettünk 10-20 percet, nem sokat, és akkor mondta, hogy ő havonta egyszer jön, minden harmadik vasárnap, és hogy szeretnék-e konfirmálni. Igent mondtam, és akkor mindig jött, megkaptam a kis kátés füzetemet, és tanulgattunk, és beszélgettünk, és nem otthon, mert édesapám az nagyon nem egyezett az egyházzal, úgyhogy hol a felügyelőnél voltunk, vagy a nővérem keresztanyjánál, Gabi néninél, úgyhogy nagyon ellenezte. Ez volt nyáron, és decemberben már harmóniumon játszottam, soha nem játszottam billentyű, közelébe sem mentem, zongora közelébe sem. Már szolgáltam karácsony este.
1: Volt egy vonzódásod a hangszer iránt is?
0: Valahogy ez így jött, ez egy ilyen talentum lehetett, van bennem. Akartam tudni zongorázni, nővérem tanult egy ideig. Nekem már arra nem volt édesanyám, hogy ő elvigyen, vagy bármit is kezdene velem, de ez valahol bennem is bennem volt. Állítólag édesanyám népdalének kelt a faluban, meg szeretett énekelni. Minden népdalt ismerek, minden mondókát, minden gyerekéneket is, nem tudom honnan. Úgyhogy nekiálltam, rajzoltam egy kartonfüzetre billentyűket, a Gabi néni lánya felírta a hangjegyeket, hallgattam, figyeltem, és ráírta a billentyűkre is a hangokat, megnéztem Kottát, mai napig nem tudok olvasni, de lejátszok bármit, egyház éneket csak. Úgyhogy szolgáltam Zoli bácsinak 9-10 évet, a szlovák lelkészeknek is szolgáltam, istentisztelet alatt temetéseket, konfirmációt és keresztelőket.
2: A vigasztalás forrása

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztéló Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Az egyház tagja lettél, és szolgálója is lettél. És közben az Istennel való személyes kapcsolatod, vagy Jézussal való kapcsolatodban milyen alakulást érzékeltél? Mit adott ez neked tényleg? Amit vártál?
1: A krisztusi cselekedetem, az kaptam. Az egyházba, a gyülekezetbe, az életem 20 évtől kezdődően nagyon előálltam Krisztusba. Az én nagyapám és a gyülekezet húzta fel a templomot Nagy-Tárkányba. Én hiszem, hogy van bennem krisztusi gyökér, a nagyapám, akár a nagymamám vonalán valami belém volt kódolva, hogy istenismeret és követésnek kell ennek lenni, akár úgy érzem, hogy az Ádám részből könyörögtek, vagy csak egy valaki. És a régi templomokban fel volt írva a nevük a padba, de amikor már én voltam, már nem volt ott. Édesapám, ő nem templomjáró, a helyüket tudták, hogy ez az Ádám rész, ide ül be. Valahol helyen volt ott. Úgyhogy hálás is vagyok az Úrnak, hogy ide vezetett. Sokan a faluba csodálkoztak, hogy a kis Ádám templomba jár, falu rossza voltam. Elvégeztem otthon minden feladatot, de nem maradtam a lakásba. Vagy kertbe voltam, vagy mentem csavarogni. A faluba, akik evangélikusok, azok járnak templomba. Azok megcsodáltak, hogy ő itt. Nagyon nehezen jöttem el ide Magyarországra dolgozni, lenni, létezni, mert a nagybátyám temetésén jött egy nyírszőlősi lelkész, a Györfi Mihály temetni, és mindennek végén mentem hozzá, hogy lelkész úr, van egy evangélikus naptár könyvem. Találtam egy ilyet. Biblia iskola Pillis Csabán, hogy mennyi esélye van arra, hogy én ide eljöjjek. És akkor mondta, hogy hát én vagyok ennek a vezetője. Erre és erre a címre ő volt a Herkel János. Írjak bizonyságtételt. De mondom, én soha nem jártam Budapest, semmi baj. Lerajzolta keleti, itt szállsz fel, ott szállsz fel, vonati jegy, és eljutottam 2001-be.
0: Pillis Csabán tartották akkor az EKE Biblia iskolának az alkalmát, vagy egy hét volt az? Vagy?
1: Hétvége volt, vasárnap volt vége. És az első alkalommal én visszautaztam Szlovákiába, de nagyon nem volt kedves a vonaton lenni éjszaka, úgyhogy Herkel János a titkára volt ennek a alapítványnak, és felajánlotta a feleségével, Melindával, hogy állhatok náluk, és hétfőn indulhatok vissza. És ez így ment egy-másfél évig. Közben dolgoztam én egy tésztagyárba, aztán valahogy megint csak otthon lettem, és akkor ez a bibliaiskola lendített ki, az Úr irányította, erősítette bennem, hogy képes vagy rá. Otthon ellátod édesapádat, testvéredet, mindent én képviseltem, meg kedvesen gondoztam, segítettem a családot. De amikor már Misi bácsi leírta ezt a útvonalat nekem, azt mondtam, Uram, én el akarok indulni. Nagy nehezen rávettem édesapámat, hogy megyek, engedje, és onnan kezdve már előttem tényleg az Úr ment. Mögöttem is ő állt, és előttem is ő ment. Melinda mondta, pedzegette, hogy van egy Budán fent egy Hűvösvölgy nevezetű rész, ahol fogyatékkal élő lakók élnek, Sarepta a neve, hogy megnézed-e. Felkísérlek, körülnézünk, el is mentünk, és bemutatott az igazgató úrnak, a Stojanovics Andrásnak, nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek zajongó, vizsító emberkék, akik felnőtt emberek gyermek lélekkel, és nagyon-nagyon szeretettel fogadnak. Voltak, akik megszólítottak, hogy mivel jöttem, sárga villamossal, van-e porszívóm. És én nem a sarokba szorultam, hanem egy kiságy közepén kapaszkodtam meg, még ilyen rácsok voltak rajta, én ott megszeppenve, ott álltam, beszélgettünk az osztályvezetővel, helyettessel, Melinda beszélgetett, és akkor kinyúlt egy pici kéz, megfogta a kezemet, és éreztem, hogy nekem itt kell lenni. Ez lehetett ilyen szerda, és akkor én utaztam haza, és forgattam magamba, az úrra létettem a lehetőséget, és hazamentem, nem mondtam első nap semmit, másnap sem. Majd tudom, hogy szombat volt, felkeltünk, és apukával valami hagymás reggelit készítettünk, és mondom, itt a lehetőség, most kell hagymát kell pucolni, mert ezt enélkül el nem tudom mondani. Hámoztam, hímeztem, mondom, apuka, van egy lehetőség Budapesten munka, mehetek-e, nem mondtam meg, hogy hova, vagy mi. Hát tudod, próbáld meg, nagy dolgot nem látod bennem. Ő mindig, úgyse tudod, úgyis, majd visszajössz. Majd azt mondta, jó, menjél. És bementem a szobámba. Kinyitottam az útmutatót, aznap igen, mi volt? Kelj, felmenj Sareptába. Leszett ott egy özvegyasszony, és ez így is volt. Vettem a telefont, felhívtam Melindát, és azt mondtam, hogy szia Melinda, olvastál le ma útmutatót? Nem, mindjárt kinyitom. És ő se hitte el, hogy aznap ége, kelj felmenj Sareptába. És mondtam, megyek.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Úgy hallom a történetedből, az életed történetéből, hogy az Isten felé való kapcsolódásod, a felé való elköteleződésed és a hivatásod felé való elköteleződésed is egy ilyen meglepő és hirtelen váltás volt az életedben. Mi köt mostanáig oda, most már 20 éve vagy a Sarepta Szeretett Otthon munkatársa? Nem bántad-e meg az akkori döntésedet, illetve hogy Isten indítására figyeltél?
1: Nem. Ez a teljes elköteleződésnek teszem mai napig is a munkámat. Ez a 20 év, ez teljes odaadással, odafigyeléssel, sok munkámban van. Kitanultam, iskolát végeztem, közben osztályvezető helyettes lettem 9 évig. Most, hogy így 52 éves vagyok, azt mondanám, hogy még ha 20 évem lenne, akkor is nekik szánnám az időmet. Megtanultam csinyát, binyát, a gondozásnak ápolását, háláját, hálátlanságát is, szeretetét, szerethetőségét, amit adnak ezek a lakók, ezt kint a világ nem tudja, mi ez. Ezt nem ismerik. Elhúzódnak villamoson, ajtókat csapnak be előttük. Az orvosok is félnek tőlük, de azért ellátják őket. Ők nem tudják, mi az, hogy harag. Ők, ha rosszul szólsz, vagy felemeled a hangod, akkor sem fordulnak hátat, nem hagynak ott, csak rád néznek, és neked kell korrigálni, hogy akkor másképp mondod. Nagyon szeretem őket. A központban, az ma már Sztélo háznak nevezett házba, én azt mondtam 5 év után, hogy ez a kiképzőház. Aki itt elkezd dolgozni az emeleten, az bárhol meg fogja állni a helyét, akár marad, akár nem marad, de erre emlékezni fog, hogy mi az, hogy kiszolgálni embereket úgy, hogy se keze, se lába, de beszél a szeme a betegnek, megmondja, mit akar, mi fáj, hol fáj. A maguk kis világába ők jó érzik magukat, de úgy velük lehet lélegezni, velük lehet menni, mert ők nem ismerik a külvilágot, de mégis valahogy mi rezonáljuk. És valahol ismerik a mi bejövetelünket, szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, hozott anyagból dolgozunk. Amink van, azt nekik adjuk. Mi úgy menjünk haza, hogy feltöltődve. Mi nem fáradtak vagyunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, dolgozni. Mindig azt mondom, hogy mi vagyunk értük, nem ők miértünk. Ezt egyszer biztos, hogy úgymond a fába vésem, hogy aki szembe jön majd a házba, az lássa, hogy ki kiért van itt. Mert nem igazán lehet ezt emberileg. Ide kell az Úr lelke. Oda minden nap úgy kell bemenni, hogy Isten itt van köztünk. Ha az ember gyengének teszi magát, azt elsodorják. Annyira erős ez a szakma hivatás, hogy nehéz fennmaradni. A fiatalok, akik jönnek hozzánk dolgozni, hiába beleállok abba, hogy megtanítsam, betanultsam, mindent megmutassak neki, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy hónap után

0: Mit látsz, hogy mi segített leginkább oda kötődni és hűségessé válni egy ilyen fogyatékkal élők közötti szolgálatra, munkára?
1: Én azt mondom, hogy szív, lélek, ez kell hozzá. Szívvel lehet, de lélek kell hozzá. És nem látás, hanem rálátás. Nem nézni, hanem látni kell ezt. Ebbe bele kell állni. Most már intézményen belül, az egyházon belül indult el egy kis iskola, gondozókat, tápolókat fognak képezni, hogy a gyakorlati része, mert a papír meg a betű az kevés lesz hozzá. Oda fizikailag bele kell állni. Szoktam mondani, hogy az elején húzzuk meg, és a közepén egy kicsit szusszanunk, de a végén mindig ott lesz a kegyelem. Mert minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó, hogy köszönöm a napot, köszönöm az ételt, a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész. Hogy szokták mondani, hogy a munkahelyem a második családom? Hát nekem a fél vede, második családom, ja.
0: Hallottam még ezt a különlegességet rólad, hogy keresztanyja lettél egy gondozott, sérült fiúnak. Ez hogyan történt?
1: Meghalt egy lakónk, és mentem a temetésére, és volt édesanyja, nagynénje, keresztanyja, megkezdett a szertartás, de csak nem jön a lelkész, csak nem jön a lelkész. Miért nincs lelkész? Álltunk ott, szólt valami kis lágy zene, és akkor bejöttek a temetőgondnokok, megfogták az urnát, kivitték a szóróparcellára, és egyet pukkant, és elszállt a hamva, és ott döntöttem el, hogy az én kedves gondozottamnak, mivel ő bántalmazott gyermek, és úgy került be nagymamája, 3 évesen behozta. Ő 21 éves volt akkor, és szerettem, ő is szeretett, így mama, úgy mama, nem sok szót tud, de azt mindenre fel tudja használni, és nagyon szerethető. Ő tanított meg úgymondva mindenre, amit ott bent kent mellett megcsinálni. Kérdeztem, hogy hol van, mint van. Megmutogatta, temetés után haza a villamoson azt mondtam, hogy ezt nem. Én őt megkeresztelem, mert nincsen hozzátartozója, és elmentem, bejártam minden templomot, ami torony volt, vagy ki volt írva, hogy egyház, bekopogtunk, megnéztük, 81-től fölfele volna keressége, nincs, nem volt, úgyhogy belementünk, megnéztünk minden, ahol volt gyermekotthon, gyermek, bölcsőde, meg mit tudom én, milyen intézményeket járt meg ez a gyermek, és aztán tényleg igent mondott András bácsi, és akkor én, mikor dolgoztam, akkor mindig fogmosáskor vittem, és tanítottam, hogy majd amikor lesz a keresztelő, akkor András bácsi önt a fejedre vizet, és akkor eljátszottuk, hogy többet, hol kevesebbet, és akkor így belelendült a fiú, és eljött a napja, ez volt szeptember, Sarepta születésnap keretébe áhítatta, kezdődik ez a nagy ünnepség, és meg lett keresztelve a Zsoltén.
0: És mit jelent számodra az, hogy a kereszt anyja lettél? Hogyan kötődsz most hozzá?
1: Az én számomra az ő keressége egy megnyugvás lesz, hogyha ő egyszer hazatér, mert házon belül vannak áhítatok, ő nem beszél, de viszont az agya az penge. Ennyi imádságot meghallgatva mi atyánkot mormolja, hiszem, hogy ez kellett számára az a keresztség. Nekem is megnyugtató, hogy nincs elveszve, nem pogányul fog majd meghalni.
0: Van-e számodra még olyan ige, amit megosztanál velünk, ami fontos volt, vagy mostanában fontos neked bármi?
1: Most a hétfői ige volt a kedves. Az volt, hogy Isten előtted megy, és mögötted Izrael Istene, hogy mögöttem is van, meg előttem is megy az Úr. Hiszem és vallom, hogy minden nap vele kelek és vele fekszem, és továbbra is úgy tudok felkelni, hogy dolgom van, és megyek és teszem a Isten gyermekeinek szolgálatát.
0: Lélekhangolunkban egy hivatása felé elkötelezett szociális gondozót, ápolót, Kunfalvi Ádám Eleonórát hallhatták. Győri András Timóteus bibliai igék hatása alatt kiformálódó hitéről beszélt Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A munkáját küldetésként megélő, már nyugdíjas egyházi médiamunkást, operatőrt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhatták a résztvevők. Örömmel osztjuk meg műsorunkban tanúságtételét.
2: Nagy Tolcsáról jöttünk, Nagy Tolcsai testvérek is vannak itt, és majd be fognak mutatkozni, de fantasztikus Nagy Tolcsának a története. A reformáció után református magyar gyülekezet volt, és a pestis járvány miatt kipusztult a környék. Cinkota úgy maradt meg, hogy vasvillákkal körbeálltak a falut, és nem engedtek senkit sérképsebe. Nagy Tolcsa viszont majdnem teljesen kipusztult. És ezért Nógrád-Hont megyéből szlovákokat telepítettek be, illetve lejöttek, mert ott meg ugye nem volt már jégföld. Most ezek hozták magukon a nagyon komoly mély hitüket, nem telt bele egy emberöltő, tehát 30 év, és megépítették az első evangélikus templomukat. Ez az evangélikus templom, ez a 814-ben épült, 700-as évek végén jöttek. Nem telik bele egy évszázad, és kinőtték a templomot, és már követelőztek, hogy legyen parókus lelkészik, és ne filia legyen, és 1931-ben építették meg ezt a Sándi féle templomot 7 hónap alatt. És ezek után jött egy hatalmas érvedési hullám, és édesapám így került ki Nagy Tarcsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a szegdje jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van. Úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez egy nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A Kerességben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, amire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lesnünk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait. Illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltőn szerető Isten, ezért kell, hogy mi is ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, a Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobbágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobbágy az földhöz kötött volt. A földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobbágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az igéket most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 80 voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek 4-5-en mindig a nagymamánk a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztélési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott igés kép. Ennyi meg gyönyörű, fekvős és mindenféle vadvilágos füzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltözött a szívemet a boldogság, hát én mennyire szerető ember vagyok. De félreértem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, vagy nem érthettem, és Mária és Márta történet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Papcsaládban nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe, de nem az egy igaz dolgot akartam keresni. Benne voltam ebbe a légkörbe, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden, és mennyi időnek kellett eltenni, hogy átmenjek Máriába, ha Mártából.

Tehát így éltem az életem. A következő stáció, ami a bennem lévő lelket kicsit már megmozgatta, mármint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmációm volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezzel a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem az, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magánygyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban, két évig tartott ugye a konfirmációk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebből az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem el a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 21-én este 9:30 a nagytörzsi gyülekezetemnek kis termében, imáznak a kis termében, itt volt az olajkehelyemben, amit duhogott, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan ezért, azért, amazért, kisebb, nagyobb dolgokért, de hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idejöttem, mementünk itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban, a Szentlélek szele, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem lévő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most, ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is. Előtte is volt egy ilyen lelkiismeretféle dolog, hogy hát hogy az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia az így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem utájátok, hogy jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk. És akkor az osztálytársaimnak mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból. Hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat. De ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrünkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymás terét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lila gőzbe, hogy mi is a házasság, de, hogy egymás terét terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottal tudtunk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, mert akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor
hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám billő eredelől. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forint múlt hónap közepén, és a Imola lányok jön az iskolából, a fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét legyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul azok fogja tudni csatbólomaisan megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető az kilépett valami fura módon egy hónappal korábban. Senkinek nem beszélt semmit, azóta azt se tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. Két ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most hatan voltunk, fejenként kettőt kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztosító ablakat hallgatózott, hogy, és nem adtunk hálát Istennek, és elmentük vele, hogy jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimból, amikor az egyik riportalanyomhoz beállítunk, az öreg Balú néni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át, és akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávéd és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és Isten nem fulladtam meg, és bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életébe, és ő leírta, napra leírta, és elővette, olvasgatta a hálátadat, és akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamennek, te hogy is volt, és számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiában kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.

0: A Győri András, Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
1: Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enikő múltkori táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, majd ő megmagyarázza, hogy mi hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülébe soktunk mondatokat, és amire körbeért, meg egész másról volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életétét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó lecke volt az, hogy kim voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindult a buszon. Kávézgattam, olvastam az igéket és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle dolog, minden témákért. Tehát micsoda fontos, mert Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van, egy órával többet kell imádkoznom. Hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy új levél kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk feje után akarjuk csinálni. Amikor kim voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és az szokás volt Kanadában az, hogy a istentisztelet után összejöttek és kávé, kis ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek meg megeszi a sitinket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy végre ott az istentiszteletnek, 20-an tódultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomban, mi is kijövünk az istentisztelet után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsáról jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangálta, hogy sétálgatott a faluba, és állandóan, mi amara héven láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Hát gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott ez a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg a előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztattam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem ilyen utómunkát is én csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyire a beszélgetést visszanézem, meg vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészét, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és állandóan mondtad, hülye vagy, nem értesz, vagy nem tudod megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Istenem, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet. Itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az a egész történet, amit ő elmesélt, ez is van a YouTube-on, vagy a kiskörösi Sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajné is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy beindult, belendült ott a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi heten ott körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonisza, lelkész Gáncs Aladár, hogy a utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, majd már öreg koromban elém állt, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvöző. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk, milyen a világ. Már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium még hozzá, az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bizottakért.

0: Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
1: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, akihez nemhogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd, kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. Aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különböző féle szemek vannak a fürtön. Sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod. De mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.
0: Kedves hallgatóink, Szél Bulcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a missio.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi

0: Ír összeállításunk következik.
1: Technikai és médianap a Baptista házban. Hitelesség és szeretet a kommunikációban. Segítséget, bátorítást, új lendületet kívántak adni a szervezők mindazoknak, akik elfogadták a Baptista Egyház kommunikációs szakembereinek meghívását a szeptember 12-én megrendezett technikai és médianapra. A Budapesti Baptista Ház előadóterme megtelt érdeklődőkkel. A kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a gyülekezeti szolgálatnak. Nem csupán arról szól, hogy hírt adjanak programjaikról, arról is, hogy hitelesen mutassák be közösségeik életét, szólítsák meg és segítsenek hozzá minél többeket az evangélium megismeréséhez. E szavakkal vezette be a nap eseményeit a szervezők nevében Kovács Viktória. A találkozó célja az is volt, hogy közös gondolkodásra hívják a résztvevőket, miként lehet összekapcsolódni ezeken a területeken, segítve egymást a szolgálatban. Pap János, egyházelnök, az együtt gondoskodás jelentőségéről szólva kijelentette. A napjainkban a média és annak használata nagyon fontos segítség a gyülekezeti szolgálatban, miközben lehet akadály és kihívás is. Ha felkészülten használjuk a lehetőségeket, azok áldássá válhatnak. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Roma csendes nap volt újra Kürtös pusztán. A Kürtös pusztai közösségházban jöttek össze egy kiadós, balatoni fürdés után alsó zsolcaiak, abonyiak, tatabányaiak, hogy több év után újra találkozhassanak a Kürtös pusztai testvérekkel, és négy napon keresztül összesen mintegy 100-an együtt dicsőítsék az Urat, és nagy adagokban táplálkozzanak Isten igéjével, és a bőségesen főzött finom ételekkel. Csendes napjaik témája a Krisztus világosságában való járás volt. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Ézsaiás 2:5. A Szentírásban ez a bűneik megvallását, az őszinteséget, az Isten igéje fényének igénylését, a hitünk megvallását és a szeretetben élést egyaránt jelenti. Lelkesítő bizonyságtételeket hallottak főként fiataloktól, különféle bűnökből, függőségekből való szabadulásról, a Krisztusban való élet öröméről. Többen megújultak hitükben, megerősítették az Úrral és a testvéri közösséggel kötött szövetségüket. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az evangélikus egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba, zsidó vallási és közéleti magazin következik.

0: ötlött az eszembe, hiszen már régen ismerjük egymást, és nagyon sok minden szóba került már privát beszélgetéseink alkalmával, de most kezdjük azért a leghivatalosabban, hogy bemutassunk téged a közönségnek, a rádió hallgatóinak is. A könyveidről szeretnék elsősorban beszélni, amik eddig megjelentek, a Bipoláris, a Visszakapott élet, a Bántalmazó házasság, az Inflagranti és az Ádám asszonyai. Bevallom őszintén, hogy kellett egy kis segítség, hiszen nagyon termékeny író vagy. Ezek közül, a regények közül melyik áll hozzád a legközelebb?
1: Nehéz választani, sőt nem is tudok, és nem is akarok, mert mindenben olyan vagyok, hogy azt szeretem legjobban, amit éppen csinálok. Tehát mindegyik regényemben egy olyan problémát igyekeztem meg fogalmazni, a regény formába önteni, és valamilyen módon, hát, ha így fogalmazhatok, művészi szintre emelni, amely engem akkor foglalkoztatott, de ugyanakkor nem csak az én egyedi esetemről van szó, vagy az én érdeklődésemről, hanem sok-sok más emberéről is, tehát azt is mondhatom, hogy ezek általános problémák, hiszen valamennyien megtörténhet, hogy pszichés problémánk van, akár külső vagy belső okokból, mindannyiunkkal előfordult már, hogy megbetegedtünk, akár súlyos vagy könnyebb betegségben, vagy hozzátartozónkat vesztettük el ilyenben. Ez ugye ez a Visszakapott élet történetére vonatkozik. Mindannyian vergődtünk rossz vagy olyan kapcsolatban, ami nem elégített ki bennünket, és biztosan az is sokakkal előfordult, hogy olyan partnerekkel találkoztak, akik nem igazán voltak hozzáillők, és a szerelmi háromszög is egy általános jelenség. Tehát, hogyha egy külön-külön nézem a könyveimet, akkor mindig az van a homlokterében annak, amiről gondolkodom, amiről az a könyv szól, hiszen nem lehet mondani azt, hogy mondjuk a szerelmi háromszög okozta lélektani problémák, azok kisebbek, mint a rossz partner kapcsolatok okozta gondok általában. De hogyha azt kérdezed, hogy melyik a legelkötelezettebb könyvem, ezek nyilván, hogy az első háromra gondolok, itt ugye a Bipoláris, a Visszakapott élet, vagy a Bántalmazó házasság, hogy ezek mindannyian társadalmi kérdésekről is szólnak úgy, hogy szeretnének hatni az emberekre, és hát én azt gondolom, hogy a társadalom egészére, vagy legalább az olvasóknak egy körére, akkor az a Visszakapott élet, ami a rákbetegségről és a rákbetegségből való meggyógyulásról szól, a saját történetemet vettem alapul, hogy ebből táplálkozik a regény cselekménye. Mert itt ugye élet-halál kérdéséről van szó, tehát a mentális problémából ki lehet evickélni úgy, hogy az ember vagy meggyógyul, vagy ha ez gyógyíthatatlan betegség, akkor megtanul vele együtt élni. Akkor a rossz házasságból is, a rossz kapcsolatból is ki lehet jönni, el lehet válni, szakítani lehet, új életet lehet kezdeni. De a rákbetegségnél sokszor élet-halál kérdés forog kockán. Még akkor is, hogyha nem halálos az a rákbetegség olyan értelemben, hogy nem fog rögtön meghalni az illető, hiszen van olyan ismerősöm, aki áttétes mellrákkal él kezelések mellett most már nagyon hosszú ideje, évek óta, és hát ki lehet tolni az életidőt. Viszont ugye hát mégiscsak, hogy az élet, arról van szó, hogy az élet a legértékesebb kincsünk, a legnagyobb kincsünk, és erre hogyan lehet vigyázni az ott esetben. És én ezt akartam, hogy ezt mutattam be a Visszakapott élet című regényemben.
2: És te hogy látod, mert olyan témákat és dolgokat hozol fel, specifikusan például itt a rákbetegség, hogy kezelik ma azt az emberek, mert írtál róla problémaként felhozod, szükséges, hogy erről megtanuljunk beszélni, illetőleg a környezetedben, hogy látod, mennyire tabu téma ez?
1: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, mert az hozzásegít a megoldáshoz. Ugye itt is sok olyan, a hősnőm olyan sok olyan helyzetbe kerül, amikor miután megtudja, hogy beteg, hogy azzal szembesül, hogy az emberek nem akarnak beszélni a betegségről, és ami még fájóbb talán egy rákbetegnek, és én ezt átéltem, hogy nem tudják, hogy hogyan beszélnek róla. Tehát olyan ügyetlen mondatokat vágnak a szerencsétlen betegnek a fejéhez, hogy,

0: hogy sok-sok ember például úgy próbálja az egészet átélni, ezt a betegséget, hogy nem is beszél róla, mert hogy őt senki ne nézze betegnek. Tehát ez is egy probléma, hogy betegként kezelik azt, aki beteg, és akkor akár hímes tojásként bánnak vele, vagy pedig másfajta diszkriminációval illetik. Ugye külföldön ezért is fogalmazzák meg például a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkről, hogy mondjuk most mondok valamit, valaki autista, hogy nem autista a ő, hanem autizmussal élő ember. Tehát őt nem az jellemzi leginkább, hogy rákos, vagy valami más betegsége van, hanem hogy ő olyan ember, mint bárki más, aki most adott esetben beteg, és ezen a téren segítségre szorul. És tabu téma. Tehát azt látom, hogy nem akarnak az emberek beszélni róla. A Bipoláris című könyvemnek óriási sikere volt talán a téma egzotikuma kapcsán is emiatt, mert az egy kicsit mindig ez egy ilyen érdekes, különleges terület, hogy valaki elmebeteg, pszichés problémája van, pszichiátriára kerül, bolondokázába. Azt gondoljuk, hogy ez velünk nem történhet meg. Pedig ez is megtörténhet, bárkivel megtörténhet, nem tudjuk, hogy van a genetikai kódunkat, nem látjuk, ez az egyik, és olyan életesemények is közrejátszhatnak, ami oda visz minket a pszichiáter orvos rendelőjébe, vagy nem viszel, és hát abból is problémák lehetnek. De azt a könyvemet úgy vették idézőjel az elején, mint a cukrot, a visszakapott élet iránt nehezebben támad föl az érdeklődés, mert az embernek az volt az első információjuk, hogy a rákról szól, és ő a rákról nem akar olvasni, mert ő a rákot vagy átélte, vagy az ismerős átélte, vagy abban halt meg a rokona, a szeretett családtagja, és neki elég volt az az időszak, és köszöni szépen nem, vagy pedig nem akar, egyáltalán nem akar, sőt, olyat is hallottam, hogy ő azért nem akar a rákról beszélni, vagy olvasni, vagy gondolni rá, mert akkor veszélybe kerül az egészsége, és ő is megbeteghet daganatos betegségből. És ez egy felvilágosult, művelt, viszonylag fiatal orvos szájából hangzott el. Nem is tudtam rá, mit mondjak, hogy reagáljak.
1: Ezekre nagyon nehéz reagálni, de nagyon örülök, hogy ilyen kényes témákat feszegesz, hiszen én magam is saját bőrömön, illetve a családban tapasztaltam azt, hogy igenis ezek a dolgok, akár a rák, akár, amit említettél, az autizmus tabu téma, nekem a nagyobbik kislányom él autizmussal, és én is megpróbálom a magam szintjén, a magam életében kitágítani azokat a határokat, hogy ne egy betegségként kezeljük, hanem egy állapot, amivel igenis együtt lehet élni, és csodálatos életet lehet ezzel együtt élni. De mennyire volt neked nehéz megírni a saját tapasztalataidat ebben a két regényben? Mert ha általánosságban beszélünk, az talán egy kicsit könnyebb, vagy talán megkönnyítetted az utadat az, hogy minden szó, amit leírtál, gyakorlatilag elevenen érintett.
0: A Bipoláris, bár az 2011-ben jelent meg, azt én 2009 nyarán írtam, és a 8 évvel azután, hogy megszületett a diagnózis, és én már hát régen együtt éltem ezzel a betegséggel, és már békében, tehát megbékéltem azzal, hogy nekem ez a betegségem van, és orvosi kontrollra jártam, járok azóta is, szedem a gyógyszereket, amikor kell, akkor ágygyógyszer ez az orvosom. Vannak persze kellemetlen időszakok, mert sose lesz olyan az életem, mint egy úgymond egészséges emberé, vagy akinek nincs ilyen problémája, de én ezt elfogadtam, és hát az év nagy részében azért csak annyiról szól, hogy bekapkodom a gyógyszereimet reggel és este. Az év kisebbik részében hát vannak ilyen húzós hetek, amikor vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, de aztán ez kiegyensúlyozódik, amit az orvosomnak és a gyógyszereknek köszönhetek. Az, hogy én ezeket megírtam, az nekem inkább, sokkal inkább hát írói, szakmai feladatként éltem meg, nem annyira érzelmi feldolgozásaként a problémáknak, mert én azt gondolom, hogy amíg az ember nyakik benne van egy problémában, addig nem lát igazán ki belőle, nem tud messziről ránézni, elég távolról ahhoz, hogy azt megfogalmazza úgy, hogy az másoknak is érthető legyen. Most mondok erre egy mondatot, amivel ezt így közelebbé lehet tenni. Amikor én újságírónak tanultam, akkor azt mondta az első szerkesztőm, az úgy szeretek ilyen, hát hogy mondjam, érzelmes, megható szövegeket megfogalmazni, ez nekem nagyon ment mindig. És hát amikor az elején voltam, akkor még annyira nem sikerült, és azt mondta a szerkesztőm, hogy úgy csinált, hogy ne te sírj, az olvasó sírjon. Ez mindenben így van, hát előadó vagy, te is tudod, hogy ne te sírj, a közönség sírjon.
1: Azért néha nehéz megállni.
0: Igen, de amikor, vagy ne te nevess, a közönség nevessen. Szóval láttam komikusokat, akik nem bírták, és elnevették magukat a színpadon, és körülbelül a poén 90%-át, vagy a hatás 90%-át vonja el.
1: Igen.
0: Le. Szóval ez nekem ez már, szóval, hogy mondjam, így pontot tettem a dolgok után, amikor megírtam már egy ideje, és már feldolgoztam, és nekem olyan volt megírni, hogy pereg előttem egy történet, hát mondjuk adott esetben, hogy az én történetem, amit alapul vettem, és én azt szavakká, mondatokká formálom.
2: Azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert egy kulcsmondatot már elmondtál, a tabu, tehát tabukat állítunk. Mi lehet ennek a kulcsa, talán a szégyen, hogy az emberek szégyelik azt, hogy esendőek, bajaik vannak, ez, és objektíven beszélni, mert lehet, hogy egész másképp haladna a társadalom, hogyha egy kicsit másképp állnánk ez a dologhoz hozzá.
0: Ez biztos, hogy az esendőség az nem számít az emberek szemében erénynek, hogy finoman fogalmazzak, sőt, hibának érzik. Az a gyengeséget, sőt, a mai mentalitás, bár lehet, hogy mindig volt ilyen, hogy az erős férfi, meg az erős nő az nem sír, maximum otthon a sarokba, de azt csak ő tudja. Az erős, tehát erős ember nem kér segítséget, bár itt már áttevezünk egy másik témára, de valóban itt végül is ezekben a könyvekben, ugye nálam, ugye tulajdonképpen mind a háromban, mind az ötben feltárul az embereknek, a szereplőknek az esendősége. És amikor ezekről beszélek, ezekről a problémákról, mindig kapok olyan visszajelzéseket a neten, mert általában azt szoktam figyelni, vagy hát onnan lehet kapni, ugye Facebookról például, hogy hát milyen őszinte, hogy milyen őszinte voltál, és jaj, de jó, hogy ilyen őszinte. És én mindig csodálkozom ezen, hogy hát miért ne lennék őszinte, hogy mit kéne megjátszanom, mit kéne eljátszanom. Hát lehet, hogy szerencsém van, de nekem soha nem származott hátrányom sem abból, hogy bipoláris vagyok, sem abból, hogy rákos voltam. Végig dolgoztam a rákkal kapcsolatos kezelések időszakát is, még utána nagy utalmat is kaptam a főnökömtől, mert annyira elismerte ezt a teljesítményt. Úgyhogy ilyen megkülönböztetésben nem volt részem. Bár az is igaz, hogy én újságíróként egy bohémabb közegben mozgok, mint mondjuk egy bank tisztviselő, lehet, hogy ott másképp néznének az ember, ezt nem tudom, de én azt gondolom, hogyha nyíltabban, vagy őszintében, ha tetszik, én azt mondom, inkább nyíltabban, vagy mernénk beszélni a problémáinkról, akkor könnyebben tudnánk egymástól segítséget kérni, és lehet, hogy pont olyanoktól kapnánk, akikkel kapcsolatban nem is álmodtuk volna, hogy segítenek. A mondás szerint ugye ahol legközelebb a szükség, legnagyobb a szükség, ott legközelebb a segítség. Ez a népi mondás, ez működik az életben is. Szóval valóban beszélnünk kellene róla. Arról nem is beszélve, hogy ezek társadalmi problémát is okozó gondok. Tehát mind a mentális zavarok, mind a rákbetegség most már olyan széles réteget érint, ami befolyásolja akár a munkaerőpiaci helyzetet, mert az emberek egy nagy része kiesik a munkából azért, mert megbetegszik, mondjuk mondjuk sok bipoláris van, aki azért nem tud dolgozni, mert nem kapja meg, vagy nem tudja megkapni, vagy nem kér megfelelő segítséget, jönnek a rossz időszakok, és akkor képtelen ellátni a munkáját. Akkor ővel rá már nem számítanak. Pedig ha
1: nagyon komoly témákat érintünk, de most tartunk egy kis szünetet, és visszatérünk, mert még sok megbeszélni való van hátra ezzel kapcsolatban. Arra kérem a hallgatókat, hogy maradjanak velünk, egy rövid szünet, egy kis zene következik, és jövünk vissza.

0: Itt vagyunk ismét, ez a Merkaba. A stúdióban a vendégünk Rados Virág írónő. Az előző 15 percben rendkívül komoly témákat érintettünk Virág könyveivel, regényeivel kapcsolatban. Most egy picit, ha megengeded, váltsunk könnyedebb vizekre, hiszen a legutóbbi regényed, az Ádám asszonyai, már egy kicsit, tényleg nem találok jobb szót, könnyedebb stílusban íródott. Mi inspirált arra, hogy ezek után a nehéz és a társadalmi kérdéseket feszegető regényeid után egy ilyen vicces novella gyűjteménnyel állj elő?
1: Az igaz, hogy az Ádám asszony is könnyedebb, ugye a szerelmi háromszög és annak feldolgozása, hát valóban talán más, mint egy halálos betegségből való kigyógyulás, de a korábbi regény az még könnyedebb, mert az novella regénynek neveztem, tulajdonképpen egy novella hűzér, ugye az inflagranti. Hát itt egy kis dac volt bennem, amikor én ezt elhatároztam, hogy megírom, mert a sok méltatás mellett értek olyan bírálatok az első három után, hogy hát ezek nagyon-nagyon nyomasztó témák, és nehéz témák, és a másik meg az, hogy én nem dolgoztam fel őket némelyek szerint elég mélyen. Most én ezt nem nagyon értem, mert a mély, az tanultam magyar szakosként esztétikát, az nem esztétikai kategória, de hát Istenem, vannak, akik arra használják. Nem tudom, hogy ők mire gondoltak. Lehet, hogy nagyon kellett volna boncolgatni minden ilyen ponton, oldalakon keresztül a főhős lelki állapotát, és talán én ezt nem tettem ilyen nagyon zsúfolt metafora készlettel, hanem annak hiányával inkább a történet gördülékenységére helyeztem a hangsúlyt. És akkor azt gondoltam, hogy na jó, akkor írok nektek egy könnyedet.
0: És a nekünk alatt a nőket, csajokat érted? Mert ilyen,
1: hát bárkit, ilyen... mert vannak azért, jó, hát főleg nőknek szól azért ez a könyv, azt valljuk be, mert nők vannak a sztorik középpontjában, de férfiak is olvasták, úgyhogy voltak ilyen férfi, voltak elismerő férfi méltatások, de az volt a legérdekesebb, amikor jöttek olyan visszajelzések már az elején, mikor megjelent, hogy na hát, ez csak a felszín, hogy ez milyen könnyed, igazából ezek nagyon mély történetek, és hogy ezek nagyon komoly problémára világítanak rá a társkapcsolatok területén, és hát én jót röhögtem, hát a klubrádióban is szerepeltem vele, és mint az első hárommal, aztán kérdezte a szerkesztőm, hogy hát miért akarok megint menni, és mert ez nem olyan komoly. Hát mondom, figyelj, nem a szerkesztőm, a kiadom. És hát mondom, hogy figyelj, hát ez is van olyan komoly, mint kiderült némelyek azt mondták, hogy nagyon komoly, és akkor lett egy komoly műsor, mert hát úgy szokott lenni, hogy a kiadó szervezi a sajtót, és a komoly könyveknek, hogy a komolyabb orgánumokba szervez megszólást a megjelenéskor, a könnyedebb könyveknek, a legtűröknek, meg a lájtosabb orgánumokban, amik én szórakoztató műsorokat.
0: Tehát az inflagranti a könnyedebb műfajt képvisel, és ezek után az Ádám asszonyai melyik kategóriába sorolódik a te rendszeredben?
1: Hát én ezt nem úgy írtam, ezt én úgy írtam meg, hogy hallottam, és ismertem a történetet, tehát a történet, tehát azt magát, a történet magját, azt saját magam találkoztam vele, egy nagyon kedves ismerősöm, aki már nem él, volt abban a helyzetben, hogy elvált tőle a férje, ott hagyta egy nála 10 évvel fiatalabb nő kedvéért, már középkorúan, és aztán mégis valami egészen furcsa módon, ahogy a regényben is később megmutatkozik, a nő élete része maradt. És ez az ismerősöm képtelen volt a volt férjétől elszakadni. Tehát nem tudta lezárni vele a kapcsolatot, nem tudott új kapcsolatba, hanem mindig a Lacira várt, és akkor a Laci mindig a Laci telefonját várta, aki tényleg telefonált is minden nap, még anyagilag is támogatta, meg visszajárt hozzá. És hát ebből a második házasságban is baj lett, és akkor ezt a dolgot végig gondolva dolgoztam föl a történetet az Ádám asszonyaiban, hogy mi történik azzal a három emberrel, aki ilyen szituációba kerül.
0: A Facebook oldalon olvastam, hogy értelmiségi családból származol, amire nagyon büszke is vagy, és hogy rengeteg könyvet körül téged gyermekkorodban, és már akkor kijelentetted, hogy ha nagy leszek, író leszek. Tényleg tudatosan készültél erre a pályára, soha nem vonzott semmi más?
1: Hát dehogy nem, nekem is eszembe jutott, hogy színésznő leszek, aztán eszembe jutott még olyan is, amikor én nyári diák voltam, és műszaki rajzot kellett rajzolni, hogy fú, milyen jó dolog ez, és műszaki rajzoló leszek. De mindig érdekes, tehát mindig jó fogalmazó voltam, szívesen írtam dolgozatokat magyarból, és végül is magyar szakot végeztem az orosz mellett. Magyar tanárként kezdtem a pályámat, aztán újságíró lettem, szóval sok minden mutatott abba az irányba. És sokan biztattak is, hogy te annyira jól írsz, hogy nyugodtan írhatnál egy regényt akár.
2: Anno az újságíró írás hogy kezdődött, milyen típusú cikkeket írtál, vagy hogy alakult az újságíró pálya?
1: Ez úgy alakult, hogy egyszer csak nem volt maradásom a tanári pályán, pedig sikeres tanár voltam, de úgy 5 év után kifulladt nálam. És akkor vetődött fel, így családban és kupak tanácsot ültünk, hogy mi legyen, és hogy próbálja meg az újságírást. Elvégeztem egy újságíróiskolát, egyébként akkor az újságíróiskola volt a MUOSZ-nak a Bálint György újságíróiskolája, és hát ott egy kicsit belekóstolhatott az ember a szakmába, és aztán engem valaki bemutatott a Népszabadságnál egy szerkesztőnek, és elkezdtem dolgozni a Népszabadsághoz. Először kis tudósításokkal kezdtem, meg ilyen apróbb munkákkal, és írtam mindenfélét, általános belpolitikát is írtam, általános gazdasági újságíróként is dolgoztam. Milyen mindenevő voltam, de valahogy mindig a kultúra felé sodródtam. Tehát előbb-utóbb kiderült az, hogy mégiscsak a kultúra az, és az irodalmi eszközökkel írt riport, ami nekem leginkább megy. És ezt is szerettem legjobban, hogy egyre kellett vigyázni. Mindig mondta a szerkesztőm, hogy Rados, ne legyen lila. Ugye, mert hogy bölcsészként, egy kicsit ugye, a pályám kezdetére úgy tekintettek a szerkesztőségben, hogy na, a kis tanárnő itten bekopogtatott újság, csókolom, újságíró akarok lenni. És nehezen fogadtak el, mint tehát így egyenjogú újságírót. De aztán végül is sikerült, és hát most már mennyi? 1996 óta vagyok a pályán, hát jövőre már 20 éve. Szeretem nagyon.
0: Az újságírás vagy a regényírásához hozzád közelem?
1: Ez is mindig, amit éppen csinálok. Szóval, amikor egy cikket meg kell írni, az ilyen kis, olyan, mint egy sprint, és ha érhetek ilyen kicsit nehézkes hasonlattal, már futóan szempontból hasonlat nehézkes. A regény meg egy hosszabb távot le kéne futni, tehát más jellegű a két dolog. Hát nem csinálom újságírást, akkor nem tudnék megélni ebben az országban. Nagyon kevesen élnek, meg csak regényírás volt, az egy kezemen meg tudom számolni.
2: De azt hiszem, nagyon nagy elődök voltak, akik szintén két dolgot is csináltak, így akár Ady Endrőről beszélhetünk, aki egyszerre volt, nagyon kevesen tudják, de egy kitűnő publicista, és mellette hát a másik irányvonalat nem kellett mondani.
1: Hát igen, vagy Karinti, vagy Kosztolányi, mert Kosztolányi mondta azt, hogy írónak kisebb becsvágya nem lehet, mint hogy az egész emberiséghez szóljon. Ez annyira jól hangzott, hogy egy időben így idéztem is, mikor megkérdeztek valamiről, hogy hát kinek írtad ezt a regényt, és hát akkor én már mindenkinek is. De azóta, hogy magamhoz tértem ebből a szép álomból, és rá kellett ébrednem, hogy nem szólhat egy könyv mindenkinek, tehát nem lehet azt elérni, hogy mindenkinek tetszen egy könyv. Az egyiknek tetszik, a másiknak nem tetszik. Hogyha rámegyek a moly.hu-ra, és megkeresem a könyveimet, hát látok ott agyon dicséretet is, és látok totális lehúzást, ami pont az nem tetszik az illetőnek, ami a másiknak igen, és ez sárga földig. És egyszerűen hát meg kell tanulni, de én úgy vagyok ezzel, hogy hát Istenem, neki nem tetszett.
0: Igen, az internet korszakában nagyon nehéz szembesülni, akár a pozitív, akár a negatív kritikákkal is. Ha valaki elolvassa a könyveidet, akkor rengeteget megtud rólad, hogy milyen is vagy te. De most mesélj nekünk arról egy kicsit, hogy kik azok, akik támogatnak ezen az úton, kik azok, akik mellett így ki tudsz bontakozni, mint Rados Virág, írónő, újságíró, kik állnak mögötted?
1: Elsősorban a férjem, András, akinek tulajdonképpen az életemet köszönhetem, és ezt a visszakapott életben meg is írtam, mert hogyha ő nem küld el vizsgálatra, mellvizsgálatra, akkor valószínűleg mi most nem beszélgetünk itt, hanem ti valaki mással, én meg a földben az alulról szagolom az ibolyát. Mert ugye hát akkor derült ki, és én nem mentem volna el magamtól. Úgyhogy, de nem csak így módon, hanem minden napokban is nagyon sokat segít nekem, és nagyon támogat, és mellettem áll. Úgyhogy abszolút számíthatok rá, és szerencsére olyan béketűrő természet. Én egy nyüzsgő vagyok, egy ilyen izgő, mozgó, állandóan valami miatt idegeskedem, és mondom a magamét, ő meg egy nagyon békés ember. És ez kettőnk kapcsolatában is igaz, tehát a feje tetején is táncolhatnék, akkor se szólna semmit, úgyhogy nekem nagyon jó házasságom van.
0: Hát azt hiszem, hogy mindannyian ilyen házasságot kívánunk, ha bár én sem panaszkodhatok, ebben nagyon hasonlítunk, hogy a nyüzsgés és a mozgás az az életünk része, és bizony kell egy biztos, egy állandó pont, akihez haza lehet érni, hogy ezúttal is köszönjük a mellettünk élő csodálatos férfiaknak ezt a lehetőséget. Viszont ugye a Merkaba alapvetően arról is szól, hogy bemutassuk a magyarországi zsidóságot, milyen Magyarországon a zsidó élet, milyenek a zsidók. Te is zsidó származású vagy, milyen a kapcsolatod ezzel a vallással, vagy a származással, vagy egyáltalán hogy éled meg azt a kettős identitást, ami benned feszül?
1: Hát én pontosan így élem meg kettős identitásként, de egyáltalán feszül bennem, ez nagyon szépen karöltve egymással megvannak a zsidóságom, meg a kereszténységem, mert ugye én második generációs holokauszt túlélő vagyok, édesapám 41-es születésű volt, és ő volt 3 éves, amikor 44-ben ugye a magyar holokauszt volt, és édesanyám pedig dunántúli katolikus lány. És hát sokáig én nem törődtem, nem foglalkoztam ezzel az egész dologgal. Tudtuk, hogy van ez a családban, hogy hát az apai ág a zsidó, és keringtek a történetek a csodálatos megmenekülésről. Ugye szokták mondani, hogy tulajdonképpen minden megmenekülés az üldöztetés idején ez egy kisebb fajta csodával ért fel. És aztán valamikor 20 éves koromban kezembe került egy zsidó hittankönyv, amiről többet megtudtam a vallásról, de akkor én mindig nem horgonyoztam le amellett, hogy érdeklődjek iránta, hanem hát egy egzisztenciális válsággal már 40 éves korom után függ össze az érdeklődésem a zsidó hagyomány iránt. Akkor veszítettem el a munkahelyemet a válság kapcsán 2010-ben, és hát akik az egyike azoknak a fórumoknak, ahol munkát kaptam, az az Új Élet volt. A Masihisznak a 2 hetente megjelenő orgánuma. Máig is dolgozom nekik, most is voltam egy munkán vasárnap, és akkor elkezdtem érdeklődni, hogy hát a zsidó hagyomány, én szeretném megismerni. És akkor jártam ilyen tanfolyamra, jártam a zsidó egyetemre, és 2 szemesztert elvégeztem.
2: Milyen szak?
1: Művelődés, történet, kultúra, történet. És hát főleg az újságírói munka kapcsán én megismertem egy kicsit a pesti neológ zsidóságot, a hagyományőrző, akik járnak zsinagógába. És hát jelenleg én eljárok a Hegedű zsinagógába, ha tehetem, csütörtökönként tanításra, amikor a Schöner főrabbi tanít. Ő egyébként az Orze rektora, és tőle is szoktam megbízást, munkát kapni, meg a Hegedűs újságba is szoktam publikálni. És van egy, hát nem vallási csoport, egy holokauszt túlélő csoport, második generációs túlélők.
0: Ne ragudj, hogy megint félbe kell szakítsalak, de megint lejár az időnk, és erről a témáról mindenféleképpen szeretnénk beszélni a következőben. Rövid szünet következik, ismét egy kis zene, és várjuk vissza önöket a stúdióban Rados Virággal.

0: Az előző beszélgetést ott fejeztük be, hogy milyen a kapcsolatod a zsidósággal, és pont egy holokauszt túlélőket támogató, vagy ezről szóló csoportról kezdtél mesélni. Kérlek, fejtsd ezt ki nekünk bővebben.
1: Ez úgy indult, hogy László Klári, aki nemrég halt meg, Isten nyugosztalja, szociológus, régi álma volt létrehozni egy traumacsoportot második generációs túlélőknek. És ugyanis erről a generációról, sőt a harmadikról sem, nálunk senki se gondoskodik, pedig most már mindenféle kutatások bizonyítják, hogy ez a trauma nem csak azokra hatott ki, akik éltek akkor, hanem az ő leszármazottaikra is, és úgy élünk sokan öntudatlanul ezekkel a problémákkal együtt, nem is vagyunk tisztában, hogy azok a felszíni gondok, amiket okoznak, azok innen származnak. És meg nem tudatos, hogy ez hogyan is működik tulajdonképpen. És ez a csoport, ez megszületett valamikor nyár végén tavaly. Most 3 hetente találkoztunk, de csak 2-szer sikerült úgy, hogy Klári élt, amikor ő meghalt. És aztán összejöttünk a Klári halála után megbeszélni, hogy hogyan tovább. És úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk, és azóta is minden hónap első csütörtökén találkozunk. Felkértünk egy pszichológust, akivel Klári sokat dolgozott együtt ilyen témákban, hogy vezesse a csoportunkat, értve moderálja, tehát mégiscsak legyen egy szakember, aki velünk van. És egy-egy alkalommal egy olyan 8-10-12-en összejövünk, mikor ki tud eljönni, mert elő adódik, hogy valaki nem tud, és beszélgetünk erről a témáról, hogy kit hogy érint, ki mit élt át, és ez nagyon fontos.
2: Csak ez a téma forog közben, mert jó, persze mindenki holok, tehát már mondjuk másod vagy harmad generációs holokauszt túlélő családból származik, de csak ez a téma forog körbe, vagy azért más problémák is jelentkeznek ennek kapcsán, vagy illetőleg a problémákon kívül más szinten is együtt vagytok az életben, vagy mással is foglalkoztok?
1: Hát mivel ez egy tematikus csoport, tehát ez a témánk, ezért erről beszélgetünk, és ami ezzel kapcsolatos, tehát más témák, bár az olyan szempont teljesen logikus a kérdés, hogy másmilyen csoport is létezik. Például jártam olyan csoportterápiába, ami mentális betegeknek volt. És egy ideig arról azon sápítoztunk, amíg fel nem dolgoztuk egymás segítségével, hogy zizik vagyunk, és ez örökre így marad. Hogy milyen rossz ilyennek lenni, és ja Istenem, mi lesz aztán most velünk. És amikor ez sikerült, akkor már áteveztünk más témákra, de itt kifejezetten a holokauszttal és azzal kapcsolatos élményekről, történésekről van szó. És nagyon jó az, hogy amikor erről beszélünk, akkor úgy érezzük, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, és egymást támogatjuk. És tehát nincs az, mint általában, ugye, hogy néznek az ember, mint borjú az új kapura, hogy ez micsoda nekem, mert olyat is hallottam, olyan reakcióval is szembesültem, hogy őt ez az egész nem érdekli, ez nem az ő problémája. Holott, és hát ez is a magyar emlékezett politikának a következménye, ami nem most kezdődött, hogy rossz, hanem jóval korábban, hogy az van a magyar társadalom többségének a tudatában, hogy ez nem az ő problémája. Vagy azért, mert ő nem zsidó, vagy azért, mert ő akkor nem élt, stb. Holott ez az egész európai emberiségnek a traumája volt, és egyszerűen túlélőket és nem zsidókat ugyanúgy érintett az egész.
0: Igen, amikor az előbb azt kérdeztem, hogy esetleg feszül benned ez a kettős identitás, akkor erre is gondoltam, hogy lehet, hogy fel tudjuk ezt dolgozni, és a mindennapokban együtt élünk a holokauszttal, a holokauszt emlékével, a vegyes házasságokból született gyermekek is hordozzák magukban ezt a traumát, de mint ahogy ezek szerint erre kitértünk, mégiscsak problémákat okozhat ez, és kell is erről beszélni. Magyarországon szerinted hiányos még ez a terület, hogy fel tudjuk oldani ezt a problémát?
1: Hát nagyon, nagyon. Nagyon.
0: Ha már beszéltünk a tabukról az első részen, ez is egyfajta tabu.
2: Tulajdonképpen ugyanazt járjuk végig, csak egy másik aspektusból, de úgy látszik, minden téren előjön, amiről már beszéltünk, a tabu is, meg a szégyen is.
1: Igen, és annyira tabu, hogy én nekem volt is egy könyvötletem, máig is megvan, tehát azért nem tettem örökre félre, hogy megírom a kettős identitásomat, és amikor fölvetettem, akkor a reakcióba ütköztem, hogy ez nem érdekelne senkit, ami valószínűleg igaz, hiszen ezt egy olyan üzletember mondta, aki ismeri a piacot. Tehát...
0: Engem érdekelne. Egy vásárló biztos lenne. Is.
2: Igen. Ketten vagyunk, két olvasodnak
1: biztos. Sok egyébként, hát igen, csak az a baj, hogy az egy üzleti sikerhez kevés. Az a helyzet, hogy még 200 is kevés. Legalább 3000 példányban el kell fogyni egy könyvnek, de az első évben 1000 példány elvárt. És a mai viszonyok között ez csak úgynevezett sikerkönyvektől lehet megkapni. Szóval nagyon-nagyon a legtöbb könyvből, én nem is tudom könyvkiadók, hogy élnek meg, a legtöbb könyvből nagyon kevés. Amennyi cím megjelenik, ahhoz képest nagyon kevés fogy. Tehát valakinek elfogy havonta mondjuk 200 könyve, az már egy sikeres író itt Magyarországon. Ez van. Úgyhogy a helyzet az, hogy tényleg tabu téma, és tényleg sokan azt gondolják, hogy ez őket nem érinti. Na most persze, akik zsidók, vagy ezzel a témával foglalkoznak, vagy a közelébe kerültek, őket igen. De most mondok valamit, például a közvetlen hozzátartozóim közül azokat, akik nem zsidók, abszolút nem érdekli ez a téma. Soha nem is hozzák szóba, nem kérdeznek semmit. Én nekem se jut eszembe szóba hozni, mert tudom, hogy nem lenne igazából közös téma. Sőt, még van olyan rokonom is, aki zsidó ember, és hall, még ez mondjuk mások miatt, hallani sem akar az egészről.
0: Pedig érzésed szerint beszélni kellene erről is?
1: Hát persze, ez az óriási problémája a magyar társadalomnak, az elfolytás, amiben itt most már, amióta megtörténtek ezek az események része van, és hát ezt nyögjük, hogy ezt miképpen, meg hogy lehetne feloldani. Hát külföldi példák vannak, mert például németek megbirkóztak vele. Szóval az, hogy a németországi életmenete idejött, és bocsánatot kértek olyan emberek az egészért, akik alapján nem vétkesek benne, mert mondjuk
2: a
1: nagyszüleik voltak nácik, vagy az apja volt náci, és mégis ő attól nyugszik meg a lelke, hogy a nevében bocsánatot kér. És én ott voltam ezen az eseményen, az zuglói zsinagógában, és olyan sírás, zokogás volt mindkét oldalon, és utána olyan megnyugvás érzés, hogy olyan katartikus volt, hogy szerintem erre a társadalmi katarzisre szükség lenne akár kisebb körben. Tulajdonképpen ez a traumacsoport, amiben én járok, én minden egyes alkalom egy ilyen kis katarzist élek át. De nagyon jót tesz az ember lelkének.
2: Azt hiszem, lehet, hogy egy csomó mindent nem tanulunk meg normálisan, tehát akár bocsánatot kérni, akár vitatkozni, akár problémát felhozni, és akár elengedni dolgokat. Tehát lehet, hogy ezek sokkal mélyebben, tehát mint hogyha nem lennénk úgy szocializálva, és nevezhetjük ez akár közép-kelet-európai dolognak, vagy akár magyar dolognak, neked erről mi a véleményed?
1: Én azt gondolom, hogy ez a többé-kevésbé mindenhol így van, tehát mondjuk egy amerikai kisvárosban is szenvedhetnek az emberek tabuktól. Egy nagyvárosnak mások a gondjai, de általában szerintem az emberre az jellemző, hogy kényes témákról jobb nem beszélni, mert amiről nem beszélünk, az mintha nem is lenne, vagy az nincs is. És közben pedig ott dagad az egész, való lelkünk mélyén, és hát kifeszíti a szekrény ajtót, és kicspotyognak a csontvázak. Én ennek családilag egyszer részese voltam, és elég szörnyű volt utána, alig tudtunk kibékülni. És hogyha beszéltünk volna róla, ugye, hát ott elkezdődött egy, hát ha nem is rasszista, de hát rábeszéltek egy bizonyos népcsoportra, és akkor én meg beszóltam, de nagyon keményen, mert fölment a pumpa a fejem tetejéig.
0: Igazságérzeted nem tűrte.
1: Igen, mert pont ez a szöveg vezetett oda, hogy annak idején az én rokonaim is elpusztultak, és akkor szót követett, és a vége az lett, hogy jól oda mondogattam nekik, aztán elrohantam, aztán utána meg nem győztünk kibékülni, mert mind a két félben tudatosodott az, hogy az egész azért történt, mert mi erről soha nem beszéltünk, és nem tudtuk, hogy a másiknak milyen a viszonya hozzá. Úgyhogy nem cseréltük ki az ezzel való tapasztalatainkat. Talán nem lett volna ez a veszekedés, de most már nem lehet nem történni tenni a dolgot.
2: Még egy dolog jutott eszembe, amit már nagyon sokat beszéltünk, hogy a holokausztról, meg az, hogy te már egy ideje a zsidóság körében írsz, illetve mozogsz is. Fontos azon kívül, hogy egy holokauszt normális feldolgozása kialakuljon, hogy a mai zsidós, modern zsidóságnak legyen egy pozitív önképe is, vagy illetőleg ezt mennyire támasztjátok alá az új életbe?
1: Hát, hogy az új életben mennyire, én ott egy külsős vagyok, tehát én bedolgozom.
2: Felteszem másképp a kérdést, hogy hogyan látod, hogy szükséges-e?
1: Igen, mindenképpen, sőt, vannak olyan törekvések, amelyek úgymond holokauszt ellen mennek, hogy ne legyünk holokauszt zsidók, mondják, nem kis igazság van benne, fiatal rabbik, és akkor olyan, olyan gondolkodásmóddal szerveznek maguk köré közösséget, hogy ez mintha nem is lenne téma, mintha meg se történt volna. Tanítják a zsidó vallást, tanítják a hagyományt, betartják a hagyományt, járnak is sokan oda ezekbe a zsinagógákba, sok fiatal is megfordul, de holokausztról semmi. Szóval, mintha csak ez a két véglet létezne, hogy tartsuk a hagyományt, legyünk jó zsidók, törődjünk az antiszemitizmussal, de ne féljünk tőle, mert hogy a félelem miatt történtek a régebben, és a katasztrófa félelem miatt történt, mondják egyesek, a zsidók félelme is közrejátszott, ugye nem harcoltak magukért. És ugye a másik oldalon meg az van, hogy csak a holokauszt és a hagyományról meg semmi. Na most én megtapasztaltam azt, hogy fontos hogy úgy mondjam, holokauszt élmény, mert azt nem szabad elfolytani, de azt is megtapasztaltam, hogy nagyon fontos a hagyomány ismerete. Tehát még ha nem is olyan hívő az ember, hogy minden nap háromszor, mint ahogy kellene is, elmegy imádkozni, már ugye vallás parancs szerint, akkor is ismerni azokat a hagyományokat, hogy most például Pészak lesz, és egyszerre nagypéntek, meg húsvét, és hogy ezek találkoznak, meg sokszor Hanuka és karácsony, és a kettő egymás nélkül nem volna, vagy legalábbis a keresztény karácsony vagy húsvét nem volna a zsidó Hanuka meg Pészak nélkül. Úgyhogy ezek egymásba erednek, a hagyományok egymásra épülnek, a történelmet is ismerni kéne, úgyhogy egy komplexebb képet kialakítani, és ez gazdagítaná a zsidóság önmagáról való képét is, a külvilágról való képét is, és a nem zsidóknak az önmagukról, meg a zsidókról való képét is. Tehát ez kicsit idealisztikusan hangzik, de mégis én erre törekednék.
2: Az ideálkép meg a realizmus néha nincsen távol egymástól, nem gondolod?
1: Reméljük, hogy így van.
0: Hát reméljük, hogy így van, és ez igazából végszónak is nagyon beillett, hiszen közeledünk a műsor végéhez. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, Virág, igazán tartalmas volt ez a beszélgetés, és mindenkit arra búzdítok, hogy keressen meg téged a Facebookon, Rados Virág néven, és olvass el a könyveidet, és nézzen utána annak a csodálatos, bár nagyon fiatal vagy, de már most is elég terjedelmes életműnek, ami a hátad mögött van. Mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok, és reméljük, hogy ezt a beszélgetést is folytathatjuk még a közeljövőben, akár a kettős identitásról megírt könyvet kapcsán, mert azért ne felejtsd el ezt a témát, én tényleg szívesen elolvastam, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is sokan. A Merkabát kísérjék figyelemmel szintén a Facebookon, illetve várjuk a kérdéseiket a rádió elérhetőségein is. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy velünk voltak a stúdió. Ferenc Kuna Valériát
2: és Beyer Gábort.
0: Még egyszer viszont hallásra, tartsanak velünk legközelebb is.
2: Viszont hallás.
1: Viszont hallásra.

0: hír összeállításunk következik.
1: Segítünk a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az életkezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban felmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvos etika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által felvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta, idei konferenciájának témája pedig az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a Baptista Szeretett Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet. Oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott. De még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotban, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Ma csütörtökön kevés felhő valószínű, de itt-ott eleredhet az eső. Élénk északnyugati szél, és 19-20 fokunk van. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Az ifjú légionárius elnyeri a parancsnok kegyét, mire a féltékeny főnöke csapdába csalja, száműzi és elveszejti.
1: Katonai férfi társadalomban a küzdelem a felettes elismeréséért gyilkos féltékenységhez vezet. Férfi testek tánca a homoktengerben. Szép munka!
2: Idegen és magányos tájakon az iránytű se tudja az utat.
1: Hát különösen, ha átállítják.
2: Valóban.
0: Hát milyen volt ez a film? Nagyon-nagyon más. Egyrészt azért beszélünk róla, mert ez jelenleg bizonyos brit kutatók szerint a világ 7. legjobb filmje. És Szabi szerintem még felsorolt, hogy a világ legjobb francia filmje.
1: Hát abszolút. Ugye az emberben van egy gyanúpör, hogy biztos valamilyen kurrens téma miatt került ilyen magasra, és gyanakodhatunk is. Egyrészt női rendezőről van szó, másrészt homoerotikus vonzalmak jelennek meg a filmben, de hadd legyek korrekt, eszméletlenül nagy film. Engem igen, teljesen elvarázsol.
0: Még mielőtt valaki megijedne ezektől a vonzalmaktól, férfi testeket látunk, majd megbeszéljük, hogy milyen környezetben, tehát általában gyakorlatokat végeznek, vagy épp vasalnak, vagy épp borotválkoznak, szép férfi testek, mégiscsak idegeligiósokról beszélünk, és semmi többet nem, tehát hogy ne ijedjen meg senki. Viszont...
1: De van medveölelés. Amikor a férfi testek
0: is. Egyébként az nagyon kemény jelenet, azt külön felírtam igen, magamnak. Nek van egy neve egyébként ezek szerint? Vagy...
1: Ezek szerint igen, én ennyire művelt vagyok. Hát én ezt olvastam, hogy ez a medveölelés.
0: Szóval, hogy egyszerre az, hogy ha már ide jutottunk,
1: a lényeg tehát,
0: hogy abban a mozdulatban benne van a maga az ölelés révén, nem a vonzalom, de a szeretet? Vagy
1: igen,
0: ez egy
1: de a vetélkedés is benne van.
2: Igen.
1: Keményen kell szorítani, igen, keményen kell ütni a testet.
2: Közösségérzés.
0: Ahogyan összecsattan az ő testük, az szinte fáj nekünk igen, egy idő után. Zárójel, amit még ki szeretnék emelni, vagy kiemelnék, hogy ezt szokták mondani a legköltőibb katonafilmnek, illetve...
1: Mi ez a legkatonásabb költői film szerintem.
0: Igen, és... hogy mi, amikor filmeket nézünk, és ezekről a filmekről miután beszélünk, hát nem rögzítjük, de hogy majdnem minden nagy filmet férfiak készítettek, férfiakról, nőkről egyaránt. És ez a film az meg azért érdekes, mert szinte csak férfiakról szól, és hogy ezt nők készítették. Ugye nő a rendező,
2: és az operatőr is, ami szerintem különlegesen fontos. Igen, mert ezért az operatőri munka az még tabu volt így igen, a filmiparban, és valahogy Franciaországban az... Mégis.
0: Eleve egy nő meg tud emelni egy kamerát. És egyébként itt vannak kézikamerás.
1: A homokban. Agnès Godard a operatőr, a vágás pedig Nelly Kvetjét dicséri.
0: Hát én még mindig nem szóltok hozzá.
1: Szóljatok
0: már, na!
2: Na.
1: A Melville-nek van egy 70 oldalas kisregénye, hosszú novellája, Billy Budd, a tengerész.
2: Befejezetlen, szóval az rejtélyes egy kicsit.
0: Ki ez a Melville, mert szerintem a legtöbb hallgatónk nem tudja, hogy
2: Moby Dick
0: alkotója.
1: És ennyi.
2: Igen. Ebből adaptálták, illetve
0: 1851, igen.
2: És az opera is, amit Benjamin Britten operája. Meg is jelenik nagyon sok tánc per edző jelenetnél is.
0: Nagyon érdekes, mert nekem azt tűnt fel a filmet megnézve, hogy nagyon-nagyon sokáig hát nincs benne se zene, se párbeszédek.
2: Igen, nagyon minimalista.
1: De akkor elmondom a két mondatban a Billy Budd történetét, tehát a tengerészek között a

0: Hajón egy szép fiú jelenik meg, és nagy népszerűségre tesz szert, ezért a főnöke igazságtalanságnak veti alá, ő leüti a főnökét, aki meghal, és őt, a szép fiút ezért a hajókapitány kivégzi. Ennyi. Ez a setting. Na most ezt azért is mondtam el, mert a filmben se hajó, se angolok, se kivégzés, se halálos ütés nincsen. Tehát ez egy ilyen nagyon távoli ötlet. Igen. Ez inkább csak az ötletet.
1: Hát igen, mert azért így a háttértörténet is az, hogy a francia Arte televíziós csatorna megbízta a rendezőnőt, hogy készítsen idegen tájakról szóló filmet, és ő ezt átvitte kicsit távolabbi gondolatban, hogy ez nem csak az idegen tájakról, Djiboutiról szól, hanem az önmagunk számára idegennek létet is. Szóval szerintem nagyon távol van eleve a regénytől is, eleve narratíva alapú, ez meg inkább audiovizuális hangulatú.
2: Még annyit mondanék a regényről, hogy ez nem is rendesen befejezett.
1: Igen, ezt mondtam is.
0: Okay. Na jó, de hogyan? Tehát van vége.
1: Nem, meghalt és kész.
2: Nem, én nem arra gondolt, ja. Mármint a Melville.
1: Igen, meghalt. Igen.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
0: Jó, de hogy kivégzik a padot. De az nem elég vég, hogy kivégzik.
1: Nekem hát nem tudjuk, hogy ez a vége.
2: Nem tudjuk.
1: Meghalt és...
2: Tehát ez az utolsó, tehát a halála évében írja, és nagyon sokáig nem is volt kiadva, csak talán 1924-ben, tehát több mint 30 évvel a Melville halála után.
0: Ez nem akadályozta meg Benjamin Brittent, hogy 1951-ben operát írjon belőle, ami előtűnik a filmben több helyen zenekén. Tehát, hogy szerintem nagyon különbözik az a nézés, hogyha valaki otthon van Melville-ben, sőt még Krasznahorkai László Melville rajongását is ismeri, aki bejárta ugye a helyeket, ahol New Yorkban Melville élt és alkotott, és a Billy Budd történetet, és nagyon különbözik annak a nézés, aki csak bekapcsolja a tévét, és ilyen homokos tájakat, tengerhullámzást és gyakorlatozó katonákat elkezd nézni, nagyon kevés párbeszéddel.
1: Főleg úgy, hogy egy katonai filmtől elvárnánk azt, hogy akciódús legyen, és az első jelenet, amit látunk, hogy az edzés során csukott szemmel állnak gyakorlat közepén, ami valamilyen szinten spirituális és meditatív is.
0: Tajcsi jellegű.
1: És igazából egy akciójelenet van benne, ami nem is a harc miatt van, hanem egy baleset miatt, hogy lezuhan a helikopter, amit nem is látunk.
2: Nagyon érdekes, igen, tehát egy olyan háborús film, ahol tényleg se háború, se harc, és még a verekedés se látjuk, legalább az lett volna.
1: Igen, egy leütés van, és egy vízimentés, és ennyi.
2: Na most engem ez az alapproblematika már gyerekkorom óta nagyon foglalkoztat. Lehet, hogy azért, mert nekem egy bátyám van, és gyakorlatilag nálunk ez könnyebben előjött, hogy én kaptam a kevesebb túrórudit, vagy azért, mert mondjuk jártam gyerekként hittanra, és ott bizony azért vannak olyan jó ez a hitta, mert előjönnek, ott már minden durva sztori megjelenik, legyen ez mondjuk a Kain és Ábel története, vagy éppen a József és Putifárné történetinél is ott van az, hogy mondjuk egy ártatlant hamisan vádolnak.
0: De az is ott van, hogyha elveszik a túrórudit felét, adod a másik felét is.
2: Ideig én nem jutottam el sajnos. Oké. Okay. A történet, az nem tudom, tudjátok, hogy
0: de most az irítség miatt mondtad ezt, nem?
2: Igen.
0: Mert akkor ez az egyik kult. Az egyik kult szó már elhangzott idegen, most elhangzott a másik szó irítség.
2: De ha elhangzott az, hogy idegen, akkor vihetnénk abba az irányba is, hogy...
1: Hol is
2: az,
1: játszódik.
2: Hogy hol lehet idegen egy francia, mint... jobban, mint Afrikában.
1: Ami már méghozzá az sem mindegy, hogy 1999-ben vagyunk, amikor már szabad is a francia gyarmat. Szóval duplán idegen.
2: Nagyon izgalmas.
0: Biztos, hogy akkor elünk egy másik kritikában, azt olvastam, hogy 62 és 77
1: szerintem
0: között
1: nem.
0: Járunk
1: hát a
0: valahol,
1: zene alapján...
0: mert hogy még megszállva van az ország.
1: Nem.
0: Szerintem már nincs megszállva,
1: hát a zene meg
0: még
1: a diszkó alapján az látszik, hogy szerintem jelenkorban játszódik.
2: Jó, de az egy a francia jelenlét Afrikában az még mindig megvan. Nagyon-nagyon sok országgal, ilyen nagyon furcsa ilyen felszabadítási szerződésekbe mentek
0: ezt
2: bele.
0: Ezt akartam, hogy hadd védjem már meg őket, tehát ők már nem gyarmatosítóként vannak ott, hanem ilyen rendet védenek, meg fejlődést biztosítanak, legalábbis a narratíva.
2: Nem, hát elvileg azért úgy tudom, hogy Franciaország olyan szerződéseket kötött ezekkel az új államokkal, hogy mit tudom én, ezeknek az aranytartalékát muszáj Párizsi Nemzeti Bankban tartani, vagy hogyha vasutat építenek, akkor az csak francia cég építheti, és a többi, tehát hát nem teljesen az egyenlőségre, meg az egy, hogy mondjam, az önkéntesen együtt arányos részvételre épülnek, és hogyha valaki ezt megszegi, esetleg egy olyan politikus kerül valamelyik ilyen országba a hatalomra, aki ebből kilépne, akkor ezek általában egy pár hónapon belül rejtés körülmények közül el szoktak halálozni.
0: Tehát akkor a francia aranytartalékot nem csak Djibouti bankokba lehet tartani, azt akarod mondani.
1: És azért is Afrika lett, mert ez inkább a rendezőnőnek az oldaláról jön, mert Franciaországban született, de édesapja munkája miatt, aki nem is tudom, igazából ilyen aktakukat-szerű munkát végzett egyébként.
0: Az egy nemes hivatás.
1: Igen, Afrikában, és az első filmje is egyébként azt hiszem Kamerunban játszódik, a Sokolát. Azt még láttam is.
0: És tehát mondtad az Arte fölkérését. Valóban a filmben egy ilyen kulturális antropológiai, vagy néprajzos hangulat is megfigyelhető. Tehát számomra nagyon elkülönülnek, ilyen ellentétben vannak állítva az idegen légiósokról készült jelenetek, meg a tájról és a népről készült jelentek, a népet nagy szeretettel ábrázolja.
1: Igen.
0: Az idegen légiósok fegyelemben élnek, rendben, a benszülöttek, a hazaiak, azok pedig szabadságban élnek. Vidámságban is, és szabadságban is, kicsit felhőtlenségben, persze nagyon szegényen.
1: És szerintem az is fontos, hogy a helyiek ben vannak a női karakterek is. Tehát a francia nők nem jelennek meg, hanem csak is a Djibouti női szereplők jelennek meg, akik bár kis ők... részben vannak benne, de valahogy...
0: Először azt hittem, hogy ők prostituáltak. Hát de aztán... Mert neki barátnője van.
1: Igen, igen.
0: Tehát tartós kapcsolata van.
2: Jó, én nem tudom, hogy ez mennyire...
1: Szerelmi.
2: Igen, tehát mennyire szimmetrikus kapcsolat, fogalmazunk így. Én azért még azt akartam itt az idegen kapcsán mondani, hogy ugye ami eszembe jut, és gondolom nektek is, az Camus-nek az Idegen vagy Közöny című kisregénye. Ezt be akartátok hozni, vagy nem? Mert ha nem... Akkor itt egy-két dolgot eleve, és ott az idegennél beszélgettünk erről, hogy az idegen az állapotot is, tehát se nem francia nem vagyok, se nem arab nem vagyok, hanem egy ilyen furcsa köztes állapot. Itt most nem arabok élnek.
1: Nem.
0: Jól mondod, és ha már idegenség, akkor a filmnek egy kerettörténete van, egy elbeszélünk, a Gallup, nevezzük Gallupnak, és hogy ő valamire készül, tehát valami miatt elbeszéli nekünk ezt a történetet, valami miatt visszaemlékszik, és ő vele is zárul az egész történet. Ő ugye visszakerül Franciaországba büntetésből, tehát kikerül az idegen légióból, de kiderül számára, hogy ő Franciaországban is idegen. Tehát oké, francia, csak a katonai életmód miatt és a hivatás miatt ő a civil világban teljesen partra vetett halként.
1: De az ottani világban is, a katonák közt is. Tehát ő szerintem teljesen idegen.
0: De ott mi? Ott nem, hát, nem érzi otthon magát?
1: Ő nem tudom. Ő valahogy mindig távolabb volt mindenkit.
2: Nagyon
1: semmi
2: érdekes
1: közösség
2: ez. De ott mindenki
1: volt.
2: Mindenkivel távol van.
1: Hát de a fiúk szerintem távol. Nem, mert együtt ünnepelnek.
2: Igen.
1: Táncolnak. Ő még mindig más.
2: Igen,
1: van.
2: De ő más rangban van. Más szerintem neki nincs a rangjának megfelelő társa.
1: De közben meg közvetlenebb a Forestier, aki a harmadik
2: szereplő. De szerintem ő is annyira magányos és egyedül van.
0: Igen.
2: Nekünk, hát vagy akkor magam nevében beszélek, tehát nekem volt szerencsém olyasmit csinálni, hogy tanárként tanár továbbképzéseket tartottam, különböző négycsillagos hotelekben, és egy ideig nagyon-nagyon büszke voltam magamra, és egy idő után egyre magányosabb és magányosabb voltam, pedig aztán utána én vasárnap mindig hazamentem.
0: De miért? Ez nem teljesen értem.
2: Az, hogy ott igazából nem nagyon tudtam közösséget találni, mert nyilván a tanári csoportok egymással voltak, vagy magukban voltak.
0: Mert te voltál a képző.
2: Én voltam a
0: képző.
2: És akkor
0: rangban máshol van.
2: És akkor innentől kezdve már ez egy
0: ez meg osztálykiránduláson is átélhető, akár egyetemistákkal, akár középiskolásokkal.
2: Igen, csak nagyon fontos, hogy most én egy másfél napot vagyok ott, vagy éveken keresztül, és igazából ott hosszú 10-20, hány évet írnak alá az Idegen Légiónál? 10-et vagy 20-at? Szóval, hogy azért ez sem mindegy.
0: Maga ez az alaphelyzet az Idegen Légiónak is nagyon fontos, most metaforikus szempontból, tehát senkiről nem tudunk semmit, és nem is akarunk tudni semmit, te bármilyen nevet mondhatsz, bár nem kell papírokat mutatni, akár azt is mondhatod, hogy te a Pun királyságból jöttél, és Hannibál a neved, ezt nem fogják firtatni, azon túl így fognak téged elnevezni. Emiatt ez az idegenség, ugye ez lehet menekülés otthonról, meg lehet egy felejtés, vagy a újrakezdésnek a reménye. Ezek a gyökértelen emberek, egyébként a filmben az egyikőjükről el is hangzik, hogy se apja, se anyja. Akkor behoznám
1: a
0: és hogy a, de akkor behoznám a családot, lehet, hogy ez a Nagypál harmadik kulcs szava, a légió a család.
2: Igen.
0: Nekem
2: egyik
0: ez
2: oda,
0: a válaszom.
2: Igen, de hogy
0: nagyapa, apa, gyereke.
2: Egyszerre lehet, de hogy én annó ilyen amerikai katonáktól hallottam, hogy azért nem barátkoznak nagyon bajtársakkal háborúban, itt nyilván egy picit ez más helyzet, mert a következő bevetéssel egy nagyon közeli barátjukat nagy eséllyel el fogják veszíteni. És tehát, hogy kialakul az, hogy nem megyünk a mélyre, mert annál nagyobb a fájdalom. Zárójel.
0: Én itt utána nem éreztem néztem, ezt a halálos fenyegetést.
2: Zárójel. Itt utána néztem, tehát először egységesen a francia idegen légióban 5 évre írnak alá, és aztán utána szokták azt meghosszabbítani.
1: Amúgy szerintem van valami család per közösségérzet egyébként így mindenkiben, de az odata. Tehát, hogy a Gallup esetében ő az első pár mondata, amit magára mond, először is elmondja, hogy életre alkalmatlan és polgári életre alkalmatlan, majd elmondja, hogy csodálja Forestiért, ugye a fő hadnagyot, azt hiszem szerintem fő hadnagy, de nem tudja miért. Szóval van egy ilyen, ilyen csodálat, de közben meg mindig nagyon távol van.
0: És a de a karkötőjén a Forestier nevét viseli? A főnökének a
1: ezt
0: nevét?
1: Ezt nem láttam.
0: Mert van egy karkötő benne.
2: Nem, na mindegy, én is akadtam itt
0: házi, igen. Házi feladatnak adjuk, mert azért ez furi lenne, nem? Én igen. A főnökeim nevét egyszer sem viselem.
2: Én viszont hordom.
0: Viszont... Hát te azért nevet hordod, igen, nyilván igen. A szerkesztőtárs.
2: Na, szóval, hogy a narrátorról azt szokták mondani, hogy szubjektív off-ból elhangzó kommentár. Ugye, tehát a szubjektívnél azt fontos nekünk akkor hangsúlyozni, hogy ő nem egy mindentudó, ne higgyünk neki, csak is a Gallup főtörzsőrmester, ugye? Szemszögéből halljuk, látjuk az ő érzései, emlékezete, önigazolása, belső vívódása, stb. Alapján.
0: Az hát önigazolása, de azért őszintesége. Tehát ha szerintem tényleg mindent őszinte. Ő beszél el, igen. Akkor kiderül, hogy ő aljas.
1: És ő önkritikusan áll
2: magához. Én például, amikor visszagondolok dolgokra, akkor sokkal önkritikusabb vagyok, és sokkal jobban vádolom magam, és aztán lehet, hogy később derül ki, hogy én abban a helyzetben nem is voltam olyan rossz alak, csak elkezdtem a szorongás által magam bűntudatba kergetni, és le kéne ezzel állni. Nem. Na, szóval, hogy erre-arra vihet ez a dolog lelkétől, alkatától függően az embernek.
0: Én, ha visszaemlékszem életem eseményére, akkor mindenhol Supermanként tűnök fel.
2: Igen, és nagyon, de hogyan emlékszel rá? Mert hogy most egy Supermanre emlékszel? Vagy mindig Superman voltál, de azért lekicsínyled utólag, hogy lehet, hogy mégse voltam annyira Superman. A másik ez az off-ból.
0: Nem S betű, hanem egy S betű van az.
2: Értem. A másik, ez az off-ból elhangzó, az a, annak az a lényege, hogy közben úgy, tehát úgy beszél,
0: mi,
2: hogy...
0: Mi ez a szó? Off?
2: Én így hallottam, hogy off-ból elhangzó kommentár.
1: Jaj, a háttérből
2: őben. Igen, mert hogy...
1: Hát hang alá festése.
2: Igen, de hogy nem látjuk azt, ahogy beszél, csak halljuk a hangját, és miközben halljuk, aközben látunk eseményeket a múltból, de nem is biztos, hogy azokat az eseményeket, amiket elmesélünk.
1: Amúgy egyébként nagyon érdekes, mert ugye a konfliktus forrása ez az irítség a fiatal, ugye Szentán között és a Gallup között, de viszont annyira nem látjuk őket interakcióban. Igen. Egyszer-kétszer mutatják őket. Igen, amikor először láttam még pár éve, akkor így vártam, hogy mi lesz itt a mozgatórugó, de végig van valami, végig
2: ne,
1: a háttérben
2: de akkor lehet, hogy nem
1: van.
2: Ez van, ha én ezt a narrációt hangsúlyoztam, akkor lehetséges, hogy a Gallup lelki világa áll központban, és nem annyira ez a cselekmény, de azért nézzük meg három mondatban de, ezt a cselekményt, hogy mi történt.
0: De,
2: mert...
0: de ettől nagy fi, vagy engem az első hét percbe szippantott, és a narráció, a képek, a szónélküliség, a koreográfia,
2: de nem csak
0: az,
2: mondok egy példát.
0: Ez egy művészfilm.
2: Igen. Robog a vonat.
1: Intellektuális film.
2: Robog a vonat, és hol utaznak azon a vonaton, az nektek föltűnt?
1: Hátul, nem?
2: Tehát a sivatagban megy a vonat, igen. És azt látjuk, hogy az árnyéka a vonatnak, hogy ilyen zsibbongást is hallunk, de hogy fönt.
1: Ja, tetén. Ja,
2: tetén utaznak, igen. De mi csak az árnyékokból igen. Látjuk de ezt. Jó. Tehát ilyen finomságok vannak benne. Avagy én miközben néztem a filmet, rajzoltam két egyenest, uh-huh. Ilyen koordináta rendszert, az egyik az oda jutottam, hogy esztétikai tenge, a másik az, hogy etikai tenge, uh-huh. És azt hittem, hogy sokkal többet ki fogok tudni ebből a rendszerből, mert hogy olyan érdekes volt, hogy itt egyrészt tökéletes testű férfiakat látunk, akiknek sokszor nagyon csúnya az arca, és akkor az ő ott létük meg ilyen morálisan eléggé kérdőjeles, uh-huh. Most mi a túrót keresnek arra fel.
0: Kicsit vitatkoznám, bár ritkán elmélkedem a férfi szépségről, tehát le van vágva a hajuk. A igen. Filmben egy ember van, vagy egy vagy kettő, akinek nincs levágva a haja, férfi, a tisztek.
1: Igen.
0: Persze a főtiszt az már ősz, meg kopaszodik, igazából a Gallup az, akinek igen. Haja van, mindenki másnak pedig egyenre vágják a frizuráját, és onnantól kezdve az arcuk az se nem csúnya, se nem szép. Igen. Tehát ez az egyen férfi arc, az izmok látszanak benne, meg a megküzdöttség, meg a kitartás, meg az akaraterő, tehát ilyen meta értelemben ezek nagyon szép férfi arcok, de hogy nem az arc van a középpontban, hanem a test. Mindegyik
1: igen,
0: nagyon
1: ez a test.
0: Szépen kidolgozott, de nem edzőteremben, hanem a funkcionális.
1: Sőt, az
0: kidolgozott.
1: Egyik legfontosabb plakát is, nem tudom, hogy láttátok-e, amikor ott van a kék háttér, és árnyékként eltakarja az arcát. Ez egy ilyen egyik legismertebb plakát is a filmről, ahol csak az izmos férfi test van.
2: Ilyen
1: szoborszerűen.
0: És behoznám a meleg vonalat, de főként azért, hogy aztán léphessünk tovább, tehát már a Billy Budnál is mintha homoerotikus utalások lettek volna, a férfi szépséget dicséri, meg kicsit a vonzalmat is. Ebben a filmben ez is értelmezhető bizonyos értelemben így. Egyrészt a 20 darab katona között nem csak bajtársiasság van, bár egyébként barátnőik vannak, meg ilyesmi, tehát a nő jelen, uh-huh. Jelen van az életükben, uh-huh. Csak egymáshoz is furcsán viszonyulnak, de van, aki úgy értelmezi, hogy itt egy meleg vonzalom,
1: szerelmi
0: tehát
1: háromszor.
0: Ugye a Túl a barátságon című filmben kovbolyokkal már láttuk ezt, bár nem háromszöget, akkor csak kétszöget, itt most, mintha túl lennének a barátságon, tehát a saját katonáira a főnök ilyen meleg vonzalommal is tekintene, illetve, hogy az irigységnek, féltékenységnek volna egy ilyen erotikus szerelmi vonala is.
2: Ott van egy összenézés hozzá. A 34. percben, az irány felírtam, de azon túl azért...
0: És megdobant a szívünk.
2: Igen, igen.
1: Szerintem inkább irítség alapú, és szerintem nem vonzalmi irítség alapú, az irítség benne van, hogy a Forestier felfigyel a Szentára, miután hűségesen kiment valakit, de inkább, ahogy ő is mondta, hogy nem tudja, hogy csodálta, de nem tudja miért, ez persze kétfélé lehet értelmezni, hogy vonzódik, vagy tiszteli, de szerintem inkább, szerintem annyira... irítség vezérelte és elveszettség vezérelte a Gallupot, és szerintem én nem éreztem benne homoerotikus vonalakat.
0: Jó, de mire irigy? Ugye van egy hőstet, kimenti a helikopter balesetből a
1: szerintem,
0: bajtársát.
1: Igen, szerintem lehet úgy is értelmezni, hogy irigy arra, hogy ilyen jó természetüként megjelenik, és ilyen idézőjelben ártatlanként itt van, és akkor kimenti hősiesen azt a másik embert, és a jó természetét is fordítja a Szenten ellen, hogy megvédett egy másik bajtársat. És szerintem ez egy könnyű természetére is irigy, de igazából szerintem nincs megmagyarázva,
0: de
1: mire
0: van egy
1: irigy.
0: Váltás, amikor a nagyfőnök megdicséri,
1: igen,
0: nem tünteti ki, de csak megdicséri.
1: Igen, szerintem az...
0: És akkor?
1: Igen, hogy ráfigyeltek. Tehát, hogy itt van valamilyen hát ilyen szempontból családi apa-fiú, nem, ilyet így is lehet akár értelmezni, hogy nem rajtam van a fókusz, mint főhadnagy.
0: oda is elvinném, hogy ez a meleg vonal, én nagyon erőltetettnek érzem, főként azért, amit mondtunk, hogy itt egy női alkotó triász van, különösen a rendező, a férfi tekintetről sokat beszéltünk már a feminizmusban, most akkor a maszkulinizmusban a női tekintetről is beszéljünk, tehát a feje tetejére fordítja a férfi tekintetet, itt egy női rendező, mindentudó női, igen, direktor, a férfiakat veszi szemügyre, mint állatokat, mint testeket.
2: Engem akkor már ez érdekelne, hogy mi lett volna, ha nőkről készített volna férfi stáb ilyen filmet, az valószínűleg nem lenne ilyen
0: kultuszfilm. Szexista, kiűzzük.
1: Hát szerintem itt látszik valamilyen egyébként szinten a női vonal, hogy szokták úgy elemezni benne, hogy ezt a maszkulinitás és femininitás is megjelenik ezzel a vasalás női idézőles női szereppel. És a
2: fűzőcskéznek,
1: igen. Igen, szóval szerintem van egy ilyen, ami bemutatja ezt a maszkulin létet is, hogy ez is léte a katonaságnak, és nem gyengeségként mutatja be, hanem közösségi programként.
0: Egyébként a filmtörténetben van olyan, hogy férfiak mesztelen női testekről filmet készítenek. Általában. Én persze nem nézek ilyet.
2: Uh-huh. Én még abba az irányban nézném, hogy a filmek hogyan változnak a katonák ábrázolásában, mert ugye nagyon sokáig itt a hőstetteknek örülünk, de aztán megjelennek szépen a háború borzalmai, illetve a rendszerek borzalmai is. Nekem például eszembe jutott a Dom című film, amiről esetleg majd valamikor készíthetnénk egy nagyon jó rádióadást.
0: Nem.
2: Ahol ott vannak szintén embereink a sivatagban, és ott például a szivatás a körül forog minden. Itt például olyan jó volt azt tapasztalni, hogy nincsen üvöltözés, uh-huh, nincsenek szivatások. Ezeket azért megszoktuk ilyen katonás filmekben.
0: Szerintem jó, de igen. Biztos, tehát ugye hát azért kirendeli az egész mit tudom én, nem századot, hanem szakaszt, a sivatag közepére egy értelmetlen munkával.
2: Ez honnan veszed, de mert ők építik itt az utat?
0: Hát igen, de ott ilyen kövek
1: mondjuk
0: vannak.
1: Mondjuk az ásatás is azért eléggé szivatás volt, de az már egy szerintem előterv, hogy majd a Szent Antal.
2: Na várjál, de akkor nem beszéltük meg a történetet.
0: Ja, az, hogy pihenj, vigyázz, az
2: de is nem, szivatás. De nem annyira sok ilyet látunk, hogy nem olyan sok pihenj, vigyázz, tehát hogy az van, hogy van a főtörzsőrmester, és megérkezik ez az új, ez a Szent Antal, és ő elnyeri a parancsnok elismerését. A főhősünkben a féltékenység ébred, és hogy megszabaduljon ettől a kis újonc légionáriustól, csapdát állít neki, ugye, mert nekem ezek nem derültek ki egyből a filmből, uh-huh, a főhősünk, és emiatt ez volt a csapda, mi volt ez a csapda? Ez volt a kőtörés, vagy mi volt a csapda?
1: Hát szerintem szerintem igen, mert szerintem tudta, hogy ő majd valamilyen ki fog állni érte, ha már ilyen hősiesen megmentett valakit.
2: És akkor
0: és vizet ad.
1: Igen, szóval szerintem ez egy ilyen előgondolat.
2: És akkor azt mondja annak a valakinek, aki itt elment onnan, vagy abba hagyta, vagy valaki eltávozott, ugye? És ezért, amikor előszedik, akkor az a büntie, hogy ásson egy árkot, vagy gödröt a sivatagban.
0: Azt szerintettem, hogy tényleg vizelni megy, vagy pedig muszlim imádságra
1: amúgy
0: megy.
1: Szerintem ő akkor szerintem imára ment, vagy én úgy értettem. De aha, lehet, hogy ez egy másik karakter volt, ebben nem vagyok biztos.
0: Igen, a filmben a vágás az időrendet nagyon megbontja, és akkor nem egyenes vonalú a történet. De valóban egy ilyen láncban követik egymást az események, csak előtte elhangzik, hogy bennem, mondja a narrátor, már megfogamzott, igen, hogy el fogom ezt tiporni, és hogy csapdát állítok. Igen. És akkor ott ás a társa, nagyon szomjas, nem kaphat inni, ő mégis ad neki inni, de kirúgják a kezéből, igen, és akkor leüti.
2: Igen. Akkor közli, hogy igazságtalan, igen, és erre ad egy pofont, beindul a bunyó, itt vége a jelenetnek, és akkor őt büntetésből kiviszi ebbe a sós sivatagba, ami gyönyörű amúgy, uh-huh, De, és nekem akkor az egyből nem derült ki nektek, egyből kiderült, hogy az iránytű az hibás.
1: Hát ott valahogy babrálta már ott, igen, előtte, szóval valamit ott, igen, szóval már valahogy egy kicsit...
2: Értem.
0: És akkor nagyon sokáig, találni, csak
2: és nagyon sokáig azt igen. hiszük, hogy ő meghalt, főleg, hogy az iránytűt azt ilyen arab, vagy nem arab, nem tudom milyen néger, fekete kereskedőktől megszerzik.
1: Igen, az ironikus is, hogy pont az útmutató az elveszettséget.
0: Így van, és bemutatja. A moral compass is eszünkbe juthat, mm-hmm. az erkölcsi iránytű, melyet megrongál.
2: Mm. De aztán utána kiderül, hogy az egyikük életben marad, a másikuk nem, de melyik marad életben?
0: Én boldogtalan voltam, tehát
2: ez volt a
0: Melville történetben ugye két halottunk van a három főhősből, és ezért olvassuk ma is ezt a történetet. Itt túléli, sőt, igazából mind a kettő túléli, most akkor lehet vitatkozni, és vitatkozzál is kérlek, igen. Emma. Tehát úgy tűnik, hogy az egyik visszamegy Franciaországba, és majd hadbíróság elé áll, és laicizálják, világivá teszik, leszereltetik, és a másik pedig megtaláltatik a Djibouti emberek által, és soha többé nem megy vissza az idegen légióba.
1: Szerintem mindkettő kérdéses, hogy kinek mi lesz a sorsa, mert Szentánt oké, hogy megtalálják, rettenetesen sós állapotban, de szerintem ott még nem biztos, hogy ezt túléli. Szóval megtalálják, de szerintem az nyitott könyv annak a vége. Akár csak Galupnál, aminél ugye az utolsó táncjelenet az, amit nagyon lehet elemezni, mert ott egy fegyverrel fekszik az ágyon, és közben meg is mutatják a tetoválását, ami azt a Cert la bonne cause est meurt, mind az A2-es franciámat használom, szolgáld a jó ügyet, és hajj meg. Szóval
2: ezt én is tanárként így vallom.
1: Szóval itt...
0: Rám van tetoválva, ugye
1: úgy gondoltam. Tehát, hogy lehet ezt a táncjelenetet értelmezni úgy is, hogy itt már halál között van, vagy álmodja, vagy már meghalt. Tehát, hogy itt ezt így nagyon... Főleg, hogy ez a táncjelenet egyikénig berakták csak úgy, tehát ez nem volt egyikén eltervezve. Azt mondta a rendezőnő egyébként a színésznek, hogy úgy táncoljon, mintha élet és halál között lenne.
0: Élet és halál... De szép, nagyon
1: igen,
0: szép.
1: Igen.
0: Erről most beszéljünk, a vágás is úgy zajlott, az a rendező, engem ez nagyon elgondolkodtatott, hogy gyorsan leforgatni a filmet, és aztán marha igen. hosszú ideig vágni.
1: Igen.
0: Nekem ez így eszembe se jutott, hogy így is lehet forgatni, mert én az ilyen, nem tudom, ilyen hollywoodi diktátor rendezőkhöz vagyok szokva, akik még le is rajzolják az összes jelenetet, igen. és keményen bevasalják, tehát már minden a film igen. nem fog változni, csak majd úgy lesz vágva, hogy megírta
1: igen, a forgatókönyvet. És ha már női filmek, a vágás az általában női feladat volt, mert az ilyen sziszifuszi munka volt, és ha nincs vágás, akkor nincs film se, de az valahogy mindig kicsit ignorálva volt.
2: Nagyon érdekes ez, ezért van ilyen igen. dokumentumfilmes hatása, nem?
1: Igen.
0: Tehát ő leforgatott egy csomó mindent, és utána, igen, dokumentumfilmes és művészfilmes.
1: Igen.
0: Tehát, hogy akkor tényleg a fák hajladozása, a fák pont nincsenek benne, de a tengerhullámzása, igen. meg a homokfodrozódása, meg a sókristályok, tehát nagyon jól egybe lehet vágni, és ő még ezzel a sejtetéssel is játszott. Tehát látszik, hogy a történetnek az elbeszélés vonalát háttérbe tolta, és egy ilyen etűdöt vágott igen. össze. És emiatt így a film egyre emelkedik bennem is, ahogy telnek a napok, tehát ilyen egyre jobb filmként emlékszem vissza rá.
1: Meg szerintem a zene is jó, most így, ha már hát az egész az... Nem is az, hanem az a minimalista.
2: Meg sokáig a zene ilyetlenség, vagy
1: igen,
2: zene nélküliség.
1: A csend, ez a magánynak.
2: Igen, ilyen... meg ilyen zajog.
1: Igen, ez különböző. A Erán Cúr szerezte egyébként a filmzenéjét, mm-hmm. ami nem a opera.
2: Igaz-e szerintetek, hogy a cselekmény helyett itt ebben a filmben a test válik a főszereplővé, vagy ez egy ilyen nagy duma?
0: Nekem nagyon tetszik ez. Van egy koreográfus, a Bernardo Monte, uh-huh. aki egyébként szerepel a filmben, tehát ő az egyik uh-huh. katona, ő tanította be a táncokat, és akkor az önazonosságról szólva a test válik önazonossággá uh-huh. ebben a helyzetben, egyrészt a sivatagi helyzetben, másrészt az idegen légiós helyzetben, harmadrészt meg a koreografált helyzetben. Azért ezek nem olyan katonai gyakorlatok, már a tai chit említettük, uh-huh. de a többi is, tehát hogy ezek átmenetek a modern tánc és a katonai gyakorlatozás igen. között, és emiatt az ember egy masszának, egy tömegnek, egy koreográfiának válik a részévé a filmben.
2: Zárójel, nem tudom, hogy ez szerintem ez nem csak magyar néptáncosoknál van meg, hanem minden táncban, hogy van táncírás, és nekem volt ilyen tánc kotta a kezemben, és egyik cimborám az el is kezdett ennek alapján tanulni táncolni, és egész sokáig jutott, és van ez a híres anekdota, hogy a magyar néptáncos elment a karate táborba, és ott leírta, hogy mit csinálnak, majd utána előadta amennyire tudta annak alapján. Következő állítás...
0: Van átmenet a test gyakorlás, tehát, hogy... meg igen. A tánc.
2: Tehát én amikor a kickboxra jártam, akkor döbbentem rá, hogy mennyire fontos ennek a tánc jellege.
1: Hát mindig valamilyen szinte mind a kettő koreográfia.
2: Igen, igen, és a ritmusnak a szerepe. Igen. Egyébként a fociban is, amikor én foci edző voltam, akkor ez volt a titkom, hogy a ritmusra tanítottam a gyerekeket. Na, következő!
0: És amikor őrmester voltál, az idegen így jó van?
2: Na, akkor mire tanítottam őket? Szerintetek igaz az állítás, hogy a táj nem pusztán háttér, hanem a szereplők lelkiállapotának tükre. Én ezzel nem értek egyet, szerintem szerintem végig ugyanazt a tájat látjuk, nem?
1: Hát annyi, pont, hogy üresség.
2: De
1: hát
2: hogy akkor végig az üresség van?
1: Hát szerintem
2: de ez belemagyarázás.
1: De szerintem az, hogy idegenség, és tehát, hogy van ez a mi-ők kapcsolat mikro-makro szinten, hogy ott vannak a katonák, mint idegenek kvázi, akik ugye ezt mondtuk, hogy teljesen új karakterekkel megjelennek, lehet, hogy bűnözők, lehet, hogy nem árvák, vagy nem árvák, elszöktek otthonról, tehát valamilyen szinten olyan magányos mindenki, és a táj is valahogy olyan üres.
0: Monotonitás is van benne, ritmus is van benne, a tengerben is, meg a homokdűnékben is, fönnség is van benne, tehát egyszerre rettenetes és egyszerre nagyon vonzó. Ők végül is a világ legszebb helyein vannak állomásozva.
2: Ezen mindig dilemmázom, hogy ez a világ legszebb helye, vagy nem. Mi északi sarknál is ezen elgondolkodunk, de azért Édennek nem nevezhetjük ezt a területet, bár nincs messze az Édentől.
1: Hát nyugalom. Szerintem az van benne. Főleg a show részletnél.
2: Amikor
1: az, hát ez szerintem volt egy olyan kietlen, nyugodt érzés.
2: De ez biztos, hogy egyszer el akarok jutni Djibouti-ba.
0: Djiboutit látni és meghalni. Szép munka! Claire Denis, 1999. Ez volt a tekercsés tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bakos Emma.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Tekercs és tekintet. Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Szemet szemért, fogat fogért. A szemet szemért, fogat fogért közmondásként, illetve szálló igeként használjuk a magyarban. Más szavakkal, aki kárt okoz, ugyanakkor a kárt szenvedjen el viszonzásul. Vagyis a büntetésnek pontosan meg kell egyeznie az okozott sérelemmel. Ez a kifejezés az arányos megtorlás elvét jelenti, lényege nem a kegyetlenség fokozása volt, hanem éppen az önkényes bosszú korlátozása. A szemet szemért, fogat fogért elv eredetét az ókori, a babiloniai jogrendekből származtatják, ami a legismertebb formában a Hammurapi törvény oszlopán található, Krisztus előtt 1700-ból való. Talió elvnek is nevezik, ami latinul megtorlást jelent, és eszerint az elszenvedett sérülésért vagy kárért az elkövetőnek ugyanazt a sérülést kellett elszenvednie. Ezzel szabályok közé akarták szorítani az igazságszolgáltatást, és korlátozták az aránytalan megtorlást, nehogy a bosszúállás az erőszak végtelen láncolatához vezessen. A szemet szemért ősi elv ma is él, de nem szó szerint alkalmazva, csak civilizált emberi jogi korlátok közé szorított formában, inkább a méltányos kárpótlásra utal, nem a fizikai bosszúra, hangsúlyozva az igazságosságot. Az alapgondolat, az arányosság elve fennmaradt a büntető jogban, hogy a büntetés súlya igazodjon az elkövetett gonosz cselekményhez. A személyes megtorlás helyébe pedig a jogsértés rendezése, a kártérítés és a törvény által kiszabott szankció lépett. Érdekes módon a Bibliában is találkozunk ezzel az elvvel. Az Ószövetségben a szemet szemért, fogat fogért irányadó, mértékül szolgáló elvként jelenik meg, mint olyan szabály és elvárás, amely meghatározza, mi tekintendő helyesnek, elfogadhatónak, vagy követendőnek egy adott területen. A Biblia ezt már magasabb szintre emeli, célja a vérbosszú megakadályozása volt, biztosítva, hogy a büntetés ne haladja meg a sérelem mértékét.

Mózes könyveiben több helyen is találkozunk ezzel a rendelkezéssel, például a második könyv 21. és az 5. könyv 19. fejezetében a következőképpen. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért. Ez annak a törvénynek volt a része, amelyet Isten Mózesen keresztül adott az ókori Izraelnek. Ezt a szabályt akkor alkalmazták, amikor egy személy szándékosan ártott valakinek. Mózes 3. könyve 24. fejezetében a vétkesről a törvény ezt mondta. És ha valaki sérelmet ejt a fele barátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen kárt tett abban az emberben, olyat kell tenni benne is. Ez a törvény nem hatalmazta fel az embereket arra, hogy önmaguk álljanak bosszút, és nem is hagyta jóvá. Inkább abban segítette a kinevezett bírókat, hogy a kiszabott büntetés megfelelő mértékű legyen. Se túl szigorú, se túl enyhe, és ahhoz, hogy kellően alkalmazzák, először megvizsgálták a körülményeket, valamint, hogy mennyire volt szándékos a tett, és ezek után döntöttek a büntetésről.

Mózes 5. könyve 19. fejezetében pedig ezt találjuk feljegyezve. Akik megmaradnak, vagyis látták, hogy Isten igazságot szolgáltat, hallani fognak erről, megijednek, és soha többé nem tesz ilyen rossz dolgot közöttetek senki. Mózes 3. könyve 19. fejezetében még ezt a tanácsot is olvashatjuk. Ne légy bosszúálló, és haragot se táplálj a népedhez tartozók iránt. A szemed szemért fogad fogért elv a Tóra egyik legismertebb, de talán legfélreértettebb törvénye. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy szó szerinti büntetési rendszerre utal, amely a megtorlás elvén alapul. Azonban a zsidó hagyomány a talmudi bölcsek értelmezése és a gyakorlat teljesen más megvilágításba helyezi ezt a törvényt. Ez a parancsolat, amikor megjelenik Mózes könyvében, első olvasásra valóban szó szerinti büntetés sugal. Azonban a rabbinikus irodalom és jogértelmezés egyértelművé teszi, hogy a parancs nem a testi megtorlásra, nem a bosszúra, hanem pénzbeli kártérítésre vonatkozik, és az igazságosságot helyezi előtérbe. Rási, a középkori zsidó kommentátor a következőképpen magyarázza ezt az ősi rendelkezést. Szemet szemért, vagyis a szem értékét kell megfizetni, aszerint, hogy mennyit csökkenne az illető értéke a rabszolgapiacon. Mózes 5 könyve nem pusztán törvénykönyv, hanem erkölcsi és lelki útmutatás is. Ha a szöveg csupán annyit írna, hogy a kárt anyagilag kell megtéríteni, az ember nem értené meg tettének valódi súlyát. A kifejezés drasztikus megfogalmazása azt sugallja, hogy a bűnös valójában megérdemelné a megtorlást, de a gyakorlati jogrendszer egy méltányosabb megoldást alkalmaz.

A Tóra mellett létezik egy szóbeli hagyomány, amelyet a bölcsek adtak tovább generációról generációra. Ez biztosította, hogy a rendelkezések alkalmazása a mindennapi életben igazságos maradjon. A Szentírást olvasó és kutató emberek tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus halálával a 10 parancsolatot kivéve nagyon sok ószövetségi időben adott törvény érvényét veszítette, vagy más értelmezést nyert, és ezért az új szövetség tanítása gyakran ellentétbe kerül a szemet szemért elvel. Az Úr Jézus tanítása tudatosan meghaladja ezt, mert ő mindig a kölcsönös megbocsátásra és a könyörületre helyezi a hangsúlyt. Krisztus tisztában volt azzal, hogy némelyek félre magyarázzák ezt az ősi szólást és gyakorlatot. Ezért hegyi beszédében félreérthetetlenül és tisztán hirdeti, hogy milyen legyen a magatartásunk, ha bántás ér. Erről Máté evangéliuma 5. fejezetében olvashatunk. Hallottátok, hogy megmondták, szemet szemért és fogat fogért. Én azonban azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe azzal, aki gonosz, hanem ha valaki megüti az arcod jobb felét, fordítsd oda neki a másik felét is. Az Úr Jézus kijelentésével meglephette hallgatóit, mivel a zsidó vallási vezetők tanításával ellentétes volt, hiszen azok a szemet szemért törvényre hivatkozva, felhatalmazva érezték magukat arra, hogy nehezteljenek egymásra, vagy bosszúvágytól fűtve túlkapásokba bocsátkozzanak. Jézus Krisztus a régi szemet szemért mondást felülírta, a megbocsátást hirdeti, ami a szeretet és az irgalom elve.

tovább fokozza és kibontja ezt az erkölcsi tanácsot, magasra téve a mércét, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Így folytatja, ahogy Máté 5. fejezetének a végén írja, ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy a mennyei atyátok fiai legyetek, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mindezt átgondolva, méltatlankodva tesszük fel a kérdést. Azzal tegyek jót, azt áldjam, azért imádkozzak, aki engem gyűlöl, átkoz és nékem ellenségem? Miért kell ezt tenni? Ha emberi módon gondolkodunk, akkor ezt mondjuk. De Isten másképpen jár el. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és utai nem a mi utaink. Isten maga a szeretet. Bár nem kényszerít erre a magasabb rendű szeretetre, de bemutatja az abban rejlő áldásokat. Az Úr Jézus nem csak szavaival, hanem minden tettével bizonyította, hogy Isten törvényének lényege a szeretet, és az, ami boldogságunkat szolgálja, ha a szerint élünk.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe, mint a pálma és a cédrus. A mai ige a 92. Zsoltár 13. verse. Az igaz virul, mint a pálmafa. Magasra nő, mint a libanoni cédrus. Gondolatok az igéről. Ezeket a fákat nem ember gondozza és metszegeti. A pálmák, cédrusok az Úr fái. Az ő gondozása nyomán virulnak. Az Úr szentjei épp úgy az ő gondoskodó keze alatt növekednek. Ezek a fák örökzöldek. Minden évszakban egyformán szépek. A hívőknek sincsenek, hol szent, hol pedig istentelen időszakaik. Minden életkörülmények között az Úrtól nyert szépségükben állnak. Ahol ezek a fák nőnek, szépségükkel azonnal szembe tűnnek. A táj szemlélője mindenütt azonnal felfigyel a pálmák és a cédrusok királyi szépségére. Jézus Krisztus követői sem rejtőzhetnek el a megfigyelők elől, mert olyanok, mint a hegyen épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni. Isten gyermekének növekedése is hasonló a pálmáékhoz. Teljes erővel fölfelé tör, törzséből egyetlen oldalágat sem növesz. Olyan, mint egy csodálatos oszlop. Oszlop fővel a tetején. Nem ágazik sem jobbra, sem balra, minden erejével a menny felé törekszik, és az éghez legközelebb érleli gyümölcsét. Uram, kérlek, formálj engem, hogy ilyenné legyek én is. A cédrus dacol minden viharral. Az örök hó határán nő, de az Úr gondoskodik arról, hogy a törzsében meleget és erőt adó nedvek folyjanak. Uram, add, hogy én is a te melegeddel és erőddel tudjak dacolni a hideggel és a viharral szemben. Ámen. Véget ér a zsinagógák hete. Augusztus 30-ától még ma, szeptember 17-én zárul a zsinagógák hete, háromhetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd egyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet-fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Ma, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva, egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű. Szombaton csökken a felhőzet. Sok napsütés sugárzik, néhol eső is előfordulhat. Nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Szeretetek, köszöntünk titeket. Olyan témát hoztunk mára, és ez a gyász lenne, amiről szeretnénk beszélgetni egy kicsit. Kicsit olyan téma ez, őszinte vagyok, hogy tudjuk, hogy van, meg előbb-utóbb szembesülünk vele valamilyen úton, módon, akár a családunk kapcsán is, de hogy kerüljük. Én például szívből utálom a temetéseket, vagy a temetőt, tehát nem szeretem egyszerűen, és tudom, hogy ez abból fakad,

0: Vaspalotai zsinagógán, kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája: Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskolalelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Mária Skłodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Segítünk a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az Orvosi Tájékoztatás Etikája Krízishelyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az életkezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban felmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvos etika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által felvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta. Idei konferenciájának témája pedig az élet kezdetén jelentkező krízis helyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a Baptista Szeretett Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet. Oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott. De még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok át.

0: átmeneti otthonaiba és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotban, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökben várják a munkatársakat. Tanulmányi és Erasmuszi koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Változékony, néhol nyárias, néhol őszi az idő. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű. Szombaton csökken a felhőzet. Sok napsütés sugárzik, néhol eső is előfordulhat. Nyugatias szél, és 22-28 fok várható. A folytatásban a hidegfront hullámvetése által kialakuló mediterrán ciklon érintheti hazánkat. Így gyakran erősen megnövekedhet a felhőzet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A régi szép idők. Az öregedő emberek mindig fiatalságuk korszakát dicsérik. Akkor minden szép volt, jó volt, nem úgy, mint most. A természet így szoktatja lassan az embert, hogy majd ne nagyon fájjon itt hagyni ezt a rosszat. Kemény Simon.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Immár a 8. alkalom, amikor valamilyen módon Bálám személyéhez kapcsolódó történettel foglalkozunk. Ma sem lesz ez másként, bár azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg utoljára. Mindezek, amiket eddig megbeszéltünk, igazán méltó helyet foglaltak el a Nehéz esetek sorozatban, mert egyik vagy a másik nehezebb volt, mint ahogy gondoltuk volna. Nehéz volt megérteni azt, hogy hogy lehet, hogy egy ember, akinek világosan megmondja az Úr, hogy mit kell tennie, mégis egészen más tesz. És gondolkoznunk kellett azon, hogy és velem mi is van? Hiszen ha nem is úgy találkozom Istennel, mint Bálám találkozott, de találkozom Isten kijelentett szavával, a Bibliával, az igével. Tudom, hogy mi Isten akarata. Mégis fölvetem talán ugyanazokat a kérdéseket, mint Bálám. És pont olyan helyzetben. Nem biztos, hogy pénzt ígérnek, de a világ különböző előnyöket ígér, és lehet, hogy én is ugyanúgy elindulok, és azt kérdezem magamtól. Lehet, hogyha újra imádkoznék, és újra megkérdezném Isten véleményét, talán megváltoztatná a véleményt. És arra is rá kellett döbbennünk ebben a sorozatban, hogy még az is megtörténhet, hogy Isten megváltoztatja a véleményét. Az más kérdés, hogy ki hordozza a következményt. Nem Isten égett le azon az úton, amint Bálám végigment. Nem Istennek a lábát nyomta a kőfalhoz a szamár. Nem Istenről bizonyult be, hogy miközben egész népek sorsát szeretné irányítani, egy szamarat nem képes kezelni. Nem Istenről bizonyosodott be az sem, hanem Bálámról, hogy egy szamár is többet lát és többet tud, mint ő. És nem Istenről bizonyosodott be az sem, hogy nem képes ura lenni a saját akaratának. Mert Bálám mindannyiszor, amikor varázslást és nagy áldozatokat akart bemutatni azért, hogy az istenséget a maga oldalára állítsa, bebizonyosodott, hogy nem képes mást mondani, csak amit Isten vele el akar mondatni. Bálám története nagyon kettősen fejeződött be. Egyrészt Bálák szószoros értelmében hazazavarta. Ám Bálám talán azért, hogy valamit mégis kapjon abból a nagy jutalomból, vagy talán azért, hogy bosszút álljon valamennyire az őt hatalmában tartó Istenen, mielőtt hazament volna az Eufrátesz mellé, még adott egy tanácsot Báláknak. A tanács így hangzott: ami nem megy szellemi régióban, nem lehet megrontani Izraelt a szellemi régióban, az majd menni fog testi vonalon. Csak hívják meg a lányaitok az Isten tiszteletre Izrael fiait. És ha elfordulnak az Istenüktől, majd elfordul tőlük az Isten is. Ennek egy részéről már a múlt héten beszéltünk. Most Mózes 4. könyve 31. fejezeténél van nyitva a Bibliám, ahol az első verstől ezt olvasom. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez: állj bosszút Izrael fiaiért a midiániakon. Azután odakörülsz elődeidhez. Mózes így beszélt a néphez: fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra. Támadjátok meg Midiánt. Álljatok bosszút Midiánon az Úrért. Ezret küldjetek el egy-egy törzsből. Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret, 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Aztán elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként ezret, velük együtt Fineást, Eleázárpa fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Harcot kezdtek Midián ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit. Megölték Midián királyait, lemészárolták együtt Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát. Midián 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midián asszony népét és a családtagokat azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Aztán fogták az egész zsákmányt, és minden embert és állatot, amelyet elfogtak és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izrael fiai közösségéhez, a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba Moáb síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak elejük a táboron kívülre. De Mózes megharagudott a haderő vezetőire, az ezredesekre, a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes. Hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte a csapás az Úr közösségét. Most azért öljetek meg minden fiú gyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált. De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfivel való hálást, ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt. Már nem is mondom, kedves hallgatom, hogy tudom, hogy nagyon vérgőzös és nagyon rettenetes ez a történet. De már az elmúlt alkalmakon is találkoztunk ilyesmikkel. Mi ennek az értelme? Az egyik dolog, hogy visszakanyarodjunk Bálámhoz, a következő. Tetszett már azon gondolkozni, hogy hogy került ebbe a csatába Bálám? Hiszen ő visszament az Eufrátesz vidékére. Mit keresett ebben a csatában? Én azt gondolom, hogy Bálámot nem hagyta nyugodni a vére. Szinte látom magam előtt, ahogy visszafele megy, és mélységesen megalázva, porig sújtva, minden tekintélyét elveszítve vonszolja magát visszafelé. Ide jövet, ő volt a nagy ember, a nagy proféta, a nagy mágus, a nagy varázsló. Visszafele, minden szempontból kudarcot vallott ember, akinek nagyon sokba került ez a kirándulás. És úgy tűnik nekem, hogy Bálám bizony sútba vágott mindent. Ott hagyta az Eufrátesz melletti szentélyt, ahol addig végezte a maga különös munkáját, és visszajött. És képes volt karddal harcolni az ellen az Izrael ellen, amelyről ő maga mondta ki, hogy nem verhető meg karddal. Talán azért is visszajött, hogy megnézze a saját tanácsának a következményeit. És talán azért is visszajött, mert hallotta, hogy a tanács bevált, és hogy valóban Izrael fiai elindultak ezen az úton, és talán visszajött megnézni, hogy ami nem ment rontás útján, az a testi gyönyörök felajánlása útján hogyan fog beteljesedni. És talán azt is meg akarta nézni, hogy vajon hogy hagyja el ezt a népet, Istene, aki megígérte, hogy soha nem hagyja el. Bálám életének szörnyű tanúsága van. Az a tanulság, hogyha az ember egyszer tudatosan szembefordul az élő Istennel, nagyon nehéz onnan már visszajönni. Hiszen egyre mélyebbre sodródik az ember. Egyre áldázabb dű és makacs ragaszkodás kell az ember szívében, amiatt, hogy bebizonyítsa, hogy mégsem úgy lesz, ahogy Isten akarja. Ám de van itt egy másik tanulság is. Izrael fiai megértették, mit akar az Úr. Azt is megértették, mit akar Mózes. De azt gondolták, hogy ezt a harcot meg lehet vívni másként is. Még mielőtt kedves hallgatóim azt gondolnák, hogy azért mégiscsak szörnyű kegyetlenség volt ez az egész, azt kell mondani, hogy tessenek egy kicsit itt megállni. Az ókori feljegyzések szerint Moab, Midian és a többi keleti törzsek között, akikre nézve Isten ilyen szörnyű ítéletet mondott, a szexuális elhajlások következtében pusztító méreteket öltött a különféle nemi betegségek terjedése. Nem lehetett védekezni. Lehetett volna. Úgy lehetett volna, hogy tiszta életet élnek, és elkerülik Midian lányait, például Izrael fiai is. Nem véletlen, hogy az ítélet kimondásakor azt mondja Mózes, hogy azokhoz nem szabad hozzányúlni, akik szexuálisan még tiszták. Hiszen ők nem fognak betegséget terjeszteni tovább, ezt nem mondhatta így nekünk el, hiszen nem tudott mit mondani vírusokról, baktériumokról, fertőzésekről, hiszen ő maga sem volt ezzel tisztában. Az Úr se kötötte az orrára. Az Úr csak egyszerűen elpusztította azt a részt, amely a fertőzést továbbitte volna. ezekben a napokban, amikor millió számra öljük meg azért a madarakat, nehogy influenzát kapjunk tőlük. Mi valami hasonlót teszünk. Csak persze könnyebb földolgozni ezt nekünk, hiszen nem emberekkel történik, hanem állatokkal. De a cél ugyanaz, és az eszköz is ugyanaz, kedves hallgatóm, amit mi most használunk. Annak érdekében, hogy mentsük az egész emberiséget, ezért súlyos áldozatot hozunk. Isten valami hasonlót tett. Azt mondta, hogy itt kétféle megromlás van már, testi és lelki. A lelki megromlás miatt a testi is be fog következni. Ha Izrael fiai elindulnak Midian lányai után, akkor előbb-utóbb, mégpedig nagyon hamar, előbb a testük is megromlik. És éppen ezért Isten azt mondta, ezt a szörnyű ítéletet végre kell hajtani. Nem azért, mert kegyetlen az Isten, hanem pont azért, mert kegyelmes. Azért, hogy tovább lehessen élni ezen a területen. Izrael fiai természetesen, milyen szörnyű ezt mondani, hogy természetesen, de mégis ezt kell mondani, megpróbáltak görbe úton járni. Mentek volna a szemük meg a vágyaik után. Kedves hallgatóm, a jövő héten már egy másik rész, egy másik nehéz eset következik. De milyen megdöbbentően fénylik mindezek fölött Krisztus keresztje, aki nem Isten ítéletét hozta el nekünk, hanem a nagyon megromlott világ számára elhozta azt a reményt, hogy szabadulást ad az Isten. Szabadulást a testi és a lelki bűnök alól. Mégpedig úgy, hogy szabaddá teszi a lelket, hogy utána tiszta maradhasson a test is. Elgondolkoznál ezen, kedves hallgatóm? És ha igen, imádkozz. Imádkozz önmagadért, és a Midian féle létbe belevesző magyar népünkért is.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A mai igénk, szemben az előző hetek igéjével, egy kicsit talán könnyebb, kedves hallgatóim. De remélem a végén majd kiderül, hogy nem is annyira, és tényleg érdemes rá odafigyelni. Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből olvasok egy szakaszt. Ekkor előálltak Célófád lányai. Célófád Héfer fia volt, ez Gileát fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Mahlá, Noá, Hoglá, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kóra csoportjában, hanem a maga vétke miatt halt meg. Fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségből? Csak azért, mert nem volt fia. Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr ezt mondta Mózesnek: igazat mondanak Célófád lányai. Adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj: ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a lányainak, ha leánya nincs, akkor adjátok az örökséget testvéreinek. Ha testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségéből a legközelebbi rokon, az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogy megparancsolta az Úr Mózesnek. Mitől nehéz eset ez a nehéz eset? Talán így első hallásra nem is tűnik annak, ám de azt kell mondanom, kedves hallgatóm, néha rendkívül nehézé válik a számunkra egy olyan helyzet, ami emberileg is könnyen megoldható lenne, ám de megköti a kezünket a szokás, a tradíció, talán a kulturális alap, amiben felnevelkedtünk, ahol megtanultunk, hogy egy-egy élethelyzetre hogyan is kell reagálnunk. Célófád lányai nagyon jól látták azt a helyzetet, amibe kerültek. Édesapjuk, bár Józsefhez tudta visszavezetni a családfáját, mégis, fiak nélkül maradva, gyakorlatilag ugyanarra a sorsra jutott volna, mint azok az emberek, akik valami rendkívüli bűn következményeképpen jogfosztottakká, örökségfosztottakká válhattak Izraelben. Célófád lányai nem véletlenül Kóra fiai példáját hozzák föl. Amikor Isten ítéletet mondott Kóra fiai fölött, akkor az egyik legsúlyosabb ítélet pont az volt, hogy nem lehet semmiféle örökségük Izrael népében, sem nekik, sem utódaiknak. És Célófád lányai nagyon bölcsen úgy érezték, hogy miközben édesapjuk semmi hasonlót nem tett, mégis ugyanerre a sorsra jut. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez Izrael népe? És talán ennél is fontosabb, hogy hogyan viszonyul ehhez a néphez maga Isten? Azt hiszem, testvéreim, nagyon váratlan fordulat lehet némelyeknek Isten szó szerinti idézése ebben a kérdésben. Mit is mond az Úr? Azt mondja az Úr: igaza van Célófád lányainak. Ez abban az időben több mint rendkívüli volt. Nem ismerte ezt a fajta örökösödési lehetőséget sem az Ábrahám dinasztiának a jogrendszere, amennyiben jogrendszernek lehet nevezni ezt a hagyományokon alapuló jogrendszert, sem a sumér jogrendszer, ahonnan Ábrahám származott, nem ismerte ezt a fajta lehetőséget az egyiptomi jogrendszer sem, és még nagyon hosszú évszázadok teltek el, amikor először megjelent ennek csak az árnyéka valamikor a görög jogrendszerben. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy a kérdés fölvetés jogos, igaza van Célófád lányainak. Úgy tűnik, a kérdés megoldódik. Ám ez a kérdés egy másik kérdést vet föl, és ehhez odébb kell egy kicsit lapoznunk a Bibliánkban, ugyanennek a könyvnek, tehát Mózes 4. könyvének a legvégén visszatér még egyszer ez a kérdés a 36. fejezetben. Tessék csak figyelni! Előálltak a Gileát fiainak nemzetségéből való családfők, Gileád, Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fia nemzetségeiből, és beszéltek Mózes előtt meg a vezető emberek, azaz Izrael fiainak a családfői előtt. Ezt mondták. Neked, uram, azt parancsolta az úr, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izrael fiainak. Neked, uram, azt is parancsolta az úr, hogy testvérünknek, Célófádnak az örökségét a leányainak ad. Ha azonban Izrael fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyáink örökségéből, oda kerül annak a törzsnek az örökségeihez, ahová ők kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz. És ez a kérés jogos-e? Mit is mondott a múltkor az úr? Igaza van Célófád lányainak. És vajon erre mit mond majd az úr? Azt fogja mondani az úr, hogy nem érdekli Gileád fiainak a fölvetése? Mert ez bizony ugyanúgy igaz, ugyanúgy jogos. És néha úgy érezzük, hogy hát ilyenkor aztán nincs megoldás. Ha valakinek Isten kedvezett, akkor nyilván valakinek a kárára tette. Ezért is emeltem be ezt a történetet a Nehéz Esetek a Bibliába sorozatba, testvéreim, hogy megértsük, Isten, amikor kedvezményt ad egy bizonyos helyzetben, soha nem adja úgy, hogy ez egyben ne jelentene felelősséget is. Nem ad úgy kedvezményt Isten, hogy fölmentsen a felelősség alól. És éppen ezért Célófád lányai számára pedig Istennek ez az üzenete. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férjhez, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség Izrael fiainak törzseiből, mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. Célófád lányai úgy cselekedtek, ahogy a Mózesnek megparancsolta az Úr. Na de hát, a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön, aki kelet. Hogy is mondta ezt Petőfi, ugye, kedves hallgatom? Hát lehetett azt mondani Mahlának, Tircának, Hoglának, Milkának és Noának, Célófád lányainak, hogy ne hallgassatok a szívetekre, a szerelem az nem érdekes, az örökség az érdekes. Az úr azt mondta, tessék ebben a dologban dönteni. Ha a szívetekre akartok hallgatni pusztán, le kell mondani az örökségről. Ha pedig az örökségetek van előttetek, akkor megállt kell parancsolni bizonyos helyzetekben a szíveteknek. És itt már, kedves hallgatóm, az új szövetségnél tartunk. Mert hogy milyen sok leány álma oda az élő Isten elé, mennyei örökséget kérve a maga számára. Akkor, amikor az Úr Jézus idejött a földre, a héber emberek úgy gondolták, hogy a mennyben a nőknek nincs osztályrésze. Azt mondta az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Isten, már hogy ne lenne, Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Van öröksége a nőknek is, a mindenható Istennél, a mennyben ugyanolyan osztályos részes társaink. Ám de, kedves férfi és kedves nő hallgatóim, az örökség és a szívünk között néha dönteni kell. Azért itt megállnék egy pillanatra. Nem arról szól a Biblia, hogy szegény Mahla, Tirca, Hoglá, Milka és Noa egész életükben boldogtalanok voltak, mert az örökséget választották. Nem tűnik ez ki a Szentírásból. Néha hiteget bennünket ezzel az ördög. Azt mondja, hogy ha mennyei örökség szerint választasz magadnak férjet, azaz olyan valakit választasz, aki örökös társad ebben is, akkor biztos rámegy a boldogságod. Ha pedig a szíved szerint választasz, rámegy az örökséged. Ez nem így van. Én biztos vagyok benne, hogy Célófád lányai 20-30-40 év múlva sem bánták meg, hogy Isten elé álltak ebben az ügyben, és részes társai akartak lenni Izrael fiainak az örökségben. De örökösnek lenni felelősséggel jár. Tudni kell, kitől kaptam az örökséget, tudnom kell, kinek tartozom az örökségemmel elszámolással, és tudnom kell azt is, hogy nem szakíthatom ki az örökségem egy részét, és nem vihetem máshova. És ez lelki élet területén Lelki értelemben ugyanígy van, kedves hallgatóm. Hadd kérdezzek valamit. Számolsz-e ezzel a felelősséggel? A mennyei örökséged hordozza-e benned annak a súlyát és annak a felelősségét, annak a terhét, ha tetszik? Én, mint örökös társa Krisztusnak, felelős vagyok a döntéseimért, és az én örökségem mindennél fontosabb. Még akkor is, amikor párt kell választanom. Még akkor is, amikor férjet vagy feleséget keresek. Remélem, ez a rész gondolkozóba ejt, és talán imádságra kényszerít. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 17-e.
2: Bingeni Szent Hildegárd 1098-1179. szeptember 17 között élt német misztikus, természettudós, apátnő, zeneszerző. Látnoki adottságai miatt Germánia próféta nőjének és Rajnai Szibillának is hívták. Isteni sugallatra tanult meg latinul. Leghíresebb műve a Liber Scivia, Tudd az utat. Ebben vallásos látomásairól, vízióiról számol be. Költeményeink kívül természettudományos és gyógyászati témájú munkákat is írt, emellett széles körű levelezést folytatott. Magáról alázatosan így nyilatkozott. Törékeny ember, akiben semmi állandóság nincs, hamu a hamuból, por a porból, aki csak azt mondja és azt írja, amit valaki más oltott belé. Kolostor a gyülekezetének szervezését segítő munkái, egy kírie, 35 antifóna, 19 responzórium, 7 himnusz, 7 szekvencia. Egyik leghíresebb műve az Ordo Virtutum című egyházi színjáték, témája az erények és a sátán harca egy lélekért. Az első fennmaradt oratóriumnak is tekinthető. Az egyszólamú művet kísérettel adták elő.
1: 1844-ben született legismertebb feltalálónk, Puskás Tivadar, a Bécsi Műegyetemen végezte tanulmányait. Magyarországon nem tudott érvényesülni, ezért Angliába ment szerencsét próbálni. Egy vasútépítő társaságnál vállalt magyarországi képviseletet, így haza tudott térni, és az északkeleti vasúthálózat építésénél munkálkodott. Amerikai munkája idején ismerte meg a vezetékes távírót, és arra a gondolatra jutott, hogy egy központból több érdekelt fél összekapcsolásával lehetne bővíteni a hálózatot, és így lehetővé válna az állomások közötti kapcsolatteremtés is. Ilyen központot hozott létre Brüsszelben. Ennek sikere alapozta meg hírnevét. Amikor tudomására jutott, hogy Bell feltalálta, Edison pedig tökéletesítette a telefont, visszatért Amerikába. Edison elfogadta a Puskás érveit, és megengedte, hogy az ő laboratóriumában valósítsa meg ötletét. Majd megbízta Puskást a fonográfnak és más szabadalmainak európai értékesítési képviseletével. Sorra készültek a telefonközpontok, 1881. májusában átadták a világ 6. telefonközpontját Budapesten, a Fürdő, ma József Attila utcában. Az Edison társaság igazgatósági tagja lett, majd villanymotorral kormányozható léghajókkal kísérletezett. Legsikeresebb ötlete a rádió ősének tekinthető telefonhírmondó volt, amely a vezetékes telefonhálózatra épülve 1983. február 15-én kezdte meg adását. 1925-ig működött, amikor is egybeolvadt az akkor induló rádióval. Puskás Tivadar alkotó időszakának csúcsán 49 évesen hunyt el, egy hónappal a telefonhírmondó első adása után.
2: 1898. megalapítják az Erzsébet rendet, valamint a hozzá kapcsolódó érmet első Ferenc József felesége emlékére és Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére.
1: 1908. A Veszprémi Nemzeti Színházat Nádasi József Győri Társulata nyitotta meg Csiki Gergely Nagymama című végjátékának előadásával.
2: 1985-ben Magyarországra látogat Billy Graham, amerikai baptista lelkész, evangelizátor. Amerikai evangélista, korának legbefolyásosabb prédikátora. Több mint 3,2 millió ember válaszolt a hívására evangelizációin, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. 2008-tól haláláig Graham hallgatósága 2,2 milliárdra becsülhető, beleértve a rádiós és televíziós közvetítéseket is. 1955-ben meghívta Martin Luther Kinget, hogy együtt hirdessenek az ébredésről New Yorkban.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Efézusi 4, 23, 24, 32.
1: A Szentírásban a jóság fogalma a helyes viselkedésen túl azt is magában foglalja, hogy kerüljük annak ellentétét, azaz mindazt, ami rossz. A jóság a szentség gyakorlati megnyilvánulása. A jót ugyanis tenni kell, anélkül nem nevezhető jónak. Tehát a jóság nem csak a jellem kiválósága, hanem olyan energikusság, amelyben az indíték és a szándék kézzelfogható jó cselekedetekben fejezi ki magát embertársai boldogulására. A Biblia abszolút értelemben egyedül Istent mondja jónak. A Márk evangélium a 10. fejezet 18-ban. Senki sem jó, csak egy, az Isten. A teremtéskor pedig Isten maga mondja minden teremtését jónak. A Mózes első könyve 4. fejezet 10., 12., 18., 21. és 25. versében. És látá Isten, hogy jó. Az ő jósága tökéletes. Ahhoz képest valóban minden más jóság csupán viszonylagos lehet. És a mi másokkal való törődni tudásunk, jóra való képességünk, gondoskodó hajlandóságunk is tőle származik. Ő teremtett minket ezekkel a képességekkel. A lélek gyümölcseként a jóság belső tulajdonság. Az istenfélő ember minden gondolatát, szavát, cselekedetét érinti, hiszen tetteink az Isten iránti szeretetünkből és elkötelezettségünkből fakadnak. Ha pedig megakadnánk, vegyük példának Pál apostolt, aki elkeseredett, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekeszem, amelyet nem akarok. Róma beliekhez írott levél, 7. fejezet, 18 és 19. verse. A 8. fejezet első két verse azonban fölfedik a mi számunkra is a továbblépés titkát. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
0: Jóságos mennybéli Uram, a világnak csodálatos teremtője, köszönöm az életem gazdagságát, a számtalan, tőled kapott szépséget, minden csodálatos ajándékodat. Ma Hamvas Béla szavai visznek te hozzád, hogy teljes szívvel kifejezzem mérhetetlen jóságod és irgalmad iránti mély hálámat. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni, láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem, s az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke és Fischl Vilmos, evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai keresztjének életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívták közös találkozóra ma, szeptember 17-én, csütörtökön az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az Evangélikus Egyház történetében nagy szerepet játszott az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét felmérjük, és közös igény esetén megalakítsuk az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 151 000 diák és 15 000 pedagógus kezdte meg a tanévet a katolikus intézményekben. A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 000 tanuló és több mint 15 000 pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú. Sok helyen óvodától egészen a középiskolákig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. A 2026-27-es tanévben két új katolikus óvodát köszönhetnek intézményeik sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is kiemelt figyelmet fordít a magas színvonalú oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézményekbe kihelyezett egynapos szakmai napok és tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek, az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15, 20, 30 és 60 kreditpontot érő képzéseket is folytatják. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek és ifjúságvédelem áll. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökben várják a munkatársakat. Tanulmányi és Erasmuszi koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű. Szombaton csökken a felhőzet. Sok napsütés sugárzik, néhol eső is előfordulhat. Nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: és harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval:
1: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

tanulmányozzuk a hármas angyali üzenetet. Sok mindent elmondtunk róla, de valahogy mindig az az érzésem, hogy amikor a Jelenések könyvének proféciáit tanulmányozzuk, akkor kinézünk egy ablakon, és kint a múltról, a jövőről nagyszerű képeket alkotunk magunknak, és kialakul egy képünk a világról, és ebből a képből hiányzunk mi magunk. Ha a Jelenések könyvének alapvető szerkezetét nézzük, akkor másról van szó. Úgy kezdődik a 14. fejezet, hogy ott látjuk a bárányt, társait és kísérőit, a 144 ezert, akik elpecsételtettek Jézus Krisztusnak. És a hármas angyel üzenet második angyeli, harmadik angyel üzenetében pedig van egy másféle elpecsételésről is szó. És ez a két párhuzamos kép az, ami ennek a szakasznak a feszültségét megadja. Beszéltünk az első angyeli üzenetről, először is beszéltünk arról a nagy erejű angyalról, aki az ég közepén repül, akinél az örökkévaló evangélium van, és ezt az örökkévaló evangéliumot lebontja az ige három angyal üzenetévé. Beszéltünk az első angyali üzenetről, ahol ugye arról van szó, hogy egy felszólítás az első angyali üzenet, hogy féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája. És ezt próbáltuk önmagunkra vonatkoztatva megérteni. Úgy önmagunkra vonatkoztatva, hogy vajon mi féljük az Istent? Mit jelent az, hogy néki adjatok dicsőséget? Mert nagyon sokszor elmondjuk, hogy igen, hát persze, hiszek Istenben, tehát ez félem az Isten, de tényleg félem az Istent? Ha valami baj ér, akkor tudom azt, hogy ez előtte, Isten előtt volt, és ezt valamiért megengedte az Úr. Megpróbáltatásokban nem felejtkezünk el róla. Néki adunk dicsőséget mindenben? Tudjuk, hogy eljött az ő ítéletének órá, és ez az ítélet rajtunk kezdődik, már itt a földön? És imádjuk azt, aki teremtett az eget és a földet, vagy pedig evolúcionista módon gondolkodunk, ami nem biztos, hogy a biológiai evolúciót jelenti, még lehet például a gazdasági evolúciót is jelentheti az evolúcionista gondolkodás. Aztán a második angyal üzenet. Sokszor ezt megcímkéztük XYZ egyházra, vallási mozgalomra, és a babiloniai gondolkodás az nem kísért bennünket? Olyan a mi Babilonunk is leomlott, maga alá temetett, vagy pedig mi tudjuk azt, hogy van menekedés Babilonból. Azután harmadik angyali üzenet, amelyik egy vagy-vagy. Kinek a tulajdon jelét viselem magamon? Ez nem azt jelenti csak, hogy szombaton itt vagyok, hanem a szombat tartalmát is élem. Isten az én teremtőm. Kinek a tulajdon az én életem? Ezek mind-mind olyan kérdések, ami a hármas angyal üzenetben foglaltak.

De rendszerint ezt a két verset, amelyik a hármas angyal üzenet záradéka, ezt máshol szoktuk prédikálni. Nagyon sokszor van, és észreveszem magamon is, hogy vannak ige, egybefüggő ige szakaszok, amit elvágunk, és ezzel mi igyekszünk egy más értelmet, jelentőséget, tartalmat adni egy olyan szakasznak, amit annak idején a Szentlélek, Isten igéje egybeszerkesztett. És amit egybeszerkesztett az Úr, azt ne válasszuk szét. Tudnélik, hogyha elolvassuk, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét, akkor ebben legalább két nagy botránkoztató tétel van. Amit, hogyha összevetünk a mi életünkkel, és ezt más megvizsgálná kívülről, akkor jogosan botránkozna meg rajtunk.

Az első, ez a jelen idő. Tényleg itt van a szentek békességes tűrése? Tényleg itt van, akik megtartják Isten parancsolatát? De ez nem akárhogy, hanem úgy, hogy Jézus hitével? És hogy állunk Jézus hitével? Ez az a három kérdés, amit nagyon gyorsan meg kell vizsgálnunk. És azután van-e ennek a földi életünknek reménye? Mi végre élünk ezen a földön? Van-e értelme a földi életnek? Ez egyre élesebb ez a kérdés. Hankis Elemér a Nincsből a Van felé címen az élet értelméről írt egy jó vastag könyvet, amit most végigolvastam, és nagyon megdöbbent és torokszorító. Egyáltalán mi, amikor hívők kimondjuk, hogy igen, az élet értelme Krisztus, akkor ezen mit jelent ez? Mit értünk? Vagy van valami komoly, életbevágó értelme annak, hogy az életem értelme Krisztus, és akkor ugyanúgy fúrom a másikat, most hadd nem mondjam tovább, mi mindent csinálunk, és közben arról prédikálunk, hogy az életünk értelme Krisztus. Hogy van ez? Hogy lehet ezt a belső botrányt feloldani? Hogy lehet eljutni odáig, addig a nyugvó pontig, ahol a 13. vers mondja, hogy bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugoznak fáradozásaiktól, és a cselekedeteik követik őket. Hogy tudunk így közös nevezőre jutni az életünk alapvető kérdéseiről? Mert hívőnek lenni, az tulajdonképpen nem más, mint megtanulni élni. Ha én nem tanulok meg élni, hanem csak így összeszorított foggal csikorgatok, és azt mondom, hogy jaj, csak kibírjam, mert ma jön az üdvösség, mert betartottam, megtartottam, ezt megérdemlem, mint a reklám mondja, mert ezt megérdemlem, akkor én nem hiszek igazán. Akkor hol van a szentek békességes tűrése, hogy tartom meg Isten parancsolatát és Jézus hitét? Ezért nézzük, mit jelent az, hogy szentek békességes tűrése? A békességes tűrés egy alapfogalma tulajdonképpen a Krisztus várásnak. A Bibliában, az Új Szövetségben a békességes tűrés és a Krisztus várás az összetartozó fogalom. Krisztus várni az azt jelenti, hogy békességes tűrőnek lenni. Ez a szó, görögül így van, hypomone, ez a szó tulajdonképpen egy nagyon érdekes szó, helytállást jelent, aztán kitartást Jézus Krisztus mellett, békességes tűrést, állhatatosságot jelent. Tehát ez a keresztény ember álló képességének a szava. Úgy is lehetne mondani ezt a szót, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a lelki életünk egyensúlyozó szerve. Mi nagyon sokszor pozitív vagy negatív irányban kiborulunk. Mindig, ha kimondom ezt a szót, akkor Gyökesi Endre jut eszembe. Ő szokta mondani mindig azt, hogy aki kiborul, az elfelejtett leborulni. És ez egy alapvető igazság. Valahol, ami békességes tűrésünket próbálja mindent.

És hogyha végig gondoljuk azt, hogy mi az, hogy nagy megpróbáltatás, akkor erről is ilyen romantikus, szép fogalmaink vannak, hogy amikor majd véres karddal fognak üldözni bennünket, hogy ezt körülbelül így gondoljuk el. És közben elfelejtkezünk arról, hogy a próba, a nagy nyomorúság az Jézus szerint egészen más jelent. Egyszer régebben beszéltem én itt arról, hogy mit is jelent Máté evangélium a 24. fejezetének az eleje, a hitetés 7 alkalma. Emlékezzetek erre vissza. Tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy mikor jön elő másodszor, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, ugye mikor lesznek meg ezek, a kőkövön nem marad a templomon. És Jézus erre a kettős kérdésre válaszol. De nem a mikorra válaszol. Sőt, ma jóval később elmondja a tanítványoknak, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, és ne avval törődjetek, hanem valami egészen mást mond. Azt mondja el Jézus, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. És felsorolja a hitetés 7 alkalmát. Most nem sorolom el ezt a 7 alkalmat, de sorba lehet venni hamis Krisztusok, háborúk hírei, stb. Ezek külső jelek, nagy nyomorúság, anarchia, hogy így mondjam, nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen. Azután belső nyomorúság, eladjátok egymást, gyűlölni fogjátok egymást, szeretet sokakban meghidegül, stb. Ezek azok, amik az álhatatosság próbái. Ezek a kísértései, belülről és kívülről jövő kísértései a sátánnak tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy leborulás helyett a gyülekezet kiboruljon, és eltűnjön az álhatatosság. Ezért fejeződik be úgy Jézusnak ez a felsorolása, hogy de, hogy ez egy ellentétes kötőszó, és ez egy nagyon-nagyon éles a görög nyelvben itt ebben a mondatban, de. Aki mindvégig álhatatos marad, ugyanez a hipomoné van itt, mint ami a szentek békességes tűrése. Tehát aki békességes tűrő marad, az üdvözül, és az Isten országának ez az evangélium a hirdettetik bizonyságul minden népnek. Jézus itt úgy mondja el, hogy ez a kettő összetartozik, egyik a másiknak a feltétele. Ha én elfelejtek békességes tűrő lenni, akkor az Isten országának evangéliuma nem fog hirdettetni. Lukács evangélium a 21. fejezet, ami párhuzamosa ennek az egésznek, az egy kicsit másképpen fogalmaz. Jézusnak ugyanezt a szavát úgy mondja el, hogy a ti békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Tehát a békességes tűrés nem egy szép tulajdonság, valami olyasmi, amit felveszünk ünneplő ruhaként, és megmutatjuk az embereknek, hogy na nézzétek, hát én milyen békességes tűrő vagyok, hanem egész egyszerűen a Krisztus váráson valósága. Csak akkor tudok helytállni a külső és a belső hitetések, a nagy hitető munkájával szemben, ugye a nagy hitető jelenések könyve szerint a sátán, külső és a belső hitetéseket csak akkor tudom legyőzni, hogyha ez az alapvető lelki tulajdonság, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, itt van a szentek békességes tűrése, és itt van az is, hogy a ti békességes tűrésetek által, ugyanezek a szavak vannak mind a három helyen, nyeritek meg a lelketeket, ez megvan bennem.

Nem akarom felsorolni azt a több mint egy tucat helyet, ahol ez a békességes tűrés szerepel a Bibliában. De egyet még hadd említsek meg. Hogy lehet elérni ezt a békességes tűrést? Ez egy nagyon érdekes dolog. Lukács evangélium a 8. fejezetében találjuk a magvető példázatát. A magvető példázata ugyan megvan, ez alappéldázata Jézus Krisztusnak, itt indul, ez a mag példázattal indul, az a tanítási sor, amit Jézus az ő tanítványaival megtett. De ha megnézzük ezt az alapvető tanítási sort, akkor azt látjuk, hogy Lukács evangéliumában egy picivel más ennek a példázatnak a vége. Úgy van, hogy az a mag, amelyik a jó földbe esett, és hogy a magról tisztázta előtte a példázat magyarázatában maga Jézus, hogy ez nem más, mint a Isten igéje. De nem az az ige, ami ki van nyomtatva, hanem az az ige, ami a fülemen, agyamon, szívemen keresztül bennem van. És azt mondja, hogy a jó földbe esett mag, az 60-szor, 100-szor annyit terem, és itt van megint ez a szó, hogy béketűréssel, hypomoné. Mit jelent ez? Valahol az Isten népének az a baja, hogy a táplálkozási rendszerünkkel van valami baj. Úgy vagyunk, mint egy beteg gyomrú ember. Az Isten igét tukmáljuk az emberekre, meg magunkra. Elhangoznak jobbnál jobb igehirdetések, megszívlelendőbb tanítások. És mi lesz belőle? Gyümölcs? Béketűréssel? Vagy nem? Akkor az ige magva a tövisek közé esett? Akkor az ige magva a köves talajra esett? Akkor az ige magvát elkapkodták az útférről a madarak? Ez az a nagy kérdés, ami emögött az ige mögött van. Az írás nem azt mondja, hogy itt lesz a szentek békességes tűrése, hanem azt mondja, hogy itt van. Ez a botránkoztató jelen, amit mondtam az előbb. Isten népe az nem ott van, ahol XYZ egyház tagjai vannak, még ott sem, ahol XYZ helyre eljárnak gyülekezetbe akármilyen nap az emberek, hanem az Isten népe ott van, ahova a jó földbe esik a mag, és gyümölcsöt terem béketűréssel.

Mikor Békéscsabán laktam, és feljártam mindig tanítani, minden vasárnap, akkor az esti késői vonattal mentem vissza, és ez egy furcsa vonat volt, postavonat volt, úgy mondták. És Szajolba a vonat 20 percet állt, hogy miért ezt nem tudta senki sem megfejteni. 20 percet rostokoltunk Szajolon. És ilyen nyári melegbe lehúztuk az ablakot, és jött be a hűvös levegő, és nagyon érdekes hangokat lehetett hallani. Akkor még voltak ilyen lakatosok, akik ilyen hosszú nyelű kalapáccsal járták a vagonokat, és ezek a vasúti lakatosok a hosszú nyelű kalapáccsal oda-oda koppintottak minden kerékre. És mit gondoltok, miért? Azért, hogy milyen hangot hallott a kerék. Ebből lehetett tudni, hogy a kerék rendben van-e, vagy esetleg megrepet. És akkor balesetveszélyes az egész. Nem vizsgálták lámpával, nem röntgenezték meg a kerekeket, csak a kalapáccsal oda kocintottak. És azóta is sokat gondolok erre a képre. Isten is úgy vezet bennünket, hogy megpróbál. A próba az nem valami szörnyűség a keresztény ember életében, az az üdvösség útjának egy nagyon fontos része. Próba nélkül nincs üdvösség. Akiket szeretek, megfedlem és megfenyítem. Légy azért buzgóságos, és térj meg. Vagy a Laodiceának mondja. Istennek a kezében van ez a kalapács. Jézus névtelenül, talán a másik ember, ilyen-olyan szaván keresztül jár sorba, és oda-oda koppint az életemre. Ezért érnek sérelmek. Ha itt most megkérdezném, hogy ki az, akit még nem ért sérelem, akkor nem merem megkérdezni, mert ha valaki fölteszi a kezét, akkor tudjátok, mit mondok. Álljunk fel és imádkozunk ezért a hazugért. Mert ez így van. Mit gondoltok, miért van ez így? Csak addig szoktunk eljutni, azért, mert olyan a másik. Ő meg azt mondja, azért, mert olyan ez. Pedig ez az álhatatosságunk próbája. Ekkor kell tükörbe nézni, hogy itt van a szentek békességes tűrése. A következő kép is nagyon érdekes. Úgy folytatja tovább, itt, akik megtartják Isten parancsolatát, és a Jézusba vetett hitet, vagy a Jézus hitét. Ezt a kettőt is kell egy kicsikét megértenünk. Tudnélik, mi kialakítottunk egy képet, hogy mit jelent az Isten parancsolatának megtartása. Rendszerint úgy szoktuk elintézni, hogy Isten parancsolatának megtartása az egyenlő azzal, hogy betartom a szombatot. Betartom ezt, nem ütöm agyon a másikat, bár megérdemelné az a ilyen-olyan-amolyan, de nem ütöm agyon. Meg hát azért nem mindig mondok ugyan igazat, de nem hazudok. Értitek, hogy mire gondolok? Hegyi beszéd előtti parancstartásunk van. Bár ez egy nagyon nehéz dolog, mely szegény farizeusoknak lehetett nagy gondja a tizedik parancsolattal. Úgy kezdődik, hogy ne kíván. Tudni, a kívánságnak nem lehet parancsolni. Ugye? Mit jelent az, hogy akik megtartják Isten parancsolatát? Nem azt jelenti, hogy ezt se csinálják meg, azt se, vagy ezt is megcsinálják, vagy azt is, hanem valami mást. Azt jelenti az Isten parancsolatának megtartása, hogy a hegyi beszéd szellemében vagyok, hogy a hegyi beszéd mire tanított arra, hogy nem akkor vagyok gyilkos, ahogy öntöm a másikat, hanem akkor, amikor gyűlölök. És ha most én megkérdezem, és van köztünk olyan, aki nem gyilkos? Értitek a hegyi beszédnek a logikáját? És akkor lehetne a hetedik parancsolattal, satöbbivel tovább folytatni, a többivel az összessel. Hogy vagyunk ezzel a parancsolattal? Tudnilik a parancsolatokat, és ez a páli nagy logika, ez a kereszténységnek az alapja, a hitáltani megigazulásnak az alapja. Pár nem azt mondja, hogy a parancsolatot dobjuk el, és hitáltal igazoljunk meg, ahogy nagyon sokan gondolják, mert ez nonsens. Hanem a hitáltali megigazolásnak az a logikája, hogy belátod azt, hogy bűnös ember nem tehet törvényednek eleget?
Hát akkor mit lehet tenni? Jézus hitét. Ezért van az, hogy Isten parancsolata és Jézus hite összefügg egymással. Nem úgy van, hogy én hiszek Jézusban, mert elhiszem, hogy volt, meg egy nagy ember volt, igen, ő a kereszténység alapítója, nagyszerű a kereszténység vallás alapítójának, a nevéről neveztetni kereszténynek, mert a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztiánus, Krisztusi. Krisztus nem egy jelző, a kereszténység sem jelző. Minden ilyen jelzős kereszténységtől én félek. Keresztény Magyarország, keresztény párt, keresztény ez, keresztény az. Ez mindig Krisztus tagadást jelent. Krisztus nem lehet jelzősíteni. Krisztus egy életforma, egy másféle logika. Jézus hite az azt jelenti, hogy ahogyan Jézus Krisztus megtanított igazán bízni abban az emberben, akit Isten teremtett. És ő benne én, második Ádám leszármazottja lehetek, újjáteremtett ember. Ez a bizalom, ez a Jézus hite. És ez képesít arra, hogy én megtartsam Isten parancsolatait. Nem úgy kell csinálni, hogy a farizeusok, hogy összeszámolják, hogy nem tudom, 614 parancsolatot összeszámolunk a Bibliából, és akkor ezeket a parancsolatokat úgy megtartjuk sorba, kínos pontossággal, és ugye vannak ugye az Isten gyülekezetében, és vannak műkritikusok, akik állnak, és árgus szemmel nézik, hogy én megtartom-e az Isten parancsolatát az ő elgondolása szerint, vagy nem. Isten nem azt akarja, hogy ilyenek legyünk. Gondoljátok el, az örök élet így kibírhatatlan lenne. Hát azt akarja, hogy belülről elsajátítsuk azt, ami az igaz emberségnek a lényege. Hogy én a próbában és a jóban egyformán tudom azt, hogy az Isten akarata valósul meg bennem.

És most térjünk csak vissza a hármas angyel üzenetre. Mit gondoltok, miért van az első angyel üzenetben rögtön az, hogy féljétek az Isten? És hogyha felteszitek azt a kérdésszót, hogy hogyan, úgyhogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Ez a válasz rá. Mit jelent Istennek dicsőséget adni, szépeket mondani Istenről? Nem. A dicsőség, emlékeztek, ezt elmondtam én még az első angyel üzenet kapcsán, a dicsőség az azt jelentette, hogy megjelent az Isten dicsősége a hajlékban, amikor jelen van az Isten. Isten jelen létének a valóságában élni. Kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy Jézus velem van minden napon a világ végezetéig, ahogy megígérte. Ez a jelenlétnek a megélése, hogy néki adjatok dicsőséget. És mit jelent az, hogy eljött az ő ítéletének órája? Az nem azt jelenti, hogy mondom a blikkel együtt, hogy itt a világ vége, mert a maja naptár is. Hanem eljött az ő ítéletének órája, ez azt jelenti, hogy te meg én ott állunk az Isten ítélőszéke előtt. És Isten szeretné az újjáteremtést kiterjeszteni. Szeretné azt, hogy ennek a világnak legyen vége, hogy az ember tudjon lenni igazán. Hogy semmi olyan, ami tönkreteszi a mi emberségünket, ami tönkreteszi bennünk mindazt, ami rossz, az a Jézus Krisztus, a rosszat legyőző Jézus Krisztus győzön, és ami tönkreteszi a mi életünkben mindazt, ami jó, ami a sátán munkája, az megszűnjön, és ne kínozzon tovább minket. Ehhez viszont ennek a lelkületi alapnak az elsajátítása kell, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Babilon leomlik. És Babilonról is elmondtuk, hogy mi Babilon lényege. Babilon lényege az, hogy én égre törő nagy terveket teszek, Bábel-tornyot építek, hatalmi eszközökkel biztosítani akarom Istennek az uralmát ezen a földön, politikai, vallásos, ideológiai, gazdasági hatalommal, és közben nincs bennem az az indulat, ami volt a Krisztus Jézusban, vagyis nem itt van a szentek békességes tűrése, ez nem igaz. Hogy állunk a kis Bábel tornyunkkal? Mert ezek is épülnek ám, ugyanúgy sárból, meg szurokkal. Mocskolunk, sárral, sározunk, és vajon tudjuk, hogy ez leomlik? Maga alá temet? Mert ha nincs itt a szentek békességes tűrése, akkor nem tudom Jézus hite által megtartani az ő parancsolatait. És lényegében itt van a nagy hűséggel problémája.

kinek a bélyege van rajta. Ezt a békességes tűrésem mondja el. Ha eddig él az ember, akkor azt mondja, hogy igen ám, könnyű ezt mondani, de nagyon nehéz így élni. Hogy lehet győztesnek lenni? És a hármas angyal üzenet záradéka pontosan ezt mondja el. Nézzük meg, hogy hogy mondja. Nagyon ünnepélyesen kezdi. És hallottam egy hangot az égből. Lényegében ez az égi hang adja a reménységet. Mi nagyon sokszor úgy érezzük, hogy a mi egész életünk, hitéletünk az nem más, mint egy iszapbirkózás. Építettünk valamit, én életemben is volt olyan, amire fél életemet rátettem, építettem valamit, és akkor, mint az agyaglábú óriás Dániel könyvében kézérintése nélkül pak, összeomlik. És akkor ott van az ember életében az, hogy hát érdemes? És Jézus nem jelenlévő valóság. És akkor azt gondolom, hogy akkor rajtam van Jézus Krisztus tulajdonjele. Sokszor van így, hogy ha én azt mondom valakinek, hogy én keresztény vagyok, akkor talán azt mondja az illető vissza, hogy na nem mond, ha nem mondanád, nem is látnám. Nem az a mi bajunk? Nem ez a mi kis Bábel tornyunk? És ezért a mennyei hang vigasztal, hogy ha viszont mi ezt a földiekkel értelmetlennek látszó útat, a Jézus útját elvállaljuk, a Jézus hitét, és vállaljuk a békességes tűrést, amire nagyon sok ember azt mondja, hát itt békességes tűrésre nincs szükség, itt forradalmi változásra van szükség. Már mi is felkaptuk ezt a radikális szót, ami nagyon buta szó. Radikálisan mindent majd mi megvált. És nem érjük el a szentek békességes tűrését, akkor a reménységünket játszottuk el, mert azt mondja az Úr, hogy írd meg mostantól fogva, bizony ezt mondja a lélek, figyeljétek meg, hogy mennyire ünnepélyesen, hangsúlyosan mondja. Ezt mondja a szent lélek. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugoznak fáradozásaitól, és a cselekedetei követik őket. Ez nem csak temetési ige, hanem valahol az ilyen ember fogja tapasztalni azt, hogy mindaz a fáradozás, mindaz a harc, mindaz a próba, amit átéltünk, mindaz a méltánytalanság, amit elszenvedtünk, mindaz a külső-belső hitetés, amit le kellett győznünk, gondoljunk Jézusra, Máté 24-re. Az végső soron a mi üdvösségünk építése volt. És a nagy nyomorúságot mi mindig úgy gondoljuk el, hogy ez egy külső üldözés lesz. Ugyan, majd így ugyan, hogy lehet, hogy lesz. Nem tudom, de a külső üldözés az sokkal könnyebb valami, mint mikor egy közösségbe érzed azt, hogy egyedül maradtál, nincs, aki megfogja a kezedet, amikor meg kell élni az álhatatosságot, a béketűrést, más szóval mondjam, és ebben kell élni, hogy Jézus megmaradjon. És ezek a figyelembe nem vett cselekedeteink követnek minket.

a hármas angyel üzenetet tanulmányoztuk. Sok mindent elmondtunk róla. Talán elcsodálkoztunk azon, hogy milyen gazdag ez az üzenet. Elcsodálkoztunk arra, hogy mennyire a mának szól ez az üzenet. Elmondjuk, hogy jaj, de jó volt. Meghallgatjuk és sóhajtozunk nagyokat. De vajon mi történik bennünk? Itt van a szentek békességes tűrése az én életemben. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait. Nagyon érdekes, hogy a mai ember az nem a szavaknak hisz. Az emberek nagy része elmondja azt, hogy az igazság mellett nem azért döntött, mert belátta a fejével, hogy ez igaz vagy nem. Sőt, 50%-a azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is nagyon érdekli az, hogy van-e másféle tanítás a Bibliában, vagy ez hogy van pontosan. De mindjárt azt mondták, hogy közösséget keresnek. Ott, ahol megértik őket, ahol szeretik őket, ahol megbecsülik őket. Vagy mondjam bibliai szóval, ahol békességes tűrés van. A békességes tűrés az az isteni kegyelem. Az a kegyelem, hogy én Isten kezében látom az életem. A békességes tűrés az, hogy én látom azt, hogy velem nem a véletlenek történnek, hanem velem az történik, ami az üdvösségem szempontjából szükséges, ami kell, ahogyan az Isten vezet. Van, így gondolkodunk? Így látunk? Mert a hármas angyel üzenet magva, az pontosan ez. Nem az, hogy kinézzek a jövőre, a jelen ablakán, vagy a múltra, a jelen ablakán, hanem magamba nézzek. Megnézzem azt, hogy én hogy állok. Mert ha hiszük, ha nem szoktam volt mondani, Jézus eljön. Ha akarom, ha nem, Jézus visszajövetele biztos. Látja az ember, hogy így nem megy tovább. Valaminek kell lenni. De vajon itt van a szentek békességes tűrése nálunk? Világvége hirdetők vagyunk, vagy megoldást hirdetők vagyunk? Megéljük ezt a megoldást, vagy csak prédikáljuk ezt a megoldást? Ez az alapvető kérdés. És vajon a mi életünk mit mond? Hogy vajon mindvégig álhatatos akarok lenni, ami magamtól nem megy. Ez csak Jézus hite által, Jézustól kapott hite által lehet. Itt tudom megtartani a szeretet nagy törvényét. Vajon tényleg akarom ezt? Vagy pedig tényleg valami újulás lesz? Adja az Úr, hogy mi a hármas angyel üzenetet ne csak ne felejtsük el, hanem újra és újra álljunk a tükör elé, és újra mondjuk el azt, hogy igen, Istenem, szeretném, ha itt lenne a szentek békességes tűrése. Szeretném úgy megtartani Jézus hitében a te parancsolatodat, ahogy Jézus tanította, mert akkor célba érünk. És ezt kívánom mindnyájunknak. Amen.

Ady Endre, Matán a béke. Matán a béke ünnepelne. A messiásnak volna napja. Ma mennyi kéne a földnek válni, hogy megváltóját befogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleljék szívükre mind az emberek. De nincs itt hála. Nincs itt béke. Beteg a világ. Nagy beteg. Kihűlt a szív, elszállt a lélek, a vágy, a láng csupán a testé. Heródes minden földi nagyság, s minden igazság a kereszté. Elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget. Megátkozza világra jöttét, beteg a világ, nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, mi egyesítsem, nincsen eszme. Rommá dőlt a messiás háza, tanítása, erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég, új messiást küldj. Beteg a világ, nagy beteg.

Lukácsi Vilma, még hull a mag. Még nincs vége, még egyre hull a mag, a gigászi kéz még egyre szórja. A nagy példázat még nem vált múltá, mert még nem jött el a számadója. A magvető még egyre szórja. Szántóföldek, ekétlen vad utak, kősziklás, bogáncsos tüskés helyek, esőre szomjas, kiszáradt rögök, fájó ugarok, terméketlenek. A példa nektek szól, ti emberek. A magvető az Isten. A magot, az életigét még egyre szórja. Hirdettetik az egész világon, hogy a bűnösnek van megváltója, aki a váltságot már lerúgta. Oda került világ közepére az Isten oltára, a Golgota, ahol megbékélt veled az Isten, ahol érted halt az Isten fia, a kegyelem nagy inspirátora, aki, ha eljő majd az ítélet, odaáll közéd s az Isten közé, vérző testével betakar téged, és kezét nyújtja a bíró felé. Őt már ne, Uram, már ne sújts felé, ő érte én a váltságot letettem, az ő bűneiért szenvedtem én. Ő érte te már elhagytál engem, ígéreted szerint ő az enyém, szerető szívedre hadd hozzam én. Halld, ó világ, neked szól az ige, békét kínáló drága üzenet, esőre szomjas kiszáradt rögök, fájó ugarok, köves vadhelyek, szántatlan földek, szívek, emberek.

Sokan nem értik az e napokra vonatkoztatott proféciákat, ezért fel kell őket világosítani. A lelkészeknek és a tagoknak egyaránt kötelességük, hogy a trombitának határozott hangot adjanak. A lelkészek emeljék fel szavukat, és szólják az üzenetet, mely ez idő számára a jelen való igazság. Mutassuk meg az embereknek, hogy hol tartunk a profétikus történelemben. Isten kijelölt egy napot a világtörténelem befejezésére, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. A profécia majdnem teljesedett. Sokat kell fáradozni, hogy a témát az emberek elé tárjuk. Az ünnepélyes tényt, hogy az Úr napja hirtelen és váratlanul jön, nem csak a világ népe elé kell tárni, hanem minden egyházunk elé is. A profécia tiszteletteljes figyelmeztetése minden léleknek szól. Senki se érezze, hogy a meglepetés veszélyétől biztonságban van. Senkinek semmiféle profécia magyarázata ne raboljon meg az események ismeretétől, melyek megmutatják, hogy e nagy esemény közel van.

Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Technikai és média nap a Baptista házban. Hitelesség és szeretet a kommunikációban. Segítséget, bátorítást, új lendületet kívántak adni a szervezők mindazoknak, akik elfogadták a Baptista Egyház kommunikációs szakembereinek meghívását a szeptember 12-én megrendezett technikai és média napra. A Budapesti Baptista Ház előadóterme megtelt érdeklődőkkel. A kommunikáció ma már elkerülhetetlenül fontos része a gyülekezeti szolgálatnak. Nem csupán arról szól, hogy hírt adjanak programjaikról, arról is, hogy hitelesen mutassák be közösségeik életét, szólítsák meg és segítsenek hozzá minél többeket az evangélium megismeréséhez. E szavakkal vezette be a nap eseményeit a szervezők nevében Kovács Viktória. A találkozó célja az is volt, hogy közös gondolkodásra hívják a résztvevőket, miként lehet összekapcsolódni ezeken a területeken, segítve egymást a szolgálatban. Pap János, egyházelnök, az együtt gondoskodás jelentőségéről szólva kijelentette. A napjainkban a média és annak használata nagyon fontos segítség a gyülekezeti szolgálatban, miközben lehet akadály és kihívás is. Ha felkészülten használjuk a lehetőségeket, azok áldássá válhatnak. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Roma csendes nap volt újra Kürtös pusztán. A Kürtös pusztai közösségházban jöttek össze egy kiadós, balatoni fürdés után alsó zsolcaiak, abonyiak, tatabányaiak, hogy több év után újra találkozhassanak a Kürtös pusztai testvérekkel, és 4 napon keresztül összesen mintegy 100-an együtt dicsőítsék az Urat, és nagy adagokban táplálkozzanak Isten igéjével, és a bőségesen főzött finom ételekkel. Csendes napjaik témája a Krisztus világosságában való járás volt. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában, Ézsaiás 2:5. A Szentírásban ez a bűneik megvallását, az őszinteséget, az Isten igéje fényének igénylését, a hitünk megvallását és a szeretetben élést egyaránt jelenti. Lelkesítő bizonyságtételeket hallottak főként fiataloktól, különféle bűnökből, függőségekből való szabadulásról, a Krisztusban való élet öröméről. Többen megújultak hitükben, megerősítették az Úrral és a testvéri közösséggel kötött szövetségüket. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az evangélikus egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű. Szombaton csökken a felhőzet. Sok napsütés sugárzik, néhol eső is előfordulhat. Nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

Már találkoztunk Balassi művészetével az istenes versei kapcsán. Személyisége és életpályája sűrítve foglalta magába, költészete pedig összegző és maradandó érvénnyel fejezte ki a magyar reneszánsz fénykorának jellegzetességeit és ellentmondásait. A tanítvány és barát Rimai János 1569-ben kelt versében, Epicédium a Balassi fivérek, Bálint és Ferenc halálára, így szólaltatja meg az élettől búcsúzó Balassit. Éltem. Hol bátran, hol féltem. Kedvel, búval, panaszval. Hol méltó vádlásban, több rágalmazásban. Mert egész föld foly azzal. Vétkemben rettegtem, jómban örvendeztem, s vígattam az igazzal. Most ez utóbbival, a vitézi versek tematikájával ismerkedünk.

A 16. század élénkülő szellemi életének jelentős alakja Burnemisza Péter, az evangélikus hitű prédikátor, aki szinte minden műfajban alkotott, gazdag szellemiségében ott a teljes század lenyomata. Ő a nevelője, az észak-magyarországi főnemesi család elsőszülöttjének, Balassi Bálintnak, aki hányattatásai ellenére kiteljesíti a tanítójától kapott tudást és a nürnbergi, illetve más német és pádovai iskolákban tanultakat. Életművében a magyar nyelvű verset az igricek, hegedősök, lantosok hagyományaiból a reneszánsz műköltészet magas színvonalára emeli. Sorsának állandó összeütközései, környezetével, rokonságával, a politikai hatalommal, szeretteivel érlelik meg benne a nagy lírikust. A szerelem, a vitézség, a természethez és az Istenhez való közvetlen viszony azok a témakörök, amelyekben a lírai szintézist megalkotja. A humanista műveltség bámulatos életakarással, életélvezettel és hazája iránti politikai felelősséggel párosult gazdag személyiségében. Különös életútjának is eredménye ez. A család hatalmas birtokai az atya elleni felségárulási perben leapadnak. Szülei halála után a rokonság a maradékból is kiforgatja. Balassi Bálint 24 évesen, a magyaron túl 8 nyelvet beszélve, ezek a latin, olasz, német, lengyel, török, szlovák, horvát, román, hatalmas, rendkívüli műveltséggel, kiváló katonai képességekkel, mégis nincstelenül, sikertelenül indul az életbe. Egy idáig az Ungnát Kristófné Losonczy Anna iránti viszonzott tüzes szerelem ad írt életére, majd az Egerben vállalt hadnagyság. E fontos élmények hatására szilárdul meg költészetének 3 fő vonala pillére. A vitézi témakör, az életkedvelő, a természettel együtt lélegző, a hazáért küzdő vitézkedők harcait himnikusan, személyes hitellel dicsőítő versekben mélyül el. Ezek közül kiemelkedik elsőül az áldott szép pünkösdnek kezdetű.

Balassi Bálint, borivóknak való. In laudem verni temporis. A tavaszi idő dicsér.

0: Kérete. A fejemet nincsen már nótájára. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákot meg illatozásra, néma fülemile torkát kiáltásra, fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. Mert fáradtság után füremett tagokat, szép harmatos fűvel hízlalod azokat, új erővel építvén űzéshez inokat. Sőt, még az végbéli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széjjel béjárják, most azok is vigadnak, s az időt mulatják. Ki szép hüvön lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyver tisztítat csiszárral. Újul még az föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindul te benned. Íjó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.
1: Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, szólítja meg a tavaszi vers a jó időt. Így ünnepli a szöveg az évről évre megújuló csodát. A költemény egy megkönnyebbült sóhajtás a nehéz tél után, mintha ölelésre tárt karral fordulna a világ mindenség felé. A második és harmadik sor fölmutatja a pünkösdi misztérium legfontosabb jellegzetességeit. Ilyenkor az ég látogatja a földet, ráadásul mindent egészséggel, vagyis teljes egészében, igaz valójában lát és látogat. A szél pedig könnyebbít, s ha magunkat hosszú úton járóknak tekintjük, már a harmadik sorban megérezhetjük, hogy ilyen könnyítő fuvallatként jöhet el a Szentlélek. A következő háromsoros versszak három fontos érzékre hat. Az illatozás, a kiáltás és a sokszínű ruhák említésével megelevenedik az érzékelés, ellentétben a korábbi elcsöndesült állapottal. Az egyes szám második személyű odafordulás folytatódik a harmadik versszakban is. A cselekvések sorát a visszajelzések erősítik.
0: Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
1: Ha teológiai szempontból nézzük, a hetedik versszak kapcsolódik közvetlenül a harmadikhoz. Öt ismét fölhangzik a szívvidító kifejezésekben a dicsőítés, vagyis a doxológia.
0: Újul még az föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindul te benned.
1: Majd ezt az utolsó strófában, mint egy áldó, kiterjesztő buzdítás zárja.
0: Dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből.
1: A ritmus, a szerkezet és a tartalom egyaránt erősíti a mindent betöltő hálaadást. A szép és a jó jelző egyenlő arányban ötször-ötször szerepel a versben, a növények, az állatok és az emberek elkülönítő attribútumaként, míg a különleges időszakot mindkét jelző illeti. Szép pünkösd, jó idő. A gyönyörű, fokozó ereje csak egyszer hangzik föl az első sorban, így kiemelt a jelentősége.

0: Ám a derűs életkép ellenére ott vibrál a szövegben a feszültség. Bár békeidő van, az embert a versben csak katonák képviselik. A lovak inai az űzéshez épülnek új erővel, és a fegyver, amit tisztítatnak, valahol bizony véres lett. A negyedik, ötödik, hatodik versszak végvári képei lendületet adnak a szövegnek, és a katona élet örömeit mutatják be, mégis az fejemet nincsen már hova lehajtanom nótájára írta Balassi a verset. Ugyanakkor a buzgalom, a teremtő lendület a Genezis első könyvét sejtéti, ahol Isten lelke lebegett a vizek fölött. Genezis 1-2. In laudem verni temporis. A tavaszi idő dicsérete a vers alcíme. Ez azt erősíti, hogy a feszültségek ellenére is dicséretre buzdít a szöveg egésze, ezt oszthatjuk meg egymással vígan szeretetből. Ámolnár Ferenc a kivezések forrásait kutatta föl. Az 1512-13-as nagyszombati kódexben olvashatjuk. Álval a Jézusnak keresztfája alatt az ő szent anyja, Szűz Mária az tavasz időben. Mikoron a nap felkezd vala haladnia a hegynek magasságára, ez időben minden lelkes és minden teremtött állatok megelevenödnek és megkezdnek újulnia és megindulnia. Mind vénök, mind ifjak a tavasz időnek eljöttére űrvendöznek és űrvendetős vígasságot mutatnak egyetemben vígadván. A minden teremtett állat szerkezet még több felé előfordul a gömöri, lázár, éssekújvári, török, teleki kódexben és bibliai szövegek fordításában is. A széles világ és a széles föld is mind Balassinál, mind a kódexekben és a régi nyomtatványokban gyakran előforduló formula. Ismeretes, hogy a természet megújulását Balassi több tavasz énekében szintén megverseli. Íme egy ezek közül.
1: E justem generis, az nótája Lukrécia énekének. Széjjel tündökleni nem láddéjesz földet gyönyörű virágokkal. Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, sokszínű violákkal, berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal. Új rózsakoszorúban kegyesek, szüzek ifjakkal táncolnak, jószavú gyermekek vígan énekelnek, mindenek vígan laknak, mind menny, föld és vizek, láddé, úgy tetszenek, mintha megújulnának. Sőt, még Kupidó is mostan feltörlötte homlokán szőke haját, gyönge szárnyaskáján téstova, mint angyal röpül, vígkedvet mutat, szerelmes táncokban kinek-kinek adván kezére szép mátkáját. Azért ne bánkódjál, én jó vitéztársom, ürülj minden gondoktól. Eléggé hordoztuk heában a sok bút, legyen már tőlünk távol. Mostan ígyunk, lakjunk, vigadjunk, táncoljunk, távozzunk bánatunktól. Nem de valakiért aggasztaljuk, volt mi inkább ifjú életünket, kiből azt sem tudjuk, hol és mely órában kiszólítnak bennünket. Kivel mit gondoljunk? Ha Isten jó urunk, ő mindennel jól lehet. Aggasztaló bánat, búszerző szerelem, távol legyen mi tőlünk. Jó borokkal töltött aranyos pohárok járjanak mi közöttünk, mert ez napot Isten örvendetességre serkengeti fel nekünk.
0: Más költeményeiben ugyancsak szól a tavaszról, benső, saját élményanyaggal is, reneszánsz szellemben, nem kötődve az egyházi gondolatvilághoz, még ha a tavasz énekek egy része közvetve a pünkösd ünnepére szóló egyházi énekekkel kapcsolatban is áll. A Végek dicséretéhez címűben is ragyog a tavasz, ott így.
1: Kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. mező jó illatot, az ég szép harmatot át, ki kedves mindennél.
0: Szuromi Lajos szerint Balassi Bálintot szemléletmódja, élete szinte predesztinálja a nagy élmény, természet és ember összhangjának költői megformálására, s mégis alig találunk lírájában csupán erre a témára hangolt műveket. A tavaszi idő dicsérete az egyetlen verse, amelyben hézaktalanul teljes ez a harmónia. A 16. századi magyar életben a reneszánsz természetélményt a történelmi körülmények annyira fölfokozzák, hogy belőle alkalmas pillanatban rendkívüli erővel áradhat a természet és ember egymásra találásának őszinte vallomása. Balassi verse e kivételes pillanat megrögzítése. Ahhoz, hogy a folytonos fenyegetettség állapotából, a kínzó egyéni gondok szövevényéből kiléphessen, elsősorban az élmény lenyűgöző erejének kellett hatnia. Ez pedig éppen a pünköst, a tavasz és a röpke szünet a küzdelmekben. Ezért e költemény a jelen idő, az itt és most, a pillanat egyik legnagyobb verse költészetünkben. Természet és ember lényegének azonossága, a hivatás betöltése és a megtisztulásra, megújulásra való képesség hiteles, mert közös gyökerű. A költő és közössége számára a legtöbbet jelentő évszak gyönyörű kiteljesítő periódusát, pünkösd idejét, 1583 körüli szép pillanatát, Eger Tinhóditól is megénekelt változatos szépségének élményét fonja össze a költemény a kivételesen nyugodt emberi lelki állapottal.

0: A költemény világos, zárt szerkezetben mutatja be a határtalan szépséget és örömet. Ennek a fegyelmezett zenei hatású kompozíciónak három folyvást érvényesülő eszköze a fölsorolás, az ellentétezés és a fokozás. A vers az alapélmény részletes motivációját adja, ezért domináns a fölsorolás.
1: Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak. Az jó hamarlovak is csak benned vigadnak.
0: Ég, föld, Isten, ember, az empirikus világ minden jelensége részt kap ebben a tavasz énekben. Egységbe fog, közelít és távolít, részeket és egészet, mindent, ami a ragyogó égbolt alatt vígad. A nagy erejű, azonos értékek között feszülő ellentétek föloldása egyszer sem marad el. A magasabb értékek győzelme egyben az összhang középponti élményének fokozója. A világ birtokba vétele ennek nyomán válik mind teljesebbé. A tárgyi elemek számbavétele mellett, fölismerve ember és világ harmóniájának lényegszerűségét. Ezt tetőzi be a költő a fokozással. Az ember igazi helyének kijelölése önmagában igényli ezt. Már az ötödik versszak két fontos szócskája, sőt, most érzékelteti, hogy a vitézek békéje milyen különös pillanat. Balassi a szépséges természeti képek sugallatára szólítja vitéztársait a szeretet ünnepére, a szeretetre. Ez a szó a költemény váratlan zárófogalma, a természetből áradó esztétikai szépség, az Istentől adott béke és az embernek kivételesen jutó zavartalanság összefoglaló gondolata.
1: Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.
0: Ha az élmény genezise felől közeledünk, látjuk, hogy a forma elemeinek változatait, esztétikai hatásait az élmény közvetlensége határozza meg. A természeti szépséget, a megújulás emberi élményét friss, színes üdejelzők sugározzák, könnyebbítő, harmatos, sokszínű, szép, új, hangulattal, érzelmekkel teli plasztikus képek elemeiként. A jelenségekhez fűződő emberi érzéseket az igék fejezik ki nyomatékosan, tisztán, oldva a fölsorolás statikus hatását. Valamennyi ige hangulata az örvendező, újakra készülő ember lelki állapotával rokon. Nyílnak, öltöznek, tisztulnak. 24 sorban 18 ige és 13 igéből képzett névszó vagy igenév. Az első strófa látomás idéző, mindent átfogó képeket ad, idő, ég, szél. E három határtalan fogalom keretébe állítva mindazt a tárgyi és érzelmi mozgalmasságot, amely a szépség mellett költőnk legnagyobb élménye.
1: Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele.
0: A kifejező igék a második versszaktól kezdik átvenni a vezető szólamot, szinte vizuálisan is érzékelhetve ezt a fokozással összefüggő folyamatot. Kezdetben többnyire a sor végeken találjuk őket, a hatodik versszak középre vonja, míg a hetedik és nyolcadik már a sor élére állítja. Az utolsó két szakasz legnyomatékosabb helyei, a sorkezdetek és a költemény záró szó egyébként a vers hangulatának legfontosabb fogalmait adják: újulás, vigadás, tisztulás, szeretet. A művészi harmónia élményét fokozzák a zenei hatások, a hangulatfestő szavak, a zöngés hangok sokasága, a dalra mintázott ritmus és az alliterációk hangszimbolikája. Ezek a tavaszi zsongás auditív élményének költői kifejezői. Ráadásul a költemény középső szakaszaiban sokasodnak meg, ahol az emberi vonatkozások uralkodnak. A verselés háromsoros strófáival, ütem és szótagszám tartó soraival érdekes átmenet az epikus terjedelmesség és az érzelmileg erősebben színezett litániás stílus között. Szauder József elemzése szerint a versben minden periódus, két négyütemű 12-es után egy négyütemű 13-as, önálló versszak. Egyben mindegyik egyetlen egész körmondat. Az ütemek szótagszáma csak a fő metszeteket tekintve pontos, felező 12-esek és 7-6 osztású 13-asok, egyébként változó, ahogy a tavaszi szél át meg átrajzolja a fényeket, színeket, illatokat. A hangzó ritmika tehát elég feszes. Legfőbb szervező erőnek mégis a gondolatritmus tekinthető. A változó szöveg mögött is egyformán jelentkező élmény, érzés, gondolat átható egysége munkál benne. Szerves része ez ennek a versnek. Természet és ember közös pillanatának belső változásai egyaránt az ön felé haladnak. A harmónia beteljesülhet, mint a korabeli festményeken is. A tavaszi idő dicsérete az egyetemes reneszánsz művészet hagyományaihoz kapcsolódik, csupán a hazai körülmények között kivételes, rendhagyó.

0: A vitézek mi lehet kezdetű vers már az érett költőre vett fényt. Kecskés András szerint páratlan hitelességű kor és hadtörténeti dokumentum, melynek minden szava, mozzanata a személyes tapasztalat mindennapos valóságát tükrözi. Ugyanakkor más is, jóval több is, mint lírai korrajz. A kor legkiemelkedőbb költőjének világhorizontú, egyetemes érvényű vallomása egy kiegyensúlyozott, harmonikus világrend utáni vágyakozásról, melyben az emberség, a tisztesség, az önzetlen, bátor helytállás erkölcsi magasabb rendűsége győzedelmeskedik.
1: Balassi Bálint, egy katonaének. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél, holott kikeletkor a sok szép madár szól, kivel ember ugyanél. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át, ki kedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul, sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsortul. Véres zászlók alatt lobogós kópiát vitézek ott viselik, roppant sereg előtt távol a sík mezőt széjjel nyargalják, nézik. Az párduc kápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik. Jó szerecsen lovak alattuk ugrálnak, hogyha trombita riadt, köztük kis trázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virratt, midőn éjten éjjel csataviseléssel mindenik lankat svárat. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért ők mindent hátraadnak. Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak. Midőn, mint jórárók, mezőn, széjjel járók, vagdalkoznak, futtatnak. Ellenséget látván, örömmel kiáltván ők kópiákot törnek, s ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek, sok vérben fertezvén arcú reátérvén űzőt sokszor megvernek. Az nagy széles mező, a szép liget, erdő, sétáló palotájok. Az utaknak lese kemény harcok helye, tanuló oskolájok. Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség, s fáradtság, mulatások. Az éles szabályokban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek, viadalhelyeken véresen, sebekben halva sokszor feküsznek, sok vad s madárgyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek. Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege, kiknek ez világon szerte szerint vagyon mindeneknél jó neve, mint sok fád gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkbe.
0: Igen, a harmónia vágya a legerősebb talán, az édes haza, Balassi nevezte először így, végein harcoló, zaklatott sorsú költő énekében, mely önmagában is példázza a hármas szám misztikája jegyében építkező életművet. 3x33 verset és egy bevezetőt szánt a kötetébe Dante nyomán. Strófája is hármas összefüggések rendszere. Ritmikai alapja a 6-6-7 szótag. Rímei AAB, CCB, DDB, azaz három páros rím és három ölelkező, tercéna jellegű összefonódottságban. Csaknem 100 fönnmaradt verséből 26 a három pillérű verskompozíció modelljére vezethető vissza, ahogyan az egy katonaének is. Az első strófa a hangsúlyos megszólítással, kérdéssel indítja a verset. Az ötödik, a középpontba szerkesztve az erre válaszoló idea megfogalmazása, életelvé, erkölcsi parancsá emelve. A kilencedik pedig a fölvetettekkel való teljes érzelmi azonosulás, údai emelkedettségű vallomása. Ez a logikai, emocionális hármas pillér fogja át a kétszer három közbenső strófát, melyek újabb hármas szimmetriákat is tartalmaznak. A fölbuzduló, harcra készülő vitézeket bemutató életképek variációit a második, harmadik, negyedik versszak, a harc emberpróbáló keménységét pedig a hatodik, hetedik, nyolcadik sorjáztatja. Ismét egy fokozó gondolatpárhuzammal. A második strófa még a vitézi próbán lecsorduló vérről rajzol érzékletes, reális képet.
1: Csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.
0: A hatodik az ömlő vér riadóját dobolja.
1: S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek, sok vérben fertezvén, arcú reátérvén, űzőt sokszor megvernek.
0: Míg a nyolcadik, a halálhozó véres sebekről énekel.
1: Viadal helyeken véresen, sebekben halva sokan feküsznek.
0: Különös líraisággal nyomatékosítja ezt a tragikus képet a bibliai alapú merész metafora az utolsó előtti strófában, eufémisztikusan sejtetve az élet körforgását is.
1: Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek.
0: A közbenső, ötödik strófa a mindent hátrahadnak általánosításával már előrevetíti a halálképet, de visszautalva az első versszak idéjét is megidézi ugyanakkor, s a vers központi mondani valóját is tartalmazza. Az jó hírért névért, s az szép tisztességért ők mindent hátrahadnak, emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak. Érvényre jut a tükrös szimmetria a vitézi élet értékeinek fölmutatásában, míg a körkörös szerkezet, a fő motívumok, a Krisztus kereszt utat is jelképező, mértani pontosságú elhelyezésében, azaz a szép és a mező szavak szövegképi jelenlétében. A hármas tagolásoknak a hangulati fokozásban, váltásban is van funkciójuk. Az égi adomány leírásától az áldáskérő, ódai himnikus magasztalásig. A mindeneknek példát adó hősöket az ötödik versszakban egy egyszerű személyes névmás jelöli, ők. Ez is alkalmas arra, hogy a verskezdő vitézek megszólítottjait képviselje, de közvetít a vers záró, immár patetikusan zengő, kibővített odaforduláshoz is.
1: Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege!
0: Ez a megszólításváltás egyben a költői én állásfoglalását, a teljes azonosulást, s így a reneszánsz személyességét is hordozza. Ugyanakkor a kezdősorokban emlegetett virágot, madárdalt, egy szóval az életnek teret engedő gyönyörűséget ajándékozó ég, a zárlatban az áldó istenné magasztosul. Ez az áldó isten is hasonlatban a gyümölstermő fa archetipikus képébe oldva jelenik meg, közvetítve a reneszánsz művész panteisztikus világképét.
1: Mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe!

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Segítünk a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az életkezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban felmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvos etika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által felvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta, idei konferenciájának témája pedig az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a Baptista Szeretett Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet. Oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott. De még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotban, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű. Szombaton csökken a felhőzet. Sok napsütés sugárzik, néhol eső is előfordulhat. Nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A régi szép idők. Az öregedő emberek mindig fiatalságuk korszakát dicsérik. Akkor minden szép volt, jó volt, nem úgy, mint most. A természet így szoktatja lassan az embert, hogy majd ne nagyon fájjon itt hagyni ezt a rosszat. Kemény Simon.

0: megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Efézusi 4, 23, 24, 32.
1: A Szentírásban a jóság fogalma a helyes viselkedésen túl azt is magában foglalja, hogy kerüljük annak ellentétét, azaz mindazt, ami rossz. A jóság a szentség gyakorlati megnyilvánulása. A jót ugyanis tenni kell, anélkül nem nevezhető jónak. Tehát a jóság nem csak a jellem kiválósága, hanem olyan energikusság, amelyben az indíték és a szándék kézzelfogható jó cselekedetekben fejezi ki magát embertársai boldogulására. A Biblia abszolút értelemben egyedül Istent mondja jónak. A Márk evangélium a 10. fejezet 18-ban. Senki sem jó, csak egy, az Isten. A teremtéskor pedig Isten maga mondja minden teremtését,

0: A lélek gyümölcseként a jóság belső tulajdonság. Az istenfélő ember minden gondolatát, szavát, cselekedetét érinti, hiszen tetteink az Isten iránti szeretetünkből és elkötelezettségünkből fakadnak. Ha pedig megakadnánk, vegyük példának Pál apostolt, aki elkeseredett, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Róma beliekhez írott levél, 7. fejezet, 18 és 19. verse. A 8. fejezet első két verse azonban fölfedik a mi számunkra is a továbblépés titkát. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
1: Jóságos mennybéli Uram, a világnak csodálatos teremtője, köszönöm az életem gazdagságát, a számtalan, tőled kapott szépséget, minden csodálatos ajándékodat. Ma Hambas Béla szavai visznek te hozzád, hogy teljes szívvel kifejezzem mérhetetlen jóságod és irgalmad iránti mély hálámat. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni, láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem, s az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyvének magyarázatának egy újabb lépcsőfokához, amely előadásnak az a címe, hogy a kód az Ószövetség. Van egy furcsa mellékcíme is, amelyik azt mondja, hogy a jelenések könyvének hermeneutikája. Ez az idegen szó, ez azt jelenti, hogy értelmezése, kulcsa, értelmezésének a módja, megértésének a módja. A biblikus kutatók hosszú időn keresztül vitatkoznak azon, hogy a jelenések könyve értelmezésekor ez egy profécia-e, vagy egy apokaliptikus írás. Mind a kettő mellett vannak érvek, mind a kettőre találunk érvet magában a Bibliában, a jelenések könyvében, de ne felejtsük el, hogy a jelenések könyve úgy lett elküldve a hét kisázsiai gyülekezetek számára, mint egy apokaliptikus irat. És erről kellene néhány szót beszélni, hiszen a megértésének, ennek a könyvnek a megértésének egyik titka ez a kifejezés, hogy apokaliptika. Az apokaliptika a végidővel foglalkozó témáját tekintve is a végidőre koncentrálódó irodalmi műfaj volt. János apokaliptikájának és apokaliptikus gondolkodásának legalább 600 éves gyökerei vannak az Ószövetségben, ezért ennek az előadásnak ez a címe, hogy a kód az Ószövetség. Az egész jánosi iratot a jelenések könyvében csak az Ószövetség kódjának megfejtésével tudjuk megérteni. És az, aki az Ószövetségben el tud tájékozódni, az ezt a PIN-kód rendszert tökéletesen fel fogja tudni nyitni, és használni fogja tudni.

Milyen kapcsolatban van a templom pusztulása a végidő gondolkodásával? Hát olyan, hogy először is feltették azt a kérdést, hogy ez itt-e a végidő? Ha pedig nem, akkor miért következett be? Miért engedte meg Isten, hogy elpusztuljon a főváros, elpusztuljon a templom, elpusztuljon a szentélyszolgálat, és megújulhatnak-e ezek az intézmények? És mindenki abban volt, hogy igen, vége lesz a fogságnak. Jeremiás prófétán keresztül Isten megüzeni népének, hogy 70 évig fog tartani a fogság, utána véget ér a fogság, és lesz egy új templom, egy úgynevezett második templom. És gyakorlatilag ezt az időszakot apokaliptikus gondolkodásnak tudjuk nevezni. Az apokaliptikának van egy jellegzetes gondolkodás menete, egy logikája, egy stílusa, egy irodalmi kifejezési formái, kelléktárai. Nos, az egyik legfontosabb szempont az, hogy a jövőre irányítja a figyelmet. Mert a jövő az ígéretek beteljesedése lesz. Az apokaliptika mindig a jövőre tekint, de soha nem szakad el a múltból. Hiszen ezernyi szálával, ezernyi tradíciójával, tapasztalatával a múlthoz kötődik, hiszen a múltból meríti azt a realitást, hogy a jövőnek van értelme. Ugyanis a zsidóság, amikor minden elpusztult, és csak hadd említsem meg Jeremiás proféta síralmát, amikor végig sétál a proféta az utcán, a lendöntött falak között, látja mindenfele a temetetlen halottakat, akkor azt mondja, hogy Jeruzsálem olyan, mint egy fejedelem asszony. Azért, mert Jeruzsálem, mindig Jeruzsálem lányairól szólnak a proféták. Jeruzsálem fiairól soha nem szólnak. Mindig azt mondják a proféták, hogy Jeruzsálem lányai, Bacíjón, mondja a jövendőlés. Szóval azt mondja, hogy halálodban is olyan vagy, fejedelem asszony, hogy még az ellenségeid is el kell ismerjék, hogy nagyszerű, csodálatos lény voltál. Leszaggatták ruháidat, leszaggatták ékszereidet, és természetesen Jeremiás a templomi kincsekre gondol. Azt mondja, gyermekeid és unokáid szanaszét körülötted, ott vannak halottak, és meghaltak. És azt mondja, még halálodban is olyan dicsőségesen szép vagy, hiszen a hazáját látja a proféta. És ebben a szituációban van az egész ország, mert Jeremiás csak azt mondja ki, amit mindenki lát és érez. És ezek után megkérdezik az emberek, hogy értelmes a jövő? Értelmes a jövő? Érdemes élni? Vagy jobban jártak azok, akik meghaltak és elpusztultak az ostrom alatt, vagy a rabláncon, Babilónia útján? És akkor megjelenik az apokaliptika. És azt mondja az embereknek, ezernyi szálával kapcsolódva a prófétai ige hirdetéshez és a bölcsességi irodalomhoz, a jövő értelmes, a jövő szép, higgyetek a jövőben, mert egyszer meg fog jelenni a Mesiás, és a Mesiás megjelenése az időknek a célba érkezését, az időnek, a rendelt idejének a beteljesedését fogja jelenteni. Így azt tudjuk mondani, hogy az apokaliptika nem teljes egészében új irányzat, gondolkodás, teológiai látás, hanem csak részben. Hiszen ebben az apokaliptikában ott szunnyad az izraelita 6-700 éves prófétai szemlélet, a proféták kezdetétől fogva. Ott szunnyad
Salamont megelőző bölcsességi gondolkodás. És gyakorlatilag ebben az időben keletkezett Dániel könyve is ezen apokaliptikus gondolkodás szerint formálja meg a könyvét. De természetesen szétszórva az Ószövetség egyéb lapjain találhatunk bőségesen apokaliptikus gondolkodást. A különbség csak az, hogy a Krisztus előtt 6. századtól kezdve az apokaliptika nem a prófétai igehirdetés vagy a bölcsességi gondolkodás függelékeként fog megjelenni, hanem mint egy olyan, ahol már nincs semmilyen más versenytárs, egyedül, és egyedül fogja képviselni azokat az értékrendszereket, amelyet a zsidó vallás az Istennel való kapcsolatában a korábbi évszázadokban kialakított. A hit, a remény, az Isten iránti bizalom, a segítség megtapasztalása, ez mind-mind benne van az apokaliptikában.

Gyakorlatilag az apokaliptikus gondolkodás annyira eredményessé vált ebben az időszakban, hogy iratok százai és ezrei keletkeznek az apokaliptikus műfajnak, még akkor is, ha ezek nem kerülnek be a későbbi kánon könyvei közé. De mindenki csak apokaliptikusan tud gondolkodni. Szinte nincs is más műfaj a Krisztus előtt 5. század közepétől egészen az új szövetség nyitányáig. És talán mondhatnám azt, hogy a zsidóság saját nemzeti identitásának legmélyebb válságát fogja majd megérni a hellenizmus alatt. És a hellenizmus alatt is egyetlen egy igazi fegyverük van a védekezésre. És ez nem más, mint az apokaliptika. Hogy generációknak újból és újból az apokaliptika arra mutat rá, hogy a jövő az egy értelmes valóság lesz. Mert a jövőben fog megjelenni a Messiás. És egyszer el fog jönni az az idő, amikor minden profétai idő, minden jövendőlés eléri a maga teljességét és teljesedését. A jelen helyzetből mindig a jövő felé kell fordulni. Mert a zsidóság az apokaliptika születésénél fogva, születése pillanatában mindig csak visszafele fordultak. Miért van az, hogy a templom megmenekült Ézsaiás idejében? Miért van az, hogy Ézsaiás azt mondta, hogy az Úr temploma az Úr temploma? És miért van az, hogy az Úr temploma most mégis 586-ban elpusztult? És a múltból, az apokaliptika, a múlt fájdalmából a jövő irányába fordítja az emberek gondolkodását, hitét, vallásos elkötelezettségét, és az apokaliptika azt hirdeti, hogy a jövő értelmes, még akkor is, ha jelen a fogság, a pusztulás, a templom felégetése teljes mértékben érthetetlen a választott emberek számára. És gyakorlatilag az egész hellenizmus válságát az apokaliptika bástyái között tudja túlélni Izrael. Miért? Mi történt a hellenizmus idejében? Kérem szépen, az, hogy az emberek nem kezdtek templomba járni, hanem elfelejtettek templomba, zsinagógába járni. A fiatalok megváltoztatták a szokásukat, és azt mondták, mi már modernül gondolkodunk. Bennünket nem érdekel a vallás olyan ózsdi tanítása, minket nem érdekel a Tóra meg a proféták, ugyan már. Minket sokkal jobban érdekelnek a gimnáziumok, azok a tornacsarnokok, amelyeket Nagy Sándor nyomán építettek. Bennünket jobban érdekel az ökölvívás és azon sporttevékenység, amely teljes mértékben korábbiakban ismeretlen volt Izraelben. És az izraeli vallás majdnem megszűnt. Az apokaliptika lesz az a műfaj, amelyen keresztül Isten kihozza a mélységből a népet, az izraelitákat. És gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy 515-ben, amikor Krisztus előtt 515-ben felépítik és befejezik a templom építését és felszentelik, akkor gyakorlatilag annyira érezhető volt a messiás várás Izraelben, hogy gyakorlatilag szinte minden értelmes megmozdulásban a messiás elérkezésének előhírnökét látták az izraeliták. Na most, amit idáig említettünk, ez a zsidó apokaliptika volt. Ebből egy kis sarj hajtott ki. Egy kis sarj fakadt. És ezt a sarjat nevezhetnénk mi keresztény apokaliptikának.
Bár lehet, hogy János ezzel vitába szállna, ha ma itt tudna lenni közöttünk, hiszen ő nem gondolt arra, hogy amikor ő a jelenések könyvét megírja, akkor ő ezzel, mint egy bepecsételi, megteremti, létrehozza, vagy jóvá hagyja a keresztény apokaliptikát, mint műfajt. Természetesen János apokaliptikája, a keresztény apokaliptika, az a zsidóra épül rá, a zsidó apokaliptikára. Ezt fejlesztette tovább. És kimondja a nagy titkos szót, hogy a visszatérő messiás az nem lesz más, mint a názáreti Jézus. És hogyha kinyitjuk a jelenések könyvét, akkor azt látjuk, hogy a jelenések könyvének első két, az jelenések könyvének első versében az első két szó így kezdődik, hogy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kijelentése minden könyvnek, minden írásműnek az első szava vagy szavai, az első mondata. Egy picit azt mondja el, hogy miről fog szólni ez az egész mű. És nem véletlen, hogy az apokalipszisnek ez az első két szava, hogy Jézus Krisztus kijelentése. A zsidóságot ebben az időben sokkal jobban érdekelte, és talán azt mondhatnám, hogy az izraeli apokaliptikát sokkal jobban érdekelte a vég, a jövő. Viszont előbb említettem, hogy a kis-ázsiai apokaliptikának volt egy jellegzetessége, talán a hellén gondolkodás hatására a kis-ázsiai keresztényeket nem csak a vég érdekelte, hanem a kezdet is. Ezért János professzionális módon, ő csak nem az omegáról beszél, nem csak az omegáról beszél, hanem beszél az alfáról is, a kezdetről és a végről is. Mi jellemzi még János apostol apokaliptikáját? Az egyik legfontosabb elem az angyalok megjelenése az apokaliptikában, amely nélkül az apokaliptika nem képzelhető el. Elég, ha csak visszagondolunk mondjuk Dániel könyvére, vagy más apokaliptikus írásra, vagy helyekre. Minden apokaliptikus gondolkodásban az angyalok szerepe nagyon-nagyon fontos és meghatározó. Fontos része a templom is. Hiszen a templom pusztulása indítja el az apokaliptikát. Ez a születésének fájdalmas körülménye. Azt is mondhatnám, hogy az apokaliptika nem felejti el, hogy honnan jött, honnan érkezett. A templom pusztulásáról, sától érkezett. Ezért felelősséget érez arra, hogy minden gondolkodásában, minden szimbólum rendszerében, minden képében kötődjön azokhoz a körülményekhez, amely elindította útjára az apokaliptikát. Ezért megjelenik a templom. És a templom és a templomi felszerelések nélkülözhetetlen eszközek az apokaliptikában. Így megjelenik a szentély, a szentélynek a felszerelései. A szentéllyel kapcsolatos ünnepkörök, szimbólumok mind hozzátartoznak. Éppen ezért, aki közeledni akar a jelenések könyvéhez, az minden versnél újabb és újabb pinkódot kell, hogy megfejtsen. Aki pedig egynél is lemarad, az nem fogja érteni az egészet. A jelenések könyvének kódja az Ószövetség. A templom, az ünnepek, a főpap, az angyalok, a messiás.
És mindezt úgy teszi János, hogy benne él, benne lüktet az egész Ószövetségben, de mintha félelmetesen vigyázna arra, hogy egyetlen pontos idézetet sem adjon az Ószövetségből, csak utal rá. Csak utalást tesz rá, hiszen azok az emberek, akik ismerik a kódot, azoknak tökéletesen elég csak a kódra utalni. Mindenki meg tudja fejteni magát a kódot. Ezért megjelennek a szent helynek a berendezési tárgyai. Pedig, álljunk csak meg egy pillanatra, mikor íródott a jelenések könyve? 95 és 100 között, 95 környékén. Mi van akkor a második templommal? Hát már elpusztult. Hiszen Titus, a római hadsereg parancsnoka, 70-ben vagy 70 körül, a zsidó lázadás alkalmával, amikor vérbe folytja ezt a lázadást, akarata ellenére a templomot fölgyújtják katonái, és a templom megszűnik létezni. Titus még Josephus Flavius írásaiból tudjuk, az utolsó percben még berohant a templomba, és miközben mindenütt lángoló kárpitok és függönyök voltak, és az arany megolvadva csöpögött rá a drága gránitra és márványra, csodálattal végignézte utolsóként, hogy mi csodálatos volt a zsidóknak ez a temploma, és mennyire sajnálta, mint magánember ennek a templomnak a pusztulását. És miről beszél János a jelenések könyvében? Egy templomról, egy szentélyről, egy főpapról, aki a mécses és a gyertyatartók között jár, aki azokat az ünnepeket ünnepli meg, amely ünnepek a templom pusztulásával együtt bizonyos szempontból már idejét múltá váltak. Tehát sok kód van az Ószövetségben. Nem egyetlen egy kód, hanem mondhatnánk azt, hogy az Ószövetség lapjai mind megannyi kódot jelentenek az apokalipszis értelmezésénél. Nélkülözhetetlen ennek az irodalmi irányzatnak az isteni királyi uralmára való hivatkozás. És tudja azt János, hogy Isten királysága uralma majd az eljövendő világban, a jövőben fog megvalósulni, amikor minden a helyére fog kerülni. És a jövő elsősorban a jelenések könyvében, hiszen állandóan megjelenő valóság, nem úgy jelenik meg a jövő, ahogy azt a 21. század embere próbálja értelmezni és keresi benne, nem maga az idő dátumszerűen jelenik meg, hanem a beteljesedés. És ez egy sokkal fontosabb, hiszen magát, a jelenések könyvét, az idő, a jövő nem annyira foglalkoztatja, mint inkább a jövőben beteljesedő események. És erre hívja fel a figyelmet. És a kód, a megoldás kulcsa, az mindig az Ószövetségben van elhelyezve. Ott lappang az Ószövetség lapjain. Isten győz. Erről szól a jelenések könyve. Isten nem csak a múltban győzött, hanem Isten győzni fog a jövőben is. Még akkor is, ha az első templom elpusztult, még akkor is, ha a második templom elpusztult. Akkor is győzni fog Isten. És Isten győzelmét nem csupán a föld és az ég, hanem a mennyben elrepülő, az égen elrepülő, hatalmas, nagy angyalok is hirdetni
fogják.

A kis-ázsiai gyülekezetek olyan szimbólumokat képviseltek a jánosi írásban, amely az eljövendő korszakokat jellemezték. És minden kis-ázsiai gyülekezet egy eljövendő történelmi korszaknak a szimbólumait jelentették. Abban a kis-ázsiai gyülekezetben lévő hangulat, érzés, helyzet, az majd valamelyik történelmi korszakban egy egész keresztény nemzedéket, vagy nemzedékeket fog jellemezni. János apostol úgy fogalmaz, mintha végidő beteljesedésének körülményei között élne, és mintegy visszatekint a saját korszakára. Tehát János nem az ő életének jelen pillanatában él, hanem a végidő beteljesedésében, és onnan tekint vissza saját mindennapjaira. Ezért ilyen plasztikusak, ezért ilyen látványszerűek, ezért tudja elmondani, hogy milyen lesz majd a beteljesedés, mert ő ott van, legalábbis lélekben, ezekben a helyzetekben. A könyv megértésének kódja, az Ószövetség, a templom, a szentek szentje, a főpapi szolgálat, a főpap tevékenysége, az ünnepkörök, a király megkoronázásának ünnepe, ezek mind-mind a kódhoz tartoznak. És lehet, hogy az olvasó, a tekercset olvasó az összes kódot megfejti egy kivételével. De ahhoz, hogy értse a könyvnek a teljes üzenetét, minden kódot meg kell fejteni. Ebben a helyzetben fel kell hozzak egy újabb idegen szót. A keresztény apokaliptika és eszkatológia. Az apokaliptikáról idáig beszéltünk. De mi az, hogy eszkatológia? Az eszkatológia nem más, mint a beteljesedés. A jövőben való beteljesedés. De amíg az apokaliptikában a beteljesedés helyzetéből tekint vissza a próféta saját napjaira, saját korszakára, addig az eszkatológia pont fordítva teszi, saját korszakából, saját napjaiból tekint a próféta a végidőbe. Ez a különbség az eszkatológia és az apokaliptika között Dióhéjban. Természetesen még sok más különbség is van. Keresztény apokaliptika és a dualizmus. Egymással szemben álló két nagy valóság harcát és küzdelmét ideológiai szempontból dualizmusnak nevezzük. János jelenése könyvében megtalálható ez a dualizmus. Az anyag és a szellem harcát a görög világban kezdték el ilyen dualizmusnak, kettősszerűnek bemutatni. A keresztény apokaliptika ezt a dualizmust etikai összefüggésben jeleníti meg. Lényege, hogy a nagy küzdelem a teremtett világért elindult Isten és Sátán között. Ez a küzdelem az egyik oldalról abszolút tisztességes és fair eszközökkel, a játékszabályok maximális betartásával folyik, hiszen Isten az ő egyszülött fiát is odaadta, hogy az eszközei a legtisztességesebbek, legetikusabbak legyenek. A másik oldalról a küzdelem pedig minden szempontból az etikának, a tisztességnek, a becsületességnek teljes
mértékben a hiányát jelenti. Sátán győzni akar, mindegy, hogy mi áron, bármi áron, de győzni akar. Isten pedig mindig az általa lefektetett tisztességes, szeretett elveknek a gyakorlásával folytatja ezt a küzdelmet. És a Jelenések könyvében ezt a nagy küzdelmet, ezt az óriási nagy harcot, Isten és Sátán közötti nagy küzdelmet különböző képekben villantja fel, 7 korszakon keresztül, a 7 kis-ázsiai gyülekezet mindennapjain keresztül, ami, mint egy reprodukálva, tehát ismét megismételve fog jelenkezni majd egy-egy korszakban ismételten. Egy biztos. Elmondja János, a szerző, hogy nincs harmadik választás. Mindenkinek dönteni kell. Mindenki, aki olvassa vagy hallgatja a Jelenések könyvé tekercsének üzenetét, hiszen ez eredetileg nem könyv volt, hanem tekercs. Szóval nincs harmadik választás. Isten vagy Sátán. Mindenkinek dönteni kell. Bármilyen korszakban él, bárhova tartozik, bármilyen vallású, bármilyen néphez, fajhoz, nemzetséghez tartozik. Eljön mindenki életében a nagy pillanat, és dönteni kell. És én azt hiszem, hogy ez a ma ember számára is egy hihetetlen fontos erkölcsi döntéshez vezet. Az mai ember számára is nagyon-nagyon fontos üzenet. Mindegyikünknek dönteni kell. Milyen alapelvek mellett éljük le életünket? Mi az, ami fontos számunkra? A mindenáron való győzelem? A profit? A pénz? A siker? Látjuk, hogy ez nem mindig vezet jó útra. Vagy pedig az Isten eszközeit használjuk, a tisztesség, a szeretet, az önlemondás, az alázatosság, az áldozathozatal, amelyik Jelenések könyvének mind-mind felvillanó, felcsillanó képeit jelentik. Tehát nincs harmadik út. Beszélnünk kell János Jelenések könyvének látomásairól.

Az apokaliptika, mint előbb megállapítottuk, a profétai irodalmi műfajból születik meg, ahol a látomás egy teljesen természetes, magától értetődő helyzetet jelent, amikor a proféta és Isten között egy különleges viszony alakul ki. És ebben a látomásban Isten mindig valamit közöl a profétával, Isten meghívja a profétát, ez minden profétának, a profétai hivatás gyakorlásának előfeltétele. Isten elhívja a profétát az úgynevezett szód Jahvéba, az Isten koronatanácsába. És ott a proféta látomásban meghallja, meglátja azokat az információkat, amelyeket majd tovább kell adni a nép számára. És ezután azt a prófétát, akit Isten elhívott a koronatanácsba, Isten vissza is fogja küldeni az övéihez. Nagyon sok látomás van a Jelenések könyvében, de ezek a látomások nem önmagukért vannak, nem Jánosért, a szerzőért, hanem azért, hogy aki olvassa és hallgatja a Jelenések könyvét, az hallja meg az Isten üzenetét a prófétán keresztül. Jellegzetes gondolkodása János apokalipszisének az ősi kijelentésekhez való visszafordulás. Ilyen például a pecsétek feltörése. A pecsétek, amely általában titkos, titkos dolgokat jelentő üzenetet tartalmaz. Ugye nem csak a mai világban titkosítanak 50-100 esztendőre dolgokat, hanem Isten sokszor korszakokon keresztül valamit titkosított. Így fejeződik be Dániel könyve, és pecsételt be e könyvet. Majd a Jelenések könyvében azt látjuk, hogy fel kellene törni a pecsétet, de senki nem méltó rá. Szóval a pecsétek megjelenése, ne felejtsük el, hogy megint visszanyúlik az ősi prófétai korszakra és korszakokra. A keresztény apokaliptika és az anonimitás, a névtelenség. Miközben azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok apokaliptikus irat keretkezik, és ezeknek az iratoknak soha nem ismerjük az eredeti szerzőit, mindenki valamilyen nagy név mögé bújik, vagy a 12 pátriarka mögé, vagy Énok mögé, vagy egy jól ismert bibliai személy, vagy egy kevésbé jól ismert bibliai személy mögé bújik, addig abban más az apokalipszis, János apokalipszise, hogy ő több helyen megnevezi önmagát, mint szerzőt, Jánost. Szóval nem akar elbújni az anonimitásba. Számára fontos, hogy nyílt lapokkal mutatkozzon be az olvasók vagy a hallgatók számára. A messiás kérdése egy külön fejezetet jelent, hiszen a messiás a Jelenések könyvének központi személye, és a messiásnak lesz egy ellenpólusa. Krisztusnak lesz egy ellenpólusa, akit antikrisztusnak nevezhetünk. És ez az antikrisztus egyre nagyobb hatalommal fog jelenkezni a különböző keresztény korszakokban. És az, ami az Ószövetség kódjainál még lehetetlen volt, az utolsó időben már teljes mértékben lehetséges lesz ennek az antikrisztusnak. Ha kell, tüzet is fog aláhozni az égből azt, amire Illés idejében még képtelen volt. Tehát azt is mondhatnám, hogy úgy világít rá
az Antikrisztus személyére, mint aki fejlődik, mint aki növekszik, gyarapszik az ismeretekben. Csak ezt nem jóra, hanem rosszra használja fel. És egy újabb kérdés a ma emberéhez, hogy vajon mire használjuk fel az ismereteinket? Vajon mire használja fel az emberi faj az egyre nagyobb természettudományos, irodalmi és etikai ismeretét? Vajon jobbá tesszük-e a világot az ismereteinkkel? Mert az ismeret önmagában még kevés, nem elég. Attól függ, hogy mire kívánom felhasználni. A felelősség kérdéséről van szó. És az Antikrisztus csak arra használja föl, hogy Istent és a szentjeit legyőzze. Bármi áron eltapossa, kiontja a vérüket, megöli, meggyilkolja őket, nem számít, csak győzzön. Mintha a csillagok háborújának valamelyik részében járnánk. A jó és a rossz küzdelmében. Állatszimbolika. Ez is a megértés hermeneutikai kulcsához tartozik. Hiszen nem csupán Dániel könyve használta ezeket az állatszimbólumokat, hanem a Jelenések könyvében is bőségesen találunk olyan állatokat, amelyek különböző korokban, különböző hatalmakat, birodalmakat, elnyomó szervezeteket szimbolizálnak. Nem kell különösebben járatos legyen a tekercs olvasója vagy az üzenet hallgatója, hogy ezek az állatok többnyire rossz, gonosz szimbólumaiként jelennek meg a könyvben. És természetesen itt is elmondhatjuk, a megértés kulcsa az Ószövetség. Aki nem ismeri az Ószövetséget, az ne is álljon elolvasni, ne is álljon neki elolvasni a Jelenések könyvét. Nem csak, hogy nem fogja érteni, hanem az egészet értelmetlen irodalmi alkotásnak fogja tekinteni. Egyéb ismertető jelek, ezeket csak gyorsan felsorolom. Bizonyos korszakok végén nagy jaj felkiáltással vezeti be a kozmikus katasztrófákat, ahogy a proféták. Hogy olvashatjuk a Siralmak könyvében? Hogy, mondja Jeremiás, ami azt jelenti magyarul, hogy jaj, a halott siratásnak, a gyász szertartásnak, a bevezető kifejezései ezek. Szóval egy-egy korszaknak a hatalmas katasztrófáit ilyen jaj kiáltásokkal vezeti be. Mennyei követek, angyalok jelennek meg, és ezek az angyalok sokszor elmagyaráznak, megmagyaráznak dolgokat, helyzeteket, amelyet nem ért a proféta. Olvashatunk mennyei könyvről benne, életkönyvéről, amely szintén hozzátartozik az apokaliptikus gondolkodáshoz. Megjelenik a számgondolkodás, számmisztika. És ezeket a számokat csak azok fogják érteni, akik az Ószövetség számrendszereit értik. A hetes, a hatos, a négyes, a tizenkettes. Ezek mind-mind olyan számszimbólumokat jelentenek, kódokat jelentenek, amelyet csak az Ószövetség oldalából fogunk tudni megérteni. Megjelenik a mennyei város, az Éden, az életfája. Megjelenik a 12 pátriarka, a 12 pátriarkának a neve a mennyei városban, amelyik mind-mind egy-egy kaput fog jelenteni. Hol van már az Éden kertje? Hol van már az Éden fája? Hát az a teremtés korai szakaszában jelentek meg, és megjelenik ismét az apokaliptikában, az újjáteremtés korszakában. És nagyon fontos szempont még a determinizmus,
a meghatározottság, hiszen ebben a könyvben Sátán eleve pusztulásra van meghatározva. Sátán és követői megsemmisítő vereséget fognak szenvedni, és el fognak pusztulni. Ez is a Jelenések könyvében van megfogalmazva. A történelem szemlélete teljesen újszerű. Ugyanakkor mondhatnám azt, hogy nem a 21. század kíváncsiskodó és érdeklődő idő szempontjai azok, amik dominánsak, hanem mindig a beteljesedés szempontjából figyeli a jövőt. Alapvető kérdés a Jelenések könyvével kapcsolatban. Hogyan tud a Jelenések könyve a mai élő ember számára meghatározó hatást kifejteni, hiszen eredetileg 7 kis-ázsiai gyülekezet számára írt irat volt az első század végén, más kultúra számára íródott, más nyelvezeten, ószövetségi kóddal levédve, hogyan tud ez üzenet lenni a ma embere számára? Úgy, hogy a ma embere ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel, kihívásokkal küzd, ami a Kis-Ázsiában élő egy-egy gyülekezetet jellemzett. Nem veszíthetjük el a kontinuitást szem elől, hiszen itt egy folyamatosságról van szó. A kezdetektől, egészen a teremtéstől, az újjáteremtésig vezet végig bennünket egy különleges történelem szemlélettel. Talán mondhatnánk, hogy a Bibliában sehol nem tapasztal történelem szemlélettel. De ez a történelem szemlélet ezernyi szálával, ezernyi gyökereivel át és át járja az Ószövetséget. Kiszakítani sem lehet az Ószövetségből, hiszen akkor kiszakadna maga is az Ószövetség. Ott lüktet, abból nőtt ki, abból sarjadt. Ugyanakkor a jövőről is beszél. Hiszen ne felejtsük el, az első vers ezt mondja. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, miknek meg kell lenniük hamar. A megértés kulcsa a jövő, amely egy különleges dimenzió, de nem mint idő, hanem mint beteljesedés. És ehhez kívánok mindenkinek jó munkát. Mert aki úgy gondolta, hogy a mai előadással megérti a Jelenések könyvét, és a mai előadás alkalmat ad arra, hogy azt a 4-jegyű PIN kódot, amelyet a mobiltelefonjainkba be kell ütni, és utána tudjuk használni, az tévedni fog. Mert minden sora a Jelenések könyvének újabb és újabb kódot kér. Ez pedig csak a Biblia és az Ószövetség tanulmányozásával, illetve Istennel élő kapcsolat kialakításának útján valósítható meg. Nem elég sem a tanulás hozzá, nem elég sem az Istennel való élő kapcsolat. A kettő együtt ad egy különleges kulcsot, amelyet Jelenések könyvének zárjába illesztve kinyílik az a rozsdás ajtó. Ehhez kívánok mindenkinek jó felkészülést, és igazi jó és mély kapcsolatot a Teremtő Istennel, Jézus Krisztus által. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Vivaldi Glória című művét.

Elhangzott Vivaldi Glória. Befejezésül hallgassák meg Vivaldi a szomorú Jeruzsálem leányai és az Aki mindig boldogtalan című művét.

Elhangzott műsorunkban Vivaldi, Gloria, a Szomorú Jeruzsálem leányai és az Aki mindig boldogtalan című művét hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szeptember 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igénk a 142. Zsoltár 8. verse. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Az új szövetségi igét az apostolok cselekedetei 12. fejezetének 5. verséből olvasom. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Simon András egyik grafikáján a tőle megszokott egy vonallal a Szentlélek galambját ábrázolta, amint a csőrével kibogozza egy rács szálait. A kép alá ez az idézet került. Nincs olyan börtön, amelyből lelked az égig ne érne. Átélte ezt Péter és Pál is, amikor börtönben ültek az evangélium hirdetése miatt, és megtapasztalták, hogy Isten országának növekedése nem ismer határokat a szívükben. A későbbi keresztény üldözések is tartogattak fogságot, börtönbüntetést a hívőknek, akiknek ezt el kellett szenvedniük. A börtön világával manapság csak egy-egy találkozása van az emberek többségének. Ismeretlen és zárt világ, melyet szigorúan őriznek. Nem szokványos, hogy összekötjük a börtönt az Isten dicsőítésével. Mégis ebbe az irányba mutatnak a napi igék. Nincs az életnek olyan börtönhöz hasonlító helyzete, amelyben ne lehetne gyakorolni a buzgó imádságot másokért és magunkért, valamint a szabadulás reménységében megígért Isten dicséretet. Imádság és dicséret. Ez vitte előre a zsoltáros és Péter ügyét is, nem pedig a részvét, az együttérzés vagy a menekülés. Bőven és maradéktalanul megfogadható tanács ez nekünk is, akik sokszor beleragadunk saját elképzeléseink, bűnösségünk és tetteink következményének börtönébe. Krisztusban van a szabadulás börtönünkből. Imádkozzunk! Megváltó Istenünk, segíts, hogy benned bízzunk akkor is, amikor akadályokba ütközünk a hitünkben. Küldd el szabadító és vigasztaló lelkedet, aki tovább vezet bennünket. Tanács és erő lelke, maradj velünk, és bíztas ott is, ahol reménytelenség van. Szeretet és erő lelke, frissítsd fel halódó lelkünket, hogy szívesen igyekezzünk betölteni isteni parancsaidat. Amen. Az áhítatót Petriné Csikán Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áita címe, mint a pálma és a cédrus. A mai ige a 92. Zsoltár 13. verse. Az igaz virul, mint a pálmafa. Magasra nő, mint a libanoni cédrus. Gondolatok az igéről. Ezeket a fákat nem ember gondozza és metszegeti. A pálmák, cédrusok az Úr fái. Az ő gondozása nyomán virulnak. Az Úr szentjei épp úgy az ő gondoskodó keze alatt növekednek. Ezek a fák örökzöldek. Minden évszakban egyformán szépek. A hívőknek sincsenek, hol szent, hol pedig istentelen időszakaik, minden életkörülmények között az Úrtól nyert szépségükben állnak. Ahol ezek a fák nőnek, szépségükkel azonnal szembe tűnnek. A táj szemlélője mindenütt azonnal felfigyel a pálmák és a cédrusok királyi szépségére. Jézus Krisztus követői sem rejtőzhetnek el a megfigyelők elől, mert olyanok, mint a hegyen épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni. Isten gyermekének növekedése is hasonló a pálmáékhoz. Teljes erővel fölfelé tör, törzséből egyetlen oldalágat sem növesz. Olyan, mint egy csodálatos oszlop. Oszlop fővel a tetején. Nem ágazik sem jobbra, sem balra, minden erejével a menny felé törekszik, és az éghez legközelebb érleli gyümölcsét. Uram, kérlek, formálj engem, hogy ilyenné legyek én is. A cédrus dacol minden viharral. Az örök hó határán nő, de az Úr gondoskodik arról, hogy a törzsében meleget és erőt adó nedvek folyjanak. Uram, add, hogy én is a te melegeddel és erőddel tudjak dacolni a hideggel és a viharral szemben. Ámen. Véget ér a zsinagógák hete. Augusztus 30-ától még ma, szeptember 17-én zárul a zsinagógák hete, 3 hetes esemény sorozata. A nyitottság és a párbeszéd egyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashanah ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Ma, szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva, egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Kezdődik az őszi idő. Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lehet eső. A szél megerősödik, és 18-30 fok valószínű. Szombaton csökken a felhőzet. Sok napsütés sugárzik, néhol eső is előfordulhat. Nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Erdészné Kárpáti Judit. Mai vendégünk szereti a kézműves tevékenységeket, a zenét, az éneklést, a verseket, a gyönyörű nagytarcsai

0: Mai lélekhangolónkban Győriné Kovács Andrea múzeumvezetővel fogok beszélgetni, akinek nagyon gazdag családi múltjáról is esik majd szó, illetve a kapcsolatáról egy másik családdal, a férjén keresztül, a győri családdal. A te szüleid által mit hozol, és mit kaptál?
1: Először is köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. Olyan szerencsém volt, hogy Isten igéje mellett tudtam felcseperedni, hiszen Pasarétre jártunk édesanyámmal, Jó Sándor igehirdető halála után egy darabig nem volt ott lelkész, és elkezdtünk járni máshova egy segédlelkészhez, akire mindig tele volt a terem. Ő volt Cseri Kálmán, aki aztán a pasaréti gyülekezet vezetője is lett. Olyan szerencsés voltam, hogy az első konfirmandus csoportjába járhattam. Egyébként anyai nagyapám Enyingen volt református lelkész. Anyai nagymamámat nem is ismerhettem, hiszen édesanyám 12 évesen veszítette őt el. Nagyapám később újra házasodott, és édesanyám, mint mostoha lány, nagyon kereste a szeretetet, az elfogadást, amit aztán később édesapám mellett talált meg, és az ő családjában.
0: Az édesanyád volt, úgy tudom, mondhatjuk, hogy kulcs szereplő a családotokban, a hit szempontjából. Mit, hogyan adott át nektek?
1: Édesanyám 1970-ben tért meg, és innentől fogva ő imádságban hordozta a családot. Az én megtérésem az a konfirmációmhoz kapcsolódik. A református gyülekezetben 14 éves a konfirmációnak az időpontja, ami szerintem pontosan jó arra, hogy az ember átgondolja az életét, és ha ilyen csodálatos benyomásokat kap, akkor oda is tudja tenni a legjobb helyre. A bátyám vad kamaszkort élt ebben az időszakában, és ettől én elég sokat szenvedtem. De kitartó imádságban hordozta őt is édesanyám, és utána egy 5 évre ő is megtért. És egy olyan pálfordulás lett az életében, ami egészen egy gyülekezet vezetéséig vitte őt el. Az élet szépsége mindig lenyűgözött, és hatással volt rám, és ezt köszönhetem a édesapám alkotó készségének, aki egész életében rajzolt. Ő volt a vizeknek, a természetnek a szerelmese, abban a kis másfélszobás lakásban is mindenütt az ő képei vettek minket körül. Ugyanakkor édesanyámnak meg egy irodalmi tehetsége volt, amit aztán Isten szolgálatába állított, és ebből én is azért profitáltam sokat, hiszen általános iskolában sorba nyertem a szavaló versenyeket, mivel a konyhai munkák közepette együtt tanultuk a Tóth Árpád verset, és ugyanígy Áprili Lajos verseit is ő szerettette meg velem.
0: Édesanyád gyermekmissziós szolgálata részeként országszerte levelezett sok gyerekkel, Palánta nagyiként. Édesapád is követte anyukád hitét? Kezdettől fogva, amikor ő megtért?
1: Édesapám katolikus vallású volt. Neki nehéz volt a puritán, leegyszerűsített református vallásra átszokni. Amellett édesanyám lehet, hogy néha kicsit túlságosan kapacitálta őt Isten felé. Édesanyám járt egy gyümölcstermő iskolába, a gyülekezetben, ahova járt, és ott volt egy feladat, a kis zöld füzetet föl kellett valakinek olvasni, és az imádságot benne elmondani, mikor odaérnek. Vasárnap volt, hétfőn van a tanfolyam, és még senkivel sem olvast el a zöld füzetet édesanyám, de ott ült édesapám, és mivel már 17 év óta imádkozott azért édesanyám, hogy befogadja a szívébe Jézust, nagy lélegzettel oda ment hozzá, és mondta neki, olyan bajban vagyok, holnapra el kéne valakivel olvasnom ezt a kis füzetet, elolvasnád velem? És megtörtént az a csoda, amit el sem akart édesanyám hinni, hogy az imádsághoz értek, és apukám elmondta a bűnösök imáját a zöld füzetből hittel, odaszánással, és utána beírta a Bibliába is. Édes

0: a kisképzőben végeztél, bábtervezést tanultál. Hogyan léptél ki a nagybetűs életbe? Hívő fiatal lányként hogyan reménykedtél pár találásban? Egy, gondolom, szintén keresztény fiatal férfi embert kerestél?
1: Valahogy azt vártam, hogy majd a Jóisten olyan igazi, tiszta férfit ad nekem, akiben lehet bízni. A képzőművészeti gimnázium, ahova jártam a Törökpál utcába, ott egyedüli hívő voltam. És itt megint csak visszautalok arra, hogy én akkor már jártam a pasaréti ifjúságiba, és a szombatok lemosták rólam a hétközben összegyűlt piszkott szennyet, ami esetleg rám tapadt volna, és most látom így utólag visszanézve, hogy ez tartott engem meg abban az időszakban, hogy én nem zűltem el. Bár nagyon tetszett ez a laza, hobó, könnyed világ. Az Audrey színpadon rengeteget jártunk, mert ott ingyen lehetett beülni a főpróbákra. Én még olyan színészóriásokat láthattam ott, mint Mensáros László, Tolnai Klári. Sokféle inspiráció ért a művészeti területen is. Már lányként is nagyon játékos voltam, és jártam egy bábcsoportba, az volt a neve, hogy Vitéz László bábcsoport. Remek móka volt a bábokkal fellépni óvodákba, iskolákba, tehát ez is nagyon vidám világ volt. Ez a színházat és ezt a bábozást így összekötve, végül is első munkahelyem a bábszínházhoz vezetett, és megpróbáltam jelentkezni Kós Iván bábtervező vezénylete alatt a prágai bábtervező főiskolára. Végig csináltuk a felvételét, elkészítettük a pályamunkát, ami aztán be is került a bábszínház fiókjába, és egyszer csak jött a hír, hogy nem indul ebben az évben a szak. Mondanom se kell, el voltam keseredve, de akkor még nem tudtam, hogy Isten valami jobbat tartogat a számomra. Mert ha én most elmentem volna arra a bábtervező főiskolára Prágába, 4 évre, akkor lehet, hogy nem ismerem meg a páromat, akivel most már 40 éves házasok vagyunk, és tényleg csak hálát tudok adni azért, hogy ő lett a férjem.
0: Hogyan találkoztatok akkor?
1: Rendszeresen volt Szilas-ligeten egy nyaralóban egy összejövetel, Németh Géza bácsi, aki egy református lelkész volt valaha, fiatalokat összeboronálta, és befogadott bennünket. Ezeket nagyon szerettük, ezeket az alkalmakat. Németh Géza bácsi meghívott néha előadókat, akik szolgáltak, és így került oda Győri János Sámuel, aki hozta magával a testvéreit, hiszen ők nagy család, és mindenki Isten szolgálatában áll ebben a családban, most már szinte kivétel nélkül. Megérkeztek ők ilyen kertész nadrágban, kockás ingben, úgy néztek ki, mint egy ilyen rock együttes, és ahogy a bandi átment a termen, hát leginkább Kiss Greenre hasonlított. Hatalmas haj, hatalmas szakál, kicsit ilyen mackós járással vitte a kamerát, a zsinort, és az jutott eszembe, hogy én ezt a fiút nem szégyelném. Tehát milyen első pillantásra valami kisugárzása volt, ez a szelítség vagy alázatosság, ez a jóságos arca. Utólag, mikor megbeszéltük, hogy ő hogy élte meg a dolgokat, ugyanezen az alkalmon, ugyanígy őnek is megfordult valami a fejében, hogy ha Isten még egyszer az útjába hozna, akkor talán ő udvarolna nekem.
0: És amikor újra találkoztatok, akkor hány éves voltál, hogy álltál a te szakmai utadon, amit az előbb elkezdtél nekünk elmondani?
1: Hát a szakmai utam az érdekesen alakult, hiszen a bábszínházból átmentem a nyomdaiparba. És ott lettem én fekete retusőr, színes retusőr, majd Vémi József átcsalt a tipográfiai osztályra, tehát én végül is nem jutottam be a főiskolára. Ekkoriban Bandi az Elektro akusztikai gyárban dolgozott, és hasonló cipőben járt. Győri János egy fotós és filmes tábort hirdetett Ősagárdra, hiszen ő oda került lelkésznek. Én nagyon lelkes voltam, és vittem mindjárt fotókat, én akkoriban aktívan fotóztam. Úgyhogy én megjelentem Ősagárdon, és nem értettem, hogy ez a csinos fiatalember miért olyan kedves velem, és miért beszélget velem fotókról, filmezésről, úgy, mintha mi már régen ismernénk egymást. Nem ismertem meg. Tudnélik Bandit én Kiss Greenként láttam először. Nyár volt, sötét barnára sült, de a haja rövid volt, és a szakálla is le volt vágva. Minden esetre a 3 napos tábor után én a naplomba beírtam, hogy én úgy érzem, hogy a Győri Bandi lesz az én férjem. És én ezt úgy gondolom, hogy ez is Istentől eredő indítás volt. Ő aztán keresett engem különböző ürügyekkel a nyomdában, de én sosem árultam el neki, hogy én nekem ilyen gondolatom van. Akkoriban klasszikus gitára jártam, nyomda után heti két alkalommal. És az egyik ilyen alkalommal ő váratlanul megjelent, és mindenáron beszélni akart velem. Úgyhogy ebből nem lett gitáróra, hanem akkor kiderült, hogy mi szeretjük egymást. Tehát ez egy nagyon szép Istentől indított kapcsolat volt. Fél év múlva már eljegyzés volt, és a következő nyáron pedig esküvő. Az áldás, amit örököltünk, én az én családomból, ő pedig az övéből, ez végigkísérte az életünket, és nem magunknak köszönhető, de ez tartott meg minket végig. Még visszatérve arra, hogy a párválasztásnál, nagyon fontosnak találtam azt, hogy aki nekem a férjem lesz, az hogy bánik az idősekkel, és hogy bánik a gyerekekkel. Bandinál láttam egyedül, hogy ahogy játszott János gyerekeivel, hogy ő egy nagyon jó apa lesz. És ahogy bánt az idősekkel, tisztelettel és szeretettel, abból látszott, hogy gyöngéd szíve van. És úgy gondolom, hogy egy férfi, akkor férfi, hogyha önmagán tud uralkodni, de gyengéd is tud lenni. És számomra az is nagyon fontos volt, hogy tudjon uralkodni a szemén. Ez azt jelenti, hogy nem stíröli a lányokat, és ezen a kritériumon azért a fiúk többsége sajnos nem ment át.

0: Folytatom a beszélgetést Győriné Kovács Andreával. Amikor összeházasodtatok, Nagy Tartsára kerültél fiatalasszonyként. Abba a közegbe, ahol az apósod egy köztiszteletben álló lelkész volt, a kiterjedt győri család, mind oda gyökereztek, de te nem, te egy budai lány voltál, egy művészlélek. Hogyan élted meg ezt az időszakot?
1: Más környezet, más szokások. Igazából egy szűkebb családi körből, egy ekkora családi körbe bekerülni egy kis stresszel is jár. Van egy megfelelési kényszer az emberben. Főleg úgy, hogyha édesanyja lelkitéren ellátta munícióval, de igaziból háztartási ismeretek oktatása kimaradt az életéből, és mindenki mindent olyan jól tud, hogy mit, mikor és milyen időszakban kell csinálni, tehát neked magadtól kell rájönnöd ezekre a dolgokra. Ezzel együtt csodálatos anyósom volt, aki mindig jó indulattal, békességre igyekezve állt hozzám, és ezért nagyon hálás vagyok. Én is szeretnék majd ilyen anyóssá válni, illetve hát igyekszem ilyen anyós lenni.
0: Korábban elmondtad nekem, hogy férjed bátyja, Győri János családja mintájára ti is 4 gyermeket szerettetek volna. Hogyan élted meg az édesanyává válást?
1: Első lányom születése egy traumatikus élmény volt, hiszen császárral született. Nem volt az a eufórikus élmény, amit esetleg egy első szülésnél várna az ember. Ultrahanggal vizsgáltak, azt mondták, hogy retardált lesz a gyermek, nem mondták el, hogy a retardált szó mit jelent. Akkor este a győri család tagjai Péterékkel laktunk együtt az ő házukban 5 évig, és a nagyszülők este imádkoztak azért, hogy ez a baba egészségben és épségben szülessen meg, és másnap reggel elment a magzat. Viszont császárnál 2 nagy adag vért is kaptam, vérátömlesztést. Amikor Imolát vártam, ugye 2 évre rá, akkor azért nem szerettem volna újra ebbe a cipőbe járni, és nagyon imádkoztunk érte, hogy egészségesen és baj nélkül és rendes úton szülessen, ne császárral. Kaptam egy olyan ígéretet, hogy Isten elé a kőfalon is átugrom. Valóban ez egy kőfal volt, hiszen Imola nem volt egy kis súlyú baba, 4,5 kilóval rendesen született meg, úgyhogy nagyon nagy örömöt kaptunk vele, és utána még született 2 másik, aki szintén rendesen és nem császárral született, és én ezt is ajándéknak fogtam fel.
0: Mind a 4 gyereketek megházasodott, illetve férjhez ment már, sőt, sok-sok unokátok is van. Te milyen édesanyjuk voltál szerinted, és hogyan tudod őket támogatni?
1: Ugye még aktívan dolgozom, ez a támogatás kérdés az, ami nekem sokszor lelkiismeret furdalást okoz. Arra vagyok nagyon büszke, hogy 4 diplomás gyerekünk van, egy fizikus, egy biológus, egy tanító és egy gyógypedagógus, és hogy a házastársaik is hívők. Erre vagyok a leginkább büszke, erre még jobban. Senki nem tökéletes szülőként sem, de megvannak azok a pontok, ahol Isten előtt újra erőre kap az ember, és amit mi esetleg nem jól csináltunk, azt ő kipótolja. És ebben olyan jól meg lehet nyugodni. A jelenlét nagyon fontos. Tehát nem az a fontos, hogy mit csinálsz. Legyél ott, legyél elérhető. Nagyon sok veszélye van a mai világnak. Majdnem, hogy úgy mondom, hogy vissza kéne tanítani. Azt, hogy mik az igazi értékek, és mi a fontos. Az emberek nem lesznek boldogok, hiába különböző szépészeti műtétekkel próbálják azokat az ideálokat, amiket eléjük tesznek a képernyőn utolérni. A másik, ami a szívemen van, a tevékenykedés. Tehát én mindig szerettem kézzel alkotni dolgokat. Maga az út, amíg valamit elkészítesz, valamit megtanulsz, és rá azzal még örömet is tudsz szerezni. Ez egy olyan csodálatos út, ami gyógyító hatással bír.

0: Mesélj egy kicsit arról, hogy aztán a nyomda világából hova tértél vissza, és mi mindent csináltál, foglalkoztál nevelési tanító munkákkal, tehát voltak ilyen feladataid, és vannak most is.
1: A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak voltam aktív holdudvar tagja 20 éven keresztül, és tartottam ott múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és főállású anyaként úgy éreztem, hogy valamire szükségem van, hogy munkát tudjak váltani, hiszen addigra a nyomdaipar már úgy mondanám bedőlt. Ekkor iratkoztam be a Népi Játszóházi Foglalkozásvezető képzőbe. Faragó Krisztina volt az oktatóm, akinél elvégeztem a kosárfonást, és szakmaként tanítottam a vakok és gyengéllátók szakiskolájában. Itt az 5 év alatt egy csodálatos örömben volt részem, egy ilyen népi kézműves ifjúsági pályázaton vettünk részt, és a munkánk, ez, ami egy parasportát ábrázolt, ami mind szálas anyagból készült, és ebben a kategóriában második díjat nyertünk. Ezek kamasz gyerekek voltak, úgyhogy volt benne kihívás, főleg a kamasz fiúkkal, bizony nevelni is kellett őket, nem csak tanítani a szakmára.
0: Mit adott neked ez az életszakasz a Vakok Intézetében?
1: A Vakok Intézete az adott egy kihívást, hogy hogy tanítsam meg úgy, hogy örömét lelje benne, és sikerélménye legyen. Úgy érez, hogy hasznos tagja a társadalomnak. Ez nekem is ugyanannyi örömet okozott. A másik az, hogy nagyon ragaszkodóak voltak hozzám. Szerettem oda járni. Akkoriban már a gyerekeim azért már nagyobb bacskák voltak, és valahogy úgy éreztem, hogy van annyi plusz energiám, hogy tudjak másoknak is nyújtani.
0: 2009 óta te vagy a vezetője a Nagy Tarcsai Múzeumi Kiállítóhelynek. Ez kötődik az evangélikusokhoz, hiszen Sztélo Gábor evangélikus lelkész alapított ebben az alföldi parasztház stílusú épületben bentlakásos népfőiskolát még 1939-ben. Megérne egy külön beszélgetést a múzeum, ahol őskori szkíta leletek mellett néprajzi kiállítás is látható, de Sztélo Gáborral, sőt Petőfi Sándorral kapcsolatos emlékek is megtekinthetők. Mit emelnél ki röviden az ide kapcsolódó munkádból?
1: A múzeumi munkában megtaláltam olyan színes és szerteágazó feladatokat, ami úgy összefoglalta azt a sok mindent, amivel foglalkoztam. Kell egy kicsit előadni, kell egy kicsit tanítani, kell érdeklődést felkelteni mai fiatalok számára, és ugyanakkor remekül ki lehet egészíteni a kézműves múltammal, tehát olyan természetes technikák alkalmazását tudom megtanítani, ha csoportok esetleg igényt tartanak rá. Mi sok minden olyat tudunk adni, ami a falusias környezet, a csodálatos, gazdag, 3000-en fölüli gyűjteményünk, ami eredeti, csupa nagytarcsai tárgyat tartalmaz, amelyeknek története van.
0: Abban az időszakban, amikor a gyerekeitek még kicsik voltak, és otthon voltak veletek, akkor téged hogyan támogatott a férjed, illetve te hogyan álltál mellette, aki szintén egy nagyon aktív, nyüzsgő életet élt operatőrként?
1: Nem mondom, hogy nem éreztem úgy, hogy többet lehetne otthon. Viszont én úgy éreztem, hogy nem szabad ebben akadályoznom, mert Isten ügye. Amikor viszont otthon volt, akkor azért oda tette magát, mint apa. Az nagyon jól tudott esni, mikor ugye a hétvégeken ő csinált egy nagy sétát a gyerekekkel, addig én vagy behoztam a lemaradást, vagy egy kicsit tényleg a gondolataim utolértek. A közös dolgoknál a zene, a fény, a színek, a mozgás, az alkotás, ezek valahogy olyan összekötő kapocsok voltak nálunk. Ugye az asszony szerepe, amit életünk végéig tanulunk, hogy segítőtárs legyen a férjem mellett. Nem csak az asszony a segítőtárs, hanem én Bandiban egy olyan segítőtársa leltem, aki mindig igyekezett, hogy benne legyen azokban a hobbikban, munkákban, ami engem éppen lekötött. Ez a múzeumi munkában is megjelenik, hogyha például nagyobb csoport jön, és meg kell osztani őket, akkor az egyik termet ő mutatja be a másikat én. Sőt, számtalanszor előfordul, hogy bemutatja a nagytarcsai templomot, hiszen ő ott volt gyerek, ő neki minden jelentést hordoz. Ebben nagyon jól kiegészítjük egymást. Például olyan ajándékokat adunk a gyerekeknek, hogy 15 unokának azért nem egyszerű, Ez például, hogyha hangjátékokat veszünk fel, ami régi kedves mesekönyveinkből, zenékkel, hangokkal.
0: Most kicsit felszabadultatok a közös tevékenykedésekre Bandival? Ő ki tudja élvezni a szabadságot egy kicsit?
1: Úgy reméltük, hogy jaj, hát nyugdíjas lesz, akkor most mennyi mindent meg lehet csinálni, ami eddig elmaradt. Most viszont szembesültünk egy gonddal. A COVID a tüdeje szélét támadta meg, ezzel ment el orvoshoz, és mikor röntgenfelvételt készítettek, belógott a veséből egy daganat. Azóta sikerült ezt a daganatot eltávolítani. Most többet kell pihenni, többet kell sétálni, behozni azokat a egészséges dolgokat, amik eddig esetleg hiányoztak. Ilyenkor derül ki, hogy mennyien szeretik őt, és mennyien állnak mellette, és ez nagyon megható és erőt adó dolog.
0: Mi az, amit mostanában kérsz Istentől, vagy vársz Istentől? A közeljövőre is tekintettel, vagy hogyha távolabbra tekintesz előre?
1: Erre azt tudnám válaszolni, hogy lakhassam mindig az ő házában, és az én házam népe is. Lakhassam mindig az ő közelében, mert itt érezzük biztonságban magunkat, és akkor nem rettenthet bennünket semmilyen jövőt.

A lélekhangoló mai vendége Győriné Kovács Andrea, tanult bábkészítést, kosárfonást, dolgozott nyomdában, a Szentendrei skanzenben, és 4 gyermek mellett szerzett diplomát a Jászberényi Főiskola művelődés szervező szakán. 2009-től ő vezeti a nagytarcsai múzeumi kiállítóhelyet. Férjével Győri András Timóteussal együtt a hittel megélt hagyományok megőrzése a szívügyük. Közösen dolgoztak, nagytarcsa helyi értéktárában helyet kapott anyagokon. Rendszeresen olvashatóak a helyi újságban kulturális és multidéző írásaik. András Merengő című könyve is gyermekkora nagytarcsájának falusi világát hozza el az olvasóknak. Fiatalkoruktól fogva szeretik és szolgálják Istent különféle kreatív módokon. Esküvői igéjük a Galata levélből, amelyet egyik lányuk a saját esküvőjére is választott, beszédes számukra. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. A beszélgetésünk meghallgatható hosszabb formában is az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján, amelynek címe http://missio.luteran.hu. Visszajelzéseiket várjuk e-mailen az evmis@luteran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Köszönjük, hogy ma is a lélekhangoló evangélikus műsorral tartottak. Szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Testi Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdája vagyok, Gábel Bea, és nagyon érdekes, hogy ugye elméletileg van ugye négy erő a világban, az egyik a víz. És most egy olyan vendéget hívtam, aki tulajdonképpen ezt a vizet képviseli, bár szerintem nagyon sok benned a levegő is, hogyha most ilyen szellemiségről kell beszélni, és ugye én úgy láttalak nagyon sokszor, hogy egyenruhában, mert most is nagyon elegáns vagy, de ugye ez az egyenruha is kifejezi kicsit a munkádat, amit csináltál, csinálsz közben, ugyanis oda kell az egyenruha, méghozzá kapitányi egyenruha. Úgyhogy a mai vendégem egy hajós kapitány, sőt most már kapitányok kapitánya, így nézzük, tehát most már menedzseri rangra emelkedtél. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Major Ernőt a műsorunkban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Én nagyon örülök, hogy itt vagy, mert ugye én Ernőt aztán meg 2-3 éve ismerjük egymást.
1: Igen.
0: Körülbelül, és én azt nagyon szeretem benned, hogy nagyon sok témáról lehet veled beszélgetni, és ugye tudsz kommunikálni is, hála Istennek, és van véleményed, és ezért nagyon könnyű veled tényleg a beszélgetés. És ha már itt vagyunk az egyenruhánál, nekem egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy neked ugye tényleg, amikor a hajót vezeted, akkor azt fel szoktad venni, és annak tényleg van egy ilyen tekintély, és most nem csak a nőknél, hanem úgy általában is. És azon gondolkoztam, hogy szerinted például ennek az egyenruhának van egy olyan fajta jelképe, és talán súlya is, hogy amikor lenne mondjuk valamilyen vészhelyzet, és most nem a hajón, hanem általában, ha mondjuk te egy egyenruhában lennél, és mondjuk te elkezdenél az embereknek utasításokat adni, hogy gyerünk emberek ide, meg most segíteni kell, ilyesmi. Szerinted jobban figyelnének rád, hogy egyenruhában vagy, mint arra, aki nem? Tehát, hogy ebben mi a tapasztalatod, ha van ilyen?
1: Hát nyilván az egyenruhácsokot próbáltam ki, ahol való a hajón. Ott nagyon nagy a jelentősége, és én egy szállodahajón, illetve több szállodahajón dolgoztam az utóbbi 27 évben, ahova azért jönnek az utasok, hogy egyenruhás kapitányt lássanak.
0: De most komolyan, tényleg?
1: Hát igen, tulajdonképpen igen, azért jönnek. Van nagyon sok cég, aki nem kéri annyira szigorúan, hogy hordják az egyenruhát, vagy nem is ad egyenruhát, és mindenki szerezzen be valamit, és akkor kicsit ilyen szedetvedettek a srácok. Én ezt nem tartom jónak, mert a cégnek van egy profilja, bármelyik cég is legyen az, és hogy ott jól nézenek ki. Tehát a kapitánnyal el lehet adni egy terméket tulajdonképpen. És ez számít, hogy legyen egy erőírás a szakáll vagy a hajra vonatkozóan, és igen, a kérdésed, hogy számít az egyenruha, nagyon sokat számít. Nem beszélve arról, tudod, hogy manapság a biztonság a legfontosabb, és a legtöbb cégnél elvárják azt, hogy biztonsági bemutatót, vagy menekülési, evakuációs bemutatót tartsál, és ha egyenruhába tartod mindezt, akkor annak sokkal nagyobb a ereje, mint hogyha csak elmondanád egy mackonadrágban. Tehát azért jöttek, hogy egy kapitány kiálljon, és ez elmondja, hogy mire számítsanak. Különben aztán persze már rárakják televízióra, nem tudod bekapcsolni a televíziót úgy, hogy ezt az ismertetőt megnézzed. Tehát vannak erre már különféle megoldások, de a klasszikus az, hogy a kapitány kiáll és elmondja, amit szeretne.
0: De akkor tényleg hajón is létezik ilyen, mint a repülőn, hogy kiáll. Én még életemben nem láttam.
1: Ez így lett, nem lett mindig, vagyis nem volt mindig, de aztán lett, és egyre nagyobb a hangsúly, meg a cégek kérik természetesen, mivel ezek idegen nyelvű hajók, német, angol, amerikai vagy francia, ezért hát nem árt, hogyha a kapitány ezeken a nyelveken tud beszélni. Van olyan, aki nem tud, annak vagy elmondja a szállodigazgató, vagy elmondja a cruise manager tulajdonképpen, akinek a legjobb a nyelvtudása, de hát a legjobb az akkor hangzik, hogyha a kapitány mondja az egyenruhába. Az utas ezt várja.
0: Igen, igen. De az egyenruha a lényeg, hogy
1: az
0: annak
1: lényeg,
0: van egy
1: legalább ott álljon, és bólogasson, hogy igen, ezt ő is így gondolja. Ő is így gondolja, hiszen ma már nem lehet elkerülni azt, hogy ne gyakoroljuk az evakuálást. Ezt megint egy céges policy írja elő, hogy 2 hetente, 1 havonta.
0: Bocsánat, a policy az azt jelenti, hogy egy irányelv, ugye?
1: Hogy igen, egy céges szabályzat írja elő azt, hogy a hajón az evakuálást vagy az utasokkal, vagy utasok nélkül csak a személyzettel gyakoroljuk. Ennek vannak mindenféle riadótervek, mindenkinek megvan a pozíciója, mindenkinek megvan amikor hajóra száll, megvan az a kártyája, ami alapján ő tudja, hogy mi lesz a feladata. Illetve hát elolvasta még onnantól fogja, nem tudja, de hamarosan lesz egy gyakorlat, és akkor, ha nem tudja, hogy hova kell állni, akkor meg van neki mutatva.
0: Na, ez például most, hogy így mondod ezt az egészet, ugye ezt muszáj megkérdeznem, ez szerintem automatikusan jön ez a kérdés, hogy van ilyen előírás akkor, hogy tényleg a süllyedő hajót a kapitány hagyhatja el csak utoljára, tehát hogy utoljára kell a kapitánynak pontosabban
1: elengedni.
0: Tehát ez tényleg van egy ilyen szabály, hogy...
1: Hát van, mivel ő felelős a biztonságért. Tehát ő csak akkor hagyhatja el a fedélzetet, ha megbizonyosodott arról, hogy minek elhagyta előtte a fedélzetet.
0: Nekem nagyon érdekes volt, hogy én már körülbelül hiszem 3-4-szer hajóztam úgy veled, és majd ugye erre visszatérünk egyébként, mert te most már ugye nem, főleg nem hajót vezetsz, de hogy nekem abban a szerencsében volt részem, hogy nem csak, hogy láttalak ugye az egyenruhádban, hanem a hajós kapitány fülkében utazhattam veled, és ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk, ugye még megyünk ott a Dunán. Nagyon vicces volt, amikor így akkor mondtad, hogy hát a hajózás alapvetően a szerencsém múlik, hogy minden szerencse. És akkor emlékszem, még ugrattalak is, hogy na jó, akkor légy szíves, akkor most kösd ki, mert én szállok ki a hajóból, mert hogyha a szerencse vezeti a hajót, nem te, akkor lehet, hogy nem maradok a fedélzeten. Akkor szerinted minden a szerencsém múlik? Tehát ennyire hiszel a szerencsében?
1: Én hiszek a szerencsében, és az a tapasztalatom, hogy valóban az, hogy az ember vagy a hajó odaérjen A-ból B-be, ehhez legalább 51% szerencse kell. Itt lehet aztán bármekkora nagy tudás az ember mögött, meg egy nagyon jó háttérszervezet, hogyha nincs víz a Dunába, akkor igen, nem fogunk odaérni. Vagy hogyha Gabcsikovónál, ez ugye a bősi vízlépcső, nagy szél fúj, akkor ott van egy üzemeltetési szabályzat, nem enged föl a felvízre, és akkor állni kell. Tehát igen, most ugye ebbe az évbe olyan alacsony a vízállás, hogy egy Amsterdam-Budapest hajózóutat nem lehet teljesíteni a hajók merülése miatt. Úgyhogy hát aki idénre foglalt, annak nem volt szerencsé, hogy végigmenjen az úton. Sajnos, de eddig viszont volt, úgyhogy...
0: Nekem azért volt vicces egyébként, de így megértem így, tehát köszönöm, hogy ezt így helyre tetted, mert nyilván időjárás, meg ugye főleg akkor az időjárás, ami egy ilyen nagyon konkrét tényező, hogy most akkor lehet-e hajózni, vagy sem, és akkor az meg ugye befolyásolja a vízállást.
1: Így van. Általában az időjárásra gondolok, hogy szerencsére, de persze lehet egy olyan zsilipzár, lehet egy olyan baleset, lehet egy olyan leszakad egy zsilipkapu. Lehet, hogy már oda se érnénk, ha tovább mennénk, mondjuk egy nap múlva nem tudnánk teljesíteni a menetrendet, és akkor valami más opció van, hogy átterheljük az utasok egy másik hajóra, hogy pont onnan jönne vissza, és őt se tud jönni, és akkor egy ilyen hajócsere történik.
0: Értem. És akkor ezek szerint, akkor mondhatjuk azt, hogy most viccelek egy kicsit, hogy nem is te választottad ezt a pályát, hanem ez is a szerencsém múlt, tehát a szerencse sodort ezekre a vizekre?
1: Abszolút. Különben igen, abszolút a szerencse sodort. Ide én vidéken nőttem fel, és nem voltam egy mintatanuló, és az édesanyám mondta, hogy hát valahova tovább kell menni tanulni, és a hajózási szakközépben, amikor én kezdtem, abban az évben pont nem volt felvételi, és az iskolának föl kellett venni talán 160 diákot, és én belefértem a 160-ba, úgyhogy fölvettek.
0: És akkor még úszni se kellett.
1: És még akkor úszni se kellett, bár igazolást kellett vinni róla, és volt is igazolásom, de ez nem ment annyira tökéletesen az úszás. Aztán így megtetszett az egész, szerettem szerelgetni, volt motorom, volt biciklim, és ez az iskolában még akkor ment a szerelgetés, lehetett hegeszteni, lehetett kéziszerszámokkal, sőt kellett is műhelyfoglalkozáson esztergálni, aztán harmadik osztályba kikerültünk a hajójavítóba, ott kellett folytatni a szerelést, és ott magyarázták, úgyhogy így nagyon megtetszett, dacára annak, hogy nem nagyon ment jól a tanulás, de így aztán így tovább lendültem. És meglett az érettségem, meglett a technikus is, és akkor azt mondta anyukám, hogy hát kisfiam, eddig etettünk, most már innentől fogva a saját lábadon kell állni. És aztán jelentkeztem ilyen-olyan cégekhez, és valaki fölvett, és elmentem hajózni, abban az időben még úgy működött, hogy 300 napot a hajón kellett tölteni, és az
0: de akkor ez itt volt Magyarországon,
1: nem,
0: vagy ez már...
1: Itt kezdtem el dolgozni, de csak 3-4 évet, és utána egy külföldi szállodahajós céghez kerültem, viszont akkor még nem ilyen előírások voltak, a 90-es évek végéről beszélek, mint most van, hanem 300 napot töltöttünk a hajón, és 65 nap szabad nap volt, amit 2 hetet ebből ki lehetett venni nyáron, és a többi másfél hónapot pedig télen. De hát ez a hőskor, erre így emlékszünk vissza, jó volt, és a mai napig, hogyha valaki, akivel beszélek, fiatal, annyi idős, mint akkor én voltam, mindenkinek javasolom ezt a szakmát, mert egy nagyon jó szakma, a szabadban lehet dolgozni, lehet vele csavarogni, de nem mindenki szeret csavarogni, tehát az nem menjen oda, aki nem szeret.
0: Akkor tulajdonképpen tényleg volt egy elméleti tudás is, amit meg lehetett szerezni, viszont akkor tényleg kellett mondjuk a hajófoltozáshoz is érteni.
1: Hát nyilván, tehát, amikor végeztem az iskolával, technikus után 19 évesen, én nem értettem még semmihez. Én bennem csak a csavargási vágy volt meg, és mindezért, hogy pénzt adnak. Tehát azért ez egy jó kombó volt. És elkezdtem, először gépész szerettem volna lenni, de nem úgy alakult, talán a harmadik évben lehettem gépész, és aztán egyből ekcémás is lett a kezem a sok akkumulátorsav, akkumulátorcipelgetés, motorolajtörölgőteljes, és akkor rájöttem, hogy én ezt, nem biztos, hogy ezt akarom, hogy tönkre menjen itt a kezem. Aztán úgy döntöttem, hogy inkább a fedélzetre megyek fehéringbe, mint hogy állandóan tiszta kosz legyen a kezem, ami lesejön, meg tényleg a bőröm már szétmegy. És aztán elindultam a fedélzeten. Ez azt jelenti, hogy 5-ig tartott a munkaidő, 5 után fürdés, föl a kormányállásba, ingbe, egyenruhába, és akkor ott volt egy kis térképem, amit írogattam, néha a kapitány beengedett a székbe, néha nem, attól és akkor ott töltöttem ki, attól függ, igen.
0: Uh-huh. És tudtatok-e közösen sörözni?
1: Hát igen, így összekovácsolt minket, mert hát 300 napot együtt voltunk tulajdonképpen. Nem volt az, hogy így hazamegy valaki, nem ment az a senki, mindenki ott volt a hajón akkor. Tehát ennek ez volt a romantikája, kvázi jóban, rosszban. Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen motiválóbb is volt, mint most, akkor az embernek volt hajója. Tehát akkor azon a hajón voltam egész évben szinte, 300 napot, jövőre is azon, meg azután is, tehát minden szegletét ismertem. Mindenhol be kellett bújni, mindent ki kellett takarítani, mindent le kellett mosni, mindenhol tönkrement valami, oda azért be kellett menni. És akkor hát nyilván, amikor nem én voltam a gépész, de kellett emberre, akkor segítettünk. Tehát így ezt a 110 méteres hajót Töviről hegyire megismertük.
0: Itt volt akkor egy ilyen összetartás is, úgymond.
1: Hogyne.
0: Összekovácsolt az embereket, úgymond.
1: Igen.
0: Amikor beszélgettünk egyszer, volt egy ilyen mondatot, hogy az élet nagy lehetőségeket dob, és ugye hogy rajtad múlik, hogy kihasználod-e vagy nem. De most is ezeket a labdákat leütöd, amikor dob az élet valamilyen lehetőséget? Tehát ez a mai napig így az életedet úgymond követi?
1: Hát legelőször is annak örülök, hogy egészséges vagyok. Ez legfontosabb. Így lehet ezen gondolkozni, ugye. És ami engem körülvesz, vagy amiben benne élek, azok a kollégák, azok a ismerősök. Hát tulajdonképpen 14 éves korom óta én azokkal a kollégákkal voltam kollégista, akik később a kollégáim lettek. Azokkal a diákokkal. Tehát ismerjük egymást a magyarokkal. Hát nyilván nem mindenkivel, de nagyon sokan hozzánk így betársultak ebbe a külföldiek. A lehetőségek folyamatosan adódnak. Dolgoztam ilyen cégnél, aztán a másiknál jobbat ígértek, oda mentem, ezért jobb volt, azért nem, tehát csodák nincsenek, viszont én a saját bőrömön azt tapasztaltam, hogy időnként jó váltani. Vannak olyan osztálytársaim és kollégáim, akik sose váltottak.
0: Tényleg, tehát igen, hogy éveken keresztül...
1: 27 éve ugyanannál cégnél, és mondjuk 12 éve ugyanazon a hajón. Ennek is megvan az előnye és hátránya. Én azért ennél többet szeretek. Tehát én nekem az a vérmérsékletem, hogy ennél többet szeretek látni. Van olyan osztálytársam, aki javában csak itt Budapest belterületén hajózik, napi 10 kört. Valaki, a másik kollégám Budapest-Amsterdam között hajózik, és ez is rövid neki. Tehát minden van. Én szeretek mindent látni. Voltam Franciaországba hajózni, itt a Dunán hajóztam. Nagyon szerettem volna az Aldunára menni. Pont a jugoszláv háború betett ennek, hogy lehetett oda menni, és akkor fölfelé, Amsterdam felé kellett elindulni. Akkor sok cég így járt, aztán valaki vagy szerencsés volt, lekerült az Aldunára, vagy nem, úgyhogy nekem túl sok tapasztalatom nincs is ott.
0: Tehát akkor nem völgymenetbe kapcsoltál, hanem hegymenetbe.
1: Igen.
0: Azért mosolyogtam, mert én azért jártam párszor síelni, és ugye teljesen más jelent ott a völgy meg a hegy,
1: igen,
0: mint itt a hajózásban, és akkor amikor mondtad ezt, akkor ez így megütötte a fülemet, és ugye nem mindenki tudja, hogy ez mit jelent.
1: Igen, hát akkor a kommunikáció, amikor a rádióban kommunikálunk, akkor azt be kell mondani, hogy a hajó völgymenetbe vagy hegymenetbe megy, mert más prioritások vannak völgymenő és hegymenő hajókra, és hát tudni kell, hogy melyik irányba fog most kibeszél, eleve, hogyha köd van. Ugye most már azért vannak nagyon jó navigációs berendezések, de ez nem volt mindig így, és akkor az főleg fontos volt, hogy ki merre fordul egy mellékágból való kihajózásnál, ne adj Isten, hogyha köd volt, ugye jobbra vagy balra fordult, persze, de vannak angyalek, ezeket már minden nem jönnek elő a gyakorlatban, dacára annak, hogy előírás, de ezt kommunikáljuk. Tehát ez benne van mindig a mondatban, hogy hegymenet vagy völgymenet lesz.
0: Igen, ezt tényleg hallottam többször is, és az a vicces ugye pont a Dunán, hogy van a budai oldal, ahol tényleg vannak hegyek, és van a pesti oldal, ahol pedig ugye síkabb a rész, a terület. Hogy akkor ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy Buda felé megyünk.
1: Nem Buda felé megyünk, hanem hegymenetbe a folyás irányjal szembe megyünk, völgymenetbe pedig a torkolat felé megyünk, tehát a tenger felé. Tehát itt Budapesten az Árpád hídtól a déli vasúti összekötő felé megyünk völgymenetbe. Völgymenetben nézzük mindig a folyónak az oldalát, tehát a budai rész mindig a jobb part. Ha hegymenetben megyünk, akkor is az lesz a jobb part.
0: Igen, értem. Tehát nem, mintha a sodrást követve, hogyha megy a sodrás,
1: az az orientáció.
0: Az orientáció, a sodrás. Oké, hát ezt köszönöm, mert akkor ez nekem még világosabb.
1: És ami fontos, hogy Budapesten mindig balra fordulunk, mert ugye kötelező jobbratartás van, és amikor megfordul a hajó, akkor az csak balra tud megfordulni. Vannak kivételes esetek, amikor mondjuk a Batthyány térre érkezik, és onnan el kell indulni, akkor jobboldali találkozás lett, de ez ritka, és ezt megint csak be kell mondani a rádió, hogy az ember tudjon róla.
0: Igen. Nekem egyébként még azért volt nagyon érdekes élmény így a kapitány fülkéből hajózni, mert én nagyon meglepődtem egyébként, hogy milyen nagy a Dunán itt Pestnél, ugye itt most azt mondom, hogy mondjuk a Margit híd és a Rákóczi között, hogy milyen nagy a forgalom, és én tényleg megdöbbentem, mert főleg a karácsony időszakban, tehát nagyon, hogy nagyon. Így a Dunáról nézve, ott azért tényleg észnél kell lenni, hogy ki honnan jön, és hogy völgybe vagy hegybe
1: nagyon.
0: Kapcsol.
1: És nem véletlen, hogy az összes külföldi utazási irodának a katalógusaiba is Budapest van a parlamenten lefényképezve és a cégnek a hajójával, hiszen ez minden krúznak a highlightja, tehát ilyen nincsen. És ez nem azért mondom ezt az elfogultságot, mert hogy én itt hajós vagyok, és ráadásul pont magyar, hanem azért, mert amikor Amsterdamból elindulunk, és lejövünk Budapestre, akkor ez az a hely, amit kétszer néz meg az utas, megnézem, amikor keresztül megyünk, plusz még van egy mondjuk Budapest by night hajózás, ahol még egyszer Budapest fényét megnézik. Ilyen nem szokott
0: lenni. By night?
1: Hát Budapest by night, ez az éjszakai hajózás, ahol a fényeket lehet látni, a parlamentet kivilágítva, meg a Gellért hegyet, Halászvesztje, stb. Ilyet nem csinálunk Amsterdamban, nincs Amsterdam by night, nincs Rotterdam by night, nincs Köln by night, pedig ezek is szép helyek, de azért nem éri utol Budapestet. Tehát ez tényleg fantasztikus, és nem véletlenül, hogy ennyi hajó van, ami még nagyjából megközelíti, csak hogy nyilván a folyó szélessége és a hidak magassága nem teszi lehetővé, az Párizs. Párizsban is sok hajó van a méretéhez képest, a folyó lehetőségeihez képest, de oda már az átlag szálldahajó nem tud fölmenni, mert a hidak 6 méternél alacsonyabbak.
0: Pesten meg magasabbak?
1: Pesten magasabbak, igen.
0: Tehát akkor Széchenyi előre gondolkozott, amikor,
1: így van.
0: amikor a Lánchidat úgymond
1: igen.
0: létrehozták.
1: Igen.
0: A gyerekeimnek én szoktam mondani, hogy attól még, hogy nagyon sok ember nem gondol valamit és nem hisz valamiben, ez lehet akár több ezer, több millió ember is, attól még valami létezhet, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami azért még létezhet attól még, hogy azt gondoljuk, hogy nincs, és ezt is fejeztem magamnak, amikor egyszer így beszélgettünk. Mondtál egy ilyen mondatot, hogy minden van, amiről azt gondoljuk, hogy van, meg az is, ami nincs. Ezt szó szerint írtam le.
1: Igen.
0: Erről mit gondolsz? Tehát én értem, hogy ugye, mert beszélgettünk nyilván, csak számomra ez egy nagyon érdekes gondolat egyébként, hogy akkor most mi van és mi nincs.
1: Hát amint el tudunk képzelni, mert tudjuk, hogy van, mert azt már tudjuk, hogy van. És amire gondolunk, hogy de jó lenne, vagy el se tudjuk képzelni, hogy az lehet, az már valószínű van. Tehát nyilván, hogyha valaki sokrétű és kíváncsi a világ dolgaira, utána olvas valaminek, bárminek, én szeretek szabad időmben rádiózni, és keresek valamit, és hopp, hát ez már létezik is. Amire én csak gondoltam, hogy de jó lenne, ha lenne, vagy bármi. Szóval az ember gondolatában valami megjelenik, ez de jó lenne, és egy kis keresés, hát most már szerencsére van internet, vagy nem szerencsére, mindegy van. Nem kell könyvtározni, nem kell ott úrni, hanem erre rá lehet keresni, és az lesz. Például elindulunk a hajóval, hogy visszatérjek a hajózásra, elindulunk Budapestről Amsterdamba, vagy fordítva, minden ideális, de jó, végén fogunk menni, vízállás jó, nem fúj a szél. Aztán megtörténik egy olyan dolog, amire abszolút nem gondoltunk. Ugye? Tehát például ez is. De különben, mivel mondtam is, hogy szerintem az szerencse kell, és én nagyon szerencsésnek tartom magam eleve, hogy ebbe a szakmába kerültem, és szeretem is, és sok embert ismerek, és ők is ismernek engem, hogy hogy mindig minden jól alakul. Így vagy úgy, mindig odaérünk. Valamilyen megoldás úgy is lesz, és ez jó lesz. Hát olyan nem volt még, hogy rossz legyen.
0: Azért, ha egy kicsit kötekedhetek, akkor itt azért kell egy kicsi emberi rész is, nem? Tehát, hogy ha van egy szerencsében, van mondjuk egy nem annyira szerencsés hát nyilván, fordulat, akkor azért nyilván, kell az emberi beavatkozás
1: nyilván,
0: is.
1: Hogy nyilván, meg az, hogy a megoldást keresünk, mi a problémát. Tehát, hogyha ha egy probléma fölmerült, és mindig merül fel a probléma, ez a hajózás talán azért jó, mert minden nap más, és minden nap más problémával kell szembenézni, és ennek a megoldását kell keresni. És mindenre van megoldás. Csak lehet, hogy reggel, amikor fölkelek, meg nem is gondolok arra, hogy ez probléma lesz, és estér meg is lesz a megoldása.
0: Egyébként én azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, mert ugye mindenki képvisel valamit, tehát hogy mondjuk neked is ugye van egy szakmád, de én azért szeretem, mert minden ilyen mondatnak van egy ilyen áthallása. Tehát, hogy ez végül is tényleg nem csak a hajózásra igaz, hanem az életre is. Hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy megoldásokban gondolkozik, akkor az életét is sokkal könnyebben tudja kezelni.
1: Pontosan, nem? Pontosan. Így van. Ez így van. Ezt lehet, hogy a hajózásnál láttam, és azért onnan hoztam a privát életbe, vagy amúgy is velem jött, tehát nem tudom, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, de most már így közel 50 évesen ezt látom, igen, hogy ez így működik. Nem, tehát nem kell feladni, mert mindig lesz annak a napnak valami jó megoldása, vagy hogyha van egy probléma, egy rossz e-mail, hát mindenre kell elaludni egyet vagy kettőt, és aztán meg is születnek a megoldások egy pillanat alatt.
0: Ezt tényleg annyira köszönöm, hogy mondod, mert nekem is az a célom ezzel a műsor egy kicsit, hogy az emberekbe egy kis reményt csöpögtetni, tehát hogy nagyon sokszor tényleg kicsit viharosan, ha most megint a szerencse és az időjárás, kicsit viharosan tudjuk látni az életet, viszont hogyha tényleg így gondolkodunk, hogy pozitívan, és tényleg nem azt nézzük, hogy mondjuk felhők gyűltek össze, hanem hogy ki fog sütni a nap, akkor tényleg teljesen másképp fog alakulni mindenkinek a privát élete is.
1: Abszolút, abszolút.
0: És ezt látod végül a saját életedben is, hogy ezt, tehát ott is ezt a fajta
1: igen.
0: Elvet követed,
1: igen,
0: amikor
1: igen.
0: kilépsz a hagyófedélzetéről.
1: Igen, igen. Mindig a megoldást kell keresni. A problémát.
0: Nagyon szuper. Hoztál egy zenét, amit ugye lehetőség van arra, hogy a beszélgető partnerem válaszol két zenét, és itt a szünetben ezt a zenét fogjuk meghallgatni, és aztán várjuk vissza a hallgatóinkat a szünet után.
1: Rendben.

Üdvözlöm újból hallgatóinkat, azokat is, akik most kapcsoltak a műsorunkba. A mai vendégem Major Ernő hajós kapitány, úgyhogy most elég ilyen össze-vissza vizekre hajózunk. És ami egyébként még engem nagyon érdekelne, hogy azért mondtad, hogy nyilván ennek a hajózásnak, tehát van ugye az a technikai rész, amikor tényleg érteni kell különböző dolgokhoz, a műszerekhez, meg egyéb ilyen időjáráshoz, a szerencséhez, a fizikai dolgokhoz, meg minden egyebekhez. Viszont ugye van azért mégiscsak az emberi tényező is, és mondjuk ez ilyen... Érdekes kérdés számomra, hogy ha mondjuk tényleg lenne egy olyan fajta tengeri esemény, amikor mondjuk a hajó zátonyra fut, amit teljesen mindegy, elromlana minden eszköz, akkor tehát mondjuk tudom, hogy van egy ilyen műszer, de ezt pont egyszer kérdeztem is tőle, tehát van egy ilyen navigációs műszer, ennek pont tudom a nevét, hogy én is egy kicsit villogjak ezzel a hajós tudásommal, amit szextánsnak neveznek, ami ugye egy ilyen navigációs, olyan, mint egy kicsit, mint egy ilyen iránytűszerűség, ha jól emlékszem. Tehát, hogyha az embernek tényleg minden eszköz elfogyna a palettájáról, minden elromlana, akkor te képes lennél arra mondjuk egy hajót úgy navigálni, hogy most ez így, na, tehát nyilván nem a fákon a mohákat nézni a tenger közepén, de mondjuk, hogy el lehetne egy hajót így akkor azért vezetni, még így is, hogy jó, mondjuk a motor az működik, azt még tegyük fel, de hogy egyébként semmi más.

0: a Rajna csatornán, és hát megállt, és csak sodródott. Hál' Isten a kapitány, a kollégám már a kormányállást leengedte, mert volt egy nagyon alacsony híd, úgyhogy nem történt ilyen jellegű baleset.
1: Mert ezt úgy értve, hogy szó szerint a magasságát kellett leemelni, hogy kell, ne...
0: Hogy átférjen a híd, alatt.
1: A híd alatt.
0: Igen, és ez mind megtörtént, viszont elfogyott az áram, és elment az áram, meg elment a hajtás, elment minden, és a hajó csak sodródott. És mivel a csatorna az egy betonteknő, egy betonvájú, az egy mesterséges csatorna, nem lehet horgony dobni, de a rádióban még volt annyi áram, hogy fölhívta a kollégám a Zsilipest, és mondta, hogy hát itt sodródunk, úgyhogy a horgonyt szeretnénk legalább leengedni, hogy valami megtartson, és akkor végül is biztonságban le lett engedve, föl lett pumpálva a gázolajnak, volt egy trükkje, nem volt annyira egyszerű, egy 45 perc gépészkedés hajnalba, és akkor lett gázolaj, el tudtunk megint indulni. Én nem voltam tengerész, de volt egy tengerész kollégám, aki mondta, hogy valamelyik magyar tengeri hajónak a nagy javítás után leesett a propellerje, és a motor forgott, de hát nem hajtotta semmi a hajót, és hát nyilván ez nagyon veszélyes. Akkor ők hívtak egy vontatóhajót, és akkor a legközelebbi hajógyárba vontatták, ahol kapott egy új propellert. Úgyhogy vannak fokozatai, hogyha minden elmegy, meddig lehet ezzel elmenni, valamikor lehet, valamikor nem lehet. Azért nyilván a Dunán, vagy a folyón, ahol látjuk a partot, ott azért jobbak a lehetőségek. Volt olyan hajó már, aki egy szűk kanyart nehezen tudott bevenni, és keresztbe állt az egyik orra, vagy az orra az egyik parton, a fara a másik parton volt, tehát hidat csinált, úgyhogy akkor egyből meg is állt, meg is lett a megoldás, hogy most akkor nem sodródik tovább. De ha minden berendezés tönkre megy, akkor horgony dobunk, az a klasszikus, ugye, és akkor megáll a hajó, vagy hát reménykedünk benne, hogy megáll. De hát megáll.
1: Tehát ezt teljesen megértettem te válaszodat, és ez tényleg ez is egy érdekes dolog, hogy ennyi minden történhet, ugye tényleg akkor megint a szerencséről beszélünk. De tehát, hogy arra lennék viszont kíváncsi, hogy viszont annak a navigációs ismeretek. Tehát azért mondtam pont ezt az erdő példát, hogy az erdőben ugye tanultunk ilyet, hogy van ez az ember, mit tudom én, ugye felszerelkezik ilyen túlélő csomaggal, és akkor mit tudom én, az erdőben lehet nézni, azt hiszem az északi oldalon szokott lenni a moha.
0: Igen.
1: Ugye, hogyha jól vizsgázom most, igen, az ilyen túlélő csomagból, meg akkor legyen nálunk ugye medve, ledel, meg ilyenek, na mindegy, igen. És akkor hát ugye, tehát nem erdőben vagyunk, hanem a tengeren, és ugye nyílt tengeren például. Tehát tényleg az ember ott lenne, mert régen mondjuk, amikor voltak a viking hajók, meg egyéb hajók, ott tényleg nem volt ilyen navigációs rendszer. Mondjuk csak hát még az iránytű is, nem tudom az iránytűt, azt mikor fedezték fel. Most ebbe pont nem készültem. De hogy akkor hogy lehetett tényleg navigálni egy hajót? Tehát akkor mi lenne az?
0: Még annak idején Kolumbusz Kristófnak?
1: Akár.
0: Hát például. Úgy, hogy elindult A-ból B-be, aztán megérkezett C-be. Ugye például ő is 500 évvel ezelőtt. Tehát akkor ezek nem voltak, akkor, hát akkor is szerencsém múlott, hogy ki hova ér. Ugye? Ha szerencsés volt odaért, ha nem, akkor nem. De azért most már azért odaérnek a hajók. Most már azért vannak mindenféle navigációs berendezések, mindenki tud mindent. Olyannyira, hogy az olcsó kínai csomagküldő szolgálatnál, hogyha rendelek egy bizonyos rádiót, akkor beledugom a kompjúterembe, tudom nézni, hogy ezek a hajók hol vannak, és még a térképen is megjeleníti 18.000 forintért. Tehát ma már minden van. Minden. Tehát, ilyen, hogy eltűnik egy hajó, vagy hogy ez elképzelhetetlen. Persze az emberi butaság azért most is jelen van, mert egy folyami hajót nem lehet a tengerre vinni, mert az nem oda való.
1: Bocsánat, egy folyami, tehát ugye a folyami az, hogy mint a folyó, gondolom a folyón közlekedő hajó, azt jelenti a folyam, hogy a folyó mint folyik, ugye? Hogy,
0: igen.
1: De a kettő között akkor mi a különbség mondjuk egy folyami hajó, vagy egy tengeri hajó között?
0: Az a különbség, ugye, hogy a tengeren vannak nagy hullámok, és a folyami hajók pedig a nagy hullámoknak nem állnak ellen. Tehát vagy vízvonalhoz, a vízvonalához képest nagyon alacsonyan van ablak, ami be tud törni a hullámzástól, vagy akkora ablakfelület van, hogy egy kicsit magasabban van, de be tud törni a hullámzás, és javább el szokott lenni, tehát ezért nem szokott engedélyt kapni. Vagy ha hátulról jön a szél, a kipufogó annyira a vízvonal környékén van, hogy oda bele tud folyni a víz, hogyha nem jár, az a bizonyos motor vagy generátor is ettől megáll. Tehát más előírásai vannak a tengeri hajó építésének, mint a folyami hajónak. Általában itt Európa belvízi útjain közlekedő hajóknak félméteres hullámra van a engedélye, ez zóna 1, ha jól emlékszem.
1: A fél métert azt úgy
0: a hullámmagasság.

0: hullámmagasság 0,5 méter, az van a szertifikátban, a hajó papírjában írva. Múltkor valamit kerestem, és pont meg is találtam. Más a zóna 1, a német zóna 1, más a holland zóna 1, a magasságban, nem sok a különbség, de más. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket a hajókat, amit itt látunk a Belgrád rakparton, ez elmehet, átmehet Antwerpenbe, azon a Westerscheldén, ami az Északi-tengernek egy öblözete, ahol van 25 méter átlagos vízmélység, Dagánynál tengeri nagy 400 méteres konténerhajók jönnek ki be, ott lehet közlekedni jó idő esetén. De hát, hogyha már nagyobb a hullámzás, vagy nagy a szél, akkor nem. Akkor van egy kerülőút, akkor arra lehet menni.
1: Egyébként olyan érdekes, nekem most beugrott egy film. Aztán volt egy olyan film, ahol George Clooney volt a főszereplő, jól emlékszem. És az pont arról szólt, hogy nem is tudom, hogy mire vadásztak, tehát, hogy nyilván halászok voltak. És elmentek, hogy zsákmányt szerezzenek, és fel kellett tankolni, úgymond a hajót hallal, és abból éltek ugye nyilván a halászok. Közben kaptak egy olyan hírt, hogy lesz egy nagyon nagy vihar, abba az útirányba, ahol amerre mentek volna, viszont közben elromlott a hűtés, valami ilyesmi volt, tehát hogy nem tudták megoldani a halaknak a hűtését, és ezért kellett egy döntést hozni, hogy akkor most belevágunk a viharos útszakaszba, vagy pedig, és akkor nem fog megromlani a hal, vagy pedig ugye kikerüljük a vihart, de akkor meg a megélhetésünk veszélybe kerül. És egyébként nagyon jól megcsinálták ezt a filmet, tehát ott tényleg, tehát én, amit most mondasz, hogy egy fél méteres hullám, hát az tényleg semmi, de ott akkora hullámok voltak, még a filmben is megcsinálva, hát gondolom a George Clooney még ma is él, tehát hogy igen, valószínű, hogy...
0: Hollywood.
1: Igen, tehát hogy volt egy kis hollywoodi szintér ugye az egészben, egy kis díszlet, igen. Tehát valószínűleg nem igaziból küldték ki őket a tengeri hullámok közé, de hogy ott tényleg megdöbbentő nagyságú hullámok voltak, és amit az ember tényleg, akár YouTube-on néz pár ilyen felvételt, egy-két ilyen videót, hogy félelmetes, amikor tényleg ilyen hatalmas tengerjáró hajó, és mondjuk akkora hullámok, mint a hajó, tényleg. És igaziból csak az jutott eszembe most így nagyon hirtelen ez a film, mert ott tényleg kellett hozni egy döntést. Tehát az ember, hogy az életben nagyon sokszor tényleg ott van, hogy vagy jobbra, vagy balra, vagy így, vagy úgy, hogy döntést kell hozni. És neked például volt így a hajózásban ilyen döntésed, tehát ilyenfajta kényszered. Tehát itt most nem is az a lényeg, mert itt aztán hát nem akarom lelőni a filmet, úgyhogy nem mondom meg, hogy hogyan döntöttek végül is. Nézze meg mindenki ezt a filmet, hogyha valakit érdekel, de hogy amikor nagyon hirtelen kellett egy olyan döntést hozni, hogyha egyébként, hogy tényleg sok minden múlt rajta, hogy milyen döntést hozol.
0: Főleg most a kisvízbe, amikor a kisvíz kezd lenni globálisan itt az Európa belvizein, az a legszűkebb keresztmetszet, az Wilshofen Straubing, ez a Bajor Duna. Ott szokott leghamarabb kisvíz lenni, olyan kisvíz, hogy mondjuk az 1,70 méteres hajó már nem tud elmenni, és az a legrosszabb, amikor hát még van mondjuk 20 centi a hajó alatt, de apad. Na akkor elinduljak, vagy ne? Le fog apadni, mire odaérek, vagy nem fog leapadni? Mekkora lesz a forgalom, amikor szembe fog jönni? Tudok neki helyet adni? Úgy ne húzzák ki alólam a vizet, vagy nem? Tehát azért ez megint szerencse. Ha fölértem, szerencsém volt, akkor nem volt akkor a forgalom. Nyilván, ha kiapad egy hajó, mert kihúzzák alul a vizet, akkor is majd le fog tudni jönni valahogy, tehát ez nem fog elsüllyedni, tehát ez nem veszélyes. Csak a kapitánya minden felelősség, és azon az éjszakán, amikor erről döntést hoz, vagy azelőtt, ő lehet, hogy nem alszik olyan nyugodtan, mert ezt meg kellett hozni, rámondta a cégnek, hogy igen, megyünk, és lehet, hogy nem az lesz a legpihentetőbb éjszakája, sőt, akkor inkább nyitott szemmel arszik, és alig várom, hogy elinduljunk, mert minden perccel több víz van, még centiméterek számítanak a hajó alatt, és amikor Wilshofenbe leért, átment a hírlás, akkor azt mondja, hogy jó, na jó van, akkor most már iszok még egy kávét. Igen, szóval vannak ilyen stresszek. Ez javában, aki arrafelé jár, ez egy nagy stressz, meg hát azért be kell látni, hiába van bárkinek akármekkora több évtizedes tapasztalata, én a szállodahajózásról tudok beszélni, azért csak van néhány hónap leállás általában. Az újrakezdés mindenkinek az első út azért egy kicsit stresszes. Megcsinálták a hajót télen, jól csinálták meg, vagy rosszabb lett, mint volt. minden jól működik, milyen újdonságok lettek, bár van hajósoknak szóló hirdetmény, de lehet, hogy valamit nem hozott, vagy felületesen olvastam el. Vannak olyan dolgok, amik tavaly nem voltak ott, úgyhogy az első út a stressz. Aztán utána már rutin lesz.
1: Egyébként igen érdekes volt, amit mondtam, most két gondolat is eszembe jutott. Az egyik, hogy pont az előző műsorban egy szemész doktornővel beszélgettem, és ugye tényleg rengeteg ilyen dolog volt, ami a szemmel kapcsolatos, és akkor most pont azért hülyeskedek itt, hogy ezzel a példával, hogy akkor tulajdonképpen vakon kellett dönteni valahol, tehát amikor vannak olyan helyzetek, amiket egyszerűen tényleg vakon kell döntened, és akkor aztán majd meglátod, hogy
0: hát igen, van egy tapasztalat, ami már működött. Aztán van ebbe egy kis bevállalás, hogy akkor, hát figyelj, a múltkor is meg volt alattunk víz, és most 5 centivel kevesebb, hát biztos, hogy nem lesz ebből gond. Az a baj, hogy a mélységmérő általában, amit a hajóra beszerelnek, az 30 centig mér. Tehát ami 30 centinél kisebb mélység, azt már nem méri arra, tehát mindig 0,3-at mutat, ha kis víz van. Vagyis hogyha a hajóz átonyra futott, akkor is 0,3-at mutat. És azért 30 centi az akkor, mint egy 30 centis vonalzó, azt mindenki ismeri. Nagyon sokszor egy ilyen kanálnyi vízbe kell tolni a 135 méteres hajót. Az alá nem látunk, hogy mi van, viszont a vízmércék, amit mondanak, és gázlójelentés nagyjából jó, lehet ráutazni. És hát a matematika kiadja, hogy meddig tudunk elmenni, és már mikor butaság elindulni. Persze olyan is történhet, hogy ez tapasztalat, hogy hétvégén elengedik a vizet, hogyha valamilyen zsilippek között van a hajó, hogy hétfőre legyen áram, amikor majd terhelés lesz az erőműveknél, mondjuk Ausztria, és volt egy vízállás, aminél még volt garantált 15 centi a hajó alatt, viszont hétvégén az el lett engedve, és hát a hajónak lejárt az alja. Előfordulhat. Hozzáér a mederhez, igen. Igen. Dacára annak, hogy az előrejelzés nem mutatta. Uh-huh. Nyilván megint nem fog elsüllyedni, csak hát van egy kellemetlen zaj.
1: Nem megnyugtató. Igen. Igen, megint a kapitánynál tartunk, igen. Akkor nem mindegy, amikor ugye a légtérben ugye elkezd a repülő össze-vissza mozogni, itt meg pont ellenkezőleg, hogyha ilyen hangok hallatszanak alulról, akkor itt meg így az van. A probléma, tehát így hogy van. Mindenféleképpen az félelmet tud okozni. És egyébként például, ha már megint a kapitány szeretnél tartunk itt, szabad az embernek félnie szerinted? Vagy itt pont nagyon
0: mit
1: le kell győzni
0: a... gondolod? Vagy igen, mit utas?
1: Itt a kapitány szerepre gondolok, tehát, hogy egy kapitánynak szabad félnie? Mert hogy a félelemre szokták mondani, hogy ez tényleg így lebénítja az embert, és az olyan, mint egy ilyen békjó.
0: Hát úgy gondolom, hogy akit első kapitánynak neveznek ki, az már látott másodikként annyi mindent, meg matrózként, hogy azért sok mindenre fel van készülve. Mindenre nem lehet, de sok mindenre fel van készülni, szerintem félelem nincsen. Mindenki már megélt olyan vihart, hogy a radarban meg a szemével se látott semmit. Akkor a vihar volt, ez a felhőszakadás, ugye? És pont akkor, amikor hajózik, a radar annyira tele lesz ilyen félehóval, ilyen hibás vízhangokkal, hogy ott se lát semmit, kinéz az ablakon, ott se lát semmit, tehát nulla orientáció. Hát akkor meg kell állni, le kell lassítani, a többi hajónak jelezni, hogy ez egy forgalmas rész, hogy hát én most nem látok semmit, és itt megálltam. Valószínűleg többi se lát különben, és azok is lelassítanak, és megállnak. Nincs ilyen, hogy félelem, inkább olyan, hogy tudom, hogy rázós lesz a holnap este, mert kis víz van, vagy nagy víz van, a számok jók, tehát végig tudunk menni, de itt meg ott meg amott nagyon kell majd figyelni. És lehet, hogy én vagyok az első kapitány, én fogok döntést hozni, de a másodkapitánynak, mert ő is tapasztalt, őt is fölhívom, és ezt a részt együtt csináljuk meg.
1: Ez nagyon jó, amit mondasz most tényleg a félelemről, és azért jutott eszembe most teljesen spontán egyébként ez a kérdés itt a beszélgetés vonalán, mert pont tegnap kaptam valakitől egy olyan fajta kis videót, hogy egy férfi, nem is tudom, hogy ő most ilyen, milyen posztban volt, de nagyon érdekes volt, amiket mondott így gondolatokat, hogy tulajdonképpen a gondolatnak az erejéről beszélt. Ugye itt is a félelem, vagy félünk, nem félünk, hogy az ember milyen döntést hoz, és hogy áll ezekhez a dolgokhoz. És olyan érdekes, volt egy olyan metaforája, egy ilyen hasonlata, hogy amikor az ember éli az életet, az körülbelül olyan, hogy mint amikor van egy ilyen vetítőgéped, és akkor a vetítőgép ugye fényt vetít ki. És ebbe a vetítőgépbe rakunk egy filmet. És ezeket a filmkockákat aztán ugye kivetítjük egy vászorra, egy képernyőre. És hogy tulajdonképpen ezeket a filmkockákat mi szerkesztjük meg. Ugye, mint tényleg, mint a filmgyártásban. És ha mondjuk valami szomorú dolgot gyártunk magunknak, és az lesz a filmen, akkor azt fogjuk projektálni, kivetíteni arra a képernyőre. Ha valami vidám, pozitív dolgot, akkor szintén azt fogjuk ugye kivetíteni. De hogy addig, hogyha, tehát hogy ezt, tulajdonképpen ezt a filmet, ezt mi gyártjuk saját magunknak, és ez lesz az életünk. Tehát egy nagyon szép gondolat nagyon, volt egyébként, nagyon. Én nagyon elgondolkoztat, és ezt mindenféleképpen fel akartam hozni, tehát ezt így fel is írtam magamnak, és pont kapcsolódik ez, amit most mondtál így a,
0: tökéletesen.
1: Így a félelemmel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen annyira nem mindegy, hogy ebbe a vetítőgépbe milyen filmtekercset tekerünk.
0: Igen, de nyilván azért az első kapitány, az, aki mindenért felelős, ő neki azért tudni kell, amilyen szakaszba fog járni, hogy ott mik lehetnek, amire veszélyt jelent. Tehát így vakon, hogy a felét ismerem, a felét nem, az úgy kamikázze. Az úgy nem lehet. Tehát ott, aki berakja a slusszkulcsot a hajóba, és elindítja, és megbízták, hogy első kapitány, azért ő neki már tudni kell, hogy ez menedzselhető, vagy nem. Olyan nincs, hogy hát elvállalom, de igazából nem vagyok képben. Mert az ő felelőssége lesz.
1: Én ezt tényleg saját szememmel láttam, ha már megint a látás, hogy nekem tényleg nagyon megdöbbentő volt, és így nagyon, nagyon csodáltam tényleg azt a fajta ilyen kiállásodat, meg úgy szó szerint lélek jelenlétedet, amikor tényleg ki kellett kötni. És azért én nem tudom, amilyen hajón voltunk, az nem tudom mekkora, hogy az hány tonnás, de egy elég nagy hajó volt. Nem?
0: Igen, nagy hajó volt. Hát ezt a kikötés gyakorolja az ember már, nyilván elsőre nem megy, elsőre, amikor...
1: Nem hiszem, tehát én amikor láttalak, semmi kétel nem volt benned.
0: Amikor először az ember kiköt, akkor hát a keze remeg, és azért ő a joystickokba törli az izzadságot, mert tényleg annyira vagy a nadrágjában, ami az ott keletkezett izzadság, de aztán ez rutinná válik. Ez olyan, mint a garázsba való beállás, vagy egy parkolóházba két autó között beállás. Hogyha az ember tudja, hogy a tükörbe mit kell nézni, és mit hova viszonyít, akkor ezzel nincs gond. Egy kikötésnél ugyanezt kell nézni, valamit valamihez viszonyítani kell. Egy zsilipbe való beállásnál ugyanez van. Nem kell, hogy én átlássam az egészet, azt tudom, hogy hova akarok állni, ahhoz, hogy oda akarok állni, ahhoz melyik két pontot kell nézni, és hogyha minden ideális, mondjuk a hajó alatt lesz víz, akkor is fogok tudni állni, vagy a szél nem fog elfújni, vagy a matróz ott van már, és meg tudja kötni, a kötél nincs elszakadva, tehát megint sok tényezős, de ha minden ideális, akkor ez működni fog, és odállunk, és megállunk, az utas kiszáll, és folytatjuk az utunkat.
1: Ha minden ideális, és ha nem férsz.
0: És ha nem férsz, igen.
1: Igen, tehát igen. Ezek így összekapcsolódnak.
0: Igen.
1: Amit mondta egyébként pont a garázsba állásról, hát egyáltalán nem egy retro kinézeted van, tehát hogy nagyon fiatalos vagy.
0: Jó,
1: közel az 50-hez, de tényleg egy eleve egy fiatalos kinézeted van, és mégis retro dolgokat gyűjtesz. Ugye jól tudom, matchboxot, autót, motort, ilyeneket.
0: Igen, igen.
1: Ez, ebben van valami koncepció is, tehát ez úgymond egy kicsit valami nosztalgia, vagy az időnek a megállítása, vagy akár egy kicsit ilyen befektetés tudatosság is.
0: Gyerekkoromban külföldi ismerős küldött ruhákat, és a ruhákba mindig az oknikba, vagy a kis nadrágokba elrejtett az ő fiának a kis kinőtt kis autóit, vagy a már nem használt kis autóit, és nekem olyan jó volt ezt megtalálni a dobozokba. És aztán itt sok kis autóm lett, majd valahova letettem, és egy tárolóból valaki ellopott körülbelül 100 matchboxot, ami nekem kedves volt. És a hajózás során valahogy egyszer egy bolhapiacra kerültem, ahol 1 euróért voltak olyan kis autók, ami nekem valamikor megvolt, ráadásul szép állapotban.
1: Ja, tehát akkor kárpótoltad úgy
0: magadat. Amivel kárpótoltad, és néztem, hú, a katalógusba annak idén azért csorgattam a nyálamat, és most itt van 1 euró. Igaz, hogy az most már 30 éve volt, de hát akkor is csorgattam a nyálam. És akkor, hát én azért adok 1 eurót. És aztán valahogy ez ilyen hobbivá vált, most már van ilyen 10 dinnyés ládányi autóm, gyűjtöm őket, még így fejbe van nagyjából, hogy mi nincs meg, vagy mi nincs, vagy mi van meg, és milyen színben még nincs meg, tehát azért elég nagy a spaletta, és azért látom a gyűjtőket, hogy miket gyűjtenek, ahhoz képest, hogy másnak milyen gyűjteménye van, én még sehol nem tartok, de igen, szeretem, és van egy kisfilm, aki majd remélem, hogy ezt majd a gyűjtést tovább viszi, vagy nem, hát igazából mindegy is, és hát a járművekkel van, igen, van 9 motorom, de szerintem még nem elég.
1: Az már egy szép szám egyébként.
0: Most már úgy érzem lassan, hogy tetőzik a gyűjtemény. Nem beszélve azt, hogy minden karban tartani, egyszerűen hát nem lehet. Lesz. Nagyon sok időt vesz igénybe, úgyhogy nyilván a 9-ből talán 3-mal járok rendszeresen, a többivel nem, de majd biztos el fog jönni az az idő is, amikor ezt így cserélgetem, vagy egyáltalán. Az, hogy van, az nem kér annyira enni, elfér, viszont bármikor föl lehet rá ülni, és lehet vele menni. Tehát ez egy jó dolog. Én itt Budapesten lakom, és nyilván nem mindenki szeret motorozni. Én voltam Kambodzsában, Vietnámban, ott úgy él több százmillió ember, hogy motoron ül, és ez az egyetlen közlekedési lehetőség, és az egész család öten ülnek egy 125-ös motoron.
1: És még valamit szállítanak is.
0: És még valamit szállítanak ki, és ez nekem ott nagyon megtetszett, és én is beszereztem egy olyan motort, és azt hiszem, hogy ezzel gyors vagyok a városban, lehet menni a buszsávba, nyilván ki vagyok téve a veszélynek, de én hiszek a szerencsébe, ugye?
1: és nem
0: úgy indulok el, hogy el fognak kenni, meg hát oda igen. kell figyelni, hogy nem megyek át a piros lámpán, defenzíven vezetek, és akkor ez talán nem történik meg.
1: Ez nagyon érdekelne, említetted a kisfiadat, és akkor szerintem lassan ez lesz az utolsó kérdésem, mert nem fog beleférni több a beszélgetésünkbe. A kisfiadnak mi az, amit nagyon szeretnél a te életedből, a te gondolkodásmódodból, a te karrieredből, pályafutásodból átadni?
0: Gyerekként nincsen elvesztegetni való idő, gyerekként játszani kell, ez nagyon fontos, játszon. Le kell vele ülni játszani, meg kell mutatni az autót, hogy toljuk, a lendkerekest így, a hátrahúzóst úgy. Mit lehet vele játszani? Ezek, ha nem tudja, meg kell mutatni, hogy ez miért jó ezzel játszani. Viszont onnantól fogva, hogy iskolás, onnan már annyira nincsen elvesztegetni való idő. Tehát itt az, hogy mondjuk leérettségizik, én nem tudtam egyből akkor tovább tanulni, én elmentem hajóra dolgozni, és nem lehetett bealudni. Ha bealudtam volna, akkor most nem tartanék, hogy tol most tartok. Tehát erre nincs idő. Nincs olyan, hogy most egy fél évig nem csinálok semmit. Nekem ez nem fér bele, és nyilván a vasárnapi ebédeknél ezt így próbálom átadni, amikor már erre vevő lesz, most még kicsi, hogy kisfiam, nem, mindig valamit csinálni kell, mindig megyünk előrébb.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ernő, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: És kívánom mindenkinek, hogy mindig menjünk előrébb, így és van. Ne féljünk.
0: Köszönöm szépen.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bodor Lóránd.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Logan! Asutos Govariker 2001.

0: csúnya brit birodalom ráveszi az indiai parasztokat, hogy megtanulják az ő saját középkori angol ütős játékukat, és eredményként egy hollywoodi ízű Bollywood sporttörténetet kap a világ, Dávid és Góliát harca a cricket pályán.
1: Ez szép volt. A brit megszállás alatti Indiában egy cricket meccsen kell eldőlnie, hogy a falu végleg eladósodik a földadóból lagán, vagy évekre fölvirágzik. Vegyes testi adottságaikon és paraszti jártasságaikon kívül a 11 kiválasztott semmi más nem képes a csatába vinni.
2: Most a Vörös Cirokmező című kedvenc filmemen gondolkodom.
1: Igen.
2: De lehet, hogy a Rashomon. Tehát, hogy az a lényeg, hogy vannak olyan országok, akik már mondjuk az 50-es években fölkerülnek a világ filmtérképére.
1: Magyarország.
2: Magyarország az végül is talán a Szőccsel?
1: Hát igen, mondhatnám. Vagy a szegény lényekkel mindenképp 60-as évekkel lehet.
2: Igen, igen. Na most a Mexikó mondjuk 2000-ben a kort szerelmekkel, vagy Brazília az Istenvárosával 2002-ben, Oldboy-jal, Dél-Korea 2003-ban. Szóval látjuk, hogy a 2000-es években nagyon-nagyon történik valami a Hollywoodon túl. Zárójel, nem is nagyon készül Hollywoodban 2001-ben jó film. Nem is tudtok olyat mondani, az egy ilyen furcsa, hiányos esztendő. Na de mondjátok?
0: Matrix 2. Nem?
1: Mindenesetre a Tigris és Sárkány Angry 2000-es filmje az a kínai kultúra tekintetében berobban a nemzetközi szintére, és azt remélik, govarikerék, hogy a lagán pedig az indiai filmművészetet katapultálja a földbolygóra.
2: Pedig szerintem az apuval már ott voltak. A mi térképünkön egészen biztos az 50-es évektől. Vagy az india anyánkkal, amiről szerintem egyszer beszélgethetnénk majd. Jó. Gyere, Lóri, kérlek, Gyimesből.
0: Eljövök, és beszélünk az india anyánkról. A rendezőről annyit még, hogy a másik filmje, amit még láttam tőle, ez a Jodha Akbar. Ezt még az egyetemen meg kellett néznünk, és azóta is az egyik szufi jelenetet a filmből többször is levetítem a diákjaimnak, mert annyira szeretjük.
1: És melyik podcastben akarod elemezni majd ezt a filmet?
0: Nem tudom, hallottam egy ilyen teológus és történész vitás gyönyörű podcastjéről.
1: Azt nagyon
0: ismeritek? De remélem, hogy nem vetítársaitok.
2: Nem hinném. Na most a film az csábít mindenkit. Én indiaiaktól kérdeztem egy indiai csoportban, minden filmre rákérdezek indiaiaknál, hogy ti ezt mit szerettek ebben a filmben, és erre is azt mondták, hogy ők már a Netflixet nézik. És egy európai ember pedig azért elbizonytalanodik, mert egy picit csöpecskét hosszú az a film. Hát mennyi? Hány perc? Hány óra?
0: Három.
2: Majdnem 4 óra, ugye?
1: Majdnem 4 óra. Mm-hmm. Ez egyébként egy ilyen mintázat is, tehát ha ilyen Bollywood filmet akarsz, legalább 3 óra legyen, legalább 6 táncos zenés szám legyen benne, és a nemiséget és az erőszakot kerüld.
2: Pedig mi éreztünk ebben nemiséget.
0: És erőszakot is.
1: Amikor a labdát megütötte a krikettütővel.
2: Egyébként ez nagyon érdekes.
0: Amikor a fülön dobta.
2: Ez nagyon érdekes a filmnél, majd a végét azért rakjuk tisztában, mert nagyon-nagyon sok olyan nézőnk van, aki 2,5 óráig jutott a filmben, és aztán akkor szállt ki belőle, és nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan ér véget a film. Az biztos, hogy az utolsó 1,5 óra egy óriási meccs.
1: De ezt nem kell magyarázni, mert a cricket szabályait mindenki ismeri.
2: Igen, egyébként a végére már kb. Elkezdjük tudni.
1: A lokálói filmfesztiválon kiadták egy kis füzetecskébe a cricket szabályait, hogy jobban nézd a filmet, de nem kellenek a cricket szabályai. Egyrészt azért, mert megértjük a filmből, másrészt meg nem ez a lényeg.
2: Zárójel, mivel a film zárása az 90 perces, ismerünk olyan köröket, akik eközben egy foci meccset szoktak nézni.
1: Amelyet szintén 11 ember játszik egy csapatban, mint a krikettet.
2: És szintén Angliából származik.
0: Mint minden, ami jó.
1: Minden, ami szuper jó. Azért ez egy, tehát végül is ez egy gyerekjáték, és sok formája van.
2: Indul az egész film, és ez egy gyerekjáték.
1: Egy ütővel kell egy labdát ügyesen messzire elütni, és az ellenfél meg összeszedi.
2: Ti, Lóri, a Gyimesben, mi Kelenföldön, avagy ti, Szabja, Budai Várban.
0: Mi táztunk.
1: Na. Azaz, mi is, cserkésztáboron méltáztunk két csapat egymás ellen, és ott is passzolgatni kell.
0: Igen.
2: És akkor ebből származik ez az idióta baseball, most elvesztettünk 5000 hallgatót, meg még van egy-két játék, ami hasonló, nem?
1: Hát az alapötlete hasonló, igen.
0: A baseball, a golf, a...
2: De várj, a golf az ott földön van.
0: Ott, de nem számít, mert ütővel ütünk egy labdát.
2: Értem, jó. Oké, meg akkor a tenisz is.
0: De egyébként meg a golf az a hobbitoktól származik, de olvassátok el a hobbitot.
1: Itt a filmben ez úgy jön elő, hogy a britek megszállás alatt tartják Indiát, és hát az ő szabályaik szerint, amelyet akkor még nem is ismernek a falusiak, és egy brit hölgynek kell megtanítania nekik, egy vetélkedésbe fognak, melynek tétje a film főcíme, a Lagán, a földadó, de azért az indiaiak rájönnek, több dologra jönnek rá, például arra, hogy gyerekkorukban valami hasonlót, kicsit más szabályokkal ők is játszottak.
2: És akkor nyilván ez sikerülni fog, és van a főhősünk, a figurát nem tudom mennyire nézzük meg, a nevét kimondjátok.
0: A színész neve Amir Khan, aki amúgy a film producere is egyben.
2: Elképesztő. Akkor egyfajta, ő az indiai Bújtor István, aki megcsinálja az indiai Pogánymadon. Nem jó hasonló. Az indiai Rockyt. Nem, ő a Stallone, aki megcsinálja eképpen az indiai Rockyt.
0: Az lehet, de ami még ennél is érdekesebb, az az, hogy az indiai Morgan Freeman, Amitabh Bachchan, akit egyébként a Shahin Shah of Bollywoodnak is szoktak nevezni, az a királyok királya Bollywoodban, az egyik legnagyobb név, ő a mesélünk. Úgyhogy ez egy ilyen indiai Shawshank Redemption feeling, amikor megszólal az ő mély hangján, és elkezdi a British Rajról beszélni.
1: Nem így a nőfőszereplő, akinek ez a legelső filmje, Gracie Singh. Én beleszerettem.
2: De az Elizabethbe is beleszerettél, nem?
1: Miért ne? Ez az első Bollywood film, ahol brit színészeket alkalmaznak. Rachel Shelley-t és Paul
2: Blackson. De volt, akibe volt maszkírozva, nem?
0: Azt nem vettem észre, fehér. Viszont...
2: Én láttam indiai embert fehérre maszkírozva, és fel voltam háborodva.
1: White mindegy. Face. Igen. Én nem láttam ilyen.
0: Azon gondolkodtam, hogy vajon Miss Shelley és Mr. Blackthorne megtanultak-e hindiül színészek, vagy csak így bevágták a szöveget, és kiderült, hogy igen, Paul Blackthorne 6 hónapot töltött azzal, hogy hindiül tanuljon, és az lett az eredménye, hogy egy
2: volt azért némi gujarati akcentusa, ami engem zavart.
0: Nyomta.
1: Jó, de az hiteles, mert nyilván a britek szállók is ugyanígy kellett, törték hogy... a hindit.
2: Na most, és akkor van egy ilyen furcsa, de szerintem nem erről szeretnétek beszélni, egy ilyen furcsa aszimmetrikus szerelmi helyzet, hogy van az igazi jó kis helyi benszülött férfi, akiben minden nő szerelmes, de ketten szerelmet is vallanak.
1: És elénekik az Ómontekit választanál.
0: És ő pedig elénekli a hízelgő csávító asszonyait.
1: De az a
2: akkor
1: szép...
2: Miért magyarként értjük ezt a filmet.
1: Így van, nem bárhova utazunk 2001 India, értjük. Az a szép a női szereplőkben, itt tényleg szépnek tartom, hogy abszolút pozitív fényben van ábrázolva ez a csodálatos fehér asszony, és ez a fantasztikus indiai asszony.
0: Tényleg, nem kell befeketíteni egyiket
1: nem
0: sem.
1: Nem áskálódás, meg ezek nagy lelkűek, jószívűek, helyén az igazságérzetű. Féltékenykedés van, de az azért része a szerelmi játszódása.
2: Szemben az Elizabethnek a bátyja, aki egy igazi nemes angol tiszt, aki azzal kezdi, hogy a Rajának felajánlja, hogy esetleg egy ilyen húst, a vegetáriánus.
0: És aztán nem, hogy felajánlja, hanem egyenesen
2: ilyen furcsa elvárásai vannak, és engem egy picit dühített
1: hát, hogy
2: a film.
1: Hát, elenged valamit, hogyha húst eszik, tehát ha megtagadja a vallását.
2: Szabi, én is akarnék tőled egy ilyet kérni. Mi lenne az, amiért te hajlandó lennél húst enni?
1: 3 év Lagán adó Trumpater lakóinak ezért hajlandó lenni. De tényleg. Tehát vannak értékrendek, a húsevés is fontos, vagy a húsevés tilalma fontos és szép dolog, de azért az ember a legfontosabb, az embernek a üdve.
0: Uh-huh. És a méltósága, mert itt azt adta volna fel a rádzsa, nem is annyira a hitét.
2: Na most én a film közben áruljuk el, tudjuk, hogy 10 év múlva is majd hallgatni fogják ezt az adást Budapesten is, meg Bombayban is.
1: Évezredek múlva is hallgatni fogják.
2: Bár Bombayt már akkor nem is úgy fogják hívni.
1: Igen, Mumbai-nak fogják hívni, szerintem.
2: Szóval elgondolkodom, hogy itt van az angoloknak ez a krikettje, és hogy ezzel mi nem kevésbé tudunk azonosulni.
0: Mert nem vagyunk részei a Commonwealth-nek.
2: Igen, még. De a fociban viszont mi tagjai részei vagyunk, és hogy tényleg az angoloknak, angolokat angol fegyverekkel legyőzni. Én tényleg az elén azt hittem, hogy itt egy ilyen jó kis bunyós szabadságharcós film.
1: De az 54-es VB-n öntött ne kezd el, Gyula.
2: És ugye azon gondolkodtam, hogy melyik foci csapat mikor jut a legjobb négy közé. Tudjátok, Magyarország mikor jutott a legjobb négy közé? 1938. A franciák 58. Igen, igen. Az angolok csak 66. A hollandok 74. Törökország 2002.
1: Jó, de az angolok meg is nyerték 66-ban, azért tegyük hozzá.
2: Mi is majdnem 54-ben, meg 38-ban. De hogy ez olyan érdekes, hogy amikor a benszülöttek, meg ezek a lenézettek, egyszer csak jobbak lesznek nálunk abban, amit nem is játszhattak volna, és aztán egyszer csak legyőznek bennünket.
1: Na most ez egy sportfilm, tehát ez a sportfilmes klisék, azok előjönnek egyik a másik után, az egyik klisé, ami nem csak sportfilm, szuperhős filmekben is ugyanez van, bosszúállók, tehát, hogy ilyen lúzereket kell összeszedni, itt 11 darabot, nagyon különböző társadalmi háttérből, életkorból, testfölépítés, kasztrendszerből és vallás. És ez egyébként pont a film egyik központi mondani valója, hogy együtt alkotjuk India anyánkat.
0: Az érinthetetlen el együtt.
2: Fölismertem a muszlimont, oké, fölismertem a sziket.
1: Igen. És hindukat is fölismertél.
0: Van az érinthetetlen, aki ráadásul nem volt buddhista. De volt ez a szegény félszeg.
1: Mormonból is nagyon kevés volt.
0: Igen. Hát igen,
1: a kacska kezű az érinthetetlen.
2: Igen. Az és melyik szép volt Brahman? Na mindegy, jó, meg a ksatriák azok is kemények voltak. Azért a zöme az ilyen sudra.
1: Sudrák is. Na, tehát, hogy ez egy hosszú jelenet, ugye egy sportfilmben két hosszú jelenet kell, az egyik, az az összeszedése ezeknek a balekoknak, a szedetvetett társaságnak.
0: Mint a hét szamurájban.
1: A másik az meg az, így van, nekem is eszembe jutott, de jól mondod. És ilyen furcsa háttértörténetekkel együtt, itt azért 11 ember, az túl sok, annyit nem lehet egyéníteni. A másik az pedig az edzés jelenet, Sylvester Stallone, tehát futni fölfele.
2: Unortodox módon felszaladunk a lépcsőkön, meg nyers húst kloffolunk, így van. Itt szokták mondani, hogy a sportfilm...
1: De itt szóját kloffolnak, mert ugye vegetárián.
2: Igen. Azt szokták mondani, hogy a sportfilm receptjében az első az a hős hiány állapota.
1: Nincs
2: hős. Nektek mi jutott eszetekbe erről a főhősről? Őt annyira nincs hiányállapota, mert kezdettől fogva egy nagyon jó csávó, megbecsült
0: kezdettől
2: csávó.
0: Fogva keresztbe tesz a briteknek, mert hogy amikor a kapitány vadászik, akkor ő elijeszti a kis antilopokat az erdőben.
2: Kis
0: vagy igen. Őzeket.
1: Hát a hiányállapot az abban van, hogy ő belemegy egy olyan fogadásba, ami eszméletlen nagy kockázatot tartalmaz, velejéig igazságtalan, és úgy megy bele, hogy ez a fura alak ez nem is ismeri a szabályait a játéknak.
2: Azért felelőtlen. Tehát akkor a felelősségnek a hiányában.
0: Nem, ez egy bátor dolog. Vakmerő, de azért bátor.
2: Azt látjuk, hogy szegény, meg a britek által lenézett, nem túl öreg, nem túl fiatal, hát vesztesnek sem mondanám, önbizalomhiányosnak sem, és kiégetnek sem.
1: Valahogy tehát a nőkhez való szerepe is, ha már hiányállapot, tehát egy lány fülig szerelmes belé, méghozzá egy gyönyörű lány fülig szerelmes belé, azért ezt mi hajlamosak vagyunk észrevenni, nem így Amir Khan, aki mintha elsiklanék e fölött,
2: és hogyha a másik esetben, ha a faluban minden lány szerelmes belé, akkor nem célszerű ezt észrevenni, hanem sokkal jobb az, hogy mindenki belém szerelmes. Onnantól kezdve kiválasztom ezt a csajt, bukom a faluban.
1: Mi főként ezt a helyzetet ismerjük, Gyula.
2: Így van. Na, a következő...
0: Mert hogy a lány szerelmes belé, és úgy hiszük, hogy a csávó ezt nem veszi észre, de igen. Tehát ott van egy fordulat, amikor... Igen. Hogy ő ezt mindig is látta, mindig és mindig
1: is. Meg hogy én is szeretlek. Tehát ott persze, szeretett van neki dalban. Nincs darrafakadás, de van.
2: Zárójel, említsük meg, hogy nagyon örültem, hogy nem zsuzsu zenéket hallottunk, hanem inkább tradicionális.
0: Mi az a zsuzsu?
2: Hát ez a nagyon primitív, mi nálatok most nagyon megy a manalea, vagy mondják?
0: Manele.
2: Mert hogy nálatok megy most a manele.
0: Jó, de hát az megy Magyarországon is, csak most magyar manele. De ne, tehát azok a...
2: De ez már 10 éve jelent meg nagyon.
1: Magyele.
0: Á, nem, ez a török időkben jelent meg, de mindegy, ezt most...
2: Oké, erről nem...
1: Egy másik film kapcsán, hogy beszéljünk róla, A.R. Rahman, a legenda zeneszerző szerezte a zenét.
2: De hogy ez nem a Zsuzsu zene alatt, azt értem, hogy ilyen nagyon menő, nagyon nyugatias diszkózene, és tradicionális, hagyományos zene szól, értékeltem.
1: De néha te is az, ami Gyula, és na, benyomok egy A.R. Rahman.
2: De abszolút hatása alá kerül.
0: Tradicionális ízű, de ezek
2: nem teljesen igaz, javítsad. Oké, okay,
1: a más... De melyik az a magyar Fábri Zoltán 1961-es film, amely ugyanerről a dologról szól?
2: Na, Szabi.
1: Két fél idő a pokolban.
2: Hmm. Ja.
1: Megvan nektek? Tehát a német hadifogoly táborban...
2: De ott más a tét, nem egy picit.
1: Tét, bár itt is élethalál a tét egyébként, tehát 3 év lagán, meg a 3-szoros lagán, ez végül is az éhhalálukhoz vezet.
2: Jó,
1: tehát
2: elfogadom. Ez
1: végsőkig van fogadva, de ott is a szabályokat a fogolytartók szabják, és enyhén szólva le vannak gyengülve, le vannak soványodva.
2: Én azt nem tudom, hogy mikor van...
1: Ugye Németország.
2: Oké, ott igen, de itt, hogy mikor van ideje ezeknek a szerencsétleneknek gyakorolni. Tehát azért
0: bármikor, mert szárasság van, és nincsen mit
2: csinálni. Milyen jó ez a szárasság?
1: Hála Istennek szárasságot, igen.
2: Nagyon izgalmas, ahogyan a Júdás is megjelenik közöttünk. Ó, azt hittem, hogy a Júdás csak a legvégén.
1: De akkor provokállak, tehát két Júdás van.
2: Mert
1: tehát a csaj is a saját bátyja ellenti csinálni.
2: A saját
1: ilyet.
2: Fehér faja
1: elmegy
2: ellen.
1: Elmegy és elárulja a kriket szabályait, ez a végső árulás. Jó, nyilván ironizálok, hiszen ő azt szeretné, hogy egyenlő esélyekkel induljon.
2: Meg igazságos legyen ez az India. De én közben azon gondolkodtam, és majd mondjátok el, hogy mivel ér véget a film. Szóval azon gondolkodtam közben, hogy azért a tét nem teljesen nagy, mert annyira megszereti őket a király, megszereti a saját népét. Királynak mondjam, vagy törzsfőnök?
0: Király,
2: Radzsa. Uh-huh. A nagy, szép bajszos elefánttal érkező csóka, hogy ha nyernek, akkor oké, akkor az egyenes út a mennyországba. Ha veszítenek, akkor is megoldja, hogy ő kifizeti az egész tartomány helyett ezt a 3-szoros lágát.
1: Ebben reménykedtél.
2: Igen, ha győznek, akkor is benne van a pakliba, hogy az angolok azt mondják, hogy fiúk, ez csak egy vicc volt.
0: Én nem így ismerem az angolokat.
1: Értem. De a Rádzsot sem, tehát hogy neki az egyetlen bevétele az adó a népétől, igen. És ezt rögtön tovább kell passzintani a briteknek, tehát ő nem tudja, nem
2: én éreztem, hogy ott lenne egy kis különbözet.
1: Hatalmas verseny volt az Oscar díjnál ebben az évben, és kicsit fáj a szívünk, mert tudjátok, ki volt a győztes?
0: Mondd el.
1: Senki földje, Dani Stanovic-tól, a bosznia-hercegovinai háborúról, kiváló film. És szintén a legjobb háromban volt az Amelie, Csodálatos élet. Egyszer beszélnünk kéne róla. És ott volt a Lagán, nehéz megmondani, hogy kinek adná az ember.
2: Igen. Na, a következő, ami egy sportfilmben szokott lenni, az a Lehetőség. Persze kérdés, hogy ez a Lehetőség akkor, ahogy ezt már fölcsillantottuk mi is, hogy ez feltétlenül lehetősége, vagy éppen a bukásnak a lehetősége.
0: Minden igazi lehetőség előtt van valami kockázat, amivel számolni kell.
2: Yeah. Hogy belehalsz?
0: Például. Jó. De itt már amúgy sem volt, amit veszíteniük. Tehát az a két lagán, az is halál. Aztán
2: de várjál, hanem az, hogy a szárazság is halál. Tehát, hogy most hiába szabadulnak fel a lagán fizetése alól, hogyha nincs eső, akkor nincs eső.
1: És falhoz, sarokba voltak szorítva, csak előre volt menekülés.
0: Igen. Az időjárás is falhoz szorította őket, meg ez a plusz adó is.
2: Az edzésmontást említette Szabi, hogy ez a sportfilmek alapja. Ezzel lehet, hogy nem kell foglalkozni.
1: A toborzásnál ugye az a furcsa, ami aztán visszajön a meccsben, hogy mindenki hozza a saját testi adottságait. Tehát nem csak ezeket, hogy milyen vallású, hanem ez azért nincs mind a 11-nél egyénítve, de hogy ők olyan munkát végeznek földművesként, parasztként, amely bizonyos képességeiket erősíti, és a kriketben, ami ugye olyan olyan értelemben is sokszínű sport, hogy többféle szerep van benne, elkapó, meg ütő, meg futó, és hogy ezeket az adottságaikat, hogy jól fut, jól kapja el a tyúkokat, tehát akkor a labdát is, meg iszonyú erőset dob, meg iszonyú erőset üt, ezeket meg be tudják hozni.
2: A labdát, mert
1: a kacska kezű.
0: Igen. Igen. A kedvencem az a parittyás csávó volt, aki a kezét ilyen malom.
2: De ez majdnem szabálytalannak lehet minősítve.
0: Igen, de nem volt leírva. Semmi nem volt erre írva.
2: Igaz, az angol jog az másképp működik, tehát...
0: Ha nincs rá precedens,
2: igen.
0: Nem tudjuk.
1: Aztán... A bíró ezzel érvelt, hogy nem volt, nem tilos. Tehát engedélyezve sincs, de nem tilos.
0: És nagy örömmel leírjuk, de az csak a meccs után, úgyhogy egyelőre még lehet.
2: Ez egy visszavágó, az egyébként a Lagán 2.
1: A labdarúgás szabálykönyve is így alakult ki, tehát ilyen hozzátételekből, nem egy kodifikálásnak az eredménye, hogy most akkor egy törvénykönyvet alkotunk, hanem ilyen egyes döntések mindig újra és újra bővítődött.
2: Ez csodálatos. Aztán nagyon érdekes a mentornak a szerepe, mert az kell legyen egy ilyen filmben, de itt azért nem teljesen mentor, vagy két Múzsa mentor is mentor. Van. Mert hogy a
1: főszereplőnk az egyik edző, és meg a angol hölgy.
0: A srác hozza az erőt, és a bátorságot, és a kitartást.
2: Meg a világnézetet.
0: Igen.
2: Amiben a csaj is bele szeret. Tehát, hogy a csaj is, a mentor is, úgymond, az egyik mentor, nem csak a másik mentorba szeret bele, hanem a hozzáállásába, meg hát, hogy győzhetünk meg.
0: Hogy lehet más.
2: Meg, kapunk ilyen sportfilmekhez megszokott fontos bölcs mondatokat.
0: Igen, és itt van egy ilyen pszichológiai tényező, hogy általában az embereket nem az motiválja a legjobban, hogy mit nyerhetnek, hanem az a félelem, hogy mit veszíthetnek el. Uh-huh. És a falusiak uh-huh. nagy része ebbe az utóbbi kategóriába esik, mint még hősünk. Ő azt nézi, hogy mitől lehetne jobb és nagyobb és tágasabb a világunk. Nem kellene állandóan félnünk.
1: Ahogy ő behív önkényesen különböző társadalmi és vallási helyzetű embereket, ennek nem tapsikol mindenki felhőtlenül, ezt viták kísérik. Hmm. És az egyik legmeghatóbb az az érinthetetlennekkel kapcsolatos
2: őt
1: vita.
2: Őt én sem engedtem volna.
1: Mert akkor itt nem csak arról van szó, hogy nincs átjárása a kasztok között, hanem kifejezetten erről a szóról is, hogy érinthetetlen, a film egyik kulcs pillanatában átkarolja az érinthetetlen.
0: Meghökken.
2: Ez olyan nekem, mintha készítenénk egy magyar filmet arról, hogy a tátikázásról, és mondjuk az egyik színészt arra kényszerítenénk a forgatás alatt, hogy tátikázzon.
0: Mi az a tátikázás?
2: Hát, hogy nem szabad
1: tátok, ki... nem igazából énekel.
2: Nem énekel igazából. Ez micsoda ellentmondás szülne, vagy
1: én
2: mekkora...
1: Én szoktam ezt csinálni, amikor beválogatnak egy kórusba.
2: Mára is ír egyébként erről vele, neki ugyanez volt a szerepe. Ez mekkora nagyon fricska fontos. Is lehetne más szempontból Hollywood felé. Ez az igaz története a Mindenki című rövidfilmnek. Na mindegy. Aztán nagyon fontos, a rivális